Találkozónapjára. Bóka János frakcióvezető azt mondta, a miniszterelnök bejelentéseit nem lehet komolyan venni, állításainak nincs semmilyen súlya, jelentősége. 16 év után először tartották meg a Köcsei polgári pikniket úgy, hogy a Fidesz ellenzékben van. A párt és Holdudvarának rendezvénye zárt körű volt, de Orbán Viktor volt miniszterelnök, érkezésekor nyilatkozott a sajtónak. Azt mondta, az a dolguk, hogy készen álljanak, ha az országnak szüksége van rájuk. A korábbi miniszterelnök politikai propagandának nevezte az előző kormánnyal kapcsolatban tett feljelentéseket. A túlárazott buszbeszerzésekről azt mondta, hogy ebben az ügyben a belső ellenőrzést éppen az előző kormány indított. Meg. A dízelautók tulajdonosainak támogatásáról a Fidesz elnöke úgy vélekedett, hogy a védett üzemanyagárat kellene visszavezetni, amire megvan a fedezet a költségvetésben. Több tízezren tüntettek Németországban az Alternatíva Németországnak párt ellen. A Berlinben és több német nagyvárosban tartott demonstráción a szélsőjobboldali politikai erő betiltását követelték. A párt a múlt héten a szavazatok 44%-ával megnyerte a helyi választást a kelet-németországi Sachsen-Anhalt tartományban. Holnap a naposabb időszakot követően délutántól megnövekszik a felhőzet. Eleinte a Dunántúlon és északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor, majd este északnyugaton lesz csapadék. A hőmérséklet éjszaka 8-13, napközben 20-25 fok között alakul. Manna Hits.

essenek, ne fonák cselek. Korán kelek, hogy nyolcra Budán legyek, Skodán megyek, de tovább megyek az úton, ami hozzád vezet. Szeretem Pestet, szeretem, ahogy ébred Buda, hogy napja égre festve, ahogy örkénylik a duma, ahogy fölfénylik a csoda, felnézek oda.

0: ezeket a jó játékokat.
1: Mannasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
2: Yo, this is Sand Sound.
3: So I gotta jump, yeah. I gotta jump.
2: My new single Jump is a more assertive approach.
4: Az új dalom határozottabb megközelítése a hitben járásnak. Azoknak szól, akik többre vágynak annál az életnél, amelybe beleszülettek is. Nem hallgatják meg azokat a hazugságokat, amiket mondanak nekik, és nem engedik, hogy azok a körülmények, amelyeket nem tudnak irányítani, meghatározzák, kik is ők valójában Istenben. Ez a dal arról szól, hogy hozd meg azt a döntést, és ugorj bele egy sokkal jobb életbe, amelyről maga Isten is azt mondja, hogy ott lesz neked, még akkor is, hogyha a szemeddel nem látod őt.
2: Thank you guys for listening. I love y'all.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: 1 Korintus 9:19. Mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok.
2: Wow!
1: Pál apostol mondta, mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok. Halleluja! Mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek Krisztusnak. Tudjátok, mit mond? Szabad vagyok. Jézus szabaddá tett. Nem kell, hogy bárki kontrolláljon.
2: Mivel azonban megértettem ezt a szabadságot, szabad vagyok arra, hogy szolgává tegyem magam, mert hajlandó vagyok bármit megtenni azért, hogy ezeket az embereket Krisztushoz vezessem.
1: Ez egy gyönyörű ige. 1 Korintus 6:12. Minden szabad, megengedett és törvényes nekem. Látjátok, Pál tudta, hogy nincs törvény alatt. De nem minden használ, nem minden jó, hasznos és nyereséges összevetve más dolgokkal. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává.
2: Wow!
1: Pál itt egy megvallást tett. És ha függőségek vannak az életedben, ha valamilyen szerhez kötődő függőség vagy étkezési zavar, minden reggel fel kellene kelned, és fennhangon ki kellene hirdetned, nem vagyok a bűnszolgája, és nem fog semmilyen dolog az uralma alá vonni. Itt követünk el hibát. Addig akarunk várni, amíg ez meg nem történik, mielőtt kihirdetnénk, mint igazságot. Hogy mondhatnám, hogy szabad vagyok, mikor nyilvánvalóan nem vagyok az? Úgy, hogy Isten szerint az vagy. A gonosz mondja, hogy meg vagy kötözve. Isten azt mondja, szabad vagy. Ha egyetértesz a gonosszal, még többet kapsz a nyakadba. Hát, nincs önuralmam, nincs önfegyelmem, megkötözött vagyok. Olyan megkötözött vagyok, ó, annyira. Soha nem fogok túljutni a múltamon. Olyan megkötözött vagyok, függő. Tudod, mi van? Mikor cigiztem, és tényleg le akartam szokni. Vezettem az autópályán, közben cigiztem, és azt mondtam, nem bírom a füstöt, nem szeretem a cigit, nem akarok dohányozni. Abba hagyom a dohányzást. És ebben az a legszebb, hogy akkor még nem is tudtam arról, amit ma tanítok. Csak éreztem valamit, hogy ezt meg kell tennem, mintha Isten vezetett volna. Akkor 2 héten belül leszoktam, előtte pedig évekig próbálkoztam. Mondom neked, egyetértésre kell jutnod Istennel. Ne mondogasd, meg vagyok kötözve, és kezd el megvallani, szabad vagyok, szabad vagyok, szabad vagyok. Gyerünk, nagyon jót fog ezt tenni. 1 Korintus 9:27. Hanem mint egy bokszoló, megsanyargatom, megfegyelmezem, és szolgává teszem a testemet. Szeretem ezt, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre. Ne álljam ki a próbát, ne legyek hamisítványként elutasítva. És ma ugyanez a probléma a gyülekezetben. Mindenkinek prédikálunk, de hol van a tanúbizonyságunk? Különböző függőségek. Alkohol, drogok, ezek vannak. Az étel óriási problémát jelent egy csomó embernek. Nem érzik jól magukat a bőrükben, és ezért vigasztalást keresnek az evésben. Evési zavarok, anorexia, bulimia. Az egyiknél az emberek éheztetik magukat, a másiknál óriási zabálást rendeznek, és többet esznek, mint amennyit bárki meg tudna enni, aztán pedig meghánytatják magukat. Ezek veszélyes betegségek. És minden valószínűséggel ma este is vannak velünk itt olyan emberek, akik ugyanezekkel a dolgokkal küzdenek. Egyszer egy lány elmondta nekem, hogy sok év sikertelen terápia után megvette az Elme Küzdőtere című könyvet.
2: nevemet. És azt mondta, mikor rám jött a kényszer, hogy meghánytassam magam, letérdeltem a WC csésze előtt, és hangosan felolvastam az elme küzdőteréből. Teljesen megszabadult. Ha azt gondolod, hogy egész életedben megkötözve kell élned, ha azt gondolod, képtelen vagy kontrollálni azt a dolgot, amerre az elme megy, az ember azt követi, az érzelmeink is teljesen bevonódnak ebbe. Isten nem akarja, hogy összetört szívünk, sebzett érzelmeink és problémás személyiségünk legyen. Az ő akarata az, hogy tudjuk, kik vagyunk Krisztusban. Tudjuk, hogy a Szent Szellem gyümölcse bennünk van, és tudjuk, hogy Isten feltétel nélkül szeret minket, és igen, nincs bennünk minden, és tökéletlenek vagyunk, de mi vagyunk azok egyenként, akikért Jézus meghalt. Azt mondják néhány gazdag magániskolában, ez az anorexia dolog abszolút járványszerűen terjed. Mert sok gyerek olyan tehetős családból jön, ahol ahelyett, hogy időt szánnának arra, hogy szeressék gyermekeiket és befektessenek az életükbe, mindent megvesznek nekik, amit csak akarnak. Veszélyes időket élünk, mert mindenki elfoglalt, elfoglalt, elfoglalt. Emlékszem, amikor az életem még nem ilyen volt, mint most. Már itt élek egy ideje. Emlékszem, mikor otthon volt egy telefonunk, amit négy család használt. Megosztott vonal volt, négy ágú, megosztott telefonvonal. És mikor felvetted a kagylót, ha valaki éppen beszélt, meg kellett várnod, amíg leteszi. Te jó ég, ha ma olyan területen vagyunk, hogy két percig nincs térerő, már azt gondolod, hogy itt a világ vége. Ez a hülye autópálya. Mikor itt hajtok át, nem tudok telefonálni. Emlékszem, ha autóval voltál és telefonálni akartál, le kellett húzódnod az útról, és keresned kellett egy telefonfülkét. Az emberek régen időt szántak a gyermekeikre, manapság pénzt adnak nekik, meg elektromos kütyüket. Csak figyelmeztetésképpen. A gyermekeid jobban akarnak téged, mint azokat a dolgokat, amiket megvehetsz nekik. Még érzésfüggőségek is vannak. Az emberek függhetnek bizonyos érzésektől, mint például a lelkesedés. Nem tudnak megbirkózni a közönséges, szimpla, mindennapi élettel, hétfőtől péntekig. Vallásos megigazultság. Vannak emberek, akik nagyon sebzettek belül, és értéktelennek érzik magukat, és mikor egy kicsit belekostolnak a vallásba, elkezdik betartani az összes törvényt és előírást, mert így találják meg az értéküket és önbecsülésüket. Ők lesznek a legvisszataszítóbb emberek a bolygón. És ha te is egy vagy közülük, gyorsan hagyd abba. Én is ilyen voltam. Mondom nektek, fő farizeus lehettem volna. Ha a Szent Szellem nem talált volna meg. Nagyon büszke voltam rá, mennyire jó vagyok, és lenéztem az embereket, akik nem tettek meg olyan dolgokat, amiket én. Én böjtöltem, imádkoztam. Gyerünk! Annyi dologból válhat függőség. Vannak, akik büntetik magukat az érzéseik miatt, állandó a bűntudatuk. Ez voltam én. Nem éreztem jónak magam, ha nem voltam rosszul. A bűntudattal büntettem magam. Vannak, akik örömfüggők. Folyamatosan oda van fagyva az arcukra a mosoly. Nekik aztán soha nincs rossz napjuk, soha nincs problémájuk, ők csak boldogok Jézusban. És rájuk nézel, és azt gondolod, ember, a gyomrom kifordul, nem lehetsz igazi. És vannak gondolatfüggőségek. Például az állandó aggódás. Hányan vagytok, akik csak aggótok, aggótok, aggódtok? Vesztegetitek az időtöket. De az emberek azt mondják, hát muszáj aggódnod a gyerekeidért. Nem vagy jó szülő, ha nem aggódsz értük. Ezt hol találod a Bibliában? Részletes, mindenre kiterjedő tervezgetés. Igen, semmi gond azzal, ha van egy terved, de Isten terve jobb, mint a miénk. Szóval az is időpocsékolás, ha túlságosan megtervezed a jövőt. Nekünk nem tervre van szükségünk, hanem a Szent Szellem vezetésére. Legyen terved, de ne állj Isten útjába, ha neki más terve van. Vannak, akik pornófüggővé válnak. Vagy van egy másik elmefüggőség, amiben én is benne voltam, ez az agyalás. Mindent végig kellett gondolnom, egyébként nem tudtam megnyugodni. Az emberek furcsán viszonyulnak a függőség szóhoz. Írtam egy könyvet, Helyeslés függőség címmel, jó volt a fogadtatása, de közel sem annyira, mint amennyire szerettem volna. Aztán rájöttem, hogy ez a függőség szó miatt volt. Az emberek nem akarják azt gondolni, hogy ők függők, még ha azok is. Mi az a helyeslés függőség? Azt jelenti, hogy nem tudsz megnyugodni, és nem lehetsz boldog, amíg nem érzed, hogy mindenki helyesli, amit teszel. Mi az agyalás függőség? Mikor nincs békességed, nincs nyugalmad addig, amíg mindent ki nem gondoltál. Gyerünk, van még itt valaki más, aki agyalás függőséggel küzd? Rendben. És mi újság a helyeslés függőséggel? Van itt néhány őszinte ember, de van, aki még mindig nem akad horogra. Mi van az elfoglaltság függőséggel, amikor képtelen vagy nyugton lenni? Ezt történetesen megértem. Nekem is nagyon óvatosnak kell lennem. Szeretek tevékenykedni. Úgy értem, ezt látjuk a tévében. Van egy csomó műsor gyűjtögető emberekről. Van műsor olyanokról is, akik rengeteg állatot tartanak. Van szerencsejáték függőség és edzés függőség is, mindenféle dolog. Mivel próbálkoznak ilyenkor az emberek? Próbálják jól érezni magukat a bőrükben. Próbálnak valamihez csatlakozni, hogy elmondhassák, értékes vagyok és szeretni való vagyok most már, mert ez itt mind az enyém. Oké vagyok, minden rendben velem, mert tudom, mi fog történni. Van egy tervem. Lelkes vagyok. Boldog vagyok. Nézd csak, milyen boldog vagyok. Dicsőség az Úrnak, boldog vagyok. Nekem gyanúsak az ilyen emberek. Van, aki arra van ráfüggve, hogy fontosnak érezze magát, és minden lehetséges dolgot megtesz, hogy ez így legyen. Rögtön gyanús, amikor egy állásinterjún a jelölt első kérdése rögtön az, hogy mi lesz az ő munkahelyi titulusa. Néha azt gondolom, túl kell jutnom ezen. Szóval újra és újra beleütközöl ugyanabba a dologba. Bármi legyen is az. Rossz természet, akivel nehéz kijönni, önsajnálat, depresszió, túlzott mentális tevékenység, aki képtelen a pihenésre, munkamánia, bármi. Egy nő egyszer odament a pásztorunkhoz, és azt mondta, pásztor, a jövő héten hetedszerre fogok férhez menni. Szeretném, ha imádkoznál értem, hogy ez a férfi jól bánjon velem. Ez végletes önbecsapás, hiszen 7-ből 7 házasságában ő volt a közös nevező. Isten szeret téged. Nem azért szeret téged, mert szerethető vagy. Mert ami azt illeti, nem vagyunk azok. Szeret minket, mert szeretni akar. A Biblia azt mondja az Efézus 2-ben, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett. Jobb, ha megmutatom nektek. Efézus 2:4-6. De Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. Magának, Krisztusnak az életét adta nekünk, ugyanazt az új életet, ami életre keltette őt. Kegyelemből van üdvösségünk, Isten jó indulatából és irgalmából, amit nem érdemeltetek ki. Megszabadultatok az ítélettől, és részesei lettek Krisztus üdvösségének, és vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett, közös ülőhelyet kaptunk Krisztus Jézusért. És most nézzük meg, mi történik. És ebben a könyvben, ha megveszed, megtalálod ezt a táblázatot. A feltételekhez kötött szeretet felülről lefelé ható elmélete, és a feltétel nélküli szeretet felülről lefelé való elmélete. A feltételekhez kötött szeretet, igen, Jézus szeret engem, de a szeretete feltételekhez kötött. Ezért a szeretete az én teljesítményemtől függ. Tehát ki kell érdemelnem a szeretetét azáltal, hogy a kedvében járok. Tehát, mikor a kedvében járok, szeretve érzem magam, viszont mikor nem úgy cselekszem, elvetettséget érzek. Itt most meg kell állnunk egy percre, mert itt van valami. Mikor elbukom, Isten akkor is szeret engem ugyanannyira, mint a bukásom előtt. Ha azonban azt gondolom, hogy Isten irántam való szeretete a teljesítményeimen múlik, akkor ha hibázom, hirtelen úgy érzem, már nem szeret többé. Ennek semmi köze Istenhez. Itt mindennek az érzéseimhez, a fura betegesen elfogult, megtört érzéseimhez van köze. Van fogalmad arról, mi történne, ha meggyökereznél, és beágyazódnál Isten szeretetébe, és tudnád, hogy Isten a legrosszabb napodon is ugyanúgy szeret, mint a legjobb napodon. És ő nem azt kéri, hogy bűntudatot érezd, hanem azt, hogy legyél hálás. Nem kell a bűntudatot hozzáadnod Jézus halálához. Ő már kifizette az árat egyszer s mindenkorra mindenkiért. Ki van fizetve? Istennek nincs szüksége arra, hogy a bűntudatunkat hozzáadjuk Krisztus áldozatához. Nem erre van szükségünk. Biztos, hogy nem rossz, ha nem érzek bűntudatot? Isten nem akarja, hogy bűnösnek érezd magad. Ő megbánást akar. És a megbánás azt jelenti, bocsánat Istenem, én tettem ezt. El akarok fordulni ettől. És ez nem azt jelenti, hogy újra és újra elkövetjük és bűnben éljük az életünket. Tehát, ha Isten, aki a szeretet, nem mindig szeret, nem mindig fogad el és értékel engem, akkor hogyan várhatom el, hogy elhiggyem, hogy értékes és szerethető vagyok? Látod, mi történik, mikor tudod, Isten szeret téged, és hirtelen elkezded azt gondolni, hát hé, végül is lehet, hogy bennem is van egy kis érték. El tudjátok képzelni, milyen borzalmasan éreztem magam, miután apám évekig molesztált, mert a gonosz meggyőzött arról, hogy valami baj van velem. Azért tette ezt az apám. Ha az iskolatársait kiközösítettek, akkor valószínűleg nem tudtál rájuk nézni és azt mondani, veletek van a probléma. Én egy igazán nagyszerű ember vagyok, meg kellene ismernetek engem. Nem, valószínűleg azt gondoltad, mi a baj velem? Tehát akkor talán megpróbáltál olyan lenni, mint ők, és próbáltál mindent megtenni, hogy befogadjanak. És így veszítjük el az egész identitásunkat, és jutunk el oda, hogy már azt sem tudjuk, kik vagyunk, mert próbálunk a kedvére tenni ezeknek az embereknek, akik úgysem törődnek velünk egy fikarcnyit sem. Amen. Úgy éljük az életünket, hogy őket boldoggá tegyük, és azt sem tudjuk, hogy kicsodák. Utálom ezt a mondatot. Hát, tudod, azt mondták. Kik mondják? Ha nem tudod megmondani, kicsodák, ne mondd el nekem, mit mondanak. Végül is, mikor én azzal jövök nektek, hogy azt mondják, én tudom, ki mondja, Isten. Tehát én nem hiszem, hogy alapvetően szerethető, értékes ember vagyok. Ezért nem vagyok képes megbízni másokban, akik azt mondják, szeretnek. Már arra is gyanakszom, aki csak kedves velem, nincs-e valami hátsó szándéka, mert mélyen belül nem hiszem el, hogy szerethető vagyok. Már eleve azt hiszem, hogy nem fogsz szeretni, mielőtt még egyáltalán megpróbálnék kapcsolatba lépni veled, és nagyon furcsán viselkedem. És aztán bebizonyítom magamnak, hogy igazam van, mert mindezek után nem kedvelsz, mert eltűnsz az életemből. Ezért nem vagyok képes szeretetet elfogadni másoktól. Kitérek előle, és megpróbálom bebizonyítani mindenkinek, hogy igazam van, valóban nem vagyok szerethető. Nézd és lásd, milyen fura vagyok. Hiszem, hogy végül úgy is elutasítanak az emberek, és ezért így is lesz. Tehát arra használom a világi dolgokat, pénzt, pozíciót, hatalmat, státuszt, öltözködést, hogy bebizonyítsam magamnak és másoknak, hogy értékes vagyok. Értékes vagyok, orvos vagyok. De ki mondja? Értékes vagyok, mert portás vagyok. Pedig így van, ugyanolyan értékes vagy, mint egy orvos. Azok az emberek is, akik eljöttek ma este ide önkénteskedni, hogy rendben menjen ez az alkalom, ugyanolyan fontosak, mint én, és azt gondol, ó, nem, dehogy. De igen, azok. Ugyanolyan fontosak Istennek. Talán számodra nem olyan fontosak éppen, mint én, de Istennek ugyanolyan fontosak. Te is ugyanúgy fontos vagy neki ma, mint én. Ugyanolyan fontos vagy, mint a dicsőítők. Ugyanolyan fontos vagy Istennek, mint bárki más ezen a bolygón. Ugyanannyira szeret, mert a szeretete feltétel nélküli. Szükségem van a másoktól jövő elismerésre és visszajelzésre, és szeretem ezt a részt, hogy bebizonyítsam magamnak és másoknak, hogy szerethető vagyok. Meg kell mondanod nekem, hogy rendben vagyok, ezért minden nap friss adag elismerés kell, hogy jól érezzem magam a bőrömben aznap. De Dave, ma reggel nem mondtad nekem, hogy csinos vagyok. Jó, szeretem, amikor Dave azt mondja, csinos vagyok, de én is meg tudom nézni magam a tükörben, hogy oké vagyok, vagy nem. Ez tetszik. Ma reggel ott forogtam, és azt gondoltam, hű, nem rossz így közel a 70-hez. Nem arról van szó, hogy nincs szükségem mások bókjaira. Szeretem a bókokat, de napi szinten nem ezektől függök. És tudod, mi történik, mikor nem függsz ezektől? Több bókot kapsz. Itt vagytok? Ha nincs szükséged bókokra, még többet kapsz belőlük. Tehát másoktól várom, hogy olyas valamit adjanak meg nekem, amit csak Isten képes megadni, azt, hogy tudatában legyek a saját értékemnek. Ezért lehetetlen dolgokat várok el azoktól, akik szeretnek engem. Frusztrálom őket. Soha nem vagyok elégedett azzal, amit kapok tőlük. Nem engedem meg nekik, hogy őszinték legyenek, vagy ellenkezzenek velem. Magamra koncentrálok, és tőlük is elvárom, hogy rám fókuszáljanak. Van még két rész. Tehát miután nem szeretem azt, aki vagyok, nem számítok rá másoktól sem, hogy szeretni fognak. Miért akarna bárki egy értéktelen valamit? Ezért próbálom kiérdemelni a szeretetüket azzal, amit teszek. Nem abból a vágyból kifolyólag adok az embereknek, hogy szeressem őket, hanem, hogy engem szeressenek. Leginkább önmagammal vagyok elfoglalva, tehát azok az emberek, akiket elvileg szeretek, nem érzik szeretve magukat. Manipulálva igen. Inkább próbálom elkerülni az elutasítást, mint hogy szerető, tartós kapcsolatot építsek. Ha most lenne időm, de nincs, akkor végigmennék a másikon is, a feltétel nélküli szeretet teóriáján, ami ennek a szöges ellentéte. Megnézhetitek a Szépség a hamu helyett című könyvben. Mondok néhány mondatot még. Ha még adtok nekem 5 percet, Megosztom veletek. Rendben, itt van, gyorsak leszünk. Jézus szeret engem, ezt tudom, és ő feltétel nélkül szeret engem. Tehát nem érdemeltem ki a szeretetét, és nem is tudom kiérdemelni. Ezért semmi sem választhat el ettől a szeretettől. Mikor engedelmeskedem neki, megáld engem. Mikor engedetlen vagyok, lesznek következmények. Talán nem tetszik neki a viselkedésem, de engem mindig szeret. Ezért, mivel megtapasztaltam Isten szeretetét, tudom, hogy szerethető vagyok. Mivel tudom, hogy Isten szeret engem, képes vagyok elhinni, hogy vannak emberek, akik tudnak engem szeretni. Ezért meg tudok bízni azokban, akik szeretnek. El tudom fogadni a szeretetet, amit az emberektől kapok. Akkor ez magabiztossá tesz téged. Kimehetsz a világba, és nem fogsz félni az elutasítástól, mert jól érzed magad a bőrödben, és egyébként, ha valaki elutasít, rögtön tudod, hogy neki van problémája.
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jó voltából.
3: Manna Hits.
0: Mannasztikus popslágerek csak a Manna FM-en.

szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa. A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM.

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
2: Hello, szia! Ez itt a Kapocs, a podcast, ahol mennyei és emberi kapcsolatokról beszélgetünk. Én Majora Szidónia vagyok, a podcast házigazdája. Mivel február, nagyon sok keresztény gyülekezetben a házasság hónapja, ezért úgy gondoltuk, hogy a témáinkat is igyekszünk ementén választani ki erre a hónapra. Mai témánk elköteleződés a párkapcsolatban, különösen a 20 pluszos korosztálynál. Vendégünk a témához a korosztály jó ismerője, Varga Péter, az Omega Budapest Tini Szolgálatának vezetője és a fiatal felnőttek vezetőjének a segédje. Szia, Peti! Szeretettel köszöntünk itt a Kapocsban.
3: Szervusz, köszönöm szépen, örülök, hogy itt lehetek.
2: Nagyon örülünk neki, hogy itt vagy, és hogy ráadásul ebben a témában vagy itt, mert hogy te magad is nagyon fiatal vagy, és számos módon kötődsz is ehhez a korosztályhoz. Mesélsz nekünk arról egy kicsit többet, hogy milyen találkozásod is van ezzel a korosztállyal, tehát hogyan kötődsz te ehhez a korosztályhoz, hol találkozol velük?
3: Hát először is nagyon szépen köszönöm a fiatal jelzőt, tekintve, hogy én már 32 éves vagyok, és februárban töltöm a 33-at, Krisztusi kor, de fiatalnak érzem még magam. A korosztályról úgy találkozom, hogy az én fő szolgálati területem a kamaszok felé tendál, tehát a 20 éves kora tetején állunk, de több fiatallal is kapcsolatban vagyok, bensőségesebb kapcsolatban, akik az én kezeim között töltötték a 20-at, most már 21-22 évesek, és igen, aktuális számukra az a kérdés, hogy elköteleződés az élet, és mi a cél, és mi az irány. Illetve hát a testvérem, aki az ifjúsági szolgálatnak a vezetője, ő neki szoktam segítkezni, és hát az ő parancsnoksága alatt szintén van némi rálátásom, hogy milyen területen van szüksége a fiataloknak segítségre, milyen irányban kell szolgálni feléjük.
2: Tehát nagyjából korosztály ügyileg hogy kell ezt elképzelni? Tehát a tini szolgálat az 12, 13, 14 hány éves korban kezdődik, így gyülekezeti szinten, és mondtad, hogy a teteje az olyan 18-20 körül van, és onnan indul a fiatal felnőttekkel való munka.
3: A gyülekezeten belül, a mi gyülekezetünkben 12 év az alja, tehát annál fiatalabbakat még nem engedünk tini alkalomra, és 20 éves kor fölött pedig elbúcsúzunk tőlük, van egy kis szertartás, megünnepeljük őket, és aztán elköszönünk tőlük, és akkor mennek az idősebbekhez. Persze van átfedés, tehát a 12 éves kor is valamikor 14 volt, de vannak annyira érett 12 évesek, akik már épp jobban kijönnek az idősebb korosztállyal, értelemben picit érettebbek, ezért számukra lett ez így nyitva. Illetve a 18 éves kortól már át szoktak kacsingatni a fiatalokhoz, hiszen azért egy 18 éves, meg egy 12 éves nem mindig jön ki annyira jól, tehát azért nagy a szakadék. Szóval van egy ilyen átmeneti időszak szándékosan, hogy ne legyen ilyen hirtelen a váltás.
2: És akkor nagyjából 18-20 éves kor körül már egyértelműen az idősebb korosztályhoz navigáljátok őket, irányítjátok őket.
3: Hát akkor átpártolnak a felnőttek klubjához.
2: A fiatal felnőttek közé. Tehát nagyon jól ismered ezt a korosztályt, a 20 pluszos korosztályt, de hát ezek szerint még a fiatalabbakat is. Mesélj nekünk erről a korosztályról egy kicsit többet kapcsolati elköteleződés szempontjából. Hogy állnak ők pontosan? Hogy állnak az Istennel való elköteleződés szempontjából, a családjukhoz való viszonyrendszerükben, a barátokhoz való kötődésben, és természetesen a párkapcsolatban?
3: Hát itt most jelentősen meg fog jelenni az én nézőpontom a témát illetően, illetve hogy én hogy élem meg a saját baráti körömben is, hogyan tapasztalom, illetve hogy a fiatalokkal való munkában mit látok. Én azt látom, hogy egy változás van folyamatban, így nemzedékről nemzedékre. Tudom, hogy a generációs határokat mindig újra húzzuk évszámok, történelmi események, politikai váltások alapján, de egyfajta különbséget látok az én korosztályom, a mi szüleink korosztálya és az utánunk jövő fiatalok, kamaszok között. Ez pedig az, hogy még a mi szüleinknek ez az elköteleződés témakör, ez teljesen természetes volt, magától értetődő, előre meghatározott, kicsi volt benne a mozgástér. Tehát mindennek eljött az ideje, akkor azt szokás tenni, akkor azt kellett tenni, hol máshol lennél, munkahelyet egy életre választottak, nagyapám azzal büszkékedett, hogy neki egy bejegyzés volt a munkakönyvében, az pedig a Magyar Államvasútak, és 50 év után onnan menj nyugdíjba. Tehát, hogy egyfajta ilyen maga természetességében zajlott a kicsi választási lehetőséggel hordozott felelősség és elköteleződés. Az én korosztályomnak, az én generációmnak pedig volt egy váltás az életében, hogy a mi szüleink valahogy ezt a mintát remélik tőlünk, vagy várják el tőlünk, tehát egy picit úgy tekintenek ránk, hogy valahogy nekünk, tőlünk is ezt gondolnák, hogy valami ilyesminek kellene megfelelnünk. Ugyanakkor viszont nekünk már a világ sokkal nyitottabb. Tehát mi már belenőttünk a számítógép, az internet, az új munkalehetőségek a kapitalizmus világába, és egy csomó olyan új terület nyílik meg, ami alapján újra gondoljuk, hogy kell-e nekem itt-ott ennyi évet eltöltenem, muszáj ragaszkodnom valamihez, vagy egyáltalán jobban megválogatjuk, hogy mihez vagyunk lojálisak, és miért. Tehát sok kérdés merül föl, sok dolog mentén újraértelmezzük a szüleink által természetesen követett mintát, ami nekik egy full természetes dolog volt. Számunkra pedig ez igenis kérdés, és hát éppen ez miatt egy kicsit egyedül vagyunk vele, mert ugye a szüleink nem is nagyon értik sokszor, hogy mi ezen a kérdés, tehát hogy mi itt a probléma, mi a gond, mert mi meg elgondolkozunk rajta, hogy vajon itt mi lehet az igazság.
2: És akkor hogy néz ez ki kapcsolati vonatkozásban itt a 20 pluszos korosztálynál? Tehát például az Isten felé való elköteleződéssel hogy áll ebbe a korosztályba tartozó ember a te rálátásod szerint?
3: Hát mindenkinek más útja vezet fel a Sion hegyére, ahogy mondani szokták, de van egy tipikus útvonal, hogy a fiatalok elkezdik bejárni a nagyvilágot. Próbálják megtalálni a saját válaszaikat. Tehát míg idősebbeknél ez úgy volt, hogy gyerekként már vitték őket vagy templomba, vagy gyülekezetbe, és akkor picit ott is maradt, és akkor valahogy közben formálódott ez át egy személyes kapcsolatá Istennel. Míg a mai fiataloknál ez igenis fölrúgják a szabályokat, és megkérdőjeleznek mindent, és megtalálni a saját megoldásaikat az élet kérdéseire, problémáira, azokra a problémákra, amiket meggyőződésem vagy meglátásom szerint az Isten hiánya okoz, de a nagyvilág egyre több alternatív választ kínál ezekre a kérdésekre, és nagyon sokan ezeket a kérdéseket végigjárják, beleértve itt a különböző közösségekhez való tartozást, a különböző eszmék és a szabadság eszménye, a tolerancia, a különböző irányzatok, filozófiák, pszichológia által. Hát picit ilyen tudomány területén határmesdje az okkultizmus meg a tudomány területén, szóval elég sok új ilyen kevert dolog jelentkezik, ami megoldásokat és válaszokat kínál az élet és a létezés kérdéseire, ami nyilvánvalóan Istennél van a megoldás, de nagyon sokan bejárják ezeket az utakat, mielőtt visszatalálnak ahhoz, hogy nincs más út.
2: Tehát a kérdéssel igazából arra is céloztam, hogy mennyire könnyű vagy nehéz nektek, vagy egy mai 20 évesnek megtalálni az utat Istenhez. Pontosan ebből fakadóan, amiről mesélsz nekünk, hogy nagyon nagy a kínálat.
3: Én úgy fogalmaznék, hogy az út aránylag könnyű, tehát soha nem volt ennyire könnyű. Tehát a lehetőségek határtalanok. Gyülekezet, podcastok, most már a legtöbb gyülekezetnek is van online forrása, tehát sok helyről lehet táplálkozni, de sokkal könnyebben megyünk el fölötte. Tehát elvileg könnyebb, gyakorlatilag mégsem.
2: Hogy áll ez a korosztály a párkapcsolatban való elköteleződéssel? Van-e ennek a korosztálynak ezen a téren elakadása például?
3: Hú, hát akkor belefutunk egy érdekes kérdésbe. Én nagyon nem szeretem az elakadás szót vagy kifejezést. Ez eléggé azt sugallja, hogy az illető valamiben már el van romolva, tehát hogy vele valami komoly probléma van. Pedig ha feltesszük, hogy az én gondolatom szerint van egy ilyen problémakör, amivel mi birkózunk meg, hogy a szüleinkhez képest új lehetőségekkel és új kérdésekkel kell szembenéznünk, amire nem nagyon vannak tanácsosok, mert sokan nem is értik. Akik előttünk mennek, azok már nem értik, hogy velünk mi a helyzet, az utánunk jövőket meg nem érinti. Ezért egyedül állunk szemben egy kihívás sorozattal, amit ha így egészében nézzünk, hogy ezekre a kérdésekre nekünk válaszokat kell találni, vagy szűrnünk kell a sok lehetőséget, amit korábbiaknak nem kellett, akkor ez nem igazán elakadás, egyszerűen csak eltolódnak a korosztályos határok. Tehát nem nagyon nevezném elakadásnak, vagy ilyen mi a baj a fejeddel, hogy még nem ott tartasz, ahol tartanod kellene, mert nagyanyád is már rég nős volt, és 3 gyereke volt, és a többi, most bocsánat a kifejezését, hanem egy eltérésről beszélünk. És ha az a kérdés, hogy ez az eltérés ez miből adódhat, akkor igazából nagyon jó kulcsszó az elköteleződés, amire vissza lehet vezetni. Itt most 3 területet érintettünk, ami ilyen klasszikusan nagy kérdés. Az egyik a karrier kérdése, tehát hogy a munka. A világban eltöltött időnknek egy jelentős részét ugye munkákkal fogjuk tölteni, az picit a személyiségünket, meg hogy kik vagyunk mi a világban és a társadalomban azért meghatározza. A másik az Istennel való kapcsolat, ami nagyjából az örök lét szintjén meghatározza, hogy mi kik vagyunk, és a személyiségünket formálja egy életen keresztül. És a harmadik, hogy ki az, aki a mi családunkat fogja jelenteni, tehát a párunk. És amennyire az elköteleződés terén vannak ilyen kérdéseink és kételjeink, ez nyilvánvalóan a párkapcsolat és a párválasztás terén is felüti a fejét, hogy jó, de vajon kell-e olyan házasságban élnem, mint amilyenben a szüleim éltek, vagy a nagyszüleim? Egyáltalán jónak tartom-e azt, vagy kívánatosnak tartom-e azt a képet, amit én tőlük láttam? Vagy esetleg remélhetek jobbat? Vagy én még olyat se remélhetek? Vagy velem valami baj van, hogy én nem vágyom arra? Szóval ez ilyen zavaros, és az elköteleződés terén feltett kérdések nyilván a párválasztást is időben picit kitolják, hiszen ezeknek a végére kell jutni.
2: Mik azok a tipikus problémák, amik megjelennek ebben a korosztályban?
3: Talán a férfinő vonatkozásában is ugye vannak eltérések. Én most a férfi oldalt fogom elsősorban képviselni. Az egyik a ki vagyok én, a honnan jöttem és hová tartok. És ebbe beletartozik, hogy merre kellene mennem, milyennek kellene lennem, milyen vagyok én valójában, mi az, ami jó, mi az, ami nem jó ebben, és hogy ezekkel között én hogyan válasszak és szelektáljak. Ez az identitás kérdés az, amiben nagyon nagy segítség, ha valaki ideje korán megtalálja Jézus Krisztust, mert akkor egy olyan stabil alapra tud építkezni, hogy először is tudom, hogy én már el vagyok fogadva, én szerethető vagyok, mert én szeretve vagyok, az én személyem és személyiségem az egy érték, és ez ad egyfajta bátorságot és harciasságot, hogy az ember kendőzetlenül tudja nézni a saját hiányosságait, illetve az élet kérdéseiben picit bátrabban tudjon állást foglalni. Szóval az identitás kérdés az egy komoly kérdés a mi generációnkban. Az elköteleződéssel együtt járó felelősségnek a vállalása. Tehát még régen ez is egyértelmű volt, hogy a felelősséget sokan nem választhatták, hanem az úgy adott volt. Tehát beleszületett valaki, a kor, az életkörülmények ezt megadták, tehát igazából ezt kellett tenned, mert más lehetőséged nem volt. A mi esetünkben ez komoly kérdés, mert hogy miért akarnék csinálni valamit, miért akarnék cipelni valamit a vállamon, ha azt nem feltétlenül szükséges, ha én nem látom annak értelmét, vagy nem látom benne az értéket. És mire én elkezdem látni azt az értéket, amit a felelősséggel megnyerhetek, vagy látom benne, hogy az én személyem hogyan válik értékké azáltal, hogy én felelősséget vállalok, nyilván felelősséget vállalni meg az elköteleződés révén lehet, az bizony idő, meg személyiségformálódás, illetve egyfajta önbizalmat feltételez. Ami megint csak mindig visszamutatok Krisztusra, hogyha az ember abban a tudatban éli az életét, hogy ő érte az élőisten az egyszülött fiát elküldte, akkor ő van annyira értékes, és van benne valami, amiért ezt megérte megtenni, akkor nyilvánvaló, hogy lehet annyira magabiztos, hogy akkor valamire biztos hasznos vagyok, valamilyen céllal vagyok itt, és ha én el képes és alkalmas vagyok, akkor esetleg megkeresi, hogy oké, akkor mi az, amit én tehetek ebben a világban, ami érték, és akkor itt rögtön meg is találhatja azt, hogy ez bizony elköteleződésen keresztül tudja elérni, viszont most már félelem nélkül tudja vállalni, hiszen tudja, hogy alkalmas rá.
2: Arról már meséltél nekünk, hogy szerinted az elköteleződés terén honnan alakult ki, vagy ebből a generációs különbségből jöhet az, hogy ezen a területen küzdelme van ennek a korosztálynak, vagy benne van egy ilyen váltásban, vagy változtatásban. De aki azon kapja magát, hogy mégiscsak olyan jellegű probléma ez az ő életében, hogy egyedül nem tud belőle kijönni, és ugyanazokat a köröket futja, akkor mit mondanál egy ilyen embernek? Hogy lehet ezt orvosolni?
3: Hát először is azt tanácsolnám neki, hogy ne add fel. Tehát nagyon sokan rászaladnak arra, hogy látják ezt a spirált az életükben, ugyanazt a köröket futom, és ahogy a kortársaim más utat választanak, vagy látszólag őknek nekik sikerült megtalálni a tökéletes utat, és most itt mutatok az ujjaimmal, kedves hallgatók, kedvéért mondom, az egy igaz utat és a tökéleteset és az így kell csinálni.
2: Idézőjelben.
3: Igen. Szóval ahogyan a kortársai közül többen ezt az helyes tökéletes utat megtalálják, egyre kínosabbnak érzi, hogy ő valahol nem találja meg, hogy mi lenne ebben érték. És talán egyre nyugtalanabb ez miatt. És nagyon sokszor az problémának látom, hogy akiktől segítséget remélhetne, azok sokszor nem látják, hogy ez is valamilyen forrásból táplálkozik, hanem inkább azt látják fő problémának, amit ő maga is, hogy hát még nem vagyok házas, és nincs három gyerekem, vagy hogy még nem vagyok egy cégnek a vezérigazgatója, Szóval, hogy nem ott tartok, megint csak idézőjelben az életben, ahol nekem illene tartani. Ami szerintem további frusztrációt eredményez, és ez visszazárja az ördögi kört. Szóval az első gondolatom az lenne, hogy először is ne add fel, tehát ne gondold azt, hogy veled van személyesen valami baj, mert túl sokan vagyunk itt ahhoz, hogy mindenkivel ilyen egyedi és meg is témei tehetetlen probléma legyen, ami csak rá jellemző, és csak vele van valami személyi probléma. A második az, hogy próbálj meg egy picit a problémától hátrébb lépni egy lépéssel. Tehát könnyű igazából, ha bárkit megkérdezünk, nagyjából mindenki ugyanazt fogja tanácsolni, attól függ, hogy melyik korosztályt kérdezi. A nála fiatalabbak is mást fognak mondani, hogy mit gondol rosszul, a nála idősebbek is. Az ideális, hogyha az ember az Isten igéjéhez fordul.
2: Az mindig segít.
3: Igen, ez most kicsit közhelyesen hangzik, de ezzel próbálok vissza rögtön mutatni abba az irányba, hogy a probléma, megint csak időzőben feloldása, valójában szerintem nem feltétlenül az, hogy még valaki nem házas, vagy még nem tudja, hogy mi akar lenni a szakmáját illetően, vagy még nem találta meg azt a szenvedélyt, ami fűti, hogy ő felelősséget vállaljon és elköteleződjön, hanem azok a jellemfejlődésbeli szakaszoknak a felfedezése, amik még hátra vannak, amik esetleg így kimaradtak, amit mondjuk mások tizenéves korban megtapasztalnak, mert voltak olyan szerencsések. Tehát nem azzal megoldás, hogy azt vizsgáljuk, hogy hogyan lehetnék én házas, és hogyan lehetnék ugyanolyan, mint a többi, hanem megkeresem, hogy magamban azt a választ, hogy én erre alkalmas vagyok, én erre elég lehetek, én is megtalálhatom, én is alkalmas vagyok valamire, én nekem is van egy ilyen területem. Tehát, hogy ez a bajta belső meggyőződés, hogy ez nekem is oké lesz.
2: Ha jól értelek, akkor tulajdonképpen itt arra buzdítod a fiatalokat, hogy tartsanak önvizsgálatot, és vizsgálják meg azt, hogy ők hol állnak tulajdonképpen ebben a kérdésben.
3: Méghozzá úgy önvizsgálatot, hogy nem a jelenleg fő problémának látszó problémára keresünk gyors választ, hanem azt megkérdezni önmagamtól, hogy ki vagyok én. És ha megkérdezem, hogy ki vagyok én, és belenézik az Isten igéjébe, ami egy ízeket és velüket szétválasztó tükör, és kétélű fegyver, és megmutatja, hogy milyen vagyok én valójában, és ki vagyok én, akkor az új meglátásba helyezheti az egészet, és így értelmetlené válhat sokszor a kérdés, hogy erre a problémára mi a megoldás. Tehát akiknél ilyen változásokat láttam fiatalok életében, ott nagyon gyakran azt láttam, tapasztaltam, hogy valójában nem a fő problémá történt nagy változás, hanem picit sikerült elengedni ezt a kérdéskört, és nem ebben akart sikereket elérni, hanem visszament oda, hogy ki vagyok én, és megengedte magának ezt a luxust, hogy ezzel foglalkozzon, és ahogyan ott új dolgokat látott meg, és új perspektívából kezdte nézni, gyakorlatilag így a korábbi szabályrendszert, ami miatt spirálba került, az így értelmét vesztette, és a korábbi problémák így maguktól lehullottak a földre.
2: Van-e a párkapcsolati elköteleződés terén különbség a fiúk és a lányok között? Mit látsz? Ez jellemzően szerinted inkább a fiúknak a küzdelme, hogy nehéz nekik elköteleződni?
3: Én sokáig azt gondoltam, hogy ez kizárólag a fiúkat érinti, nyilván saját szemszögből. Nekünk sok kérdéssel kell szembenézni, főleg a keresztény világban ugye a hagyományos értékrendet képviseljük, hogy a férfi a család alapja, a családnak a feje, ő neki kell vezetni, minden felelősség az ő vállát nyomja, ha ő a helyén van, akkor minden rendben lesz, ha ő stabil és erős a Krisztusban, akkor minden oké lesz, de ha ő valamit rosszul csinál, akkor az egész buli az ő rajta bukik, és ha nem sikerül valami, az mind biztos, hogy az ő felelőssége. Na most ez egy elég nagy nyomás, és ez miatt nyilván, ha valakinek is kis önbizalom problémája van, akkor az rögtön megkérdőjelezi, hogy erre ő egyáltalán alkalmas-e. Azt nem, hogy ő esetleg vágyna erre, de az biztos, hogyha annyi felelősség tudata már van, hogy ezt elfogadja, hogy igen, ezt ilyen feltételek mellett szeretném vállalni, ami egy nagyon dicséretes dolog, de közben van egyfajta önbizalom hiánya és kérdései vannak, amikre még nincsenek válaszok, akkor nyilvánvalóan az predesztinálja, hogy ő egyedül maradjon. Ezt a harcot fiúk esetében szinte mindig látom. Tehát kinek rövidebb, kinek hosszabb ideig tart, de ezen mindenki keresztül megy.
2: Félnek a fiúk megházasodni?
3: Mindenki nevében nem szólhatok, de szerintem, ha valaki józan eszű, felnőtt gondolkodású férfi, akkor egy kicsit fog, igen.
2: És miért? Mi tartja a fiúkat vissza a házasodástól?
3: Hát maga a házasság intézménye azt hiszem, hogy egy csodálatos és kívánatos és jó dolog. Ugyanakkor egy borzasztó összetett és nagy horderejű döntés. Tehát technikailag választok egy szemét az alapján, ahogyan most ismerem egy életre, őt a családommá teszem, őt innentől az én nevemről fogják nevezni a nagyvilágban, tehát bármi, amit tesz, mond és amit képvisel, az innentől engem is képvisel. Ő jogot kap, hogy a nevemben szerződéseket írjon alá, kijelentéseket tegyen, ígéreteket tegyen, stb. Valahol vállalkozok rá, hogy az időmet, az erőmet és a pénzemet az ő szolgálatába fogom állítani, beköltözik az otthonomba, hozzáfér a pénztárcámhoz, az ágyamban alszik, a lelkemhez fog kötődni. Tehát azért ez egy rémisztő szintű kiszolgáltatottságot feltételez. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy rémisztő dolog így első hangzásra.
2: Húha, most nagyon meg vagyok lepődve, hogy lehet ezt a kérdést így is látni, mert egy lány, és akkor most velem beszélgetsz, és itt vagyok nőként ebben a beszélgetésben, a mi szemszögünk a házasságról teljesen más, és nem annyira a félelem vezére, hogy mi lesz akkor, hogyha rosszul döntök. Azt hiszem, hogy a legtöbb lányban, nőben erősebb a vágy, hogy tartozzon valakihez, hogy legyen egy természetes szeretet közeg, amin keresztül ő szeretetet tud adni a férjének első körben, aztán, hogyha lesznek gyerekeik is, akkor a gyerekek felé is. Tehát van egy ilyen kis kyúkanyó életérzés egy lányban, nőben, ami idővel talán egyre erősödik is egy átlagos nőben. Szóval egészen másképp látjuk ugyanazt a dolgot is. Szerintem a lányok inkább házasság nélkül félnek élni, és inkább az motiválja őket, hogy mi lesz velem, ha véletlenül nem megyek férjhez, nem köteleződöm el akármilyen okból is, akkor lemaradok valamiből, akkor kiszolgáltatott leszek az életben, akkor hogy fogok megélni, mi lesz akkor, hogyha rosszul döntök, vagy majd később jön egy jobb, beleszeretek valaki másba, és akkor már itt el vagyok köteleződve, akkor abból nem fogok kilépni, mert nyilván nekem a hűség és az elköteleződés az nagyon fontos. Szóval a lányok egy kicsit másképp vannak szerintem ezen a téren is így becsatornázva.
3: Hát eszembe jut egy példa a Bibliában, amikor Jézust a válásról kérdezték, és nyilván azért fordultak hozzá ezzel a kérdéssel, mert szerették volna bebiztosítani a lehetőséget a férfiak, hogy vészhelyzet esetén tudjanak válni. És Jézus azt mondta, hogy ez nem egy nyitott opció, tehát akkor egyedül vagy sehogy. És hát azt mondták ott a környező tanítványok, hogy hát akkor jobb az embernek, ha meg sem házasodik. Tehát azt hiszem, hogy egy férfi az első perctől jobban látja azt, hogy ezen mennyire rajta tud veszíteni, hogyha mellé megy a dolog. Azért sok vesztenivalunk is van benne, mivel nagyon nagy felelősséget vállalunk ezzel, ezért sokat is veszíthetünk rajta. Tehát sok mindent kockáztatunk, és ezt mi az első perctől tudjuk is, hogy amennyire egy áldásos feleség, és ezt a Példabeszédek 31 népszerű része taglalja, egy jó feleség az a férjnek az életét, azt egy 6 plusz motorral megtoldja, és elképesztő energiákat szabadíthat fel, és inspirálja, és motiválja, és olyan hátországot biztosít, hogy aki korábban nem ment volna egyedül sehova, az egy ilyen segítőtársal mérföldekkel és fényévekkel messzebbre jut. Ugyanakkor egy rossz feleség az viszi az ember pénzét, a lelkét, idejét, az meg tudja ölni az férfinek a jellemét, a személyiségét, tehát kockázatos dolog.
2: De a szeretet kötőjel szerelem szerinted nem írja felül az esetleges attól való félelmet, hogy mi van, ha rosszul döntesz, és esetleg a derék asszony helyett egy kevésbé hozzád való nőt választasz?
3: Jó, ez most egy nagyon érzékeny kérdés lesz. Azt hiszem, hogyha valaki 18 éves korában először szerelmesen dönt és választ házastársat, akkor természetesen felülírja. Ha viszont valaki már esetleg a szerelem érzésével már egyszer találkozott életében, a saját szívében, és rájött, hogy ez egy múlandó dolog, vagy esetleg ez nem old meg és javít meg mindent, vagy nem ír át bizonyos dolgokat, akkor ezt egy szükséges alkotóelemként kezdi kezelni, de nem gondolja, hogy ez át tud formálni dolgokat. Én ezt úgy szoktam egy hasonlatban ábrázolni, saját találmány, hogy a szerelem az a tűz, ami megolvasztat két fémdarabot, két életet, hogy azt utána egyé varázsolja. De ahhoz meg kell olvadni a két fémdarabnak, és utána, amikor kihűlt, a szerelem tüze az esetleg az idő folyamán az úgy kihűl, de az a két vasdarab az utána már egy. De az, hogy ez a kezdő egyé váljon, ahhoz szükség van a tűzre, különben sosem tudnának úgy megolvadni, hogy hogy az valami új és egyet hozzon létre.
2: Hú, de tetszik ez a kép.
3: Viszont ez azt is feltételezi, hogy két vasdarabot össze lehet így olvasztani, de ha a rezet szeretnél vassal, azon nem tud segíteni. Akár ilyen hőfokon hevíted, az egyik előbb olvad, mint a másik, előbb hűl ki, mint a másik, és az csak problémákat okoz. Tehát, ha két életet szeretnénk egyé tenni, akkor szükség lesz a szerelem tüzére, viszont előtte ki kell választani ezt a két életet, amelyik összepasszol, amelyik összeolvasztható.
2: Hogy állnak a fiúk, férfiak a kitartással? Mert nyilván, hogyha bevállalja azt, hogy elköteleződik és megnősül egy 20-as éveiben járó fiú, fiatal férfi, akkor ez olyan tulajdonságokat fog benne természetes módon kimunkálni, mint például a kitartás. Tehát ez visszafelé is igaz, hogy adhat neki egy pozitív visszacsatolást önmagáról, hogy na, de én egy alkalmas ember vagyok, én egy alkalmas férfi vagyok arra, hogy magamon kívül másokról is gondoskodjak, szeretett kapcsolatban legyek, adjak, vezessek más embereket.
3: Megint csak a saját tapasztalataim alapján tudok beszélni, de nekem a házasság egy sokkal komolyabb és nagyobb horderejűnek tűnik és hangzik, mint amivel én elkezdeném ennek a tanulását vagy gyakorlását. Tehát szerintem sokat segít, ha az ember ezt férfiként nem itt kezdte el gyakorolni, tehát nem belecsöppen a házasságba, és aztán jön rá, hogy 20 év eltelt, és még mindig együtt vagyunk, akkor nem történt semmi baj, tehát akkor lehet, hogy nem csinálom rosszul, hanem korábban már megtapasztalta, hogy ő képes vezetni és felelősséget vállalni, és aztán lépett egy nagyot, hogy akkor ezt ilyen formában is lehet, hogy egy családért vállalja felelősséget, vagy gyerekek életében egy másik emberi lény élete legmeghatározóbb első 10-20 évében játszak ilyen szerepet.
2: Tudatos-e a 20 pluszos korosztálynál az, hogyha esetleg valakinek ezzel küzdelme vagy elakadása van?
3: Szerintem biztos. Azzal együtt, hogy ez most úgy vázoltam, mintha mi fiúk csak félnénk, és csak a negatív árnyoldalait látnánk a dolognak, a férfi és a nő úgy lett kitalálva, hogy egymás nélkül nem létezhetnek. Tehát aztán azt hiszem, hogy Pál apostol írja, hogy a nők szülik a férfiakat, és a férfi nélkül nem születik egyetlen nő sem. Tehát, hogy egyik nélkül nincs a másik, és ez mindig is így volt, mindig is így lesz. És ezért a létezésünknek egy aspektusa az, hogy a nők felé mi hogyan tudjunk stabil szolgálók lenni. Nyilván nem ez a fő cél, hanem hogy Isten előtt mi hogyan járunk és élünk, de ez az identitásunknak egy része, hogy mi hogyan viszonyulunk a nőkhöz. Tehát természetesen minden fiú vágyik rá, hogy megházasodjon. Tehát ez vitán felül áll, és ha lát jó családokat és jó feleség mellett boldog és kiegyensúlyozott és kibontakozó férjeket, akkor azt hiszem, hogy még inkább ezt érzi. Szóval a negatív árnyoda mellett a pozitívat is látjuk. És most elfejtettem, hogy mi volt a kérdés.
2: Az volt a kérdés, hogy tudatosak-e a mai fiatalok, a 20 pluszos korosztály, azzal kapcsolatban, hogyha az elköteleződés számára problémás, nehézkes, hogyha neki ezzel elakadása van.
3: Tapasztalatom szerint többségében igen. Az egy nagyon ritka helyzet, és az már komolyabb problémák esetén áll fönt, hogy az élete minden területén problémája van a kitartással és az elköteleződéssel, meg a felelősségvállalással, és mindenki hibás ő körülötte, csak ő nem érti, hogy ő vele mi a baj. Az már olyan is előfordul, de hál' Istennek az aránylag ritka. Általában akinek ilyen téren küzdelmei vannak, az pontosan tisztában van vele, hogy mit szeretne az életben, és hogy szeretné azokat az áldásokat és kincseket megtapasztalni, amiket az elköteleződés vállalása mentén megélhetne és megszerezhetne. De hát vannak problémái. Tehát általában tudnak róla a fiatal férfiak.
2: Tehát ez tudatos dolog, na de akkor, ha tudatában van, akkor mit tud tenni, hogy a helyzete változzon? Tehát hogy tudja ezt az elakadását föloldani? Mit tud tenni önmagáért?
3: Feltenni az élet nagy kérdéseit. Ki vagyok én? Honnan jöttem? Hová tartok? Milyen ember szeretnék lenni, és miért? És ha valamire vágyom az életben, miért vágyom rá? Mit remélek tőle? Sokszor előfordul, hogy vágyunk valamire, és szeretnénk, és küzdünk valamiért, amit szeretnénk megszerezni, mert önmagunknak nem megfogalmazott módon azt gondoljuk, hogy az majd elhoz dolgokat, amik lehet, hogy valójában nincsenek is hozzácsatolva. És kemény munka árán megszerezzük, és vállaljuk, és beszállunk elköteleződésekbe, és felelősségeket vállalunk, és aztán rájövünk, hogy amit reméltünk, hogy ezzel együtt jár, az valójában sosem volt hozzácsatolva, csak mi gondoltuk így. ha az ember ezeket a kérdéseket megteszi saját magá, felteszi saját magával kapcsolatban, hogy én ki vagyok, honnan jöttem, hová tartok, én Isten előtt ki vagyok, milyen az én személyiségem, és mi az én küldetésem, vagy mire leszek én itt jó Isten tervében, akkor az vissza fog hatni arra, hogy hát ha ezt én tudom, akkor igazából mi akadálya, hogy vállaljam, hogy én vagyok az ajtónak a kulcsnak az őrzője, vagy mi az akadálya, hogy másokért felelősséget vállaljak, hiszen hát tudom, hogy mi a feladatom.
2: Te 32 éves vagy, feltetted már magadnak ezeket a kérdéseket? Mert hogy jelen pillanatban még, ha jól tudom, akkor úgy ülünk itt, hogy még nem vagy házas.
3: Természetesen föltettem. Sőt, ez mind a mai napig sokat formálódik bennem. Én az első, emlékszem, amikor az első alkalommal, amikor fölmerült bennem a gondolat, hogy a lányok nagyon szépek tudnak lenni, és milyen kellemes a társaságuk, akkor hát azt írja a Biblia, hogy ez házasság formájában történik, akkor én rögtön azon gondolkoztam, hogy akkor nekem milyennek kell lennem majd, hogy én jó férj legyek. És elkezdtem kutatni, megkérdeztem házas embereket, hogy milyennek kéne lenni, mi a titka a házasságnak. Nagyon vicces, hogy mivel azt hallottam, hogy a legtöbb házasságban az a fő konfliktus forrás, hogy a fokrémtubust a végén nyomjuk, vagy a közepén. Én magam egyszerű tizenéves agyával elkezdtem gyakorolni, hogy egy hétig a közepét nyomtam a fokrémtubusnak, egy hétig pedig a végét.
2: Na tessék!
3: A másik probléma a WC ülőkének a deszka felhajtása, lehajtása. Én megtanultam lehajtott deszkával és felhajtott deszkával is végezni a dolgomat, hogy ez ne legyen probléma a házasság terén. De aztán később, ahogyan cseperedtem, 20-as éveimben újra átgondoltam, hogy pontosan miért szeretnék megházasodni, és mi a célom ezzel, vagy miért gondolom, hogy ez nekem jó lesz. És ezek a kérdések és ezek a válaszok formálódnak bennem, és ahogy formálódik, meglátjuk, hogy mi lesz a vége.
2: Most hol állsz pontosan? Tehát szeretnél megnősülni?
3: Régen ezt tekintettem az életem egy céljának, tehát az életem kibontakozásának ez egy ilyen kulcseleme volt, tehát hogy nyilvánvalóan ez meg lesz, ugye, mert hát ez a

0: lehetséges életutak egy keresztény férfi számára, hogy utazó prédikátor legyen, vagy ez is az, hogy egyedülállóként vagy házasként az egy másik történet, de akkor itt felmerül a kérdés, hogy van-e különbség ebben a kérdésben, tehát a párkapcsolati elköteleződés terén egy keresztény és egy világi fiatal között. És világi fiatal alatt itt egy olyan fiatalt értek, aki még Istennel nem rendezte a kapcsolatát, nincsen még személyes kapcsolata. Nincs ilyen szeretett kapcsolatban, mint amilyenben te is én már vagyunk.
1: Szerintem ég és föld a kettő. Tehát a világiaknak a gondolkodás módja az merőben eltér. Egy világi fiatalember, mivel ha Istent nem fél, tehát nem gondolja, hogy van valaki, akinek volt egy eredeti terve, és van egy eredeti koncepció, hogy ez hogyan lenne jó, nincsen irányvonal, hogy a szeretet mentén, szenvedést tűrve, elhordozva, másokat szeretve, azért áldozatot vállalva, tehát hogy milyen az isteni szeretet, mi az a nívó, amihez én szeretnék hasonlítani. Enélkül a nívó nélkül igazából az élet arról szól, hogy én hogyan legyek benne a legboldogabb. És ha ezt vesszük irányadó iránytűnek, akkor...
0: A saját vágyaink kielégítését, vagy a saját boldogságunk keresését, hajszolását.
1: Akkor igazából egyfajta természetes módon önző életre fogunk törekedni, ahol a párkapcsolat igazából arról szól, hogy az én boldogságomat az előre mozdítsa. És most csak ha logikailag nézzük, akkor ha ez a cél, akkor megházasodni valahol nem célszerű. Tehát önként miért vállaljak én felelősséget a másik ember dolgaiért, kötelezem el magam és láncoljam magamat hozzá valakihez, ha esetleg később jön egy jobb parti, megfosztva magamat lehetőségektől, lekorlátozva a választási opcióimat, minek ugornék bele én fejest egy ilyenbe, hogyha igazából az a cél, hogy én minél jobban érezzem magam.
0: Ehhez képest hol állnak akkor a keresztény fiatalok? Azt mondtad, hogy merőben más egy Istent személyesen nem ismerő világi fiatalnak a hozzáállása, a párja felé való elköteleződéshez és a házassághoz, mint egy keresztényé. Miben más egy keresztényé?
1: Hát egy keresztény fiatal, aki keresztény gyülekezetben nőtt föl, és felnőttként ő maga is úgy döntött, hogy Krisztust akarja követni. Nyilvánvaló, hogy ez az első perctől, ahogyan én is tapasztaltam, az a képe áll előtte, hogy a párkapcsolatnak a formája az a házasság, az elkötelezett, a felelősségvállaló, a terheket hordozó. És próbálj megkérdezni, hogy akkor mi kellhet ehhez, hogy ennek ő megfeleljen ennek a színnek, vagy ennek a formának.
0: Ez egyfajta nyomás szerinted a keresztény fiatalokon?
1: Az a gondolat, hogy neki valaminek meg kell felelni ehhez?
0: Igen, illetve hogy meg kell házasodni mindenképpen. Mert a Biblia ezt a példát állítja elénk, hogy az isteni terv szerint Ádámnak ott volt Éva, mint a boldogság forrása, és akivel teljessé vált, és amikor a teremtés végén azt mondta Isten, hogy ez így jó.
1: Jelen pillanatban én úgy gondolom, hogy a korosztályomon ez egy jelentős nyomás keresztény berkekben, hogy sokan úgy gondolják, hogy az ideális létforma az a házasság. Tehát ha valaki ezzel még nem rendelkezik, akkor az vagy komoly problémákkal küzd, vagy esetleg valami nincs rendben a fejével, vagy a keresztény mi voltában esetleg komoly zűrök lehetnek, hogyha ő ezekről nem egyértelműen úgy gondolkozik, hogy minél előbb és minél hamarabb és minél inkább megházasodni. Minél jobban, alaposan legyen házas, mert az annál jobb.
0: Ezek szerint te nem így látod?
1: Tételezzük fel, hogy ahogyan gondolom is, hogy egy jó házasság az egy elképesztő áldás egy férfi életében. Tehát ez egy kívánatos dolog. Ezt mind a mai napig így gondolom. Nem hiszem, hogy mindenkinek ez az útja. Ugye látunk a Bibliában erre kontra példát, hogy Pál apostol ajánlja a saját életmódját. És ugye, ahol ír erről, ott részletezi, hogy aki megházasodik, mert úgy érzi, hogy ő szeretne, és virágzókorát múlja, stb., akkor tegye meg, és házasodjon meg, és legyen benne boldog, és nem teszi rosszul, sőt, jól teszi. De azt mondja, hogy ha valaki megteheti, és ilyen igénye nincsen, akkor igazából még jobban teszi, mert ő is így él, és szerint ez egy jó életforma.
0: Illetve Pál apostol kifejezetten megnevezi ennek a célját, tehát azt mondja, hogy aki tudja tűrtőztetni magát, az a jobb részt választja, vagy jót választ, mert hogy aki egyedülálló, az Isten dolgaival tud foglalkozni, és másokat is Istenhez tud vezetni.
1: Igen, és itt van egy csapda, amire szeretném felhívni a figyelmet, hogy azért nem megházasodni, vagy azt mondani, hogy jobb nekem egyedül, mert valójában nem rendeztem a kérdéseimet az elköteleződéssel kapcsolatban, vagy a felelősségvállalás terén én inkább hátrébb húzódok, és akkor inkább jobb nekem egyedül, nem erről írt Pál apostol, hanem

0: arról, amikor ő tudja, hogy mi a küldetése, mi a célja, mi a szolgálata, hogy mi az ő helye, és azt látja, hogy ahhoz a munkához, amit ő Krisztusban el tud végezni az emberek között, ahhoz az ő életmódja jobb, hogyha az egyedülállóság marad. De ez egyfajta tudatosan választott életút, nem pedig egy, hát, félelmetes, úgyhogy inkább nem. Tehát nem egy félelemből hozott döntés, hanem inkább egy tudatos választás.
1: És ráadásul nem is parancsként adja elénk, hogy mindenképpen, ha keresztény vagy, akkor meg kell házasodnod, hanem ez egy ajánlás, illetve a saját példáján keresztül való bemutatása annak, hogy Isten másra hív el bizonyos embereket, és látunk a Bibliában Péter apostolt is, akiről tudjuk, hogy házas volt, és amellett is tudta a szolgálatát végezni, és látunk Pál apostolt is, aki viszont egyedülálló volt, és így végezte a szolgálatát.
0: Abszolút, tehát látunk erre is, meg arra is példát. A közvélekedés most a keresztény világban ahány, hát túl sok tapasztalatom nincs, mert eddig életemben összesen két gyülekezethez tartoztam, tehát annyira nincs széles látószögöm, hogy az egyházon belül egyes területeken hogy gondolkoznak, de amennyire tudom, azért ez a nívó, hogy azért aki házas, az már úgy jelent valamit, tehát az valószínűleg felelősségteljesebb, az már előrébb van az életben, az már egy szintet megugrott. Én ezzel a gondolkodásmóddal nem értek egyet, és ez igenis helyezhet nyomást egy fiatalember vállára, ami azért sem jó, mert ha ő maga döntött úgy, hogy ezt az életmódot még nem választja, vagy soha nem választja, mert ő látja a helyét a világban enélkül is, akkor miért tennék nyomást a vállára? Tehát akkor miért akarná más irányba vinni? Mint ha valaki Pál apostolt akarta volna kiházasítani, hát minek? Tehát aki időnként hajótörés szenved, meg megkövezik, meg nem biztos, hogy hazajön éjszaka, annak most kell egy asszony, aki szegény otthon várja és élje át mindezt. Tehát, hogy egy másik életforma. És ha ő neki ez az elhívása, akkor miért erőltetném rá? Ha viszont azzal a problémával állunk szembe, hogy az illető fiatal azért nem akar megházasodni, mert fél az elköteleződéstől, felelősségvállástól, illetve ezen a téren nem érzi magát késznek erre, akkor az, hogy nyomást teszek a vállára, hogy de hát ezt kéne csinálnod, az a legkevésbé sem segít. Sőt, inkább egyfajta lázatást fog kiváltani, hiszen valahol védenie kell saját magát, mert olyat várnak el tőle, amiről ő jelen pillanatban még egyáltalán nem képes.
1: Tehát kontraproduktív. Abszolút. Gyakorlatilag, hogyha ilyen irányú nyomást helyez el mondjuk a fiatalokra, például az IFI-ben.
0: Szerintem kontraproduktív.
1: Tehát azt mondod, hogy végül is a keresztény világban is ott van a nyomás különböző téren. Beszéltél már az elköteleződésről és a felelősségről, de van egy aspektus, ami viszont szerintem inkább a lányoknak kérdés, vagy mi vagyunk inkább emlékeztetve rá, ez pedig az idő múlása, vagy az időben való tudatosság, hogy férjhez menni, és főleg, hogyha gyereket is szeretnénk vállalni, akkor mi lányok, nők tudatosabbak vagyunk ebben, hogy vége láthatatlanul erre nincs lehetőségünk. Tehát, hogy 30 fölött már a lányokban, nőkben elkezd kattogni az a bizonyos biológiai óra. Ugye ezt a képet szoktuk használni. Tehát, hogy nagyon érzi egy nő azt, hogy telik az idő, és hogyha családot szeretnék alapítani, és gyereket szeretnék, akkor annak most van itt az ideje.
0: Reméltem, hogy adódik rá lehetőség, hogy visszakanyarodjunk oda is, hogy a hölgyek hogy élik meg a elköteleződési és felelősségvállalás témakörét a korosztályomban. És ugye igen, őket az idő úgymond jobban szorítja, hogy vesszük. Engem meglepett, hogy azt tapasztaltam, hogy sok hölgy úgy szeretne borzasztóan férhez menni, és aggódik, hogy virágzó korát múlja, hogy közben sorra utasítja el a kérőket.
1: Ezt látod?
0: Én többet hallottam, tapasztaltam. Tehát, hogy sok lehetőség adódik, de sok kérdés merül föl, hogy megfelelő lesz-e, ő-e az igazi, őt rendelte az úr, biztos, hogy jól döntök-e, jól választok, elég szimpatikus-e nekem, esetleg olyan mérőszámokkal dolgozik, vagy annyira biztosra szeretne menni, hogy ő lesz az ideális, hogy ez miatt nem szeretne elköteleződni, ugyanakkor viszont borzasztóan zavarja, hogy amilyen célokat kitűzött, hogy milyen feltételek mellett és milyen formában szeretne férhez menni, az viszont nem jön el. Az még nem kopogtatott.
1: És akkor mi a megoldás a fiatal nők számára? Túlságosan magasan van a léc, és azt gondolják, hogy azok a találkozások, amik vannak az életükben, ők nem ütötték meg azt a mércét, amit ők így előzetesen gondoltak volna, hogy milyen a hozzájuk való társ, vagy kihez valók ők?
0: Hát ezt le kell szögeznem előre, hogy azt hiszem, hogy ezt nem nekem kell tudnom megmondani. Volt az Omega gyülekezetben egyszer egy néhány évvel ezelőtt, pont a házasság hónapja volt ugyanígy februárban, és több évtizede házas hívő testvérnőket hívtak a mikrofonhoz, hogy az igehirdetés elején kaptak egy 10 percet. És olyan elképesztő életbölcsesség és tapasztalattal tudtak szólni róla, hogy mit jelent és mit tanultak a házasság során arról, hogy mit jelent nőként egy férfi mellett lenni, hogy én nekem leesett az állam. Tehát ez engem alázatra int, hogy ezt nem nekem kell tudni. Arról beszámoltak, hogy én milyen problémával találkoztam korombeli hölgyek gondolkodásmódját tekintve a férfi nemet illetően.
1: Na, erről mesélj nekünk, erről ez mesélj. Érdekel.
0: Reméltem, hogy inkább a bölcsességet tudom visszadni, amit már én is úgy hallottam, de akkor legyen. Tehát a problémában látom azt, hogy van egyfajta ízléskérdés. Ahogyan a fiúkat gyakran éri az a vád, hogy mi külsőségek alapján választunk, hogy formára, méretre, színre, stb. Meg fog-e felelni. Ez hölgyeknél épp annyira jelen van, csak mi fiúk ugye az esztétikát részesítjük állítólag előnyben, a hölgyek pedig a lelki és érzelmi vonatkozást. Tehát szeretni magát egy életen át annyira boldognak és kiegyensúlyozottnak és szeretetnek érezni, amennyire az csak maximálisan lehetséges, mert hát nyilván, mint keresztény hölgy, ezt ő egy ilyen társat érdemel. És valahol itt néha felcserülnek a szerepek, hogy úgy tekintenek a férfire, mint hogyha az Isten feladata az lenne, hogy egy ilyen tökéletes férfit neki elküldjön, hogy ő ezáltal boldog legyen. És valahol felcseréljük a szerepeket, hogy a boldogság nem a cél, hanem ez egy közben megtapasztalt állapot, és a férfi nem az életemnek a rabszolgája, akit azért küldtek, hogy az én boldogságomról gondoskodjon egy életen át, hanem, és ez most egy nem népszerű álláspont, de a Bibliában van leírva, hogy kimondom, hogy a nő lett segítőkártásnak rendelve a férfi mellé, és nem fordítva. Az én tapasztalatom az, hogy hölgyek sokszor a másik sarokból indulnak, tehát miután ő ugye egy erkölcsös életmódot folytatott, ha idejekorán megtért, akkor erre az útra lépett, akkor egyfajta képe van, hogy egy jó házasságban milyen boldogok a nők, és hogy ez mennyire egy kívánatos dolog, és akkor úgy is áll hozzá, hogy akkor ez neki is jár. És ez egy szükséges valami, ami az ő boldogságát majd elhozza egy szép napon. És sokszor azt látom, hogy erre az egy lapra van föltéve minden. Tehát, hogy ettől várjuk, hogy ez majd amikor az meg lesz, akkor majd kinyílik nekem a világ, akkor majd utazni fogok, boldogságot élek meg, szeretni fognak, stb. Ami azért lehet egy csapda, mert amennyire nekünk fiúknak beszéltünk róla, hogy mennyi kérdéssel kell farkaszemet néznünk, és ezekkel küzdve kicsúszhatunk időben. Hölgyeknél ugyanezek a kérdés, ugyanúgy vannak kérdések, csak teljesen más jellegű kérdések. Elég szép vagyok-e? Örökké fog-e szeretni? Tudok-e olyat csinálni, amivel ezt tönkre tudom tenni? Vagy az a küldetés a férfinak, hogy akkor is szeressen, ha én akármit is csinálok? Ez most egy súlyos kérdés, hagyok hatásszünetet. Tehát a férfi, aki mindig kitart mellettem, az azt jelenti, hogy az élet majd dobál olyan körülményeket, amik mellett is neki ki kell tartania mellettem, vagy néha megcsúszhatok, és ő neki akkor ezt valahogy el kell tudnia hordozni, vagy egy olyan férfira van szükségem, aki akármit csinálok, ő neki mindig betonbiztosnak kell lenni, és ezt én mindig tesztelgethetem, hogy vajon ő ezt kibírja, mert hogy nehogy már nekem megamat irányban kelljen tartani.
1: Ó, Peti, olyan petárdákat dúrogtatsz itt, hogy nem is tudom, hogy le tudom-e csapni, meg a hallgatóink is így hirtelen így le tudják-e csapni. Ha valaki úgy hallgat ma minket, hogy mondjuk egy szülő, vagy rokon, vagy egy pedagógus tanár mondjuk az iskolában, vagy egy ifi munkás, mint te vagy. Tehát, hogy van ezzel a korosztállyal találkozása, ráhatása, látja azt, hogy az elköteleződéssel, és akkor most kifejezetten a párkapcsolati elköteleződéssel nehézsége, küzdelme van az ő ismerősének, gyerekének, diákjának. Ezek az emberek, akik így hallgatnak most minket, ők hogyan tudnak segíteni?
0: Hát most az én véleményemet fogom mondani, hogyha találkozol velünk az utcán vagy a gyülekezetben, itt vagyunk mi 20-as, 30-as éveit taposó fiúk, férfiak, fiatalok, és segíteni szeretném, mert látod, hogy valamivel küzdünk. Az első gondolatom az, hogy ne mondd meg, hogy mit kellene csinálnom. Az a helyzet, hogy az 5 éves kort már messze elhaladtuk, tehát pontosan tudjuk, hogy nincs olyan személy, aki meg tudná nekünk mondani, hogy nekem mit kellene csinálnom az életemben. És ez egy ijesztő dolog, ez felnőtté válásnak egy komoly kritikus pontja, elfogadni a tényt, hogy többé nincs olyan személy, akit megkérdezhetnék, hogy pontosan mondja meg, hogy mit kell nekem csinálni. Nem csak azért, mert ezt most már neked illene tudnod, hanem mert nincs ilyen személy, aki ezt meg tudnál mondani, mert te egy egyedi személy vagy Isten előtt a Földön, és neked ezt meg kell találnod. Ha ezt megpróbálod nekem megmondani, akkor valahol a bizalomot meg is recsen, tehát ott a kapcsolatot elvész, mert akkor már valami baj van. Tehát akkor nem is értettél meg igazán, hogyha szeretnéd megmondani, hogy mit kell tennem, akkor azt hiszed, hogy tudod, hogy nekem mit kéne tenni, és akkor már igazából tudom, hogy nem értesz, tehát ott be is fogok zárni. A másik, hogy ne emlékeztess rá, hogy hol kellene tartanom az életben. Egyrészt, mert tudjuk, hogy ahogyan beszéltünk róla, hogy pont a mi generáción küzd azzal, hogy ez időben úgy is ki fog tolódni, és ez nem biztos, hogy baj vagy rossz, és ez nem biztos, hogy azért van, mert mi annyival rosszabbak vagyunk bárki másnál. Hanem egyszerűen más dolgokkal kell szembenéznünk, tehát a mi időnk az picit máshogy van beosztva. Ha csak arra emlékeztetsz, hogy mink nincsen még az életben, köszönjük szépen, de mi is tudjuk, és ez zavar minket is általában, úgyhogy nincs rá szükség, hogy valaki megmondja, hogy hol kellene tartanunk. Nem mondd meg, hogy mi a probléma, mert valószínűleg mellé fogsz lőni. Tehát, hogy az én életemben konkrétan mi a probléma, ez mondjuk kicsit összecseng a mit kellene csinálnommal is, hogy én hol vagyok úgymond elakadva, azt nem lehet ilyen két mondatos válaszokban megfogalmazni. Ez egy olyan komplex, összetett, gyerekkorból hozott kérdések, traumák, hiányok, Istenbe vetett hit, istenkép, emberkép, személyiség, fejlődés, formálódás témakör, hogy ez nem egy ilyen, hát az a te bajod, hogy, és akkor megmondjuk, hogy ott a probléma az életedben. Nem ennyire egyszerű sajnos. Szóval nem mondd meg, hogy mit kéne csinálnom, nem mondd meg, hogy hol kéne tartanom, és nem mondd meg, hogy mi az én bajom, mi az én problémám. Helyette viszont hallgass meg az illetőt. Elfogadatlanul, feltételezések nélkül, koncepció nélkül, elvárás nélkül, hogy majd az alapján, amit te mondasz, én megmondom, hogy mi a problémád, ülj le és hallgass meg. Mintha valaki egy történetet mesélne. Hallgass meg a fiatalt, hogy mit mesél az életéről. És az a helyzet, hogyha nem nincs benne koncepció, hogy miért hallgatod meg, egyszerűen csak hallgatod, a fiatalok megnyílnak. Tehát mindenki, aki valamilyen problémával küzd, van benne egy segélykiáltás, hogy de jó lenne, ha valaki más is hallaná ezt, és úgy érezném, hogy nem vagyok ezzel egyedül. Ülj le mellé és hallgasd. Feltétel nélkül, cél nélkül, értelem nélkül csak hallgasd meg. Miközben hallgatod, esetleg, és vagy olyan bizalmi viszonyban vele, akkor tarthatsz tükröt. Ez nem azt jelenti, hogy megpróbálod elbújtatni azt, hogy szerinted mit kéne tennie, ügyes kérdésekbe csomagolva, hanem egyszerűen visszakérdezel, hogy jól értetted-e, amit ő mesélt. És ez sokszor egy olyan tükör, amit én nem értem, hogy mi történt, de a másik azt mondja, hogy ó, köszönöm szépen, most valamire rájöttem.
1: Ez nagyon-nagyon érdekes dolog. Én is a pszichológusomnál vettem észre ezt, hogy egy alkalmazott technika tulajdonképpen, hogy időközönként elismétli, vagy állítás formájában, vagy kérdés formájában, amit én mondtam. Nagyon érdekes, hogy mégis ez szolgál tükörként. Tehát nem találják fel a barátaink, vagy a pszichológusok a spanyol viaszt, tulajdonképpen csak egy kívülálló szemszögéből hallatják meg velünk a saját életünket, a saját kérdéseinket, tehát így forgatják vissza. Mégis jó tükör.
0: A munkám során is találkozok fiatalokkal, és most egy 18 éves fiatal fiú, egyébként világi, beszélgettünk, és elmesélte, hogy egy lányt elhívott randira. Meglátta az utcán, nagyon csinos volt, megtetszett neki, és ő volt olyan merész, hogy nem applikáción keresztül írt neki, hanem személyesen megkérdezte, hogy esetleg a telefonszámát megkaphatja-e.
1: És megkapta?
0: Az még hagyján, de a hölgy mondta, hogy egyébként nem oda jár edzeni, mert hogy ő mintha látta volna már a konditeremben többször.
1: Na tessék.
0: Úgyhogy felkínálta neki, hogy menjenek el együtt edzeni, és utána elmentek megenni valamit az étterembe.
1: Hoppá.
0: Tehát nem csak, hogy telefonszámot kapott, de egy azonnali randi elfogadás is történt. És miután ez megtörtént, eznek ellenére azt mesélte, hogy hát őt lette meg a legjobban, pedig, hogy egy lány mit akarna pont ő tőle. És mondtam neki, hogy figyelj, csak az alapján, amiket nekem meséltél eddig, itt már egy ide jársz, mondom, jól tanulsz, céljaid vannak, vállalkozást akarsz indítani a barátaiddal, angol tanítasz, kétkezi munkában jártas, kertészkedik, valamilyen kertészeti cégnél segédmunkát végzett, emberekkel találkozol, vadászol a szabadidődben, ejtettél már el saját kézzel vadat. Mondom, miért ne gondolnád, hogy ezek nem vonzó tulajdonságok? És ezt az aha pillanatot, és igazából csak visszaszoroltam azt, amit ő mesélt nekem, és ezt az aha pillanatot, hogy azt mondja, ez most 5 évön ismeret így egy mondatban. És semmit nem csináltam, csak elismételtem, amit ő mesélt. És nem kellett elmondanom, hogy mit kéne gondolnia, csak visszatükröztem azt, amit ő mondott. Nagyon fontos itt a tükör, hogy a tükrözés nem azt jelenti, hogy elrejtem azt, ami az én véleményem, de kérdések formájában vezetem rá, hogy ő azt gondolja, amit szerintem gondolnia kéne, hanem egyszerűen tisztán azt tükrözni vissza, amit a másik mondott. Az az ideális, ha én fel sem fogom, hogy mi történt, csak ő távozik úgy a helyzetből, hogy tudja. És az utolsó, én még felírtam magamnak pontokat, az utolsó gondolat, hogy mesélj. Tehát miután meghallgattad, miután ő mesélt, esetleg mesélhetsz arról, hogy te hogy éltél át dolgokat. Ez nem, megint csak nem azt jelenti, hogy akkor az én tapasztalataim alapján melyikből foglak én most kioktatni téged, hanem mint egyik történetet a másik mellett elmeséled a sajátodat, mint az övétől független. Lehet, hogy lesz benne összecsengés, lehet, hogy teljesen nem. De ez kicsit ugyanúgy a bizalmat fogja építeni, és ő vizsgálhatja meg, hogy a te életedben talált-e olyat, ami az ő életében esetleg támpont lehet.
1: Szóval azt mondanád tanácsként, hogy hallgassuk meg a fiatalokat, tartsunk tükröt, és ha gondoljuk, akkor meséljünk a saját életünkből is történetet, hát ha azzal is tud valamit kezdeni.
0: És ebben a sorrendben.
1: Nagyon szépen köszönjük, Peti, ezt is, és egyáltalán azt, hogy ma a vendégünk voltál.
0: Én is köszönöm, hogy itt lettem.
1: Varga Péter volt ma a Kapocs vendége.

0: 98.6 Manna FM, Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
1: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Elkezdődött a miniszterelnök őszi országjárása. Több tízezren tüntettek az Alternatíva Németországnak párt ellen Németországban. Folytatódik a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Büszke a kormány eddigi intézkedéseire Magyar Péter, erről a Tisza párt őszi országjárásának első állomásán Veszprémben beszélt a miniszterelnök. Példaként említette a szociális tűzifa keret megduplázását, a vényköteles gyógyszerek áfamentes sététét és azt, hogy dolgoznak a bérrendezésen a többi közt a szociális szférában, az egészségügyi és a rendvédelmi területeken. A kormányfő nagy eredménynek tartja az uniós pénzek hazahozatalát, a kekvától az államhoz visszakerült vagyont, valamint a rendeleti kormányzás megszüntetését is. Hozzátette, hogy a határidőig körülbelül 1000-en jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira. Az Orbán kormány tudott a gyermekvédelmi rendszerben zajló bántalmazásokról, mégsem tett semmit, fogalmazott a miniszterelnök azon a tájékoztatón, amelyen bemutatták a rendszerről készített átfogó jelentést. Magyar Péter közölte, a Pintér Sándor vezette belügyminisztériumban megvoltak az adatok arról, hogy az állami fenntartású intézményekben az elmúlt két évben összesen 3700 esetet rögzítettek, ezeknek több mint a felében rendőrségi feljelentés is történt. A Fidesz szerint Magyar Péter politikai célok használja a gyermekvédelem ügyét, ezért időzítette a közzétételt a Köcsei találkozó napjára. Bóka János frakcióvezető azt mondta, a miniszterelnök bejelentéseit nem lehet komolyan venni, állításainak nincs semmilyen súlya, jelentősége. 16 év után először tartották meg a Köcsei polgári pikniket úgy, hogy a Fidesz ellenzékben van. A párt és Holdudvarának rendezvénye zárt körű volt, de Orbán Viktor volt miniszterelnök, érkezésekor nyilatkozott a sajtónak. Azt mondta, az a dolguk, hogy készen álljanak, ha az országnak szüksége van rájuk. A korábbi miniszterelnök politikai propagandának nevezte az előző kormánnyal kapcsolatban tett feljelentéseket. A túlárazott buszbeszerzésekről azt mondta, hogy ebben az ügyben a belső ellenőrzést éppen az előző kormány indított. Meg. A dízelautók tulajdonosainak támogatásáról a Fidesz elnöke úgy vélekedett, hogy a védett üzemanyagárat kellene visszavezetni, amire megvan a fedezet a költségvetésben. Több tízezren tüntettek Németországban az Alternatíva Németországnak párt ellen. A Berlinben és több német nagyvárosban tartott demonstráción a szélsőjobboldali politikai erő betiltását követelték. A párt a múlt héten a szavazatok 44%-ával megnyerte a helyi választást a kelet-németországi Sachsen-Anhalt tartományban. Holnap a naposabb időszakot követően délutántól megnövekszik a felhőzet. Eleinte a Dunántúlon és északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor, majd este északnyugaton lesz csapadék. A hőmérséklet éjszaka 8-13, napközben 20-25 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.

0: István Dániellel.
1: Az ősz beköszöntével a múzeumok és galériák is új évadot hirdetnek, idén különösen izgalmas és sokszínű kiállítások érkeznek a városba. Megismerhetjük Zolát a fotográfust, elmerülhetünk a japán papírművészetben, megnézhetjük, mit kezd egy festő a mesterséges intelligenciával, és az elfeledett magyar női alkotókat is jobban megismerhetjük. Összegyűjtött néhány desztinációt a világ Budapest. A mai Manóházban két izgalmas kiállítás is nyílt. Az egyik a 19. századi francia irodalom egyik legnagyobb alakja, Zola egy másik arcát mutatja meg nekünk. A naturalista regényeiről ismert szerző 48 éves korában kezdett fényképezni, bár barátai között számos elismert alkotó volt, ő mégis autodidakta módon sajátította el a fotográfia tudományát. 1894-től a fényképezés mindennapi tevékenységé vált számára, saját laboratóriumot rendezett be otthonában, ahol maga hívta elő és dolgozta ki képeit. A több mint 2000 fennmaradt üveglemez negatív, valamint számos papírkép maradt utána, amelyek egészen új nézőpontból láthatják a világot, ezt hozzá nekünk a Zola fényírő című tárlat. A szintén szeptember elején megnyílt egy humanista tekintet Nora Dumas újrafelfedezése című tárlaton, nem csak a Franciaországba emigrált magyar származású fotográfus műveit, de életét is megismerhetjük. Nora Budapesten született, a közép-európai emigráns fotográfusok azon köréhez tartozik, akik kult szerepet játszottak a két világháború között Párizsban kibontakozó fotográfia formálásában. Képein a vidéki életet örökítette meg, vízhordó asszonyok, igavonó állatok, viseltes ruhájú gyerekek láthatóak ezeken. A mai Manóházban nyíló kiállításon ebbe a modernizáció hatására folyamatosan eltűnő világba pillanthatunk be. Új kiállítóteret nyitott a Kieselbach Galéria, amelyben rögtön egy izgalmas tárlatot nézhetünk meg. Mi történik, ha a mesterséges intelligencia nem csak inspirációs forrássá, hanem egy festőalkotó társává válik? Bagyko Robert Kevin Crew című kiállítása a K2 Galéria nyitótárlataként erre a kérdésre keresi a választ. A művész új Safety Card című sorozatának kiinduló pontját a repülőgépek biztonsági tájékoztatóinak ábrái adták, amelyeket egy AI képgenerátor segítségével alakított át bizarr, olykor groteszk jelenetekké, majd ezekből kiindulva készítette el festményeit. Az összefolyó emberi alakok, eltorzuló testrészek és értelmüket vesztő tárgyak egyszerre mutatják meg a mesterséges intelligencia korai képgenerátorainak hibáit, és vetnek fel kérdéseket arról, hogyan alakítják át vizuális kultúránkat az AI, és azt, hogy mi magunk hogyan látjuk a világot. Keveset beszélünk a gyászról, a halált a mai napig tabunak tartjuk, annak ellenére, hogy még 100 évvel ezelőtt is milyen mélyen gyökerezett társadalmunkban a gyász megélése. Hogyan éljük meg, amikor elveszítjük egy szerettünket? Hogyan változnak meg a szokásaink, amíg végig kísérjük őt az elmúlás szakaszain, és mi történik velünk utána? Hogyan segítenek minket a közösségek és az újrateremtett rítusok a veszteség megélésében? A gyász személyes és közösségi oldalát, valamint az elmúláshoz kapcsolódó szokásaink átalakulását járja körül a Budapest Galéria megnyílt kiállítása. A Szívem is sír belül gyászmunkák, hazai és nemzetközi művészek alkotásain keresztül foglalkozik, többek között a személyes veszteséggel, a gondolkodással, a kollektív gyásszal, valamint a vallás, a spiritualitás és a rítusok megváltozott szerepével. Mindemellett azt a fontos kérdést is felteszi, hogy az évek során miért vált a halál és a gyász egyre inkább tabuvá. Az élet kíméletlenül halad előre, a város pedig fejlődik és változik, ez pedig maga után vonja, hogy bizonyos dolgok, így például szakmák is megszűnnek. A Villa Budapest összegyűjtött párat azok közül a foglalkozások közül, amelyek már rég eltűntek Budapestről. Ilyen például a Rikkancs találó nevű foglalkozás, amit elsősorban fiatalok műveltek. Mozgó utcai újságárusok voltak ők, akik portréjukat a frissen a nyomdából érkezett hírlapot kínálták nagy és érces hangon kiabálva. A Rikkancs a régi jórészt fekete-fehér magyar filmek állandó és mindig névtelen mellékszereplője volt. Mivel állandóan az utcán tartózkodott és mindent látott és megfigyelt, így érdemes volt hozzáfordulni és tőle érdeklődni az utcai történések kapcsán, például ha valakit követtünk, aki egy sarkon befordulva eltűnt az orrunk elől. A szakmát a rendszerváltást követően próbálták feléleszteni, és úgy tűnt menni is fog, bár az új idők Rikkancsai már nem kiabáltak, csak osztogatták a megvásárolt újságot. A nyomtatott sajtó eladásainak visszaesése miatt viszont egyre inkább odafogyattá vált szerepük, a Rikkancsok alkalmazása luxus lett, felesleges kiadás. Aztán ott vannak a cipőpucolók. E szakma megszűnésének időpontját szinte napra pontosan tudjuk, és nem is történt annyira régen. Még a bulvár sajtó is megírta, amikor Zalai András, az ország utolsó cipőtisztító kisiparosa, aki a Marriott szálló vendégeinek cipőjét tisztította, 2009. januárjában letette a cipőkefét. Mai szemmel nézve a cipőpucoltatás amolyan úri huncutságnak, nagyzolásnak tűnik, pedig igazából hajdan praktikus dolognak számított. Ha az egész nap elfoglaltságokkal, ügyek intézésével, ide-oda lótás-futással telt, mert időnként nem ártott javítani az outfitem, például azzal, hogy a poros koszos cipőnket fényesre súviszkoltattuk. Bár az utolsó cipőpucoló egy szállodából ment nyugdíjba, alapvetően ez is utcai foglalkozás volt. Aztán itt van a szódás. Mentes vagy bubis, kérdezi manapság az eladó, ha valahol megállunk vizet venni. Ám voltak idők, amikor az ásványvíz még nem számított általánosnak, ugyanis a csapvíz és a buborékos szikvíz, például a bor mellé fröccsbe közül lehetett választani. Utóbbit a szódások árulták a lovaskocsijukról. Járták a várost, és hangosan kiabálva jelezték, hogy megérkezett a legújabb adag. A szódások kapcsán mindenképpen meg kell említeni a mondást, veri, mint szódás a lovát. A századfordulón született, és sajnos abból az okból, hogy a szódások általában nem bántak jól a hátasaikkal, pedig egy szódás számára a ló jelentette a legnagyobb értéket, pláne ha erős, kitartó, fegyelmezhető és tanulékony volt a jószág. Sok mindent meg kellett tudniuk, bele kellett tanulni a teljes vízkihordási folyamatba, de tudták azt is, hogy hol kell megállni és mikor kell elindulni. Azért is szükséges volt ez, mert előfordult, hogy a be nem tört ló megvadult és nekiindult, ám közben borult a szekér és összetört a sok-sok üveg szódás víz. A szenes emberek sem láthatóak már Budapest utcáin. Voltak olyan, nem is olyan távoli idők, amikor szénnel fűteni legalább annyira általános dolog volt egy háztartásban, mint manapság a központi fűtés. Akár csak a szódát, úgy a szenet is lovaskocsival vitték, később pedig teherautóval. Aki még emlékszik Palásti György 1979-es Égig érő fű című filmjére, abban az egyik fontos szereplő, akit Újlaki Dénes formált meg, pont egy szenes ember, az pedig hosszú időre szállóigévé vált a filmből, hogy mielőtt a fős kisfiú, Misu, lecsúszott a szenes pincébe a széncsúszdán, azt kiáltotta, hogy biztosan elkapják őt lent, hogy jön a szén, csúszik. Bár a rám szakadék és a holdvilágárok a legismertebb szurdok túrák Budapest környékén, ezek a helyszínek kiránduló időben zsúfoltabbak lehetnek, és nem is a legkönnyebbek. A Virág Budapest összegyűjtött néhány útvonalat, ahol hasonlóan vadregényes élményre számíthatunk, de nehézségek nélkül. Bár a nyári meleg az aszályos időszak miatt a völgyeket kiváló patakokból nem biztos, hogy sokat látunk, az élmény, a hangulat és a hűvös enélkül is kellemes élményé teszi a túránkat. A Remete szurdok az első állomás, ez a Budai hegység második kerületi részén található, az Ördögárok időszakos patakja által kivájt, könnyen járató és látványos völgy. A meredek sziklafalak között kanyargó babakocsival is teljesítető tanösvény főlátványossága a szabadon látogatható Remete barlang. Különlegessége a szurdok végén, Remete szőlő szélén található pihenőpark, ahol egy régi telefonfülkében örkény egyperceseket hallgathatunk. A mindössze 20 perc alatt bejárható vadregényes völgy tömegközlekedéssel is egyszerűen megközelíthető, így tökéletes úti cél egy rövid, tartalmas fővárosi kiruccanáshoz. A Budai hegység kevésbé ismert szurdok völgye, a következő állomásunk a Mária szurdok, amely mindössze 1 kilométer hosszú. Érdemes útba ejteni, ha rövid, hangulatos túrát keresünk, mivel igen szép, legérdekesebb része a Mária kegyhelyként is ismert sziklaegyüttes, a szurdokon zarándok út is keresztül vezet. A kegyhely a szocializmus évei alatt sokat szenvedett, a vallásos érzülettel érkezők elriasztására felrobbantották a kis barlangba épített kápolnát, és dökkutat is ástak a közelben, illetve a hely nevét is megváltoztatták. Mindez szerencsére már a múlté, a rövid túrát pedig érdemes lehet akár a Csiki hegyek körtúrával is összekötni. A következő a Deraszurdok. A Piris-Szentkereszt határában fekvő Deraszurdok nagyjából 1,5 kilométeres útvonalát a Derapatak vájta ki. Látványos mészkőfalak között kis hidakon át kalandozhatunk, a rövid 30-40 perc alatt bejárható tanösvény mellett parkolót is találunk, így kiváló úti cél családoknak és kirándulóknak a Pirisben. A szurdokot kiváló patakot többféle névvel illetik, a Dera a környék Rácz lakosságától származott, ez ugyanis szakadékot, azaz rést jelent szerbül. Irány az erdőanyai tanösvény. Ez szűk és rejtelmesen sötét szurdokát a visegrádi Bertényi Miklós fűvészkert területéről érhetjük el. Belépőt is kell váltanunk, amit a forgalmas Apátkúti völgyben található ördögmalom étteremben tehetjük meg 1200 forintért nyitva tartási időben. Készpénz legyen nálunk. Ha megvan a jegy, akkor irány a jóval csendesebb fűvészkert, amelynek egy félreeső szegletében találjuk a tanösvényt. A mohás sziklákkal és hatalmas fagyökerekkel teli szurdokvölgy 3,5 kilométer hosszú, párás, nedves mikroklíma uralkodik körülötte. Különlegessége a felette elterülő erdőanyának nevezett erdőrész, ahol a hazai örökerdő gazdálkodás alapjait fektették le, így a fák kivágása nélkül egy valódi, érintetlen őserdőképet árul elénk. A plusz egy pedig a vasas szakadék, bár hivatalosan nem szurdokvölgy, hiszen nem folyóvájta, drámai sziklákkal határolt fala miatt mégis ide kívánkozik a vasas szakadék és a belőle nyíló bajós hangulatú barlang, amely a Visegrádi hegységben 15 millió éve lezajlott vulkánkitörések eredményeként jött létre. Az impozáns hasadékot csodás túra keretében tudjuk megtekinteni, csak Szentendrék kell elmennünk ehhez, az Anna-völgyi vízesés megtekintésével is összeköthetjük a túrát.

0: a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Már bankkártyával is lehet jegyet venni egyes budapesti buszokon. Új Dunapart születhet Dél-Budán. Folytatódik ősszel az országos kamarai beszállítói program. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Már bankkártyával is ki lehet fizetni a buszvezetőnél megváltott vonaljegyet 3 budapesti buszjáraton. A Budapesti Közlekedési Központ közlése szerint az új fizetési lehetőséggel elsősorban azoknak az utasoknak szeretnék egyszerűbbé tenni a jegyvásárlást, akik felszálláskor közvetlenül a sofőrtől váltanak jegyet. A szolgáltatás egyelőre 3 fővárosi buszvonalon érhető el, de a BKK tervei szerint a későbbiekben további járatokra is kiterjeszthetik majd a bankkártyás fizetést. A következő lépés pedig várhatóan a Liszt Ferenc nemzetközi repülőteret is kiszolgáló 200E autóbusz lesz. A tervek szerint ezen a járaton október közepétől válhat elérhetővé a bankkártyás fizetés a járművezetőnél történő jegyvásárláskor. A fejlesztéssel azoknak az utasoknak is könnyebb lehet a jegyváltás, akiknél nincsen készpénz, vagy utazás előtt nem vásároltak jegyet más értékesítési csatornán. A BKK a tapasztalatok alapján dönthet majd arról, hogy a lehetőséget később mely további budapesti járatokon vezetik be. Elkészült a Dél-Budai Dunapart egyik legelhanyagoltabb szakaszának fejlesztési koncepció terve. A tervek szerint a Hengermalom út és a Fibula utca közötti közel 3,5 kilométeres partszakasz teljesen megújulhat, és egy olyan közösségi tér jöhet létre, amely végre közelebb hozza a folyót a városhoz és az emberekhez. A jelenleg nagy részt rendezetlen, egykori ipari területekkel tarkított partszakaszon összefüggő gyalogos sétányt, új kerékpárutat, futópályát, pihenőhelyeket és sportolásra alkalmas területeket alakítanának ki. A fejlesztés egyik legfontosabb eleme a zöld felület megőrzése és bővítése. A tervek szerint mintegy 800 új fát ültetnének el, miközben a meglévő növényállomány védelmére is nagy hangsúlyt fektetnének. A látványtervek alapján a Dunapart több helyen közvetlenebbül kapcsolódna a városi élethez. Egyes szakaszokon akár a folyó fölé benyúló úgynevezett lebegő sétányok is épülhetnek, amelyek különleges élményt kínálnának a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak egyaránt. A fejlesztés finanszírozása több szereplő együttműködésével valósulhat meg. A koncepció terv elkészítését az egyik területen fejlesztő cég finanszírozta, ugyanakkor az önkormányzat azt szeretné, hogyha a környéken beruházó további ingatlan fejlesztők is részt vállalnának a költségekből. A délebbi szakaszok esetében az állam, a főváros és a kerületi önkormányzat együttműködésére, valamint esetleges uniós forrásokra is számítanak. A megvalósítás azonban még várat magára. A legoptimistább forgatókönyv szerint a legrosszabb állapotban lévő északi szakaszon néhány éven belül elkezdődhetnek a munkálatok. A teljes 3,5 kilométeres fejlesztés befejezése viszont várhatóan több ütemben történik majd. A jelenlegi becslések szerint a teljes projekt 3 és 8 év közötti időtávon valósulhat meg. A beruházás jelentősége túlmutat egy egyszerű parkfejlesztésen. A szakemberek szerint Dél-Buda számos pontján ma nehézkes a közvetlen kapcsolata a Dunával, pedig a folyópart a városi élet egyik legnagyobb értéke lehetne. A most bemutatott koncepció célja éppen az, hogy a lakók, a sportolók, a családok és a kerékpárosok számára is újra élhető és könnyen megközelíthető közösségi térré váljon a Dunapart. Ingyenes támogató csoportot indít szeptemberben az Óvóhely Józsefváros olyan nők számára, akik már kiléptek egy bántalmazó kapcsolatból, és segítséget szeretnének kapni az átélt események feldolgozásához. Az Erő a változáshoz elnevezésű program 10 alkalomból áll, és szeptember 15-én kezdődik. A szervezők szerint egy bántalmazó kapcsolat lezárása után sokszor hosszabb időre van szükség ahhoz, hogy az érintettek visszanyerjék biztonságérzetüket és önbizalmukat. A foglalkozások ezért olyan biztonságos és elfogadó közeget kínálnak, ahol szakemberek és hasonló tapasztalatokat átélt nők segítségével dolgozhatják fel a történteket. A program az önismeret erősítésében és a saját erőforrások felismerésében is támogatást nyújt. A csoport szeptember 15-től november 17-éig működik. A 3 órás foglalkozásokat keddenként tartják majd egy nem nyilvános 8. kerületi helyszínen. A pontos címet biztonsági okokból kizárólag a résztvevőkkel közlik. A jelentkezőktől azt kérik, hogy lehetőség szerint mind a 10 alkalmon vegyenek részt. Jelentkezni szeptember 10-éig lehet az óvóhely Józsefváros munkatársainál telefonon, e-mailben vagy személyesen a II. János Pál pápa tér 22-es szám alatti irodában. Az óvóhely Józsefváros 2025 őszén kezdte meg működését. A neve ellenére nem menedékház, hanem helyi áldozatsegítő szolgáltatás, amelyhez nem csak nők fordulhatnak. Családon belüli vagy párkapcsolati erőszak esetén gyermekek, férfiak, idősek és hozzátartozók is kérhetnek ingyenes segítséget, de azok is megkereshetik a szolgálatot, akik a környezetükben tapasztalnak bántalmazást. A Citadelláról nyílik a legszebb kilátás Budapestre, legalábbis a magyarok szerint. A Visit Hungary legfrissebb felmérésében a válaszadók 40%-a választotta a Gellért-hegy tetején található Citadellát kedvenc fővárosi panoráma pontjának. A kutatást a Sziget Fesztiválon végezték csaknem 500 belföldi résztvevő megkérdezésével. A képzeletbeli dobogó második helyére a Halászbástya került, amelyre a válaszadók 23%-a szavazott, míg 13%-kal a Dunapart végzett a harmadik helyen. A parlament környékéről nyíló látványt 7% választotta, a normafa és a dunai hajózás pedig egyaránt 6%-ot kapott. A Várkert bazár 5%-kal került fel a legkedveltebb panoráma helyszínek listájára. A felmérésben arra is kíváncsiak voltak, hogy mit tartanak az emberek Budapest legnagyobb vonzerejének. A megkérdezettek 40%-a a kulturális kínálatot, például a múzeumokat és a kiállításokat emelte ki. A koncertek és fesztiválok 28%-kal kerültek a második helyre, míg a fővárosi fürdőket és wellness lehetőségeket 12% tartottak különösen vonzónak. A zöld területek, a gasztronómia, a szezonális rendezvények és a sportesemények kisebb arányban, de szintén szerepeltek a válaszok között. És persze az örök budapesti kérdést sem hagyták ki, Buda vagy Pest? Összesítésben tökéletes döntetlen született, de attól függően már változott az eredmény, hogy kiket kérdeztek. A budapestiek körében Pest nyert 52-48%-kal, a vidéki válaszadók viszont Budát választották 53-47%-os arányban. Budapesten is folytatódik ősszel az Országos Kamarai Beszállítói Program, amelynek célja, hogy közvetlen kapcsolatot teremtsen a hazai kis- és középvállalkozások, valamint a meghatározó nagyvállalatok között. A fővárosi rendezvényt október 22-én tartják, ahol személyes üzleti tárgyalásokra és új beszállítói kapcsolatok kialakítására is lehetőség nyílik. A programra elsősorban a járműipar, a feldolgozóipar, a fém- és műanyagipar, a gépipar, az élelmiszeripar és az elektronikai ágazat vállalkozásait várják, de más területekről is lehet csatlakozni. A résztvevő cégek már a rendezvény előtt kapcsolatba léphetnek a nagyvállalatokkal és egymással egy üzleti partnerkereső platform segítségével, így előre megtervezhetik a számukra legfontosabb találkozókat. A személyes tárgyalásokra külön fel is készítik a vállalkozásokat. A rendezvényt megelőző héten egy órás online programot tartanak, ahol tapasztalt nagyvállalati beszerzők adnak gyakorlati tanácsokat, többek között arról, hogyan is érdemes bemutatkozni és mire figyelnek a cégek egy lehetséges új beszállító kiválasztásakor. Az őszi fórum sorozat 6 várost érint, szeptemberben Békéscsabán, októberben pedig Miskolcon, Debrecenben, Szekszárdon, Budapesten és Székesfehérváron rendeznek majd találkozókat. A program a tavaszi események tapasztalataira épül, amikor 7 helyszínen 89 nagyvállalat és több mint 1600 beszállító vett részt, és összesen csaknem 3300 üzleti tárgyalást tartottak. A budapesti eseményre és a többi őszi rendezvényre a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Országos Kamarai Beszállítói Programjának oldalán lehet jelentkezni. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Elkezdődött a miniszterelnök őszi országjárása. Több tízezren tüntettek az Alternatíva Németországnak párt ellen Németországban. Folytatódik a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Büszke a kormány eddigi intézkedéseire Magyar Péter. Erről a Tisza párt őszi országjárásának első állomásán Veszprémben beszélt a miniszterelnök. Példaként említette a szociális tűzifa keret megduplázását, a vényköteles gyógyszerek áfamentes sététét és azt, hogy dolgoznak a bérrendezésen a többi közt a szociális szférában, az egészségügyi és a rendvédelmi területeken. A kormányfő nagy eredménynek tartja az uniós pénzek hazahozatalát, a kekvától az államhoz visszakerült vagyont, valamint a rendeleti kormányzás megszüntetését is. Hozzátette, hogy a határidőig körülbelül 1000-en jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira. Az Orbán kormány tudott a gyermekvédelmi rendszerben zajló bántalmazásokról, mégsem tett semmit, fogalmazott a miniszterelnök azon a tájékoztatón, amelyen bemutatták a rendszerről készített átfogó jelentést. Magyar Péter közölte, a Pintér Sándor vezette belügyminisztériumban megvoltak az adatok arról, hogy az állami fenntartású intézményekben az elmúlt két évben összesen 3700 esetet rögzítettek, ezeknek több mint a felében rendőrségi feljelentés is történt. A Fidesz szerint Magyar Péter politikai célok használja a gyermekvédelem ügyét, ezért időzítette a közzétételt a köcsei találkozó napjára. Bóka János frakcióvezető azt mondta, a miniszterelnök bejelentéseit nem lehet komolyan venni, állításainak nincs semmilyen súlya, jelentősége. 16 év után először tartották meg a köcsei polgári pikniket úgy, hogy a Fidesz ellenzékben van. A párt és Holdudvarának rendezvénye zárt körű volt, de Orbán Viktor volt miniszterelnök, érkezésekor nyilatkozott a sajtónak. Azt mondta, az a dolguk, hogy készen álljanak, ha az országnak szüksége van rájuk. A korábbi miniszterelnök politikai propagandának nevezte az előző kormánnyal kapcsolatban tett feljelentéseket. A túlárazott buszbeszerzésekről azt mondta, hogy ebben az ügyben a belső ellenőrzést éppen az előző kormány indított. Meg. A dízelautók tulajdonosainak támogatásáról a Fidesz elnöke úgy vélekedett, hogy a védett üzemanyagárat kellene visszavezetni, amire megvan a fedezet a költségvetésben. Több tízezren tüntettek Németországban az Alternatíva Németországnak párt ellen. A Berlinben és több német nagyvárosban tartott demonstráción a szélsőjobboldali politikai erő betiltását követelték. A párt a múlt héten a szavazatok 44%-ával megnyerte a helyi választást a kelet-németországi Sachsen-Anhalt tartományban.
0: Időjárás.
3: Holnap a naposabb időszakot követően délutántól megnövekszik a felhőzet. Eleinte a Dunántúlon és északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor, majd este északnyugaton lesz csapadék. A hőmérséklet éjszaka 8-13, napközben 20-25 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
4: Élet, öröm, zene.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom a budapesti aktualitásokat, sok mindenről olvastam ma is. Fontos változás éresedett például a budapesti buszokon, több buszjáraton már bankkártyával is fizethetünk a vonaljegyért. A szolgáltatás szeptember 8-tól egyelőre a 105-ös, a 210-es és a 210B autóbuszokon érhető el. A tesztprogramban résztvevő járatokon továbbra is a papíralapú, helyszínen váltott vonaljegy vásárolható meg, azonban a járművezetőnél lévő hordozható POS terminálon is lehet fizetni. A hagyományos kártyákon kívül digitális tárcákban regisztrált virtuális bankkártyákkal is lehetséges a jegyvásárlás. A fizetést követően az utasnak a megvásárolt papírjegyet ugyanúgy érvényesítenie kell, mint a készpénzzel vásárolt jegyeket, hívta fel a figyelmet a BKK. Hamarosan már több járaton is a szolgáltatás fejlesztést a tapasztalatok és visszajelzések függvényében további vonalakra is kiterjesztetik. Várhatóan október közepén a 200L repülőtéri járaton is elérhető lesz a bankkártyás fizetés, 2027 első negyedévében pedig a 16-os, a 16A, a 116-os, a 216-os, a 178-as és a 26-os autóbusz vonalán is megjelenhet ez a fizetési lehetőség. Idén október 8 és 10 között rendezik meg az immár 10. szlovén filmnapokat a budapesti Toldi moziba. A Szlovén Filmközpont, a Budapest Film ZRT és a Szlovén Köztársaság Budapesti Nagykövetsége közös rendezvényének programjában három kortárs szlovén alkotás szerepel. Az eseményt a Cinefesteni szereplő díjnyertes a Fehéret 90 fokon mossuk nyitja majd, mely hazájában több mint 100 000 nézőt vonzott a mozikba. A Rejtőzködők egy játékos hangvételű dramedi, új kezdetekről és váratlan barátságokról, míg a Földfoglaló egy provokatív alkotás, amely megmutatja, milyen gyorsan mosódik el a határ a gyermeki ártatlanság és a felnőttkori agresszió között. A Duna rekord alacsony szintje miatt a Lágymányosi öböl kotrásával biztosították közben a Veolia csoporthoz tartozó Budapesti Erőmű ZRT kelemföldi erőművének vízellátását. A válsághelyzet megelőzésére 20 millió forintot fordítottak, közölt az erőmű. Felidézték, a szakemberek rekordgyorsasággal két nap alatt előkészítették, és augusztus első hetében a Lágymányosi öböl 50 méteres partszakaszán kotrással 50-100 cm-rel mélyítették a medret, a megfelelő technológia mellett jogszabályi előírásoknak megfelelően. A kitermelt 300-400 köbméternyi hordalékot a partélen terítették szét a tájékoztatás szerint. Az erőmű több mint 110 éves történetében még nem volt arra példa, hogy az üzemvitel biztonsága és az öböl élővilágának megtartása érdekében kotrást kelljen alkalmazni. A kelemföldi erőmű a villamosáram termeléshez szükséges vizet a Lágymányosi öbölből kapja, berendezéseinek biztonságos és zavartalan működéséhez elengedhetetlen a folyamatos hűtő és nyers víz utánpótlása. Ennek hiányában súlyos üzemzavarok léphetnének fel, ami a termelést is veszélyeztetheti. Kettős kihívást kellett az erőmű szakembereinek rövid idő alatt megoldaniuk. Egyrészt a Duna rekord alacsony vízszintje miatt kialakuló üzembiztonsági vízhelyzetet elhárítani, másrészt biztosítani a folyamatos villamos energiatermelést, hiszen az extrém kánikula miatt az országos energiaigény is megugrott. Ismét megrendezik immár negyedik alkalommal a Budapest állásbőrzét a Biodómban. A Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Esély Nonprofit Kft. Közös szervezésében valósul meg a kétnapos esemény, amelyen számos ingyenes szolgáltatás is elérhető. Több száz állásajánlat, ingyenes tanácsadások és az elhelyezkedés segítő szolgáltatások várják a látogatókat a negyedik budapesti állásbőrzén, amelyet a Biodómban rendeznek. A Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Esély Nonprofit Kft. Tájékoztatása szerint a rendezvény szeptember 16 és 17-én jelentkezik. Az idei bőrze mottója a munka vagy magánélet. Nálunk lehet mindkettő. A szervezők ezzel arra kívánják felhívni a figyelmet, hogy a fizetés és a munkakör mellett a kiszámítható munkaidő, a rugalmasság, valamint a családra és pihenésre fordítható idő is kiemelt szemponttá vált a munkavállalók számára. Az állásbőrzén a látogatók ingyenes önéletrajz tanácsadás, live coach és munkajogi tanácsadást is igénybe vehetnek. Profi fotózás is lesz, ahol az önéletrajzhoz vagy szakmai profilhoz használható portré készület, a gyerekekkel érkezőket pedig gyereksarok várja. A szervezők a hozzáférhetőségre is nagy hangsúlyt fektetnek. A hallássérült látogatók számára a bőrze teljes nyitvatartás idejében jel tolmács áll rendelkezésre. A látássérült emberek számára pedig hangos térkép készül. A rendezvényen való részvétel és az összes program ingyenes. Szeptember 20-ig tart a 20. Ars Sacra Fesztivál, amely idén is több száz kulturális programmal várja az érdeklődőket. A jubileumi rendezvénysorozatot nem csak Budapesten, hanem országszerte is a határon túl is megtartják. A szervezők több mint 300 ingyenes programot kínálnak, köztük koncerteket, kiállításokat, irodalmi esteket, templom és város történeti sétákat, múzeumi tárlatvezetéseket, családi programokat és nyitott templomok eseményeket. Az idei fesztivál mottója: reményt és jövőt adok nektek. A fesztivál programjában idén is jelentős helyet kap a zene. A klasszikus zene mellett egyházzenei művek, kórusok, orgonakoncertek, kortárs szerzők művei és könnyedebb akusztikus produkciók is szerepelnek. A budapesti programok között több ismert zeneszerző művei is megszólalnak. Szeptember 19-én az Óbudai Szent Péter és Pál templomban Vörösvári Márton hegedű koncertjét hallgathatja meg a közönség. A műsorban Johann Sebastian Bach több műve is helyet kap. Ugyancsak szeptember 19-én lesz a Lélekszabadsága című koncert a Fasori Református templomban. Berényi Zsuzsa hegedű művész és Teleki Miklós zongora művész Beethoven egyik legismertebb kamarazenei alkotását, a Kreutzer szonátát adják elő. A Szent László templomban Mozart D-dur Missa Brevis című műve is elhangzik, a Szent Michel zenei programjában Bach és Händel művei is szerepelnek, a közreműködők között pedig énekművészek, kórus és a Duna Szimfonikus Zenekar tagjai is megtalálhatóak. Közben újabb kolotkó szobrot loptak el, a Liget Budapest közösségi oldalán számolt be arról, hogy a hétvégén az éjszakai órákban ismeretlenek eltulajdonították a Néprajzi Múzeum mellett álló alkotást. A bejegyzés szerint a térfigyelő kamerák rögzítették az esetet, a felvételek alapján pedig együttműködnek a hatóságokkal. A Néprajzi Múzeum mellett található Among Us című miniszobrot Kolotkó Mihály 2022. októberében helyezte el. Az alkotás egy gördeszkán guruló Sztálin csizmapárt ábrázol, amely az egykori Sztálin szoborra utal. Az elmúlt években több Kolotkó miniszobornak is nyoma veszett a fővárosban. 2026 nyarán például a Dracula című alkotás tűnt el a Városligetből, a Vajdahunyadvára mellől. Az eset kapcsán Kolotkó Mihály megerősítette, hogy a szobrot ellopták. Nem sokkal később a Margit szigetről is eltűnt a Meditáló nyúl. A bronzalkotás mindössze néhány héttel a kihelyezése után, augusztus 17-én tűnt el. Korábban a Süsű a sárkány és Bőrében, valamint a Magyar sárga, vagyis Lisa Simpson miniszobra is eltűnt a fővárosból. Egyik alkotás sem került elő. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.

0: Budapest Update.
1: A Bulvárd és Brezsnyev Galéria a Király utcában működött 2006 és 11 között, és a célja az volt, hogy a feltörekvő festőknek, grafikusoknak és fotósoknak lehetőséget és helyszínt biztosítson kiállítások megtartására. A galériában annak idején kezdőként megfordult művészek jelentős része ma már jó nevű befutott alkotónak számít. Az ő régi és újabb műveiből nyílt ingyen megtekintető kiállítás a Kult Hét Galériában, írja a Vilap Budapest. A pár napja a Klauzál téri galériában megnyitott hatalmas képmennyiségű új tárlat egészen a 2000-es évekbe repíti vissza a kiállítás látogatóit. Az akkor működött művészeti legenda a Bulvárd és Brezsnyev Galéria történetét meséli el, ami ugyan 2011 környékén megszűnt és alapítványi formában működött tovább, ám a megalapítása éppen 20 évvel ezelőtt 2006-ban történt. A később politikai pályára váltott képzőművész Viktora Zsolt azzal a céllal alapította meg a galériát, hogy a feltörekvő képzőművészeknek, majd később fotóművészeknek biztosítson bemutatkozási és kiállítási lehetőséget. A nyitástól a megszűnésig több mint 100 tárlatot szervezett a galéria, ami elég szép számnak mondható bő 5 éves működése alatt. A BB-ben akkoriban bemutatkozott és kiállított művészek azóta befutott alkotók lettek, mint például a kiállítás egyik kurátora, a fotós részt összeállító és a mostani kiállítási anyagban is szereplő Mucsi Szilvia, aki többek között a Budapest Fotófesztiválnak is az egyik fontos alapítója és szervezője. Vagy a BB-t annak idején megalapító már említett Viktora Zsolt, aki szintén mint kurátor és mint kiállító művész is részt vesz a mostani kiállításon, sőt, amíg nyitva van, október 3-áig, addig minden csütörtökön tárlatvezetést is tart, időutazásra invitál bennünket a 2000-es évekbe. A Jane Goodall Intézet Magyarország által hagyományteremtő szándékkal életre hívott rendezvény dr. Jane Goodall etológus természetvédő és csimpánzkutató életműve előtt tiszteleg majd október 3-án, és halálának első évfordulója alkalmából örökségét ünneplés viszi tovább. A fesztivál középpontjában Jane Goodall egyik meghatározó üzenete, az okok a reményre szemlélete áll. Annak felismerése, hogy a remény önmagában nem elég, cselekvéssé kell formálnunk. A fesztivál arra keresi a választ, hogyan élhetünk egészségesebb, tartalmasabb és kiegyensúlyozottabb életet úgy, hogy közben szorosabb kapcsolatot alakítunk ki a természettel, önmagunkkal és egymással. A szervezők meggyőződése szerint a személyes jólét és a bolygó jövője szorosan összefügg. Ha teszünk önmagunkért, egymásért és a természetért, egyszerre járulhatunk hozzá egészségesebb közösségekhez és egy fenntarthatóbb jövőhöz. A Jane Goodall Fesztivál nem egy tudományos konferencia, hanem egy sokszínű, inspiráló és élményközpontú rendezvény, ahol a résztvevők feltöltődhetnek, új gondolatokkal találkozhatnak, és konkrét példákon keresztül fedezhetik fel, hogyan tehetnek saját maguk és környezetük jólétéért. Szeptember végén ismét érdemes lesz a kávé illat után menni Budapesten, ekkor rendezik meg a Budapest Coffee Week-et, ami 2026-ban több mint 80 kávézót, pörkölőt és a kávészakma különböző szereplőit kapcsolja össze. A városszerte zajló programsorozatban a speciality kávé, a különleges italoké, a workshopoké és a közösségi élményeké lesz a főszerep, ráadásul idén a macsa is saját útvonalat kap. A Budapest Coffee Week során nem kell egyetlen fesztivál helyszínre bezsúfolódni, a rendezvény tulajdonképpen egész Budapestet bevonja a programba. A résztvevő kávézók saját kifejezetten erre a hétre megálmodott italokkal készülnek, miközben különböző pontokon kóstolók, cuppingok, workshopok, szakmai beszélgetések és kötetlenebb közösségi programok várják a kávérajongókat.

0: 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Már bankkártyával is lehet jegyet venni egyes budapesti buszokon. Új Dunapart születhet Dél-Budán. Folytatódik ősszel az Országos Kamarai Beszállítói Program. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Már bankkártyával is ki lehet fizetni a buszvezetőnél megváltott vonaljegyet három budapesti buszjáraton. A Budapesti Közlekedési Központ közlése szerint az új fizetési lehetőséggel elsősorban azoknak az utasoknak szeretnék egyszerűbbé tenni a jegyvásárlást, akik felszálláskor közvetlenül a sofőrtől váltanak jegyet. A szolgáltatás egyelőre három fővárosi buszvonalon érhető el, de a BKK tervei szerint a későbbiekben további járatokra is kiterjeszthetik majd a bankkártyás fizetést. A következő lépés pedig várhatóan a Liszt Ferenc nemzetközi repülőteret is kiszolgáló 200E autóbusz lesz. A tervek szerint ezen a járaton október közepétől válhat elérhetővé a bankkártyás fizetés a járművezetőnél történő jegyvásárláskor. A fejlesztéssel azoknak az utasoknak is könnyebb lehet a jegyváltás, akiknél nincsen készpénz, vagy utazás előtt nem vásároltak jegyet más értékesítési csatornán. A BKK a tapasztalatok alapján dönthet majd arról, hogy a lehetőséget később mely további budapesti járatokon vezetik be. Elkészült a Dél-Budai Dunapart egyik legelhanyagoltabb szakaszának fejlesztési koncepció terve. A tervek szerint a Hengermalom út és a Fibula utca közötti közel 3,5 kilométeres partszakasz teljesen megújulhat, és egy olyan közösségi tér jöhet létre, amely végre közelebb hozza a folyót a városhoz és az emberekhez. A jelenleg nagy részt rendezetlen, egykori ipari területekkel tarkított partszakaszon összefüggő gyalogos sétányt, új kerékpárutat, futópályát, pihenőhelyeket és sportolásra alkalmas területeket alakítanának ki. A fejlesztés egyik legfontosabb eleme a zöld felület megőrzése és bővítése. A tervek szerint mintegy 800 új fát ültetnének el, miközben a meglévő növényállomány védelmére is nagy hangsúlyt fektetnének. A látványtervek alapján a Dunapart több helyen közvetlenebbül kapcsolódna a városi élethez. Egyes szakaszokon akár a folyó fölé benyúló úgynevezett lebegő sétányok is épülhetnek, amelyek különleges élményt kínálnának a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak egyaránt. A fejlesztés finanszírozása több szereplő együttműködésével valósulhat meg. A koncepció terve elkészítését az egyik területen fejlesztő cég finanszírozta, ugyanakkor az önkormányzat azt szeretné, hogyha a környéken beruházó további ingatlan fejlesztők is részt vállalnának a költségekből. A délebbi szakaszok esetében az állam, a főváros és a kerületi önkormányzat együttműködésére, valamint esetleges uniós forrásokra is számítanak. A megvalósítás azonban még várat magára. A legoptimistább forgatókönyv szerint a legrosszabb állapotban lévő északi szakaszon néhány éven belül elkezdődhetnek a munkálatok. A teljes 3,5 kilométeres fejlesztés befejezése viszont várhatóan több ütemben történik majd. A jelenleg

0: eddigi becslések szerint a teljes projekt 3 és 8 év közötti időtávon valósulhat meg. A beruházás jelentősége túlmutat egy egyszerű park fejlesztésen. A szakemberek szerint Dél-Buda számos pontján ma nehézkes a közvetlen kapcsolata a Dunával, pedig a folyópart a városi élet egyik legnagyobb értéke lehetne. A most bemutatott koncepció célja éppen az, hogy a lakók, a sportolók, a családok és a kerékpárosok számára is újra élhető és könnyen megközelíthető közösségi térré váljon a Dunapart. Ingyenes támogató csoportot indít szeptemberben az Óvóhely Józsefváros olyan nők számára, akik már kiléptek egy bántalmazó kapcsolatból, és segítséget szeretnének kapni az átélt események feldolgozásához. Az Erő a változáshoz elnevezésű program 10 alkalomból áll, és szeptember 15-én kezdődik. A szervezők szerint egy bántalmazó kapcsolat lezárása után sokszor hosszabb időre van szükség ahhoz, hogy az érintettek visszanyerjék biztonságérzetüket és önbizalmukat. A foglalkozások ezért olyan biztonságos és elfogadó közeget kínálnak, ahol szakemberek és hasonló tapasztalatokat átélt nők segítségével dolgozhatják fel a történteket. A program az önismeret erősítésében és a saját erőforrások felismerésében is támogatást nyújt. A csoport szeptember 15-től november 17-éig működik. A 3 órás foglalkozásokat keddenként tartják majd egy nem nyilvános 8. kerületi helyszínen. A pontos címet biztonsági okokból kizárólag a résztvevőkkel közlik. A jelentkezőktől azt kérik, hogy lehetőség szerint mind a 10 alkalmon vegyenek részt. Jelentkezni szeptember 10-éig lehet az Óvóhely Józsefváros munkatársainál telefonon, e-mailben vagy személyesen a 2. János Pál Pápa tér 22-es szám alatti irodában. Az Óvóhely Józsefváros 2025 őszén kezdte meg működését. A neve ellenére nem menedékház, hanem helyi áldozatsegítő szolgáltatás, amelyhez nem csak nők fordulhatnak. Családon belüli vagy párkapcsolati erőszak esetén gyermekek, férfiak, idősek és hozzátartozók is kérhetnek ingyenes segítséget, de azok is megkereshetik a szolgálatot, akik a környezetükben tapasztalnak bántalmazást. A Citadelláról nyílik a legszebb kilátás Budapestre, legalábbis a magyarok szerint. A Visit Hungary legfrissebb felmérésében a válaszadók 40%-a választotta a Gellért-hegy tetején található Citadellát kedvenc fővárosi panoráma pontjának. A kutatást a Sziget Fesztiválon végezték, csaknem 500 belföldi résztvevő megkérdezésével. A képzeletbeli dobogó második helyére a Halászbástya került, amelyre a válaszadók 23%-a szavazott, míg 13%-kal a Dunapart végzett a harmadik helyen. A parlament környékéről nyíló látványt 7% választotta, a Normafa és a Dunai hajózás pedig egyaránt 6%-ot kapott. A Várkert bazár 5%-kal került fel a legkedveltebb panoráma helyszínek listájára. A felmérésben arra is kíváncsiak voltak, hogy mit tartanak az emberek Budapest legnagyobb vonzerejének. A megkérdezettek 40%-a a kulturális kínálatot, például a múzeumokat és a kiállításokat emelte ki. A koncertek és fesztiválok 28%-kal kerültek a második helyre, míg a fővárosi fürdőket és wellness lehetőségeket 12% tartottak különösen vonzónak. A zöld területek, a gasztronómia, a szezonális rendezvények és a sportesemények kisebb arányban, de szintén szerepeltek a válaszok között. És persze az örök budapesti kérdést sem hagyták ki, Buda vagy Pest? Összesítésben tökéletes döntetlen született, de attól függően már változott az eredmény, hogy kiket kérdeztek. A budapestiek körében Pest nyert 52-48%-kal, a vidéki válaszadók viszont Budát választották 53-47%-os arányban. Budapesten is folytatódik ősszel az országos kamarai beszállítói program, amelynek célja, hogy közvetlen kapcsolatot teremtsen a hazai kis- és középvállalkozások, valamint a meghatározó nagyvállalatok között. A fővárosi rendezvényt október 22-én tartják, ahol személyes üzleti tárgyalásokra és új beszállítói kapcsolatok kialakítására is lehetőség nyílik. A programra elsősorban a járműipar, a feldolgozóipar, a fém- és műanyagipar, a gépipar, az élelmiszeripar és az elektronikai ágazat vállalkozásait várják, de más területekről is lehet csatlakozni. A résztvevő cégek már a rendezvény előtt kapcsolatba léphetnek a nagyvállalatokkal és egymással egy üzleti partnerkereső platform segítségével. Így előre megtervezhetik a számukra legfontosabb találkozókat. A személyes tárgyalásokra külön fel is készítik a vállalkozásokat. A rendezvényt megelőző héten egy órás online programot tartanak, ahol tapasztalt nagyvállalati beszerzők adnak gyakorlati tanácsokat, többek között arról, hogyan is érdemes bemutatkozni és mire figyelnek a cégek egy lehetséges új beszállító kiválasztásakor. Az őszi fórum sorozat 6 várost érint, szeptemberben Békéscsabán, októberben pedig Miskolcon, Debrecenben, Szekszárdon, Budapesten és Székesfehérváron rendeznek majd találkozókat. A program a tavaszi események tapasztalataira épül, amikor 7 helyszínen 89 nagyvállalat és több mint 1600 beszállító vett részt, és összesen csaknem 3300 üzleti tárgyalást tartottak. A budapesti eseményre és a többi őszi rendezvényre a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Országos Kamarai Beszállítói Programjának oldalán lehet jelentkezni. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
3: Élet, öröm, zene.
2: Ez a

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Szeptember 18 és 20 között ismét bejárhatjuk a Rákosszent Mihályi víztárolót. A fővárosi vízművek idén második alkalommal nyitja meg a különleges létesítményt, ahol egy rövid előadás után a medence oszlopai között is sétálhatunk. A Rákosszent Mihályi víztároló 1972-ben épült, a létesítmény egy gépházból és egy 10 000 köbméteres medencéből áll. A zongora alakú feszített beton medence Magyarország első ilyen jellegű kísérleti építménye volt. Az itt szerzett tapasztalatokat később a Gellért-hegyi víztároló építésénél is hasznosították. A teljes program ezúttal is 30 perces. Egy körülbelül 10 perces Budapest vízellátását bemutató előadást követően lehet lesétálni a medence térbe. Az egyéni látogatókat szeptember 18-án pénteken délután 2 és 15 óra 40 között, szeptember 19-én és 20-án pedig 9 és 15 óra 40 között várják, míg péntek délelőtt iskolai csoportok érkezhetnek. A belépőért 14 éves kor felett kell fizetni, 14 éves vagy annál fiatalabb diákigazolvánnyal rendelkező gyerekek számára díjmentes jegyet kell váltani. Mi történik, ha egy forgalmas metró aluljáró üres üzlethelyisége kortárs kiállító térré változik? A Tekintet című csoportos tárlat a Móricz Zsigmond körtéren arra hívja fel a figyelmet, hogyan nézzünk a női testre, milyen társadalmi normák alakítják a nézőpontunkat, és mely tapasztalatok maradnak gyakran láthatatlanok. A kortárs művészet ezúttal nem egy megszokott galéria térben várja a látogatókat. Szeptember 25-ig a Móricz Zsigmond körtér metró aluljárójának egyik üres üzlethelyisége alakul ideiglenes kiállító térré, így a Tekintet olyan városi közegben jelenik meg, ahol naponta több ezer ember fordul meg. A három külön helyiségben megvalósuló tárlat tematikailag összefüggő, mégis eltérő nézőpontokból közelít a női kiszolgáltatottság kérdéséhez. Az egyik réteg a női test ábrázolását és tárgyiasítását vizsgálja, majd a kiállítás a személyes és a kollektív tapasztalatok felé tágítja a fókuszt. A harmadik tér a patriarchális rendszer működését, annak társadalmi és politikai beágyazottságát helyezi középpontba. A három nézőpont együtt azt járja körül, hogy mennyire nem semleges az, ahogyan nézünk. A társadalmi normák és elvárások ugyanis már jóval azelőtt formálhatják a tekintetünket, hogy tudatosítanánk magunkban, miért látunk valakit vagy valamit éppen úgy, ahogy. A kiállítás a harmadik műszak kortárs vizuális művészeti kollektíva szervezésében valósul meg. A kollektíva célja, hogy a vizuális művészet eszközeivel olyan nyilvános, gondolkodásra ösztönző tereket hozzon létre, amik a női test és a női lét társadalmi, kulturális és jogi meghatározottságára irányítják a figyelmet. A harmadik műszak elnevezés az alkotásra fordított időre utal, arra az időre, ami gyakran csak a megélhetést biztosító munka és a háztartási feladatok után marad. Ez a maradék idővállalat az alkotás, a kísérletezés és a kritikai gondolkodás terévé. A Tekintet kiállításon Antalka Zsófia, Cene Márta, Farkas Alíz és Kállai Eszter, Ivádi Holli, Kudela Gréta, Kaciba Andi, Kmetyó Anna Mária, Setényi Anna Eszter, Simon Zsuzsi, Széchenyi Szemerédi Judit és Turi Lili munkái láthatóak. A kurátorok Antman Kira és Ivádi Holli. Az ősz beköszöntével a múzeumok és galériák is új évadot hirdetnek, idén különösen izgalmas és sokszínű kiállítások érkeznek a városba. Megismerhetjük Zolát, a fotográfust, elmerülhetünk a japán papírművészetben, megnézhetjük, mit kezd egy festő a mesterséges intelligenciával, és az elfeledett magyar női alkotókat is jobban megismerhetjük. Összegyűjtött néhány desztinációt a világ Budapest. A mai Manóházban két izgalmas kiállítás is nyílt. Az egyik a 19. századi francia irodalom egyik legnagyobb alakja, Zola egy másik arcát mutatja meg nekünk. A naturalista regényeiről ismert szerző 48 éves korában kezdett fényképezni, bár barátai között számos elismert alkotó volt, ő mégis autodidakta módon sajátította el a fotográfia tudományát. 1894-től a fényképezés mindennapi tevékenységé vált számára, saját laboratóriumot rendezett be otthonában, ahol maga hívta elő és dolgozta ki képeit. A több mint 2000 fennmaradt üveglemez negatív, valamint számos papírkép maradt utána, amelyek egészen új nézőpontból láthatják a világot, ezt hozzá nekünk a Zola a Fényírő című tárlat. A szintén szeptember elején megnyílt egy humanista tekintet Nora Dumas újrafelfedezése című tárlaton nem csak a Franciaországba emigrált magyar származású fotográfus műveit, de életét is megismerhetjük. Nora Budapesten született, a közép-európai emigráns fotográfusok azon köréhez tartozik, akik kulcs szerepet játszottak a két világháború között Párizsban kibontakozó fotográfia formálásában. Képein a vidéki életet örökítette meg, vízhordó asszonyok, igavonó állatok, viseltes ruhájú gyerekek láthatóak ezeken. A mai Manóházban nyíló kiállításon ebbe a modernizáció hatására folyamatosan eltűnő világba pillanthatunk be. Új kiállítóteret nyitott a Kizelbach Galéria, amelyben rögtön egy izgalmas tárlatot nézhetünk meg. Mi történik, ha a mesterséges intelligencia nem csak inspirációs forrássá, hanem egy festőalkotótársává válik? Bagyko Robert Kevin Crew című kiállítása a K2 Galéria nyitótárlataként erre a kérdésre keresi a választ. A művész új Safety Card című sorozatának kiinduló pontját a repülőgépek biztonsági tájékoztatóinak ábrái adták, amelyeket egy AI képgenerátor segítségével alakított át bizarr, olykor groteszk jelenetekké, majd ezekből kiindulva készítette el festményeit. Az összefolyó emberi alakok, eltorzuló testrészek és értelmüket vesztő tárgyak egyszerre mutatják meg a mesterséges intelligencia korai képgenerátorainak hibáit, és vetnek fel kérdéseket arról, hogyan alakítják át vizuális kultúránkat az AI, és azt, hogy mi magunk hogyan látjuk a világot. Keveset beszélünk a gyászról, a halált a mai napig tabunak tartjuk, annak ellenére, hogy még 100 évvel ezelőtt is milyen mélyen gyökerezett társadalmunkban a gyász megélése. Hogyan éljük meg, amikor elveszítjük egy szerettünket? Hogyan változnak meg a szokásaink, amíg végig kísérjük őt az elmúlás szakaszain, és mi történik velünk utána? Hogyan segítenek minket a közösségek és az újrateremtett rítusok a veszteség megélésében? A gyász személyes és közösségi oldalát, valamint az elmúláshoz kapcsolódó szokásaink átalakulását járja körül a Budapest Galéria megnyílt kiállítása. A szívem is sír belül gyászmunkák, hazai és nemzetközi művészek alkotásain keresztül foglalkozik, többek között a személyes veszteséggel, a gondolkodással, a kollektív gyásszal, valamint a vallás, a spiritualitás és a rítusok megváltozott szerepével. Mindemellett azt a fontos kérdést is felteszi, hogy az évek során miért vált a halál és a gyász egyre inkább tabuvá. A Budai-hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai-hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a Pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szent Lőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Pilis Szentkereszt Szentkút. A Pilis Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető. 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lurdi jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáró helyi a Pilis Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok, de nem csak a hívő, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária Remetei Kisboldogasszony bazilika is népszerű destináció. Mária Remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyomvonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Einsiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária Remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúi a Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Új szezon, új kedvencek. Itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban vagy a kuponnyomtató pontokon. Allé őszi kuponnapok. Szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
3: Reklám hangzott el.
4: Elkezdődött a miniszterelnök őszi országjárása. Több tízezren tüntettek az Alternatíva Németországnak párt ellen Németországban. Folytatódik a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Büszke a kormány eddigi intézkedéseire Magyar Péter, erről a Tisza párt őszi országjárásának első állomásán Veszprémben beszélt a miniszterelnök. Példaként említette a szociális tűzifa keret megduplázását, a vényköteles gyógyszerek áfamentes sététét és azt, hogy dolgoznak a bérrendezésen a többi közt a szociális szférában, az egészségügyi és a rendvédelmi területeken. A kormányfő nagy eredménynek tartja az uniós pénzek hazahozatalát, a kekvától az államhoz visszakerült vagyont, valamint a rendeleti kormányzás megszüntetését is. Hozzátette, hogy a határidőig körülbelül 1000-en jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira. Az Orbán kormány tudott a gyermekvédelmi rendszerben zajló bántalmazásokról, mégsem tett semmit, fogalmazott a miniszterelnök azon a tájékoztatón, amelyen bemutatták a rendszerről készített átfogó jelentést. Magyar Péter közölte, a Pintér Sándor vezette belügyminisztériumban megvoltak az adatok arról, hogy az állami fenntartású intézményekben az elmúlt két évben összesen 3700 esetet rögzítettek, ezeknek több mint a felében rendőrségi feljelentés is történt. A Fidesz szerint Magyar Péter politikai célok használja a gyermekvédelem ügyét, ezért időzítette a közzétételt a köcsei találkozó napjára. Bóka János frakcióvezető azt mondta, a miniszterelnök bejelentéseit nem lehet komolyan venni, állításainak nincs semmilyen súlya, jelentősége. 16 év után először tartották meg a köcsei polgári pikniket úgy, hogy a Fidesz ellenzékben van. A párt és Holdudvarának rendezvénye zárt körű volt, de Orbán Viktor volt miniszterelnök, érkezésekor nyilatkozott a sajtónak. Azt mondta, az a dolguk, hogy készen álljanak, ha az országnak szüksége van rájuk. A korábbi miniszterelnök politikai propagandának nevezte az előző kormánnyal kapcsolatban tett feljelentéseket. A túlárazott buszbeszerzésekről azt mondta, hogy ebben az ügyben a belső ellenőrzést éppen az előző kormány indított. Meg. A dízelautók tulajdonosainak támogatásáról a Fidesz elnöke úgy vélekedett, hogy a védett üzemanyagárat kellene visszavezetni, amire megvan a fedezet a költségvetésben. Több tízezren tüntettek Németországban az Alternatíva Németországnak párt ellen. A Berlinben és több német nagyvárosban tartott demonstráción a szélsőjobboldali politikai erő betiltását követelték. A párt a múlt héten a szavazatok 44%-ával megnyerte a helyi választást a kelet-németországi Sachsen-Anhalt tartományban.
1: Időjárás.
5: Változóan felhős lesz az idő, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Főleg a Dunántúlon lehet kisebb esőzápor, amit élénk széllökések kísérhetnek. Napközben 20-25 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM. Ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
5: Stresszkezelésről beszélgetek ebben az órában, vendégem Bogosi Edit coach. Elkezdődött az iskola, a stresszes hétköznapok, hogyan tudjuk ezt jól kezelni, akár a gyerekről legyen szó, akár rólunk szülőkről, hiszen hogyha mi stresszelünk, akkor nyilván ez a gyerekre is átragad. No, ebben igyekszünk segíteni. Tartsanak velünk!
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Csodaszép reggelt kívánunk a Manna FM hallgatóinak. Ebben az órában vendégem Bogosi Edit HR igazgató coach, és az iskola kezdésről beszélgetünk. Éppen mondtam Editnek itt az interjú előtt, hogy mentálhigiénés szakemberrel beszélgettem már ebben a témában, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyen különbségek vannak abból a szempontból, ahogy egy coach kezeli mondjuk az iskola kezdést és a stresszes állapotokat egy ilyen helyzetben, és van egy különbség abban, ahogy mondjuk egy mentálhigiénés ember teszi mindez. Szervusz, jó reggelt!
2: Szervusz, jó reggelt a hallgatóknak is!
1: Hát az iskola kezdés ugye az nem csak a gyerek számára stresszes, ezt így bátran állíthatjuk, te is, mint anyuka, én is, mint anyuka, ezt nagyon jól tudjuk, hanem itt a szülő is azért. Van egy nagyon hosszú nyári szünet, olyan jó érzés, nem kell fölkelni olyan korán, minden gyerek is aludhat, nyugi van, és akkor egyszer csak hitelen beköszönt a szeptember, és akkor vissza a régi kerékvágásba. Ez iszonyatosan megterhelő, szerintem fizikailag is, mindenféle szempontból.
2: Abszolút, igen.
1: És hát a stresszes az rögtön, tehát szeptember 1-jel bekapcsol az embernek, ha van ilyen a stressz gomb, az így benyomod, és akkor már kész, on, és onnantól kezdve ennek nincs vége. Ez hogyan lehet jól kezelni? Vagy például a saját példádat, ha nézzük, te ezt hogyan kezelted?
2: Hát az mindenképpen, amikor közeleg a szeptember, érdemes arra felkészülni, ahogy te is mondtad, ez, hogy nem kell korán reggel kelni, ez egy új rutint alakít ki, kicsit tovább nyúlnak az esték a gyerekekkel, mindenki egy kicsit lazábban kezeli ezeket a hónapokat, majd bejön így a szeptember, és érdemes arra úgy felkészülni, hogy már előtte kezdünk arra visszaszokni, hogy az a rutin, ha nem is teljesen annyira korán kelni, de már ne 10-ig vagy 11-ig aludjon a gyerek, hanem próbáljuk meg őt 9-kor, aztán 8-kor felkelteni, és egy ilyen folyamatot kialakítani benne, és elkezdeni erről beszélgetni. Én azt látom, ami nagyon fontos a beszélgetés, megkérdezni a gyereket, hogy ő várja-e, nem várja. Nagyon sok gyerek különben várja, és azért, mert ott a társaság, a tanítónénit, mert alapvetően jól érzik magukat az iskolába, és persze vannak olyanok, és itt is vannak szélsőségek, hogy mennyire nem várja, ki mitől fél. Mondjuk pont egy iskolaváltás okoz egy ilyen problémát, vagy osztályváltás, vagy most új tanárnő lesz, vagy több tanár lesz, mert már felsőbe kerülnek a gyerekek. És akkor erről érdemes elkezdeni velük beszélgetni, hiszen minden szülőnek van tapasztalata, ők is gyerekként ezt végigélték, és el tudják mondani, hogy nekik mi volt benne a jó, mi volt esetleg a nehéz, de hogy ők most másképp csinálnak. És így arra ösztönzök mindenkit, hogy a saját tapasztalatit ossza meg a gyerekeivel, mert hogy ez egy ilyen nagyon közeli és nagyon megfogható tapasztalat lesz a gyerekeknek, és sokkal jobban fogják érteni a helyzeteket, a saját reakciójukat. Hogyha anya azt mondja, hogy figyelj, én is tartottam tőle, amikor felsős lettem, hogy több tanárnő vagy tanárom lehet, nem csak egy tanítónéni volt, de hogy milyen klassz volt, mert ott lett a legjobb történelem tanárom, aki hát úgy tudta elmagyarázni a történelmet, vagy mennyire szuper lett az, hogy másik teremben is átmentünk, ahol nagyobb kivetítő volt, más technika, és nem csak egy helyben voltunk egyfolytában. Mindenképpen arra kell a gyerekeket ösztönözni, hogy egy várakozás legyen bennük, hogy azt lássák ebben, hogy egy új lehetőség, egy új év kezdődik. És nyilván, hogyha ez mondjuk nagyon szélsőséges, és vannak gyerekek, akik rosszul létig tudják ezt, nem csak sima hasfájás, hanem még egyéb extra dolgokat is produkálnak, ott persze ott kell a mentálhigiénész szakember, és ott be kell őt vonni, és ezt érdemes előtte megtenni, de most se késő, és semmikor nem késő, hogyha látjuk azt, hogy a gyerek nagyon beszorong, és nem tudjuk egy beszélgetéssel ezt kioldani belőle, akkor kell a szakember.
1: De te azt hogy tapasztalod, vagy hogy látod, beszélgetnek a szülők a gyerekekkel?
2: Nem, és nincs idő. Igazából felmenteném a szülők is, mert sem idő, sem energia, sem tényleg türelem, mert egész nap a szülők is robotolnak, reggel elmennek dolgozni, már hazafelé azon gondolkoznak, hogy jó, mi legyen a vacsora, ezt nem vettem, be kell szaladnom, ezt kell csinálnom, azt nem küldtem el, közben van egy csomó egyéb frusztráció, és akkor ott lesz egy gyerek, aki szeretné elmesélni mondjuk a napját. De lehet, hogy a szülő erre nem lesz nyitott. De az is lehet, hogy a gyerek nem szeretné elmesélni a napját, és szerintem az a gyakoribb, amikor a szülőnek viszont nincs ideje utána menni és kérdezgetni, hogy de mondd el, mert neki sincs türelme, neki sincs én ideje. Igen. És egy ilyen hétköznapi napban nem fér bele nagyon sok minden.
1: De akkor mégis hogyan lehet ezt jól csinálni? Mert ugye most ugye azt mondjuk, hogy például készüljünk fel, majd most már később elkezdődött az iskola, de hogy előtte egy-két héttel kezdjünk el felkészülni. Tehát nincs időnk, magunkra sincs időnk, nem hogy arra, hogy felkészüljek arra, hogy nyugiba is, hogy a gyereket is mindig egy órával korábban ébresszem fel, vagy egy fél óra, azért nem mondjuk, igen, de hogy mit tudom én, hétkor már keljen fel az utolsó héten, mielőtt elkezdődik az iskola, tehát hogy szokja meg újra ezt a rendszert. Mert mi magunk is stresszesek vagyunk, meg mi is, nekünk is mindenféle bajunk van.
2: Nyilván ez egy ideális kép volt, amit én is leírtam, meg elképzeltem, ez azért ritkán. Van, akinek sikerül, mindent tiszteltem, de azért nagy átlagnak nem. Azért mondtam, hogy nem késő még most se, és ami nagyon fontos lenne, hogy akkor a hétvégéből vegyünk el egy órácskát, amikor a gyerekkel leülünk, bármit is csinálunk az életkortól függően, játszunk, átjázunk, vagy csak sétálunk, biciklizünk, és megállunk egy kicsit, és beszélgetünk vele, hogy ő most hogy van, miben van most, hogy éli meg ezt az egészet, van-e kérdése? Vagy ha egy ilyen introvertáltabb gyerekről beszélünk, akkor elmesélni neki sztorikat, hogy hú, de klassz volt, emlékszem, hogy, még ha nem is feltétlenül az én emlékemet osztom meg, de hogy valamivel egy kicsit őt kinyitni, vagy a bizalmát megnyerni.
1: Hát nem könnyű, nincs könnyű feladatunk, ezt azt gondolom, így elmondhatjuk szülőként. Na de életörömzenét hallgatunk, és ezt követően folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a Családi Manna.
1: Bogosi Edit kócs a vendégem ebben az órában, és a stresszkezelésről beszélgetünk. Ugye itt az iskola elkezdődött, nyilván szülők, gyerekek, mindenki nagyon stresszes ilyenkor, és ugye arról beszélgetünk, hogy milyen fontos, hogy megálljunk egy kicsit, és visszagondoljunk akár arra, hogy mi gyerekkorunkban milyen volt. Tényleg azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nincs könnyű dolgunk, de hát ez az út ahhoz, hogy egyrészt jó kapcsolatom legyen a gyerekkel, másrészt meg az, hogy ne legyen stresszes az egész, és nem csak az iskola, hanem az élete úgy, ahogy van, hogy beszélgessünk és hogy kérdezzük. Nagyon sokszor azt érzem, hogy tehát még csak arra se veszük a fáradtságot, hogy végig gondoljuk azt, hogy de én is voltam kamasz, én is voltam gyerek, én is, velem is megtörténtek ezek, hogy ne haragudjak például arra gyereket. Tehát, hogy legtöbbször az van, hogy valamit csinál, és most főként így a kamaszokat venném górcső alá, történik valami, és akkor nem tudod kezelni a kamasszal a helyzetet, és nem az az legelső, hogy eszedbe jut, hogy én is voltam kamasz, és hogy én mit csináltam, mert egyszerűen az ideg elönt, és nem tudsz erre koncentrálni. Hm. Tehát, hogy szerintem ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat. Ehhez van út, hogy hogyan lehet eljutni ahhoz, hogy próbáljuk meg letenni az érzelmeinket, próbáljuk meg azonnali reakciónkat kikapcsolni, és egy picit tudatosan mélyedni, magunkba mélyedni. És...
2: hát akkor, igen, ha komolyan kell rá válaszolnom, akkor nyilván az önismeret.
1: Igen.
2: De a másik, ami így eszembe jutott rögtön, ahogy ezt így mondtad, hogy amikor én benne találom magam egy ilyen helyzetben, mindig az jut eszembe, hogy én milyen jó gyerek voltam. És akkor a szüleimet kérdezem, akkor így nevetgélnek, hogy kicsit ők másképp emlékeznek erre, de valóban, szóval ami ilyenkor talán a legcélra vezetőbb, hogyha azt végig gondoljuk, hogyha most én a gyerekkel egy nagyon negatív és durva kommunikációba kezdek, akkor vajon mit fogok elérni vele? Hogy legközelebb még ezt se fogja elmondani, hogy nem lesz bizalma.
1: De már ez is egyfajta tudatosság, igen.
2: Igen, szóval valamennyire igen, hogy amikor van egy ilyen helyzet, mondjuk nem tudom, próbálok így gondolkozni, hogy...
1: nem tudom, rossz jegyet hoz haza,
2: igen,
1: is.
2: Igen, igen, igen. Mondjuk, igen, és nem szól róla, de hát ugye most már mai világban ez elég nehéz, mert jön a kréta értesítő. Azt mondjuk én úgy csináltam, ezt most a szülőknek mondom, hogy én kikapcsoltam napközben ezt az értesítőt, hogy nehogy munka közben így fölmenjen nagyon a vérnyomásom.
1: Na ez például egy nagyon jó ötlet. Igen. Ez nagyon jó ötlet.
2: Szóval nem akartam arról tudni, hogy és akkor este, mikor már otthon vagyunk, egyrészt a gyerek is ott van, ő is meg tudja védeni az álláspontját, hogy miért kapott egyes, és el tudja mondani, hogy mindenki egyes kapott, a tanárnak már nagyon rossz napja van, és ő nem ő tehet róla. És akkor sokkal nyugodtabb vagyok, hogy szóval azt javaslom ezt kikapcsolni. Igen, az nagyon fontos, hogy azt lássuk, hogy ez egy a mi gyerekünk, a mi kis babánk, aki tényleg azért olyan cukik a gyerekek is kicsinek, hogy utána, amikor ilyen nagyobb problémák vannak, akkor könnyebben megbocsássunk nekik, de hogy azt kell látni, hogy ha a gyerek olyat hibázik, vagy olyat csinál, akkor azért abban nekünk is lehet részünk. Nem mindig, nem minden esetben, de annyi emberrel van sokszor türelmünk, vagy annyi emberrel vagyunk udvariasak és kedvesek, és olyan szomorú a nap végén, amikor a gyerekünk áll ott, akit a legjobban szeretünk a világon, akkor ott már elfogy a türelmünk. És ez is emberi, mert fáradtak vagyunk, mert nekünk is csak 24 óra egy nap. És...
1: igen. Tehát magunknak is meg kell tanulni, igen, megbocsátani azért, hogy igen, van ilyen, hogy ha ez nem rendszeres, ugye? Tehát, igen, hogy ha egyszer-kétszer ilyen előfordul, azt tanuljuk meg megbocsátani magunknak.
2: Igen, ha meg rendszeres, akkor már foglalkozni kell. Szóval ott is akkor van egy ilyen intőjel, hogy ott vajon mi történik, mint tudok én változtatni, miért vagyok ennyire, igen, stresszes, befeszült, de én emlékszem a tavalyi évben, amikor utolsó szülői értekezletre mentem, hát nem nálam boldogabb így nem volt, hogy nem kell több ilyen szülőire, mert nem, a tanárnő cuki volt, meg én nekem a szülők kérdései voltak, amik nagyon megterhelőek voltak, mert hogy amúgy szerintem egy olyan fél óra alatt megtudtunk volna mindent, de annyi kérdés volt, hogy másfél óráig ott ültünk, és...
1: De és ezek felesleges kérdések voltak egyébként?
2: Nem biztos, hogy felesleges kérdések voltak, de ez nem ez volt ennek a helye. Szóval igazából az kellett volna, hogy ők akkor külön a tanárnővel megbeszéljék, vagy hogy ezeket előre beküldjék, vagy és akkor mindenki részese lehetett volna, de nem tudom, kicsit ilyen túlbonyolítás volt.
1: Ezt egyébként én is érzem, azért is kérdeztem, hogy felesleges volt-e, hogy mindkét gyereknél azt éreztem mindig, hogy egyrészt rengeteg, tehát felesleges kérdések tömkelege hangzik el egy-egy ilyen szülői értekezleten, miközben a lényegről pont nem esik szó, mert arra már nem jut idő. Tehát, hogy nem lehet, hogy néha a szülők spilázzák túl a dolgokat? Tehát, hogy sokkal egyszerűbb lenne minden, hogyha mi szülők egy kicsit könnyebben gondolkodnánk, vagy máshogyan gondolkodnánk, könnyebben vennénk a dolgokat.
2: De hát ez alapvetően egy belső feszültségből jön, hogy ők idegesek, stresszesek, bizonytalanok. Ugye a bizonytalanságot a legjobban a kontrollal lehet csökkenteni. Hogyha van kontrollom, vagy úgy érzem, hogy van kontrollom egy helyzeten, akkor tudom magát a stresszt egy kicsit csökkenteni. És azért tesznek fel annyi kérdést, hogy ezt elérhessék, ezt a kontrollérzést. Csak hát ez idő.
1: Hát igen, az idő. Na meg ez is egy kis idő, amíg mi még visszajövünk, ugyanis hozunk egy kis életörömzenét, de folytatjuk nem sokára.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: Kellemes kiránduló idő lesz. Veszprémben kezdte országjárását Magyar Péter. Újabb lábnyomok díszítik a halhatatlanok sétányát. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéa vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Fizetésképtelenné válhatott volna az ország április végén, ha a választások előtt nincs pozitív várakozás a piacokon és a befektetőknél, a Tisza párt programjának köszönhetően. Erről is beszélt a miniszterelnök őszi országjárásának első veszprémi állomásán. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a befektetők elhitték, hogy az új kormány hazahozza az uniós forrásokat és visszafogja a költségvetés hiányát, ami a kötvényhozamok eséséhez és a fizetőképesség megtartásához vezetett. A kormányfő hozzátette, nem tudják minden vállalásukat 2-3 hónap alatt teljesíteni, ezért türelmet, megértést és bizalmat kér az emberektől. Egy hét múlva szeptember 20-án jár le a tankerületi igazgatói pályázatok beadási határideje. Az oktatási kormányzat mind a 60 tankerület élére új vezetőt keres. Forsthoffer Ágnes egy az oktatási miniszter közösségi oldalára feltöltött videóban hangsúlyozta. Az oktatásban meghozott döntések nem csak a gyerekek jelenét, hanem egyúttal az egész ország jövőjét is alakítják. Az országgyűlés elnöke úgy fogalmazott, ahhoz, hogy valóban jobb legyen az oktatás, ismerni kell a helyi iskolákat, pedagógusokat, közösségeket, és azt, hogy mire van szükségük a gyerekeknek. A változáshoz szakmai cselekvésre van szükség, tette hozzá Forsthoffer Ágnes. A jobboldal küldetése a szuverén Magyarország, a Tisza párt ezzel szemben brüsszeli gyarmattá tenni hazánkat. Erről beszélt a Fidesz elnöke a közösségi oldalára feltöltött videóban, amely a Köcsei pikniken elmondott beszédének részletét tartalmazza. Orbán Viktor szerint a Tisza kormány tönkre fogja tenni a magyar cégeket, és át fogja adni azokat a külföldieknek. A korábbi kormányfő hangoztatta, 5 hónap Tisza kormányzás után eljött a nemzeti ellenállás ideje. Felavatták a Halhatatlanok Társulata 8 új tagjának lábnyomát Budapesten. Az Operettszínház előtti sétányon Köles Ferenc, Máté Gábor, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színészek, Pászti Júlia és Rózsas István operaénekesek, valamint Kovács Tibor és Nagy Iris táncművészek bronzba öntött lábnyomával bővült a már több mint 150 darabos gyűjtemény. A Woman Anno című dámfilm nyerte az Arany Oroszlán díjat a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. A győztes alkotást Ma El-Tu rendezte. A zsűri nagydíját a dél-koreai Lee Chang-dong Possible Love című filmje kapta. A zsűri külön díját a gázai övezetes sújtó izraeli légicsapásokról szóló NASA című dokumentumfilm nyerte el. A legjobb színésznőnek a Woman Anno főszereplőjét Matilda Asselt választották. Változóan felhős lesz az idő, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Főleg a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor, amit élénk széllökések kísérhetnek. Napközben 20-25 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
2: Szinte minden nap halljuk, hogy stresszes vagyok, stresszelek, stresszelünk, a gyerek idegesít, a munkahelyemen idegesítenek, a család idegesít, rengeteg megküzdéssel állunk szembe, azt gondolom nap mint nap. Ebben igyekszünk most segíteni Bogosi Edit kóccsal, hogy hogyan tudjuk jól kezelni a stresszes helyzeteket. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk!
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Elkezdődött a tanév, jönnek a stresszes hétköznapok, úgymond. Ennek kapcsán beszélgetek Bogosi Edit coachsal, hogyan tudjuk jól kezelni a stresszt. Az, hogyha a szülő stresszes, az nyilván átragad a gyerekre is, tehát ezt nem tudja úgymond úgy kezelni, hogy nem tudja függetlenül egy családon belül, nem, ha én stresszes vagyok, akkor azt a gyerek felé is kimutatom. Ezt hogyan lehet jól kezelni? Lehet-e ezt jól kezelni?
2: Hát ha megosztható a gyerekkel maga ez az állapot, elmondhatom azt, hogy most nagyon sok a munkám, vagy most még be kell fizetni, nem tudom milyen törlesztőzés, emiatt most én kicsit én stresszesnek érzem magam. Hogyha ez így nyíltan megosztható, akkor a gyerek nem azt fogja keresni magába, hogy vajon anya azért mérgesen, mert csak 3-as kaptam, és nem 4-es, pedig mennyit tanultunk, mert a gyerekek alapvetően önmagukba keresik, hogy mit ronthattak el? A legtöbb gyerekben van egy ilyen nagyon erős önreflekció, ami majd később így eltűnik, nem tudom, de náluk még ez működik.
1: A napi rutin kialakítása az mennyire segíti mondjuk a...
2: Abszolút, az egy biztonságos keretet ad az életnek, hogyha a gyerek tudja, hogy akkor én 3-4-8-kor megérkezik az iskolába, be van fizetve az ebédem, van valami zseppénzem, elmegyek a büfébe, jön értem anya, apa, nagymama, vagy én hazamegyek, 4 órakor, anya jön 6-kor, lesz majd vacsora, esetleg 7-kor közösen, akkor az egy keretet ad, igen, az megtartja az embereket.
1: Beszélnünk kell a pozitív visszajelzésekről is, ami... Én azt érzem, hogy most ilyen két véglet van. Van az a csapat, aki, most nevezük két csapat ellenfelek. Az egyik csapatban ugye minden tökéletes, minden jó szívem, minden is, hát nagyon pozitív, csak a pozitív visszajelzés, mert hogy az a megerősítés. A másik pedig a dorgálós. Hogyha ezt nézzük, akkor ki csinálja jól nyilván az arany középút, tehát én már választ így meg is adom, de hogy hogyan lehet akkor ezeket közelíteni? Melyikkel teszünk jobbat? Mert ugye az a csapat, aki mondjuk azt mondja, hogy 1-es kaptál, kapsz epofont, vagy 1 hét szobafogság, nincs telefon, az ugye az a konzervatív csapat, az azt mondja, hogy ezzel elérem azt, hogy a gyerek legközelebb nem fog ilyet csinálni, mert ez menekül az ilyen helyzet elől.
2: Hát ez a csapat, aki így csinálja, egy nagyon sok sikeres, de nagyon erős teljesítménykényszeres embert fog nevelni. Itt magamat is ide sorolom, elég konzervatív a családom, és tényleg volt következménye annak, hogyha valamit nem hoztam 100%-ra. Nem ilyen drasztikus dolgok, de voltak megvonások mondjuk akár a zseppénzemből, vagy a programokból, vagy csak egy olyan nézést kaptam a szüleimtől, ami nekem
1: nem akartál még egyszer látni.
2: És akkor inkább én így tanultam. Szóval kifejezetten egy ilyen társadalmi réteg jött ezzel létre. Most viszont a mostani AI korában, ahol azt látjuk, hogy nagyon sokat tanulhatunk, de sose fogjuk legyőzni ilyen szempontból a gépet, vajon érdemes-e ebbe az irányba nyomni a gyerekeket, vagy inkább nyitottá tenni őket a változásra, viszont ez esetben maga ez a kontroll, meg feszesség, ez nem fog működni, mert aki kényszeresen teljesíteni akar, az feszült lesz, stresszes lesz, sokkal kevesebb lesz maga a lehetőség arra, hogy ő jobban többet beengedjen így az agyába, meg a fejébe, ő egy dologra fog tudni nagyon koncentrálni.
1: És most nevezzük a liberális csapatnak a rengeteg, hát igen, tehát aki nem hibázik, mert hogy mindent elfogadnak tőle.
2: Hát ugye én miután ilyen nevelést kaptam, én átmentem, mert hogy ezt a konzervatívat, átmentem a liberális felé, hát nyilván ennek most én iszom meg a lehet. Ugye ezt pontosan első kézből tudom mondani, hogy ez se jó. Így teljesen, szóval kellenek a következmények, kellenek azért a szabályok, és nem lehet az, hogy a gyereknek mindenbe igaza van. Igenis egy nagyon komoly értékrendet kell elé tenni, és megértetni vele azt, hogy az iskola, a tanulás az egyrészt kötelezettség, másrészt az ő érdeke. Van egy nagyon érdekes példa, a Belgiumban az egyik rész ugye a Franciaországhoz tartozott, a másik rész meg Hollandiának. Franciaországban a sztrájk miatt nem volt iskola hónapokig, a Hollandiában meg a gyerekek átjártak. És visszamérték utána a gyerekeket, milyen hátrány érte, és független attól, hogy nagyon jó családi háttér volt vagy sem, azok a gyerekek, akik nem jártak iskolába, rendkívül lemaradtak így a fejlődésbe. Szóval maga az iskola rendszer, meg az, hogy bemegyünk, egy társasághoz tartozunk, hogy szabályokat tartunk be, hogy tartozunk valakihez, hogy vannak íratlan szabályok is, hogy igen, hogy nem veszem a másik radírját anélkül, hogy megkérdezném, hogy bemegyek, mikor csöngetnek, hogy ez alapvetően kell ahhoz, hogy egy társadalomba tudjunk élni. Az egy más kérdés, hogy már a kényszer meg a teljesítmény az ott hol válik el egymástól. De maga a rendszer, azt szerintem nagyon fontos.
1: Hát és nem csak a stressz szempontjából, hanem úgy egyáltalán azt gondolom mindenben jó, hogyha van egy kis rendszer. Na, innen fogjuk folytatni.
0: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatja.

0: sose lesz vége.
1: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
2: Manna.
3: Stresszkezelésről beszélgetek vendégem Bogosi Edit coach. Ugye elkezdődött az iskola, jönnek a stresszes hétköznapok, szülő, gyerek, a szülő is idegesebb, stresszesebb, a gyerek is ugye leterhelt. Nagyon nehéz kezelni igazából ezt a helyzetet, és főként ilyenkor ősszel, aztán egy picit talán megszokjuk már ugye a többi hónapban. Rátérve egy picit arra, hogy vannak szülők, akik előszeretettel hibáztatnak, tegyük fel pedagógusokat, vagy az iskolát. Ezzel nyilván árthat a gyereknek, hogyha, főleg, ha a gyerek előtt szidja mondjuk a tanárt, vagy az iskolát, ugye? Tehát, hogy ezzel mit lehet kezdeni amúgy? Tehát mondjuk, ha valaki egy ilyen beállítottságú ember, aki azt mondja, hogy már pedig a tanára, nem mondom milyen, ő volt a hibás, nem te vagy szívem, de vagy mit okoz ebben egyáltalán a gyereknek?
4: Hát ugye a gyereknek, hogy ha a gyerek legjobban a szüleit szereti, tiszteli, és hogyha a számára szeretett és tisztelt felnőtt azt mondja, hogy a másik felnőtt értékrendje hibás, vagy az nem oké, akkor onnantól kezdve ez az együttműködés a tanárral neki még nehezebb lesz. Alapvetően a gyereknek teszünk rosszat. Még ha, tegyük fel, igazunk is van abban az adott helyzetben, de hozzáteszem, azért én nagyon nagy tisztelettel vagyok így a tanárok, pedagógusok iránt, mert ott leültetni 25-30 gyereket, és elérni náluk, hogy figyeljenek, hogy megcsinálják, szóval ez nagyon nehéz munka, és persze ők is hibáznak, mindenki hibázik a munkájában, most ez egy másik kérdés, hogy utána mindenkit vajon szembesítenek ezzel, mondjuk egy szülői értekezleten másik 30 szülő előtt, szóval igen, itt megint ez egy ilyen viselkedési kérdés, hogy ezt meg lehet úgy is csinálni, hogy négy szem közt a tanárral is azt mondani, hogy az én megélésem az, hogy ebben a helyzetben a tanárnő nem úgy döntött, vagy talán nem úgy döntött, és aztán lehet, hogy kiderülnek még olyan részletek, amikor már én is másképp fogom gondolni, de különben egy tanár, hogyha meghallgatja ezt, akkor az is lehet, hogy ő elgondolkozik, és azt mondja, hogy szóval ezt meg lehet szépen is csinálni, de nem javasolt a gyerekek előtt ezeket a döntéseket megbeszélni.
3: Igen, én is azt gondolom, hogy itt csendbe kell maradni, inkább az a legjobb meghallgatni, ha a gyerek bármit mond, de hogy azért vélemény, nem kell szerintem ezt különösebben véleményezni, illetve ha az ember véleményezi, akkor megpróbálni úgynevezett asszertívan, ugye, hogy biztos neki is rossz napja volt, szívem, én legalábbis így szoktam amúgy, hogy ilyen van, hogy valószínűleg rossz napja volt, előfordul az ilyen, tudod, velem is előfordul, veled is elő szokott fordulni, hát hiszen tudod, máshogy beszélsz, idegesebb, vagy stresszesebb, vagy stb. Szóval, hogy szerintem ez annyira nem nehéz, csak egyszerűen tényleg egy picit empátia kell hozzá, hogy az ember ki tudja úgy beszélni ezt a gyerekével, és legyen az akárhány éves, én azt gondolom.
4: És azért is fontos szerintem, amit mondasz, mert hogy a gyerek tanulja meg azt, hogy ő bármit elmondhat, bármiről formálhat véleményt, és pont a szülőknek ezt elmondhatja, és meghallgatják, és nem biztos, hogy igaza lesz, hanem egyszerűen történik egy információcsere, és lehet, hogy a szülő ezt félreteszi, és mikor már harmadszor hall valami hasonlót, akkor lehet, hogy megkérdezi a többi szülőt, és utána jár, és nyilván itt nem a szélsőséges esetekről beszélünk, ahol azonnal közbe kell avatkozni, abból azért szerencsére ritkán van, de lehet egy olyan visszajelzést adni a tanárnőnek, hogy ez a fajta mondata, ez nem esik jól a diákoknak, ahogy ezt mondja, bár viccel, de mégis ők ezt rosszul élik meg. Szóval lehet ilyen konkrétumokat mondani, nem általánosságokat.
3: Azt meg tudjuk mondani, vagy akár ez is kíváncsi vagyok a te életedben, melyik volt a legnehezebb korszak? Van-e ilyen a gyerek, anya-gyerek családon belül akár kapcsolatban, de akár a gyereknek az életében mi volt a legnehezebb? Nyilván ez is emberfüggő, karakterfüggő, személyiségfüggő.
4: Nekem mindig az aktuális, megmondom, hogy azt érzem, hogy mire eljutok így a fejlődésbe oda, hogy megtanuljam kezelni azt a helyzetet, akkor egy kicsit jó, aztán tovább lépünk egyet, ő fejlődik tovább, és akkor mindig nekem is új dolgokat kell tanulnom és fejlődnöm vele együtt.
3: De ez nagyon jó, hogy ezt mondod, hogy új dolgokat kell tanulnod, fejlődnöd, mert hogy szerintem a szülő legalább annyit fejlődik a gyerek mellett, meg legalább annyit tanul, mint a gyerek.
4: Abszolút, igen. Nekem, én nagyon sokat köszönhetek így a fiamnak, megmondom őszintén, hogy egész más dolgokról más gondolok, mert így meg kell értenem. És ez nagyon fontos szerintem, ezt meg kell a szülőknek érteni, meg kell értenünk a saját gyerekeinket. Ez borzasztó lenne, ha nem értenénk a következő nemzedéket, hogy ők mit szeretnének, vagy hogy gondolkoznak. Szóval változtatnunk kell nekünk is, és tanulnunk kell velük együtt.
3: De szerintem már a mi generációnk azért ezen változtatott. Itt a mi szüleink generációja volt ugye az, meg nyilván az előtte lévő generációk, ahol az volt, hogy a gyerek az gyerek, annak az felnő bárhol, utcasarkára kirakom, ott is fel fog nőni, nem, hogy szokták ezt mondani? Mint a virág, ha locsolják, akkor nő, az nem kell, azt nekik is ételt, ezt nem kell foglalkozni a lelkével, az a lényeg, hogy járjon iskolába, tanuljon, táguljon a feje, legyen belőle orvos, ügyvéd, stb. És ennyi. És adjunk neki enni, és köszönjük szépen, lesz belőle valami egészen biztos. Tehát, hogy nem foglalkoztak régen a lelki oldalával.
4: Igen, és szerintem emiatt ez a korosztály, amit mi korosztályunk, szerintem többet is szorong.
3: Igen, igen, ez egészen biztos. Meg nehezebb is változtatnunk, igen. Uh-huh. Hogy ne így neveljük már gyerekeinket, de szerintem a mi korosztályunk már nagyon erőteljesen elindult abba az irányba, hogy igenis jobban tudja ezt csinálni, mert lehet ezt jobban csinálni, mint a szüleink, vagy szüleink.
4: Abszolút, olyan sok felől kapjuk ezt a felhívást, a social media, könyvek, mindenhol előadásokból, hogy lássuk ezt jól, és kezeljük jól, hogy a gyerekeinktől tanulhatunk.
3: Igen, ez nagyon szép végszó volt. Meg azt gondolom, tehát az nem jó, hogy ha a gyerekünk nincs jól, akkor mi se vagyunk jól. Tehát, hogy azt kell látni, hogy nem csak mi, hanem senki a környezetünkbe. És nyilván a célunk nem az, hogy rosszul legyünk, hanem az, hogy jól legyünk mindig minden helyzetben. Úgyhogy ha segítjük a gyereket, akkor magunkat is segítjük valójában egy kicsit. Uh-huh. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
4: Én is köszönöm.
3: Kedves hallgatóim, ebben az órában Bogosi Edit coach, HR igazgató volt a vendégem. Családi Manna.

0: Bogosi Edit coach, HR igazgató volt a vendégem ebben az órában, is a stresszkezelésről beszélgettünk. Következő órában dr. Csomai Zita orvos természetgyógyásszal az allergiát veszük górcső alá, tartsanak velünk.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus, olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Megvan már az őszi szetted? Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok. A legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
4: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett. Akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
3: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
5: Árkád.
0: Reklám hangzott el. Kellemes kiránduló idő lesz. Időközi önkormányzati választást tartanak 3 településen. 10 milliárdos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
0: 3 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást, a Pest megyei Csobánkán, a Hevesi Mátra Derecskén és a Zalai Puszta Szent Lászlón polgármestert és képviselőket is választanak, mert a helyi képviselőtestületek feloszlatták magukat. A Baranyai Siklóson pedig a szerb nemzetiségi választók települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választanak. Szavazni este 7 óráig lehet. Jövő héten ismét 2 napon át ülésezik az országgyűlés. Holnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik az ülés. Kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról. Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök a gyermekvédelmi rendszerről készített jelentés ismertetésén. A fejlesztések részeként több mint 180 új férőhelyet hoznak létre, és 15 speciális otthonban javítják a körülményeket. Emellett új krízisellátás jön létre olyan gyerekek számára, akik rendszeresen megszöknek, illetve súlyos pszichés és magatartás problémákkal küzdenek. Magyar Péter beszélt arról is, hogy bentlakásos intézményt létesítenek a szerhasználó gyerekek rehabilitációjára. A gyermekvédelmi rendszer megújítása nélkül nem oldható meg a droghelyzet és az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák sem, írta a főpolgármester. Karácsony Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy az utcai szerhasználók, valamint a fiatalabb hajléktalanok nagy része a gyermekvédelmi intézményrendszer áldozata. A főpolgármester szerint a probléma megoldásához a kormánynak, a fővárosnak és az önkormányzatoknak együtt kell működnie. túlárazottság miatt visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást Vitézi Dávid, a közlekedésért és felelős miniszter. A rendelkezést még elődje Lázár János írta alá 3 nappal az országgyűlési választás előtt. Az utasítás ellenére a MÁV vezetése nem kötötte meg a szerződést, mert a költségek kirívóan magasak voltak, és a konstrukcióban NER közeli cégek is szerepeltek. A karbantartás feltételeit és árát újra tárgyalják. Megtartották a 6. Pécs Pride felvonulást. Az 5 kilométeres sétán több százan vettek részt, a belvárosban többen fel is szólaltak. A rendezvény szervezői szerint fontos a sokszínűség és az európai értékek melletti kiállás és a láthatóság.
1: Időjárás.
0: Változóan felhős lesz az ég, hosszabb, rövidebb napos időszakok mindenütt várhatók. Kisebb esőre, záporra, élénk széllökésekre, főként a Dunántúlon kell számítani. Napközben 20-25, este 12-18 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM. Ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
6: Dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász a családi Manna vendége ebben az órában, témánk pedig az allergia. Most éljük ugye a legnagyobb szezonját, úgyhogy aki érintett, az mindenképpen figyeljen, füleljen, a zene után kezdünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Csodaszép reggelt kívánunk a Manna FM hallgatóinak. Ebben az órában vendégem dr. Csomai Zita, orvos, természetgyógyász, és a nagyon aktuális kérdésről, problémáról beszélgetünk. Ez nem más, mint a parlagfű allergia. Szervusz Zita, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szia Gabi! Szeretettel köszöntöm én is a hallgatóinkat.
1: No, hát ilyenkor, de aztán mindjárt elmondod, hogy ennek most van egyébként a fő szezonja, úgymond így a szeptember, így az ősszel, vagy már korábban is, tehát a nyári időszakban is, aki allergiás, azt tudja. Hál' Istennek erről nincs tudomásom, mert én sem, és a környezetemben sincsen allergiás ember, főleg parlagfű allergiás.
2: Az nagyon-nagyon jó.
1: Igen.
2: Az augusztus vége, szeptember eleje szokott lenni leginkább a parlagfűnek a szezonja, és ilyenkor ugye nagyon magas a pollen koncentráció a levegőben, ilyenkor nagyon gyakran száraz a levegő, már ugye hosszú ideje meleg van, amikor esik eső, az ugye egy kicsit így lemossa, az nagy felüdülés így az allergiásoknak, amikor pedig hosszú időn keresztül szárazság, meleg levegő van, akkor ez még jobban megterhelő számukra.
1: Mit jelent egészen pontosan az, hogy az a szó, hogy allergia, ha valaki allergiás?
2: Az allergia valójában az immunrendszernek egy olyan túl aktív működése, amikor egy külső ágenssel szemben egy túlzott reakció történik. Tehát itt valójában ott van ez a külső ágens, ebben az esetben ugye maga a pollen, és azzal szemben ugye nem csak egyszerűen reagál, hogy észleli az immunrendszer, hanem egy ilyen nagy reakció következik be. Ilyenkor bizonyos immunrendszeri sejteknek a száma, illetve az aktivitása megnő, és hisztamin felszabadulás, hisztamin termelés történik, ami kiváltja azokat a tüneteket, amik ilyen nagyon kellemetlenek a betegek számára.
1: És ha már itt tartunk, hogy nagyon kellemetlenek azok a tünetek, melyek azok a tünetek, amik leginkább jellemzőek, illetve külön lehet-e választani, hogy parlagfű allergiának másfajta tünetei vannak, mint mondjuk egy, nem tudom, bármilyen más allergiának?
2: Alapvetően ugye az allergiákat különböző csoportokba lehet sorolni, vannak az úgynevezett légúti allergiák, amikor belélegzünk valamit, és ez váltja ki magát az allergiás rohamot. Aztán vannak az úgynevezett nutritív vagy táplálkozási allergiák, amikor az allergént elfogyasztjuk, ugye itt különböző ételekről van szó, mint például a mogyorófélék, vagy akár ilyen egyébként az egyes rákfélék is, a garnéla rák például, ez egy magas hisztamin tartalmú étel, de lehet bármilyen más ételre, a tojásra, a tejre, bármilyen más ételre lehet allergiás valaki, illetve van az úgynevezett azonnali típusú allergiás reakció, ez az úgynevezett ilyen anafilaxiás reakció, amiről azt érdemes tudni, ezt kiválthatja bármi, akár gyógyszer, akár étel, akár daráscsípés, és ezek az azonnali típusú vagy anafilaxiás reakciók, ezek nagyon gyors lefolyásúak, és itt általában megjelenik, hogy testszerte kiütése van a betegnek, bedúzzad a torka, ugye egy ilyen gégeödéma jelentkezik, és a keringés összeomlik, az erek kitágulnak, és ezáltal egy ilyen sokkos állapotba kerül a beteg. Ez egy életveszélyes állapot, tehát amikor valakinél ilyen generalizált, tehát az egész testre kiterjedő tüneteket tapasztalunk, akkor ez egy életveszélyes, azonnali orvosi ellátást igénylő állapot. A légúti allergiák általában nem ebbe a csoportba szoktak tartozni, viszont a légutaknál ugye a hörgő görcs, ami tulajdonképpen átcsaphat egy asztmás rohamba, az már megint csak lehet életet veszélyeztető, ilyen nagyon súlyos állapot.
1: Asztmás rohamba átcsap, ez nyilván nem a tehát akár egy első tünet után is ez előfordulhat, vagy hogyha többször találkozik mondjuk bizonyos, akár parlagfűvel.
2: Ez talán egy bizonyos hajlam is, hogy maga a hörgő egy ilyen görcsös állapotba kerül, vagy egyéb együttállásoknak a talaján kialakul. Ugye, amire nem válaszoltam az előbb kérdésedre, hogy a légúti allergiáknak elsősorban a tünetei az orrfolyás, ez egy ilyen vizes orrfolyás, hideg, egy ilyen híg orrfolyás, bedúzzad a nyálkahártya, könnyezik a páciens, tehát általában ugye a légutakban jelentkeznek ezek az elváltozások, és bizonyos esetekben ez tovább mehet és súlyosbodhat, köhögésre, egy ilyen inger köhögés az, ami jellemző itt ezeket az allergiás eseteket, vagy allergiás esetekre, és emellé tud társulni maga a hörgőgörcs. Ugye az aszma, illetve a hörgőgyulladás, vagy bronchitis, ezt úgy tudjuk elkülöníteni egymástól, hogy az aszmánál egy kilégzési nehezítettsége van a betegnek, tehát kifelé nem nagyon tud lélegezni, és társul hozzá általában egy ilyen sípoló hang. Nagyon sokszor így kitámasztják magukat a páciensek, hogy minél jobban tudjanak dolgozni a légzési segédizmok is. A hörgőgyulladásnál ott pedig maga a hörgő van beduzzadva, egy ilyen fokozott nyálkatermelés jellemző. Az aszmánál nincs váladék, hanem inkább ilyen üvegszerű, nagyon tapadós, nagyon minimális váladék az, ami esetleg kijön, míg a hörgőgyulladásnál általában jellemző a nagyobb mennyiségű váladék. De ezek nagyon sokszor így kéz a kézben járnak, ugye ez a COPD, vagy krónikus obstruktív tüdőbetegség, ez sokszor egy ilyen csoport, ami tulajdonképpen így együtt járhat. Ami még egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye minden ilyen reakció, ami az immunrendszert érinti, ez összefüggésben van a ugye magának az immunrendszernek, illetve a kortizolnak a mennyiségével. A kortizol, mint szteroid hormon, általában ilyen védő hatású, és a kortizolnak a mennyisége a hajnali órákban a legalacsonyabb a szervezetünkben, tehát az aszmás rohamok, meg általában az ilyen allergiák is hajnalban szoktak jelentkezni. Én arra emlékszem, amikor dolgoztam ügyeletem megmentőn, és ilyen hajnali 5-6 óra magasság jött egy telefonhívás, akkor vagy egy aszmás volt, aki befulladt, vagy valaki kiment WC-re és elesett a WC-n. Tehát nagyjából más nem volt ezekben az időkben.
1: Nagyon érdekes, most, mintha a gondolatolvasó lettél volna, pont erre akartam rákérdezni, hogy melyik napszakban legjellemzőbbek a tünetek, de most zenét hozunk, és a zene után viszont ebben fogjuk folytatni.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a családi Manna. Ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász a vendégem ebben az órában, és a parlagfű allergiáról beszélgetünk. Ugye szó volt arról, hogy mit is jelent pontosan az allergia, mi történik ilyenkor a testben, és itt ugye beszéltünk aszmás tünetekről is, hogyha nyilván valaki erre hajlamos, ugye? Jól mondom?
3: Igen,
2: tehát,
3: igen.
2: Hogy akkor ez előfordulhat. És ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy főként a hajnali órákban jöttek hozzád, és amikor ugye dolgoztál nem dolgoztál, sürgősségi ellátásban dolgoztál, hogy akkor a legjellemzőbb, hogy előjönnek ezek a tünetek. Egy parlagfű allergiásnál a tünetek akkor jönnek csak, ha találkozik a parlagfűvel, vagy ha elkezdődik ez a parlagfű szezon, ugye most augusztus végén kezdődött, ahogy beszéltünk is az elején erről, akkor ez igazából a nap bármelyik szakában jöhetnek a tünetek, akár a hajnali órákat is, tehát reggel otthon felébred valaki, és ömlik az óra, és csöpög a könnye, holott parlagfű nyilván nem vitt be a lakásába, egy vázába beletenni vízbe.
3: Ugye azt mondtam, hogy itt a pollen az, ami magát az allergiás reakciót kiváltja, és a levegőben lévő pollen koncentráció, erre történtek ilyen mérések, hogy akár több 100 kilométerre is el tudja vinni a szél ezeket a polleneket, úgyhogy ez is nagyon érdekes, hogy a városokban sokkal több az allergiás, mint vidéken, pedig arra gondolnánk, hogy vidéken van sokkal több parlagfű, és ez valóban így is van, hogy bizonyos parlagon hagyott területeken tényleg rengeteg parlagfű nő.
2: Milyen szép a magyar nyelv.
3: Igen. Igen, egyébként ugye a parlagfűnek az eredeti neve az ambrózia, ami a régi időkben az istenek eledelét jelentette, és hát vannak olyan nézetek, akik gyógynövényként tekintenek a parlagfűre. Én azt gondolom, hogy magát az allergiát ugye számtalan tényező okozza, vagy váltja ki. Erre egyébként Cserháti Endre professzornak volt egy nagyon jól összeszedett válogatása, hogy tényleg a magzati korban történt különböző hatásoktól az anyatejes táplálás, vagy tápszeres táplálás, hogy az allergénekkel mikor találkozik egy csecsemő, vagy egy gyermek, a környezet szennyezés, a levegőben lévő különböző partikulák, ugye, hogy mennyi, és itt jön be a város, hogy a városban sokkal nagyobb a környezet szennyezés. Aztán a cirkadián ritmus, amiről ugye már beszéltünk, ugye itt a szteroidoknak a mennyisége a szervezetben, és ott van ezen a listán az is, hogy mit eszik, és hogyan táplálkozik, hogyan mozog valaki, és maga a stressz, a különböző érzelmi tényezők, ezek egészen már a gyerekkori allergiáknál is nagyon fontos tényezők, aztán természetesen felnőtt korban megint csak előjönnek, és tulajdonképpen, hogyha belegondolunk abba, hogy a városi lakosság találkozik a legnagyobb mértékű környezetszennyezéssel, és talán itt a legnagyobb a stressz is abból a szempontból, hogy a mindennapoknak a stressze, és itt nem csak arra gondolok, hogy a főnököm mit mondott, vagy mit csinált, vagy a gyerekemet nem tudom, el kell vinni az iskolába, vagy az edzésre, hanem ezek a plusz stresszek, az összezártság, hogy nagyon sok ember van kis helyen, a mesterséges fények, az irodák, ahol az emberek dolgoznak, az oxigénnek az alacsonyabb mértéke, ez mind-mind stressz a szervezetünk számára, de ugyanúgy a feldolgozott élelmiszerek is, hogyha nem friss alapanyagok, friss élelmiszereket fogyaszt valaki.
2: Meg is válaszoltad a következő kérdésem, az lett volna, hogy mi az oka annak, hogy egyre több az allergiás megbetegedés, nem csak parlagfű, hanem úgy egyáltalán, de hát mindez, amit most itt elmondtál, hogy egyre nagyobb stresszek, egyre több a stresszfaktor, egyre több a feldolgozott élelmiszer, egyre rosszabb a levegő, egyre többször vagyunk mesterséges fényekben, ugye akár irodában dolgozva, akár otthon, bárhol, szóval hogy ez mind alátámasztja azt, hogy mi az oka annak, hogy ilyen sok az allergiás megbetegedés. A tüneteknél még egy pillanatra visszatérve, vagy a tünetekre, ez, ha egyszer elkezdődik ez a bizonyos tünet sor, amit itt mondtál, akkor ez ez nem múlik el egészen addig, amíg nem teszünk valamit ellene, vagy hogyha kikerülünk abból a környezetből, jó esetben, ahol mondjuk éppen pollen van a parlagfű pollen van a levegőbe, akkor az elmúlnak a tünetek, és csak akkor jön elő újra, hogyha visszamegyünk. Tehát arra lenni kíváncsi, hogy ez egy olyan, mint tud-e olyan lenni, mint tudom is én egy cukorbetegség, vagy egy nem is cukorbetegség, nem jót mondok, mondjuk, mint egy gluténérzékenység például. Tehát, hogy megmarad, úgymond, nem tűnik el.
3: Általában az orvosi szemlélet az az, hogy az allergia az fennáll ugye folyamatosan. Amiről még nem beszéltünk, de talán érdemes beszélni arról, hogy vannak bizonyos anyagok, amikkel kereszt allergén a parlagfű. Tehát, hogy ebben a szezonban, hogyha valaki például paradicsomot, cukkinit, uborkát, dinnyét, görögdinnyét, sárga dinnyét fogyaszt. Ezek az ételek hasonló antigén szerkezettel bírnak, mint maga a parlagfű, és ezek tudják súlyosbítani a tüneteket. Tehát, hogyha a páciensünk odafigyel arra, hogy jó környezetben legyen, például ebben az időszakban, hogyha valaki megteheti, hogy most megy el a tengerpartra nyaralni, az

0: képesek ezek a tünetek megszűnni, de van olyan, amikor valaki mindent megpróbál megtenni, és mégis, igen, mégis valami fenntartja, de sokszor hallunk ilyen történeteket, hogy még nagyon sok esetben ugye elkezdett egy vitamin készítményt, vagy valamilyen természetes készítményt fogyasztani, és önmagában az elegendő volt ahhoz, hogy az allergiás tünetei jelentősen javuljanak, másnál pedig tényleg számtalan dolognak kell együtt lenni, vagy együtt állni, hogy mégiscsak tudjon javulás bekövetkezni.
1: Na, akkor szünetet tartunk újra. Életörömzene legfrissebb hírek után pedig folytatjuk a beszélgetést.
2: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Az allergia szezon, mondhatnám azt, hogy kellős közepén vagyunk, úgyhogy ehhez mérten hoztuk a témát. Vendégem dr. Csomai Zita, orvos, természetgyógyász. Igyekszünk segíteni az érintetteknek, illetve természetesen a hozzátartozóknak is, hogy hogyan lehet ezt alternatív gyógymódokkal akár kezelni, hogyan lehet megelőzni, illetve milyen tünetei vannak. Jövünk a hírek és a zene után, tartsanak velünk!
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM

0: Számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene.
1: Kellemes kiránduló idő lesz. Időközi önkormányzati választást tartanak 3 településen. 10 milliárdos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: 3 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást, a Pest megyei Csobánkán, a Hevesi Mátra-Derecskén és a Zalai Puszta-Szentlászlón. Polgármestert és képviselőket is választanak, mert a helyi képviselőtestületek feloszlatták magukat. A Baranyai Siklóson pedig a szerb nemzetiségi választók települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választanak. Szavazni este 7 óráig lehet. Jövő héten ismét 2 napon át ülésezik az országgyűlés. Holnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik az ülés. Kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról. Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök a gyermekvédelmi rendszerről készített jelentés ismertetésén. A fejlesztések részeként több mint 180 új férőhelyet hoznak létre, és 15 speciális otthonban javítják a körülményeket. Emellett új krízisellátás jön létre olyan gyerekek számára, akik rendszeresen megszöknek, illetve súlyos pszichés és magatartás problémákkal küzdenek. Magyar Péter beszélt arról is, hogy bentlakásos intézményt létesítenek a szerhasználó gyerekek rehabilitációjára. A gyermekvédelmi rendszer megújítása nélkül nem oldható meg a droghelyzet és az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák sem, írta a főpolgármester. Karácsony Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy az utcai szerhasználók, valamint a fiatalabb hajléktalanok nagy része a gyermekvédelmi intézményrendszer áldozata. A főpolgármester szerint a probléma megoldásához a kormánynak, a fővárosnak és az önkormányzatoknak együtt kell működnie. Túlárazottság miatt visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást Vitézy Dávid, a közlekedésért is felelős miniszter. A rendelkezést még elődje Lázár János írta alá 3 nappal az országgyűlési választás előtt. Az utasítás ellenére a MÁV vezetése nem kötötte meg a szerződést, mert a költségek kirívóan magasak voltak, és a konstrukcióban NER közeli cégek is szerepeltek. A karbantartás feltételeit és árát újra tárgyalják. Megtartották a 6. Pécs Pride felvonulást. Az 5 kilométeres sétán több százan vettek részt, a belvárosban többen fel is szólaltak. A rendezvény szervezői szerint fontos a sokszínűség és az európai értékek melletti kiállás és a láthatóság.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős lesz az ég, hosszabb, rövidebb napos időszakok mindenütt várhatók. Kisebb esőre, záporra, élénk széllökésekre, főként a Dunántúlon kell számítani. Napközben 20-25, este 12-18 fok várható.
0: Ez a Családi Manna, Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
2: Az allergia szezon kellős közepén vagyunk, úgyhogy a témát is ehhez mérten hoztuk. Vendégem dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász, akivel a zene után folytatjuk a beszélgetést. Maradjanak itt a Mannán.
0: Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM.

0: Ez a Családi Manna.
1: Folytatjuk a beszélgetést, vendégem dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász. A téma, amit mára hoztunk, ez abszolút aktuális, ez a parlagfű allergia. Rengeteg dologról szó esett már a hírek és a zene előtt is. Beszélgetésünk visszahallgatható lesz, egyébként nem sokára felkerül az oldalunkra, Spotify-on, iTunes-on is elérik, illetve a Zita is meg szokta osztani a különböző felületein. Úgyhogy visszahallgatható lesz, és ajánlom is, aki egy picit is érintett, akkor az mindenképpen hallgassa vissza majd ezt a beszélgetésünket. A parlagfű allergia az bármikor beköszönthet úgymond a bárkinél, aki éppen egy legyengült, mondjuk az immunrendszere legyengült, vagy amiket ugye itt elmondtunk az első fél órában, hogy stresszesebb az élete, stb. Tehát teljesen mindegy, nem az van, hogy csak bizonyos korban kaphatjuk el, vagy állhat elő ez a probléma, hanem bármilyen korban.
2: Bármilyen életkorban. Egyébként ez is nagyon érdekes, hogy az idősebb korosztály kevésbé érintett, és én azt gondolom, hogy a mostani gyerekek alapvetően más élelmiszereket fogyasztanak, mint mondjuk a mostani 80 éves korosztály, amikor gyerek volt, teljesen más élelmiszerek voltak abban az időben. Nagyon sok dolog más lett, ami akár tényleg a városi létet, hogyha csak a saját életünkbe belegondolunk, hogy nálunk gyerekkorunkban mennyi elektromos eszköz volt, mi az, amit használtunk, mennyit voltunk innen a szabad levegőn, mennyi autó járt az utakon, vagy egyéb eszköz, tehát hogy ez tényleg mind-mind összeadódik, vagy például annak idején, amikor mi gyerekek voltunk, akkor milyen ételeket ettünk, akár otthon, akár az iskolában, és most milyen ételeket esznek a gyerekek, gyakorlatilag az öme valamilyen feldolgozott, csomagolt, előre gyártott. Tényleg az én gyerekkoromban nem is voltak ilyen chipsek, meg nem tudom, mindenféle igen. Ilyen dolgok nem is léteztek. A pattogatott kukoricát is a tűzhelyen pattogtattuk igen. Körülbelül, és ma már, hogyha megnézzük ezeket az ételeket, vagy akár a bármilyen, még a zöldséges ételeket is, tehát most már tényleg, vagy a hús ételeket, ez a nagyüzemi feldolgozás, a nagyüzemi állattartás azért teljesen mást hoz, meg mást kínál, mint régen. Úgyhogy emiatt én azt gondolom, hogy a fiataloknál talán emiatt nagyobb százalékban, de gyakorlatilag az allergia az bármilyen életkorban kialakulhat.
1: Milyen érdekes lehet, hogy a nagy bőségzavara most már minden elérhető, viszont akár élelmiszerek tekintetében mindenben, vagy akár amit a bőrünkre kenünk, ugye arról nem is beszélve, hogy igen, ott is, ami igen. Felszívódik bőrön keresztül, hogy milyen problémákat okozhat, főleg, hogyha hosszú távon használjuk, már pedig nyilván mi hölgyek, aztán végképp sok-sok mindent kenünk igen. Magunkra. Szóval, hogy eléggé, hát nem is tudom, azért régen jobb volt, és ez a nehéz kimondani, meg közhelynek is hangzik, de azt gondolom, hogy ez a valóság.
2: Ebből a szempontból biztos, igen. Hogy a szervezetünk működése szempontjából biztos, hogy sokkal kevesebb teher érte a szervezetünket, mint a mai igen. Világban.
1: Milyen praktikák, házi praktikák léteznek? Létezik-e bármi, amivel mondjuk akár a tüneteket tudjuk enyhíteni, vagy akár, hogy teljesen elmúlja mondjuk egy ilyen allergiás megbetegedésünk?
2: A házban, ami fontos lehet, hogy nagyon sokszor nem csak önmagában izolálten a parlagfűre allergiás valaki, hanem lehetnek ezek összetett allergiák, hogy más fűfélékre, más pollenekre, egyebekre. Tehát mindenképpen az egyik jó dolog, hogyha nagyon jól takarítunk otthon, itt lehet tényleg ilyen nagyobb teljesítményű porszívó, vagy akár ilyen gőzös megoldás, illetve én például szeretem az ózongenerátort is, amivel csírátlanítani tudjuk a környezetünket, és tényleg, hogy például penész ne legyen valahol, tehát sok-sok mindent tudunk, akár ez is, hogy tényleg a cipőt levenni, amikor belép valaki a házba. Magyarországon egyébként azt gondolom, hogy ez elég jó rutin, hogy a legtöbb háztartásban, amikor belép lépnek az emberek, akkor leveszik a cipőt, de tényleg, hogyha amerikai filmeket nézünk, akkor ott aztán mindenki még a hálószobába is betrappol a cipőjével, pedig ezen is rengeteg dolog be tud kerülni. Aztán nagyon fontos, hogy mikor szellőztetünk, hiszen hogyha a legnagyobb pollen koncentrációban szellőztetünk, akkor azok bekerülnek. Sokszor elmondják az allergiások, hogy zárt ablaknál azért mégiscsak jobb egy kicsit létezni. Tényleg az esti időszakban a szellőztetés az jó ilyen szempontból. Nagyon jók a különböző ilyen sós megoldások, tehát amikor sós levegőt párásítunk, léteznek gyógyászati segédeszközboltban beszerezhető ilyen sós párásítók, amin keresztül egy picit ilyen sós közeget tudunk létrehozni. Aztán a különböző sóbarlang vagy barlangterápiák, ezek szintén a légúti betegeknek nagyon jók. És ami szerintem itt tényleg fontos, hogy ezeket a kereszt allergén ételeket ebben az időszakban mindenképpen muszáj kihagyni. Ez azért szomorú egyébként, mert ugye pont már a dinnyének már a vége van, de azért a paradicsom, a paprika, a cukkini, az uborka, az még bőven ott van, tehát most tényleg így a lecsó szezonban megyünk bele. Én például nagyon-nagyon szeretem, és tényleg erről azért úgy érdemes tudni, és sokszor hallom az allergiás páciensektől, hogy ők erről nem is tudnak, hogy tényleg ebben az időszakban nem szerencsés ezeket az ételeket fogyasztani.
1: Most újra megállunk ezen erejéig, de innen jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.
0: 98.6 Manna FM. A Családi Manna hamarosan folytatódik.

0: minden szép felállni.
1: Családi Manna, Ferenc Gabival.
2: Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem dr. Csomai Zita, orvos, természetgyógyász. Témánk a parlagfű allergia. Rengeteg hasznos tanács, nem is tanács, hasznos információ hangzott el, azt gondolom, itt a beszélgetésünkben, amikre érdemes odafigyelni, érdemes akár bevezetni, akár itt beszélve arról, hogy ahol ugye abbahagytuk a beszélgetést, hogy akár a paradicsom, ugye azt mondtad, hogy az igen. lehet egy ilyen keresztallergia, jól mondom?
3: Igen.
2: Hogy ha ezeket tudjuk, akkor csak ebben az időszakban érdemes mellőzni?
3: Érdemes erre odafigyelni, mert előfordul, hogy későbbi időszakban is enyhén megjelennek a tünetek, hogyha valaki mondjuk egy nagyobb mennyiségű ilyen ételt fogyaszt, például amiben van paradicsom, cukkini egyben, az belobbanthat különböző ilyen allergiás tüneteket, és sokszor nem is tudja a páciens, persze. hogy most mitől lett neki.
2: Egészségesen étkezni, hiszen paradicsomot eszem, cukkinit, ilyenek, hát hogy?
3: Érdekes, igen. Viszont ilyenkor, amikor tényleg szezon van, akkor fokozottan oda kell erre figyelni.
2: Milyen tesztelési lehetőségek vannak erre vonatkozóan? Ha valaki úgy érzi, hogy hát valószínűleg valamilyen allergiája van, akkor mi az a legjobb, amivel meg lehet ezt állapítani? Mert ugye van ez a vért is vesznek, meg van ilyen csöpögtetnek.
3: Igen, hát mindenképpen orvoshoz kell fordulni, olyan szakorvoshoz, aki ezeket a vizsgálatokat meg tudja, illetve ki tudja kérni, és valóban van ez a bőrteszt, amin megnézik, hogy hogyan reagál, illetve van vérteszt is. Vannak olyan laborvizsgálatok, amik ilyen, például ez az Alex vagy Faber teszt, amik ilyen nagyon-nagyon komplexek, hogyha valakinek több tünete van, vagy több dologra érzékeny lehet, vagy nem nagyon találják, hogy mi lehet az oka a tüneteinek, akkor érdemes ilyen komplex vizsgálatot is végeztetni, és egyébként, hogyha így az alternatív terápiákba megyünk, ott is nagyon fontos, hogy legyen diagnózis, hogy tudjuk azt, hogy pontosan mire érzékeny a páciens, mert van például olyan lehetőség itt ugye az előbb beszélgettünk egy picit arról, hogy életmódban mit lehet tenni, de még amit tud tenni a páciens, az egyik, ami nagyon fontos, hogy a megfelelő vitaminásványi anyag ellátottság, a C-vitamin, a D-vitamin, az antioxidáns vitaminok, ezek nagyon fontosak, hogy megfelelő mennyiségben legyenek a szervezetben, és vannak bizonyos homeopátiás lehetőségek, aminek az egyik része az, amikor tünete van a páciensnek, és ezekre a tünetekre keresünk olyan tüneti homeopátiát, például az Allium Cepa, ez a vöröshagymából készült homeopátiás szer, ez kifejezetten a könnyezés, a vizes orrfolyás, amikor így ki van maródva az embernek az orra, ezekre lesz jó.
2: De a hagyma, ami egyébként megsírhat, amikor éppen az ember vágja, nagyon érdekes ez az ellentmondás.
3: Igen, viszont ugye a homeopátiás szerekre az jellemző, ez a kutyaharapás szőrével, hogy amit nagy dózisban okoznak, maga a homeopátiás szer, ezt fogja a homeopátiás potenciálban vagy hígításban úgymond kezelni, tehát beindítja a szervezetnek az öngyógyító folyamatait azok ellen, a tünetek ellen, amit egyébként nagy mennyiségben okozna maga a hagyma, vagy maga ez a szer. Igen. És ugyanígy ezen az analógián keresztül van egy olyan módszer, ez nagyon csúnya neve van, és bocsánatot kérek mindenkitől, majd elmondom, hogy mit jelent, ez az izopátiás deszenzibilálás, ami azt jelenti, hogy azzal a szerrel, amire allergiás valaki, és például itt nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy konkrétan például a parlagfű, az ambrózia.
2: Előzi ezt a...
3: Igen, tehát például az ambrózia az ugye a parlagfű, és ezt a szert, az ambróziából készült homeopátiás szert kell a betegnek szedni, de ez lényeges, hogy nem akkor, amikor a szezon van, hanem előtte egy-két-három hónappal, és tulajdonképpen ez az izopátiás deszenzibilálás, ez azt jelenti, hogy ugyanazzal a szerrel, ami kiváltja az allergiát, egy ilyen érzéketetlenítés zajlik, vagy hogy lecsökkentjük az érzékenységet, és nekem az a tapasztalatom egyébként, hogy nem biztos, hogy egy alkalommal, vagy nem biztos, hogy egy évben, de hogyha ezt 2-3 évben egymás után megcsináljuk, akkor ha nem is teljes mértékben, de jelentősen tudnak csökkenni a betegek tünetei ezáltal, hogy ezt megcsináljuk, és ami még szintén fontos, ugye itt a lelki okoknak a felderítése, hogy van-e esetleg a mélyben valami olyan lelki állapot, olyan ok, ami fenntartja, vagy olyan stressz helyzet, mert akkor ezeket a stresszeket is tudjuk kezelni, és ami szerintem itt lényeges, hogy egy nagyon rossz allergiánál, nagyon heves tüneteknél szedjen gyógyszert a beteg, mert hiszen muszáj, hogy a mindennapokban ott legyen, viszont ha odafigyelünk egész évben ezekre az életmódbeli dolgokra, a vitaminellátottságunkra, a stressznek a kezelésére, a levegő tisztaság, akkor lehet, hogy jóval kevesebb vagy gyengébb gyógyszerrel is megúszhatja ezt a szezont valaki.
2: Összetett dolog, azt gondolom, ez az allergiai, ahogy beszélsz róla, tehát hogy ez nem csak egy tűről fakad, hanem egy csomó minden összetettségéből adódhat.
3: Igen, igen, nagyon összetett, és pont ezért azt gondolom, hogy a kezelése sem csak arról szól, hogy akkor egyfajta gyógyszert bekapunk, mert egy antihisztamin vagy egy szteroid típusú gyógyszer gyorsan fogja csökkenteni a betegnek a tüneteit, viszont magát az alapokot nem fogja megszüntetni, és egyre több és több gyógyszerre lesz szüksége, vagy ugye a szteroid típusú gyógyszereknél a hosszú távú mellékhatások azért nagyon lényegesek, és szerintem erre fontos odafigyelni, hogy ne csak a mára gondoljunk, hanem fontos a hosszú távra.
2: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
3: Én is köszönöm szépen.
2: Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász volt a Családi Manna vendége. Családi Manna.

0: Dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász volt a vendégem ebben az órában, akivel az allergiáról beszélgettem. Következő órában pedig Dr. Topor Erika okleveles kertészmérnök, tájépítész, naturkertész érkezik hozzám, és a méhlegelőkről fogunk beszélgetni, vajon mik is pontosan a méhlegelők, és miért fontos, hogy vigyázzunk rá és óvjuk őket. Tartsanak velünk a következő órában is.
1: Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Megvan már az őszi szetted? Még nincs. De szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok. A legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
3: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett. Akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted. Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
2: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
4: Árkád.
0: Reklám hangzott el.
5: Kellemes kiránduló idő lesz. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Dedikálás, játék és csoki készítés is lesz ma a Víg Színházban. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Pest megyei Csobánkán, a Hevesi Mátra-Derecskén és a Zalai Puszta-Szent Lászlón polgármestert és képviselőket is választanak, mert a helyi képviselőtestületek feloszlatták magukat. A Baranyai Siklóson pedig a szerb nemzetiségi választók települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választanak. Szavazni este 7 óráig lehet. Csaknem minden tizedik gyermek veszélyeztetett helyzetben van itthon. Észak-Magyarországon a legkritikusabb a helyzet. A kormány.hu oldalon közzétett gyermekvédelmi jelentésből kiderül, 2010 óta 17%-kal nőtt a családból kiemelt gyerekek száma. Jelenleg az utógondozásban élőkkel együtt mintegy 23 ezeren nevelkednek állami gondoskodásban. A dokumentum szerint a hazai gyermekvédelmi rendszer mára az összeomlás határára sodródott. Az Orbán kormány tudott a gyermekvédelmi rendszerben zajló bántalmazásokról, mégsem tett semmit, fogalmazott a miniszterelnök azon a sajtótájékoztatón, amelyen bemutatták a rendszerről készített átfogó jelentést. Magyar Péter közölte, hogy a Pintér Sándor vezette belügyminisztériumban megvoltak az adatok arról, hogy az állami fenntartású intézményekben az elmúlt 2 évben összesen 3700 esetet rögzítettek. Ezeknek több mint a felében rendőrségi feljelentés is történt. A Fidesz szerint Magyar Péter politikai célokra használja a gyermekvédelem ügyét, ezért időzítette a közzétételt a Köcsei találkozó napjára. Bóka János frakcióvezető azt mondta, hogy a miniszterelnök bejelentéseit nem lehet komolyan venni, állításainak nincs semmilyen súlya, jelentősége. A Túl sok vadállat című francia krimi nyerte a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál fődíját. Sarah Arnold bizarr humorú alkotása egy vadászok és gazdák közötti csatározást mutat be. A zsűri nagydíját Reisz Gábor legújabb filmje a Földszint kapta. A szervezők kiemelték, hogy az idei Cinefesten rekordszámú 156 vetítést tartottak, és több mint 12 ezer jegy kelt el a programokra. Évadnyitó rendezvénnyel várja az érdeklődőket a Víg Színház. A Víg nap kínálatában ma kulisszajárás, zenés produkció, gyerekprogram és még dedikálás is szerepel. A büfében színészek szolgálják fel a kávét, de csokoládékészítés is lesz. Táncházat is szerveznek, amely a Csárdás királynő című bemutatóhoz kapcsolódik. Kedvezményes jegy és könyvvásárlásra is lehetőség nyílik.
1: Időjárás.
5: Változóan felhős lesz az idő, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, kisebb esőre, záporra, élénk széllökésekre, főként a Dunántúlon kell számítani. Napközben 20-25, este 12-18 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Mit nevezünk pontosan méhlegelőnek? Kik használják ezt a területet, és miért van szükség a beporzóknak a segítségünkre? De arról is beszélgetni fogunk, hogyan kapcsolódik mindez a mi saját életünkhöz. A méhlegelők lesz a téma, tehát vendégem Dr. Topor Erika okleveles kertészmérnök, naturkertész, tájépítész. A zene után kezdjük is a beszélgetést.
4: 98.6.
1: Ez a a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Csodaszép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Ebben az órában vendégem dr. Topor Erika, okleveles kertészmérnök, naturkertész, tájépítész, aki időről időre visszatér hozzánk, és egyik korábbi műsorunkban ígértük azt a hallgatóinknak, hogy a mélegelőkről fogunk beszélgetni, és most eljött az ideje, hogy akkor ezt a témát is behozzuk adásba. Ugye, ha egy virágzó rét mellett elsétálunk, akkor elsősorban csak a színeket szoktuk látni, vagy az illatokat érezni, pedig a növények között egész kis világ működik, méhek, lepkék, más rovarok is ugye itt keresnek táplálékot. De hogy mi pontosan a mélegelő, akkor ezt meg fogjuk tudni mindjárt Erikától. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok neked és a hallgatóknak. Hát a mélegelő az most egy ilyen kardinális kérdés lett itt Magyarországon is, de egyébként Európai Uniós szinten, meg világviszonylatban, mert nem tudom, hogy itt a hallgatók, vagy te is akár olvastad a híreket, hogy például Kínában már ugye nincsenek legyek, meg nincsenek méhek. Hogy gyakorlatilag a rovar populáció annyira lecsökkent a környezet szennyezésnek, meg hát az emberi egyéb tevékenységeknek hála, meg hát mondjuk a felelőtlen kertgazdálkodásnak, meg mezőgazdaságnak hála, hogy egész ilyen ökoszisztémák kezdenek el fölborulni, és most ezt egyébként át lehetne vinni egy tengeri irányba, mert a tengerek ökoszisztémái is ugye elkezdett felborulni, de maradva így a mélegelőknél, minden olyan felületet, ami rovar beporzásra alkalmas, és ezt most szándékosan ilyen leegyszerűsítve mondom, azt mélegelőnek tudunk hívni. Ez lehet egy okosan összerakott díszkert, amibe beporzásra alkalmas növények vannak, majd erről is beszélünk, hogy attól, hogy valami angol kert és csili-vili és gyönyörű és habos-babos csillámpón is, az nem biztos, hogy mélegelőnek alkalmas, mert a virágok formája nem biztos, hogy erre kompatibilis, illetve lehet ez vadvirágos réteg. Hát ugye meg most, amit itt Budapest szinten is ugye látunk már, meg egyre több nagyvárosban, hogy vannak ilyen beporzó barát felületek, amire ugye a köznép ugye mondja azt, hogy gyom, vagy gyomos, miért nem vágják le, de valójában az egy ökoszisztéma visszaépítési folyamatnak a része.
1: Ezt mesterségesen hozzák létre a nagyvárosokban?
2: Alapvetően most már igen. Uh-huh. Tehát amikor mi voltunk gyerekek, az természetesen tegnap volt.
1: Az pontosan így
2: ezt
1: van.
2: Ezt csak mondom így a hallgatóknak, hogy mi mindannyian elmúltunk 18-ak, csak egy párszor már, de ez részletkérdés. A mi időnkben ugye még voltak ilyen elhagyott nagyobb felületek városon belül is, árokpartok, olyan parkok, ami nem ez a mesterséges jellegű part, hanem mondjuk így, hogy ilyen rétesed, ilyen mezőnek kinéző felületekből sokkal több volt. Én a 16. kerületben nőttem föl, pont egy ilyen volt velünk szembe. Most már az is egy díszgyepes, rendesen burkolt árokpartos, tehát, hogy ezek a felületek alapvetően megszűntek, vagy többnyire elkezdtek megszűnni, és most van az, hogy így visszavadítják ezeket a területeket, ha nem is mindet, és ezekkel lehet egyébként város szinten találkozni, de ez is olyan, hogy akár ezt be kell telepíteni vadvirág keverékkel. Tehát, hogy ez nem úgy van, hogy gondol egyet a közterület tulajdonosa, és azt mondja, hogy hát innentől kezdve akkor nem nyírom csak a füvet, hanem amögött van egy ilyen tudatos folyamat, hogy bevetik például vadvirágokkal, amiben egy nyári, két nyári évelő vadvirágok vannak, amiknek ugye egy elnyújtott kelési, csírázási ideje is van, tehát attól, hogy ez nem lesz így rögtön kész, mint egy díszkert, idővel ez egy nagyon jó beporzó rovarbarát felület lesz.
1: Tehát akkor ilyen helyeken, mondjuk te önkormányzatoknál, ott ha jól tudom, mindenhol van is amúgy kertész, de kell egy olyan szakember legyen a közterületeknél, ugye közterületeseknél, aki erre figyel, és akinek erre van tudása, vagy ehhez van tudása.
2: Igen, igen, hát vannak ezek az úgynevezett Green City mérnökök is, mint én is, hogy sok-sok évvel ezelőtt ugye megjelent ez a, hát mondjuk így, hogy mozgalom gyakorlatilag, hogy zöldíteni a városokat, de ez ugyanúgy város szinten is igaz, hogy valamelyest azért ehhez érteni kell, tehát ez tényleg nem úgy működik, hogy magára hagyom és majd valami csoda történik, de ez magánkertben is ugyanígy igaz, hogy persze nyilván hagyhatunk így gyomosodni, de akkor abból parlagfű lesz, meg minden egyéb olyan gyom, ami nem feltétlenül jó, tehát mondjuk inkább az invazívban van kategóriában van, viszont ha ezt okosan irányítottan csináljuk, akkor ez nem csak ökológiai értelemben lesz jó, hanem egy gyönyörű, szép biodiversz kert is lehet.
1: Ha régen, hogyha erre nem figyeltek különösebben, mégis működött a rendszer?
2: Én azt gondolom, hogy igen, de nem azért, mert kevesebb volt a vegyszer. Mert ugye most itt lehetne azt mondani, mert most sokkal többet használunk. Azért itt régen is voltak olyanok, hogy hát én még a nagypapám idejéből is emlékszem, hogy ilyen 20 napos várakozási idős készítményekkel dolgozott akár a kertben, amikor olyan időszak volt, most direkt szernevet vagy hatóanyagot nem mondok, de régen is léteztek. Sőt, régen sokkal inkább jellemző volt az, hogy voltak ilyen elfekvő készletek otthon, hogy így leportörölték, hogy ó, jó lesz ez még, a szavatosság ideje meg már bátran lejárt 20 évvel ezelőtt, és még mindig felhasználták a kertbe. Azért ez a fajta tudatosság, ez most már jobb az embereknél, hobbi kertész
1: szinten is. De erre már szükség is van egyébként, igen,
2: hát,
1: a mai világban.
2: Igen, a kényszer az nagy úr. De én azt látom, hogy el lehet ezen az úton indulni szépen, és vissza lehet ezeket fordítani. Nagyon jó nemzetközi és magyar példák is vannak rá. Ugye beszéltünk már Miyawaki mini erdőkről is. Az is ennek egyfajta más nyilván a funkciója, de ugyanez a fajta világ, hogy egy kicsit ilyen erdősítünk, zöld felületet növelünk, ökoszisztémát bővítünk, ha lehet így fogalmazni.
1: Hozzunk egy életöröm zenét, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en. Manna FM.
1: Folytatjuk a beszélgetést vendégem ebben az órában dr. Topor Erika, okleveles kertészmérnök, naturkertész, tájépítész. Témánk pedig a mélegelők. Ugye a zene előtti blogban beszéltünk arról, hogy mi is ez a mélegelő, miért fontos, miért kell, hogy legyen mindenképpen a természetben, illetve beszéljünk egy picit kérlek arról is, hogy a házi méheken kívül milyen beporzókkal lehet itt találkozni, ha néhány percre megállunk mondjuk egy ilyen virágfolt mellett.
2: Érdekes, hogy mindenki ugye azt mondja, hogy méh barát kert. És itt ugye a klasszikus, tényleg ilyen házi méhekre gondol mindenki, de például vannak ilyen nagyon cuki kis szőrösek, mint a pöszörlegyek.
1: Ó, nem is hallottam róla. Ugye? Biztos, hogy láttam már.
2: Rengeteg beporzó rovar van, de például a lepkék is és a pillangók is ide tartoznak. De a rovarok, bogarak között is vannak olyanok, akik beporzást végeznek. Tehát ilyenkor nem csak arra kell gondolni, hogy mi méheket szeretnénk ott, mert ugye sokan azon ijednek meg, amikor azt mondjuk, hogy mondjuk egy természetes gyepet is lehet biodiverzé tenni, százszor széppel, fehér herével, alexandriai herével, tehát egy csomó olyan, mondjuk így, hogy virágzó növényel, amire ugye utána jönnek a rovarok, és szándékosan így mondom, hogy a rovarok, mert nem csak a méhek jönnek rá. És egy kert akkor fog jól működni, hogyha ezek az elemek mindannyian benne vannak. És ahogy például, amit ugye az elején az adásnak mondtam, hogy nem minden virág megfelelő arra, hogy az beporzó barát legyen. Most kicsit ilyen kis pajzán humorként, de talán így érthető lesz, hogy emlékszünk ezekre a rakott szoknyás időkre, ugye, kedves férfi hallgatók. Amikor ugye megpróbálnak bebújni abba a rakott szoknya alá. Na, a méhecske ugyanígy van, meg a lepkék is a pödörnyelvükkel, hogy amikor egy ilyen nagyon telt virágú, nagyon flikflakkosba akarnak így bebújni, hogy elérjék végre a porzót, bibét, hát nekik sem a kedvencük. Tehát azért valamely és a csőszoknyával ők is boldogabbak lennének, ha most így lehet egy kicsit ilyen huncut lenni itt a reggeli órákban, de az
1: de
2: a lényeg...
1: De így abszolút érthetővé tetted a dolgot. Igen,
2: és ugye a nemesítés abban megy el, amit ugye a gyümölcsöknél is látunk, hogy nagy legyen, szép legyen, csillogjon, villogjon, polcon tartható, vázatartós legyen, és közben meg a természet meg abba menne, hogy a legegyszerűbbe. Könnyen hozzáférhető. Na most itt válik szét a kertészetnek az az ága, amikor valóban diverz és fenntartható kertet tervezünk, vagy csak szépet. Mert attól, hogy valami tényleg ilyen flikfakkos, unikornisos, tényleg nagyon szép, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy a rovarok szájszerve szempontjából jó lesz.
1: Na de ezt például, hogyha egy laikus valaki mondjuk nem egy kertésszel beszélget erről, tehát hogy nem kertészt hív ahhoz, hogy megtervez a kertét, hanem úgy dönt, hogy na ő majd ezt megcsinálja, és elmegy virágboltba, bárhova, ahol megveszi a virágokat, ő honnan tudhatja, hogy vagy szükséges tudnia annak az adott embernek, aki ott dolgozik, neki fontos lenne tudnia például ezeket a dolgokat?
2: Hát, ha most nagyon gonosz akarnék lenni, azt mondom, hogy ha elmegy valaki egy kertészetbe, akkor elvárná azt, hogy az, aki ott a pult áll, akkor az megkérdezze. De én nekem az a tapasztalatom, hogy voltam áruházvezető kertészetben, és nekem ez egy ilyen szörnyű tapasztalatom volt sajnos, hogyha úgy jött oda a vásárló, hogy ez jó lesz északi fekvésű, hideg, nem tudom, agyagos talajra. Jó. Tehát, hogy elmentünk sajnos ebbe az irányban, már a kereskedelem és nem a szakmaiság irányába, de ha tényleg jó szemünk van hozzá, akkor azt tudom mondani, hogy visszakanyarodva megint itt a kis pikírt humoromra, hogy ne a rakott szoknyás virágokat keressük, ami ilyen nagyon bonyolult, hanem olyat, ami egy kicsit a régi fajták, tehát ez az egyszerű, egyszerű színvilág, egyszerű virágforma, abból is vannak gyönyörűek, tehát gyönyörű kertet lehet létrehozni autentikus virágformákból, nem kell ahhoz a legmodernebb telt virágút, úgynevezett ilyen pleniflórákat megvásárolni, mert a rovar porzás szempontjából ez egy másodlagos dolog, hogy a növény mennyire csinos az emberi szemnek, illetve nem véletlenül írtam én is egy lepkebarát, meg mélybarát kertes könyvet már, annak is például egy adott fejezeteiben arról szól, hogyha én mondjuk be akarom vonzani a barna medve lepkét a kertbe, ami egyébként egy tök cuki lepke, de 50 négyzetkilométer a teritoriális területe, tehát nagyon ritka.
1: Aha.
2: És simán át lehet vele menni fűnyíróval rajta, mert hogy annyira beleolvad a természetbe, viszont egy angolpázsiton nem fog megjelenni. Mert neki tipikusan az olyan ilyen gyepalkotókra van szüksége, mondjuk, mint a fehérhere, a pásztortáska, a pitypank például. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon érdekes dolgok, hogy sokszor a tápnövény, mint olyan, kell ahhoz, hogy az adott rovart bevonzuk. Pávaszemes, lepke, nyári, orgona tipikus esete.
1: Annyira összetett tudást igényel a kertészet, hogy teljesen le vagyok döbbenve. Tehát, hogy itt most csak néhány olyan dolgot felsoroltál, csak most, amiket én biztos nem ismernék fel.
2: Lehet egyébként, ez egy nagyon áttekinthető dolog, ha az ember úgy beleássa magát, illetve ha már itt kitértem egy kicsit a kert és társnövény dologra, gondoljunk bele, hogy oda csábítjuk akárcsak egy ilyen vágatlan május esetében ugye az összes beporzónkat. És itt most ugye gondoljunk a méhekre, lepkékre, mindenfélére. Vagy hát az már említett pöszörlegyekre, csak pöszörlegy, hogy valami
1: így, ezt fel
2: kis cukit mondjak. Egyébként nagyon, nagyon tündérien néz ki. Akkor azt sem árt tudni, hogy kell nekik itatóhely, kell nekik pihenőhely, búvóhely a kertbe. Tehát most gondolj bele, hogy járja a méhecske, mondjuk maximum 35-40 fokig szaladgálnak a kertben a méhecskék. Utána ők már nem dolgoznak, mert már túl magas a hőfok nekik, és nem tudják megfelelően ugye önmagukat hűteni. És olyankor nekik pihenőhelyre van szükségük. A pillangók ugyanezek, tehát 45 fokos nyári kánikulában nem nagyon látsz pillangót, mert olyankor ők bemennek a pihenő növényre. Na most, ha nekem nincsenek cserjék a kertbe, ahol ők tudnak pihenni, ahhoz szeretnek
1: akkor nem
2: pihenni,
1: maradnak meg majd.
2: Akkor nem maradnak meg, mert csak kaja van. Ez olyan, mint az all-inclusive szálloda, amiből hiányzik a wellness részleg. Ha nincsen itató, megint el fog menni, mert nincs meg minden életkörülmény hozzá, és akkor még nem is kevertem be a szaporodási kedvenc növényüket.
1: Na akkor innen fogjuk folytatni, jó, a szaporodási kedvenc növényektől a zene és a hírek után maradjanak velünk.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: máshol már tudjuk, hogy mik is azok a méh legelők, és hogy bizonyít a nagyvárosban is szükség van ezekre a legelőkre. Beszélgetünk arról is, hogy mitől lesz egy terület valóban hasznos a beporzóknak, elég hozzá ritkában füvet nyírni, és mit tehet az, akinek csak egy apró kertje van és néhány balkonládája. Ezekről beszélgetek dr. Topor Erikával, a zene és a hírek után folytatjuk a beszélgetést.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: Kellemes kiránduló idő lesz. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Dedikálás játék és csoki készítés is lesz ma a Víg Színházban. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Pest megyei Csobánkán, a Hevesi Mátra-Derecskén és a Zalai Puszta-Szent Lászlón polgármestert és képviselőket is választanak, mert a helyi képviselőtestületek feloszlatták magukat. A Baranyai Siklóson pedig a szerb nemzetiségi választók települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választanak. Szavazni este 7 óráig lehet. Csaknem minden tizedik gyermek veszélyeztetett helyzetben van itthon. Észak-Magyarországon a legkritikusabb a helyzet. A kormány.hu oldalon közzétett gyermekvédelmi jelentésből kiderül, 2010 óta 17%-kal nőtt a családból kiemelt gyerekek száma. Jelenleg az utógondozásban élőkkel együtt mintegy 23 ezeren nevelkednek állami gondoskodásban. A dokumentum szerint a hazai gyermekvédelmi rendszer mára az összeomlás határára sodródott.

0: Az Orbán kormány tudott a gyermekvédelmi rendszerben zajló bántalmazásokról, mégsem tett semmit, fogalmazott a miniszterelnök azon a sajtótájékoztatón, amelyen bemutatták a rendszerről készített átfogó jelentést. Magyar Péter közölte, hogy a Pintér Sándor vezette belügyminisztériumban megvoltak az adatok arról, hogy az állami fenntartású intézményekben az elmúlt két évben összesen 3700 esetet rögzítettek. Ezeknek több mint a felében rendőrségi feljelentés is történt. A Fidesz szerint Magyar Péter politikai célokra használja a gyermekvédelem ügyét, ezért időzítette a közzétételt a Köcsei találkozó napjára. Bóka János frakcióvezető azt mondta, hogy a miniszterelnök bejelentéseit nem lehet komolyan venni, állításainak nincs semmilyen súlya, jelentősége. A Túl sok vadállat című francia krimi nyerte a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál fődíját. Sarah Arnold bizarr humorú alkotása egy vadászok és gazdák közötti csatározást mutat be. A zsűri nagydíját Reisz Gábor legújabb filmje a Földszint kapta. A szervezők kiemelték, hogy az idei Cinefesten rekordszámú 156 vetítést tartottak, és több mint 12 000 jegy kelt el a programokra. Évadnyitó rendezvénnyel várja az érdeklődőket a Víg Színház. A Víg nap kínálatában ma kulisszajárás, zenés produkció, gyerekprogram és még dedikálás is szerepel. A büfében színészek szolgálják fel a kávét, de csokoládékészítés is lesz. Táncházat is szerveznek, amely a Csárdás királynő című bemutatóhoz kapcsolódik. Kedvezményes jegy- és könyvvásárlásra is lehetőség nyílik. Változóan felhős lesz az idő, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, kisebb esőre, záporra, élénk széllökésekre, főként a Dunántúlon kell számítani. Napközben 20-25, este 12-18 fok várható.
1: Családi Manna, a mikrofonnál Ferenc Gabi.
2: Hasznos kertészeti tanácsokkal, ötletekkel érkezünk ebben az órában. Dr. Topor Erika okleveles kertészmérnök, tájépítész, naturkertész a vendégem. Ma a méhlegelőkről beszélgetünk. Érdemes ezt velünk tartani a zene utáni blogban is. Jövünk vissza nem sokára, tartsanak velünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM. Manna FM.
2: Folytatjuk a beszélgetést vendégem dr. Topor Erika, okleveles kertészmérnök, naturkertész, tájépítész. A mélylegelőkről beszélgetünk, és itt érdekesebbnél érdekesebb információkhoz juthattunk, és ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy segíts nekem a párosodásnál.
3: Hát igen, most már ugye beszélgetünk itt a rakosszoknyáról és a pödörnyelvről, akkor most már eljutottunk végre az ágyig. Hát az összes beporzó rovar ugyanúgy működik, mint mi emberek, hogyha mi az első szám a kaja, a fajfenntartás, tehát hogy ugyanazok a prioritásaink vannak. Na most a rovarok esetében is igaz az, hogy vannak növények, amiket ők szeretnek, ezt érési táplálkozásnak nevezik, tehát amikor a hernyóból imágó, tehát magyarán pillangó lesz, hogy leegyszerűsítsem a dolgot. És akkor vannak nekik olyan helyek, amiről már ugye megint csak beszéltünk, hogy pihenőhely, és vannak olyanok, ahol kifejezetten ők a szerelmi életüket élik. Na most ahhoz, hogy a kertembe bevonzam ezeket a rovarokat, mind a három kell. Most ugye említettem itt a fecskefarkú pillangót, ugye meg a pávaszemes lepkét, a nyári orgona, neki a tápnövénye. Tehát amin ő szeret eszegetni.
2: Aha.
3: Az azért ilyen, mert a virága és az ő szájszerve tökéletesen kompatibilis, pont azt az ízvilágot szereti, ezt tudjuk, hogy hogy van. Utána jön a nyári meleg, és ő azt mondja, hogy pihenni megy, azt viszont már nem a nyári orgonán csinálja, hanem mondjuk a török magyarón. Mondjuk pont ez a két lepkefaj olyan, ami szeret szaporodni is a török magyarón, de vannak olyan rovarok, aminek például egy harmadik növényre van ahhoz szüksége, hogy a szerelmi életét megélje.
2: Tehát akkor adott rovar csak olyan helyen marad meg, ahol mind a három terület megvan számára?
3: Igen, az esetek nagy többségében igen. Igen.
2: Azért az eléggé, hogy is mondjam, kizárja azt, hogy sok helyen legyenek, nem?
3: Igen, és ezért van az, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak a városiak, mert például a méheknek most van egy, képzelj el, egy ilyen klasszikus út közepén lévő kialakított ilyen beporzó barát felületet, de nincs víz. Hol iszik a méhecske? Ugye? Tehát ezek ilyen összefüggő dolgok. Hol tud megpihenni?
2: A míjavakik azok úgy vannak kialakítva, hogy ott lehetőségük van. Aha.
3: Hát igen, és ezért érdekes az, amikor párhuzamot vonunk már, hogy van miavaki mini erdő is, van beporzó barát felület is, van park, ahol van egy szökőkút és társai, az onnantól kezdve együtt tud, szimbiózisba tud már működni. De hogyha csak így lehajítok egy ilyen kaszálatlan felületet a aszfalt kellős közepére, akkor túl meleg lesz, szárasság lesz, nem tudnak a nap elől elbújni, tehát akkor ugye megint ugyanazokat a kérdéseket kell feszegetni, amit itt végig beszéltünk, hogy az élet körülmények se feltétlenül adottak a betelepülésükhöz.
2: Tegyük fel, hogy minden adott, és van egy gyönyörű mélegelőm. Honnan tudom laikusként, hogy ez tökéletesen jól működik, vagy tökéletesen ezt felejtsük el, mert semmi sem tökéletes, de hogy mondjuk jól működik az a mélegelő.
3: Ehhez mondanék egy ilyen nagyon régi történet, vagy hát annyira nem régi, nagyjából vagy 10 éve voltak nálam Erdélyből gyógynövénytermesztők, és azt kell tudni a kertemről, hogy nekem gyógynövényfajta gyűjteményem van. Ez az ország egyik legnagyobb ilyen fajta gyűjteménye, és azért jöttek, hogy tanulmányozzák a mentafajtákat, mert van nagyjából 40 fajta mentám.
2: Wow.
3: És amikor jöttek, akkor azok teli bevirágoztak, és én mondtam nekik, hogy most itt álljunk meg, és nézzük meg, és számoljuk meg, hogy hány fajta beporzó és ragadozó rovar van rajta. És ott álltak, és azt mondták, hogy hol? Hát mondom, a virágokon. És perceknek kellett eltelni ahhoz, hogy az egy-egy ember már elkezdje tudni látni, ami maga előtt van. Mert én hallottam a döngicsélést, ők nem is hallották. Nem látták a rovarokat, tehát ez amikor azt mondod, hogy honnan tudom, hogy jól működik, vissza kell lassulni a természethez, megállni a közepén, vagy megállni mellette, és csak az itt és mostban el kell kezdeni figyelni. Tehát ez ugyanaz, mint amikor az ember félfüllel mondjuk koncertet hallgat, és közben dolgozik, és nem tudom, jogszabályokat olvas, mint én tegnap este, vagy azt mondom, hogy odaülök, nézem, figyelem, ahogy a zongoristának billen a billentyűn az ujja, vagy ahogy a cintányérhoz már emeli ugye az ütőt a zenész, akkor az egy teljesen más összhangot eredményez, meg élményt a zene hallgatásban. Ugyanez a rovarok is, hogyha csak így félfüllel szaladgálunk a városba, akkor nem fogjuk őket észrevenni. De amikor ott megállunk, és azt mondjuk, hogy mutasd meg magad természet, akkor meg fogunk érkezni oda, hogy látni fogjuk. És onnantól, hogy látjuk benne a rovarokat, járják, akkor jól dolgoztunk.
2: Tehát akkor magyarul egyetlen egy fontos dolog van, hogy visszalassuljunk a természethez, ahhoz, hogyha tudni szeretnénk azt, hogy jól működik-e a mélylegelőnk, és rendben van-e minden vele.
3: Alapvetően igen.
2: Nem is olyan nagy feladat amúgy, vagy nem is, tehát hogy ez tényleg egy annyira alap dolog lenne, azt gondolom az embernek, csak pont ez a legnehezebb számunkra, teszem hozzá a felgyorsult világunkba.
3: Hát ezt mindenképpen, és tényleg azt szoktam erre mondani, hogyha valaki végre a természettel összhangban el tud kezdeni működni, akkor tér vissza abba az emberi mi voltjába, amivel valójában a napunkat élnünk kellene. És nem akármilyen furán hangzik, mondom ezt cégvezetőként, az, amikor 10 másodpercenként csörög a telefon, 5-en bekopognak, hogy segítsek, meg mit tudom én, az nem normális. És így telnek nyilván mindegyikünknek a napjai, a tied is, az enyém is, a hallgatóké is, vagy akár úgy, hogy ül benne a munkahelyen, és csippan megállás nélkül valamelyik csetablak, meg az e-mailek ömlenek be. De ebből nagyon nehéz visszavenni. De nem lehetetlen egyébként. Ezt egy közparkkal is meg lehet csinálni, hogy beül az ember, és nem kell hozzá Margit-szigetre kimenni, hanem tényleg az, hogy kiülünk a társasház előtt a nem tudom én, a kerítés szélére, igen, és csak nézünk. Ezt hívják egyébként meditációban az egyhegyű figyelemnek, amikor csak úgy vagyunk, és mondjuk így, hogy véleményezés és egyéb plusz hozzáadott gondolatok nélkül csak szemlélődünk. És ezt a szemlélődő jelenlétet kellene nekünk újra megtanulni.
2: Ez is azért nagyon-nagyon nagy feladat, azt gondolom az ember számára, hogy ezt főleg a nagyvárosban élő emberek számára, de egy mondat erejéig még így a zene előtt, hogy rengeteg olyan ház van Budapesten, ahol egyébként nagyon szép belső udvarok vannak, nagyon szép, tele van zölddel, meg olyan, tehát hogy virágokkal, Ferencvárosban voltam több ilyen szép udvarok, van egy ilyen rendezvénysorozat, azt hiszem, és akkor benéztünk, el voltam ájulva, hogy ezek a régi bérházaknak a belső udvarát milyen gyönyörűen meg tudják csinálni. Tényleg rengeteg virág, rengeteg zöld, fák, a legjobb érzés oda kiülni szerintem. Na de most zenét hozunk, bocsáss meg, látom, valamit szerettél volna mondani, de lejárt itt az időnk, úgyhogy zene után folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
1: Folytatjuk a beszélgetést vendégem dr. Topor Erika okleveles kertészmérnök, naturkertész, tájépítész, a mélegelőkről beszélgetünk, és éppen mondta itt Erika zene alatt, hogy néha egy kicsit így elkalandozunk, de én azt gondolom, hogy én is, mint tényleg teljesen laikusként, olyan sok információt kaphatok még az elkalandozások kapcsán is, hiszen egy nagyvárosban élünk, ahol nagyon nehéz megalkotni azt a fajta természetközeliséget, amiben egyébként születtünk, vagy amit mondjuk már 40 kilométerre Budapesttől az emberek élnek, ahogyan élnek. Tehát borzasztóan nehéz. És nyilván ezek a mesterségesen megalkotott kis, legyen az Miyawaki erdő, vagy akár, hogy a kis kertünket gondozgassuk, vagy megcsináljuk olyanra, hogy az rendben legyen, jó legyen, mélegelők legyenek benne, arra legyen alkalmas. Ez óriási feladat ezt megtanulnunk, és megalkotnunk.
2: Nem is csak megtanulni tudod meg megalkotni, nehéz feladat valójában jól megcsinálni. Uh-huh. Megcsinálni bárhogy lehet, tehát hogy azt tudjuk jól, hogy ahogy a 10 millió focihoz értők országa vagyunk, az gyakorlatilag kertész vonatkozásban is most jelenleg igaz. Inkább az a nehéz, hogy úgy vásároljunk például növényt, hogy ne engedjünk a fogyasztói társadalomnak a nyomásának, mert még azt mondom neked, hogy még én is úgy vagyok néha, hogy valamit annyira megkíván a szemem, uh-huh. hogy fú, az de jó lenne, és közben minden porcikám tiltakozik ellene, mert az eszem is mondja neki, hogy homokon nem lesz jó, nevedd meg, és huss, beugrik a csomagtartóba. Tehát, hogy jó, nekem ez egyfajta ilyen szakmai perverzió, mert így legalább, amikor az ügyfeleim mondják, hogy neki is olyan kell, akkor tudom mondani, hogy ne. Mert hogy nálam is, ha meghal, akkor nálad biztos, tehát hogy ebben van egyfajta ilyen szakmai kíváncsiság is, de ezt ezért nehéz csinálni, mert közben meg ugyanaz a világ van, mint a, majd egyszer erről is valószínűleg beszélni fogunk, a biostimulánsok világáról, hogy vedd meg, és mindent is használjál a kertbe. Ez a növényi vonatkozásban is így van, nagyon nehéz laikusként, például amikor látja az ember, hogy ilyen vattacukor színű növények vannak, és a valóságban sokkal visszafogottabb, de hát már ugye tudjuk, hogy a grafikában a nyomdafesték már mindent elbír, AI alapon, meg ugye hát bármit az, hogy már vetőmagot lehet olyanból is venni, ami nem is létezik, tehát hogy elképesztő egyébként a kínálat.
1: És akkor, hogyha már itt tartunk, így a műsorunk végén egy kis gyakorlati tanáccsal is lássuk el, kérlek, a hallgatóinkat a mélegelők szempontjából, hogy milyen virágokat, mit kell, most vegyünk egy Budapest, nem tudom, agglomerációjába, egy kisebb kertes házat, hogy mi az, amire figyelnie kell, amilyen virágmagokat meg kell vásárolnia ahhoz, hogy neki jó legyen a kis kertje, és a mélegelőkre alkalmas.
2: Onnan indulunk növényvásárlásnál, hogy milyen a talaj. Milyen a helyi kitettség. Most itt például én Dabas érd vonatkozásában rengeteg kertet terveztem már az elmúlt évek során, hát ugye 23 éve csinálom. Ott például olyan mészköves és ilyen köves, sziklás felületek vannak betonkeményen, hogy arra is speciális magkeverékek vannak. Tehát, hogyha nem ismerjük a talajt, akkor gyakorlatilag nem hogy növényt, de vetőmagot sem érdemes venni. Nagyon egyszerű a tézis. Kimegyünk a helyi erdőbe, és előveszük szépen a növényhatározót.
1: Aha.
2: És akkor egy kicsit megvan a kirándulás, meg a vissza a természetben életérzés is, tehát ha tényleg nulláról indulunk, akkor induljunk el, hogy nagy valószínűség ott is hasonló a környezet, hasonló a talaj, és hogy ott mi fordul elő. Tehát akarhatunk mi kamillát, de ha a kertünk talaja nem alkalmas mondjuk a kamilla termesztéshez, akkor felesleges rá pénzt kiadni. De mondjuk a pipacsok ránk jellemzőek, és most pont valaki írta nekem, nem is tudom, hogy talán epszékfű, vagy mi volt a téma, és mondtam neki, hogy nálunk az egyetlen jellemző. Mert nem olyan a talaj. A homokon az epszékfű az mondjuk pont van, de ő egy teljesen más növényt azonosított be a kép alapján. Tehát, hogy már a talajtól indulunk. Uh-huh. És akkor az, hogy utána már a kertünk valójában milyen állapotban van, mikroklíma, páratartalom, kitettség, szélirány, egyebek, az már csak egy ilyen plusz. De ha a talaj nem stimmel, és mondjuk mészkerülő növényt ültetünk messzes talajba, akkor gyakorlatilag megint csak ott vagyunk, hogy kezdhetjük előről.
1: Tehát akkor magyarul tehetünk, ha ezeket minden vesszük végig, akkor még rosszabbat is tehetünk. A
2: pénztárcánknak biztos.
1: Pénztárcánknak is, meg hát nyilván sikerélménye sincs az embernek, meg nem is szép, ugye, tehát nem az a cél, hogy valami rosszat tegyünk a saját kis kertünkbe.
2: Igen, illetve amire így nagyon fölhívnám a figyelmet, és ez mondjuk az utóbbi pár évnek egyébként a tapasztalata, és ezt a tervező asztalon látjuk mi tervezők is, hogy ugye a 60-as években kiadták a kertészeti könyveket, akkor keletkezett egyébként a legtöbb. És mindegyikben írják ugye a növények alaphabitusát, meg igényeit, hogy mondjuk fénykedvelő, vagy félárnyéki, árnyék is a többi. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy ami a 60-as években napfénykedvelő volt, uh-huh, az már az esetek többségében például félárnyéki. És nem azért, mert megváltoztak az ő szokásai, hanem az, hogy a környezetben már annyira erős például az UV-sugárzás, hogy mondjuk napégése lesz a növénynek. Tehát ami árnyékba, félárnyékba van egy ilyen könyvbe írva, azt inkább árnyék, amit napra írnak, és most nem a sziklakertiekről beszélek, bár ott is tudnék ilyen jó példát mondani, ami ilyen ellen példa már, de amit napra írnak, azzal is legyünk óvatosak, mert az már nem a tűző nap, uh-huh, hanem a napozott ágyás. Tehát ezeket is érdemes egyébként figyelni.
1: Tehát mindenképpen, hogyha valaki szeretné a kertjét szépen megcsinálni, meg szeretné, hogy minden rendben legyen, akkor elsősorban kertészt kell megkeresni, aki segít megtervezni.
2: Igen, tájépítészt vagy kertészmérnököt érdemes, igen.
1: És akkor elmondom azt is a hallgatóknak, mert előző adásunkban, amikor itt voltál, akkor azt hiszem, akkor is említettük, hogy várunk kérdéseket. Hitek, tévhitek témában csináltunk egy adást korábban, vissza is lehet hallgatni, egyébként megtalálják a honlapunkon, Spotify-on, iTunes-on is elérik. Tehát a kertészkedésben milyen hitek és tévhitek vannak, és várunk minden olyan kérdést, ami elgondolkodtatja a hallgatókat, hogy vajon ez igaz, vagy nem igaz, vagy ő ezt jól tudja, vagy nem tudja jól, és majd fogunk ennek is szentelni egy adást Erikával, amikor ezeket a kérdéseket majd megválaszoljuk. A Facebookon várjuk, tehát Messenger üzenetben, a mannafm.hu oldalon Messengerbe küldjék el a kérdéseket. Köszönöm szépen, Erika, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Topor Erika okleveles kertészmérnök, tájépítész, naturkertész volt a Családi Manna vendége.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM.

0: méhlegelőkről beszélgettem dr. Topor Erika okleveles kertészmérnök, tájépítész, naturkertész volt a vendégem. Beszélgetésünk visszahallgatható, nem sokára ott lesz az oldalunkon, Spotify-on, iTunes-on is elérik. A következő órában Szendrei Gitta drámai instruktor érkezik hozzám, és egy közösségi színházi alkotó műhelyről beszélgetünk, amiben jelentkezhetnek egyébként 16 és 22 év közötti fiatalok, de a részleteket a következő órában tudhatják meg. Tartsanak velünk!
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Megvan már az őszi szetted? Még nincs. De szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok. A legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
3: Ráadásul 20 ezer forint vásárlás felett. Akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted. Árkád ajándékkártyán 200 ezer forintig.
2: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
4: Árkád.
0: Reklám hangzott el.
5: Kellemes kiránduló idő lesz. A kormány weboldalán olvasható az országos gyermekvédelmi jelentés. Egy hét múlva jár le a tankerületi igazgatói pályázatok jelentkezési határideje. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Pest megyei Csobánkán, a Hevesi Mátra-Derecskén és a Zalai Puszta-Szent Lászlón polgármestert és képviselőket is választanak, mert a helyi képviselőtestületek feloszlatták magukat. A Baranyai Siklóson pedig a szerb nemzetiségi választók települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választanak. Szavazni este 7 óráig lehet. Nyilvánosságra hozta a kormány a gyermekvédelmi rendszerről készült jelentést. Gyurko Szilvia államtitkár elmondta, hogy a rendszer szintű problémák, a bántalmazások, az éhezés, a kihasználás mértéke lehetetlenné teszik a családból kiemelt gyerekek biztonságos gondozását, fejlesztését. Az elmúlt hónapokban végzett országos felmérés alapján a szakember közölte, hogy 130 ezer gyerek él veszélyeztetett környezetben, 800 van tartós szökésben, az állam pedig 23 ezer gyerekről gondoskodik. Van további 2700 olyan gyerek, akinek speciális intézményre volna szüksége. Az államtitkár kiemelte, hogy megrázó volt megismerni a problémákról korábban született kormányzati jelentéseket, amik után nem történt semmi. Egy hét múlva jár le a tankerületi igazgatói pályázatok beadási határideje. Az oktatási kormányzat mind a 60 tankerület élére új vezetőt keres. Forsthofer Ágnes egy az oktatási miniszter közösségi oldalára feltöltött videóban hangsúlyozta, ahhoz, hogy valóban jobb legyen az oktatás, ismerni kell a helyi iskolákat, pedagógusokat, közösségeket, és azt, hogy mire van szükségük a gyerekeknek. A változáshoz szakmai cselekvésre van szükség. Az első segélynyújtás, ezen belül az újraélesztés tömeges elsajátítását népszerűsítik kardiológusok, mentők és más egészségügyi szakemberek ma a Szívünk Napja programon. Az esemény kapcsán jelezték, hogy azokban az országokban, ahol már az iskolában kötelező a képzés, sokkal több laikus mer és tud közbelépni, ha életveszélyt észlel, ami jelentősen növeli a túlélési arányt. Felhívták a figyelmet a Safe City applikációra, amely több mint 2000 defibrillátor elérési helyét mutatja. A múzeumkertben egész nap szűrővizsgálatokkal, előadásokkal, különböző mozgásprogramokkal várják az érdeklődőket. Mintegy 200 embert, köztük külföldi turistákat evakuáltak az éjjel a horvátországi Brács szigetén pusztító tűz miatt, miután a lángok Milna térségében lakóházakat és szálláshelyeket is megközelítettek. Súlyos sérültről nem érkezett jelentés, de néhányan füstmérgezést szenvedtek. Az embereket egyebek mellett egy sportcsarnokban helyezték el. Változóan felhős idő lesz, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, kisebb esőre, záporra, élénk széllökésekre, főként a Dunántúlon kell számítani. Napközben 20-25, este 12-18 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna, Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Tavaly indult júniusban, pedig már közönség elé is állt a Köszi, a közösségi színházi alkotóműhely a Ferencvárosi Művelődési Központban, ahol a fiatalok saját történeteiből, személyes élményeiből és közös munkájából született meg egy előadás. 16 és 22 éves kor között várja a gyerekeket Szendrei Gitta, de hogyan lesz az egymással ismerkedő fiatalokból alkotóközösség, és mi történik az első játékoktól a színpadra lépésig? Ezekről beszélgetek a csoport vezetőivel, Szendrei Gittával, aki drámainstruktor, egészségvédő és fejlesztő művészetterapeuta. A zene után kezdünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna. Ez a Családi Manna.
1: Csodaszép reggel kívánok a Manna FM hallgatóinak. Ebben az órában vendégem Szendrei Gitta, drámainstruktor, egészségvédő és fejlesztő művészetterapeuta. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy tavaly indult, júniusban pedig már a közönség elé is állt a Köszi, vagyis a Közösségi Színházi Alkotó Műhely a Ferencvárosi Művelődési Központban. A fiatalok saját történeteiből, személyes élményeiből és közös munkájából született meg a Control Alt Én című előadás. A 16-22 éveseknek szóló műhelyben most újra lehet jelentkezni, szeptember 16-áig egészen pontosan, a csoport pedig 18-án indul majd. De vajon hogyan lesz az egymással ismerkedő fiatalokból egy alkotóközösség, és mi történik az első játékoktól a színpadra lépésig? Erről is beszélgetünk Gittával, aki egyébként ennek a csoportnak a vezetője is. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat!
1: No, menjünk onnan, hogy ugye tavaly indítottad el a Köszit az FMK-ban, ahogy mondtam is itt a bevezetőben, de mi hívta életre ezt a műhelyt, és ezt a műhelyet pontosabban magyarosan, és mit szerettél volna megadni az ideérkező fiataloknak?
2: Én több mint 10 éve vagyok a pályán, és ez alatt, a több mint 10 év alatt nekem a közösségi színház, illetve a részvételi színház az a szívem csücskévé vált, ami tulajdonképpen annyit jelent, hogy civilekkel csinálunk színházat, ez a közösségi színház. A részvételi az az, amikor valamiféle interakció is történik ugye a nézőkkel, és én úgy döntöttem tavaly, hogy elköszönök a kőszínháztól. És
1: melyik közszínháznál voltál, azt is mondjuk el?
2: Én a leghosszabb időt a Radnóti Színházban töltöttem, itt 7 évad után köszöntem el a csapattól, és ott ugye szerves része volt a munkámnak, én nagyon-nagyon szerettem, és Nyerusai Viki, a Mester Galériának a vezetője, eljött megnézni az utolsó előadásomat a Radnótiban, és mondta, hogy hát erre szükség van az FMK-ban, úgyhogy végül is innen indult ez a történet, és hát nagyon izgultam, hogy lesz erre igény. Ami szerintem nagyon fontos az az, hogy semmilyen tudás, előképzettség nem szükséges, sőt, még csak színészi ambíciók sem. Én úgy szeretek dolgozni, hogyha mindenki megtalálja a saját hangját, és ezen tud megszólalni a saját történeteivel. Ezt csak azért mondom, hogy ne ijesszen el senkit ez a dolog. És hát aztán elég magas létszámmal indultunk, ha jól emlékszem, akkor 18-an voltunk, aztán persze volt egy ilyen általános fluktuáció, maradtunk 10, és akkor ezzel a kis csapattal mutattuk be ezt az előadást júniusban, és kétszer játszottuk, majdnem teltházas volt az előadás, nagyon jó élmény volt, és hogyha bárkit érdekel, egyébként ez a YouTube-on fent is van.
1: Uh-huh. És milyen volt egyébként, vagy hogyan viszonyultak egymáshoz? Egyáltalán ez a közösségi lét, ez hogyan jelenik meg a színházon belül?
2: Szerintem nagyon fontosak az olyan közösségek, és talán nincs is belőlük olyan sok, ahol fölszabadultan, őszintén, nyitottan működhetünk, és azért a fiataloknál tényleg itt a személyiségfejlődésük egy nagyon érzékeny szakaszában, ez nagyon fontos szerintem. Szóval, hogy legyen egy olyan terep, ahol bátran kérdezhetnek, ahol bátran megfogalmazhatják a gondolataikat, és hát szerintem ennél alkalmasabb hely nincsen, mint a színház, meg mint a művészet.
1: Ugye itt azt mondtam az elején, saját történeteikből, személyes élményeikből hozzátok létre a darabot. Azért ez egy nagyon erős, tehát megnyílás szükséges ugye adott fiataloktól. Ez mennyire megy könnyen? Gondolom az első percben azért nem megy annyira könnyen.
2: Hát nagyon nem, igen, ez valóban egy nagyon érzékeny dolog. Én próbáltam, illetve szoktam úgy is dolgozni, hogy egy már létező mű alapján indulunk ki, de valahogy számomra sokkal izgalmasabb mindig a résztvevők által hozott történetek, tehát én keresem azt, hogy életszagú legyen a dolog. Szerintem így tudunk tényleg a valóságról beszélni és gondolkodni, és hát nyilván azért ez egy elég hosszú előkészítési folyamat előzi meg, mire eljutunk odáig, hogy elkezdünk írni, elkezdünk jelenetezni, születik egy csomó-csomó anyag, amiből aztán persze mondhatják a fiatalok azt, hogy mi az, amit nem szeretnének, akkor azt nyilván nem használjuk, és akkor végül is, miután összegyűlt egy csomó anyag, abból én aztán megírom a szövegkönyvet, és aztán pedig jön az izgalmas rész, amikor hát tulajdonképpen elkezdem megrendezni.
1: Az, hogy amikor már elkészül egy-egy darab, tehát úgymond színpadra viszitek a történeteket, onnantól kezdve hogyan viszonyulnak maguk a szereplők a saját történeteikhez, illetve hát nyilván a közönség sorai között is azért gondolom, hogy ugye családtagok, ismerősök, barátok is beülnek, azért van a szereplőkbe egyfajta félelem, hogy milyen lesz a viszonyulás a saját történeteikhez?
2: Abszolút, azért ez egy nagyon érzékeny dolog, hogy tényleg kiteszünk tisztán mindent mások elé. Egyébként mindig az a visszajelzés, hogy maga a folyamat az, ami rengeteget ad tényleg a fiataloknak, az, hogy hallgatják egymás történeteit, hogy megérzik, hogy nincsenek egyedül, és hát igen, ennek a felszabadító érzése, hogy hát igen, itt vagyok, ez az én sztorim, és most megmutatom nektek. És aztán persze, amikor ezt megnézik mások, akkor az mindig egy ilyen katartikus pillanat, azt hiszem, és ez az idei előadás, illetve hát ez a júniusi előadás, ez nagyon, hát ez a gyerekek érdeme, de hogy szerintem nagyon szép lett, és azért, mikor följött a fény, akkor nagyon sok törölgető szemet láttam a közönségben, úgyhogy azt hiszem, hogy megérte.
1: Most tartunk egy rövid szünetet, életörömzene után innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Vendégem Szendrei Gitta, drámainstruktor, egészségvédő és fejlesztő művészetterapeuta, akivel beszélgetek ebben az órában, és annak kapcsán, hogy tavaly indult júniusban pedig már közönség elé is állt a Köszi, vagyis a Közösségi Színházi Alkotóműhely a Ferencvárosi Művelődési Központban, ahol fiatalok saját történeteiből, személyes élményeiből és közös munkájából született meg egy előadás, 16 és 22 éveseknek szóló műhelybe pedig most is várják a jelentkezőket egészen 16-ig, és 18-ától már indul is a csoport. Hogyan jutsz el a kezdetet, onnan, attól a pillanattól kezdve, ahogy a gyerekek úgymond kiteszik a történeteiket, az előadásig, amíg ugye színpadra kerül adott történet, azért ott gondolom különböző úgymond technikákkal dolgoztok, hogy egyáltalán hogy a gyerekeket megnyitni, hogy milyen irányba induljanak el.
2: Igen, én tulajdonképpen akciómódszerekkel dolgozom, ebben benne van minden a színházi eszközök, a drámás eszközök, a művészetterápia, ugye nekem az is eszközöm, a kreatív írás, illetve hát amit így annó drámás éveimben magamra szedtem színészmesterség címen, azt is próbálom átadni, de meg kell említenem, hogy aki rengeteget segít ebben is, például jön kifejezetten színésztréningeket is tartani, az a férjem Figecki Bence, aki egyébként színművész, és neki nagyon jó színházas agya van, és nagyon ért a fiatalokhoz. Hát igazából ez egy nehéz kérdés abból a szempontból, hogy én úgy dolgozom, hogy ez egy közös munka, tehát hogy nem akarok megmondani semmit, hanem szabad kezet hagyok a fiataloknak.
1: De nyilván azért keretek között tartod valamilyen szinten őket.
2: Bizony, ez nagyon fontos is, ugye miatt az érzékeny munka miatt, amit beszéltünk, tehát nagyon-nagyon kell keretezni valóban a dolgokat. Nyilván ez nem egy terápiás folyamat, de mehetnek végbe ilyen megélések, amit azért nagyon észre kell kezelni csoportvezetőként. És hát aztán izgalmas, mert ugye mikor már átváltok tulajdonképpen rendezőbe, akkor viszont hát kell hoznom döntéseket, és van, hogy húzunk, van, hogy valamit én látok kívülről, amit belülről nem biztos, hogy úgy élnek meg. Én nem vagyok ez a klasszikus értelembe vett ilyen vaskalapos, tehát hogy nyilván ott is azért ez egy közös alkotó folyamat, de általában elhiszik nekem, hogy amit kérek, az majd úgy jó lesz, és nagyon érdekes, mert annyira összetartó csapat kovácsolódik egyszerűen a végére. Most is az volt, hogy amíg én a Yetivel csináltam a fény meg a hangtechnikát, addig ráhagytam, hogy jó, akkor melegítsetek be, és maguknak bemelegítettek, bebeszéltek, szóval ez csodálatos szerintem.
1: És gondolom ez a csapat ez az előadás után is azért valamilyen szinten marad egy közösség.
2: Abszolút, igen, és én azt látom, hogy szövődnek azért szoros barátságok.
1: És mondtad, hogy bár ez nem terápiás jellegű, de azért azt mondhatjuk, hogy valahol minden színházi előadás az alkotóknak, akik benne vannak, ennek van egy terápiás hatása, úgymond.
2: Bizony, és nekem ez vesszőparipám is. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, amit tudatosan kell kezelni szakemberként, és én nagyon bízom abban, és szószólója vagyok egyébként annak, hogy mindenki, aki valamilyen módon emberekkel foglalkozik, és én ez alatt a művészetet is értem, az fordítson időt, energiát a saját önismeretére arra, hogy tovább képezze magát. Én most fogok végezni egyébként mentálhigiénés és közösség és kapcsolatépítő szakon.
1: Egy újabb szakma,
2: de hogy ezek kiszolgálják egymást, segítik egymást, ez szerintem nagyon fontos.
1: Az biztos. Ez, amire most lehet jelentkezni, van-e már bármi elképzelés, vagy ez hogyan szokott történni, hogy majd most egyelőre semmi elképzelés, csak az, hogy létre fog jönni egy előadás, és majd abból építkeztek, amilyen típusú gyerekek, vagy amilyen történeteket hoznak.
2: Igen, én ezt nyitva hagynám, bár most az a gondolatom, hogy megpróbálkozunk azzal, hogy egy már létező műből fogunk indulni, hogy most ez egy dráma, egy novella, egy regény, egy film, vagy mi lesz, az majd igazából a csapaton múlik. Az a tervem, hogy csinálunk majd egy jó nagy közös elsőkörös gyűjtést, ahová minden bekerülhet, és akkor szépen ezt elkezdjük leszűkíteni, míg a végén marad egy dolog. De ezt sem úgy kell elképzelni, hogy akkor most azt fogjuk adaptálni, hanem abból kiindulva hasonlóan a tavalyi évhez fognak születni majd személyes szövegek, jelenetek, anyagok.
1: Amik ugye nem csak egy amik által nem csak egy önismereti utat járhatnak be a fiatalok, hanem létrehoznak egy színházi produkciót, amit ugye aztán kitesznek úgymond a színpadra közönség elé, szóval ez több szempontból is egy nagyon fontos dolog, azt gondolom. Most viszont életörömzenét, legfrissebb híreket hozzuk, és innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: A 16 és 22 éve közötti fiatalokat várja a Köszi, azaz a Közösségi Színházi Alkotóműhely Ferencvárosban. Erről beszélgetek ebben az órában vendégemmel, Szendrei Gittával. Tartsanak velünk, hírek és zene után folytatjuk a beszélgetést.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
2: Kellemes kiránduló idő lesz. A kormány weboldalán olvasható az országos gyermekvédelmi jelentés. Egy hét múlva jár le a tankerületi igazgatói pályázatok jelentkezési határideje. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Pest megyei Csobánkán, a Hevesi Mátra-Derecskén és a Zalai Puszta-Szent Lászlón polgármestert és képviselőket is választanak, mert a helyi képviselőtestületek feloszlatták magukat. A Baranyai Siklóson pedig a szerb nemzetiségi választók települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választanak. Szavazni este 7 óráig lehet. Nyilvánosságra hozta a kormány a gyermekvédelmi rendszerről készült jelentést. Gyurko Szilvia államtitkár elmondta, hogy a rendszer szintű problémák, a bántalmazások, az éhezés, a kihasználás mértéke lehetetlenné teszik a családból kiemelt gyerekek biztonságos gondozását, fejlesztését. Az elmúlt hónapokban végzett országos felmérés alapján a szakember közölte, hogy 130 ezer gyerek él veszélyeztetett környezetben, 800 van tartós szökésben, az állam pedig 23 ezer gyerekről gondoskodik. Van további 2700 olyan gyerek, akinek speciális intézményre volna szüksége. Az államtitkár kiemelte, hogy megrázó volt megismerni a problémákról korábban született kormányzati jelentéseket, amik után nem történt semmi. Egy hét múlva jár le a tankerületi igazgatói pályázatok beadási határideje. Az oktatási kormányzat mind a 60 tankerület élére új vezetőt keres. Forsthofer Ágnes egy az oktatási miniszter közösségi oldalára feltöltött videóban hangsúlyozta, ahhoz, hogy valóban jobb legyen az oktatás, ismerni kell a helyi iskolákat, pedagógusokat, közösségeket, és azt, hogy mire van szükségük a gyerekeknek. A változáshoz szakmai cselekvésre van szükség. Az első segélynyújtás, ezen belül az újraélesztés tömeges elsajátítását népszerűsítik kardiológusok, mentők és más egészségügyi szakemberek ma a Szívünk Napja programon. Az esemény kapcsán jelezték, hogy azokban az országokban, ahol már az iskolában kötelező a képzés, sokkal több laikus mer és tud közbelépni, ha életveszélyt észlel, ami jelentősen növeli a túlélési arányt. Felhívták a figyelmet a Szív City applikációra, amely több mint 2000 defibrillátor elérési helyét mutatja. A múzeumkertben egész nap szűrővizsgálatokkal, előadásokkal, különböző mozgásprogramokkal várják az érdeklődőket. Mintegy 200 embert, köztük külföldi turistákat evakuáltak az éjjel a horvátországi Brács szigetén pusztító tűz miatt, miután a lángok Milna térségében lakóházakat és szálláshelyeket is megközelítettek. Súlyos sérültről nem érkezett jelentés, de néhányan füstmérgezést szenvedtek. Az embereket egyebek mellett egy sportcsarnokban helyezték el. Változóan felhős idő lesz, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, kisebb esőre, záporra, élénk széllökésekre, főként a Dunántúlon kell számítani. Napközben 20-25, este 12-18 fok várható.
1: Családi Manna. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
0: Szeptember 16-áig lehet még jelentkezni, és 18-án indul majd az újabb csoport a Kösziben, az a Közösségi Színházi Alkotóműhelyben. A Mester Galéria lesz a helyszín, ahol tartják ezeket, ahol az maga az alkotóműhely lesz, majd a végén júniusban egy színházi előadást keretében mutatják be a fiatalok mindazt, amit tanultak a Ferencvárosi Művelődési Központban. 16 és 22 év közötti fiatalokat várnak ebbe a színházi műhelyben. Ebben a témában beszélgetek Szendrei Gittával. Tartsanak velünk, zene után folytatjuk.
1: Élet, öröm, zene.

0: Ádi Manna, Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
1: Manna FM. Manna FM.
2: Közösségi színházról beszélgetek vendégemmel, Szendrei Gitta, drámainstruktor, egészségvédő és fejlesztő művészet terapeutával. Szeptember 16-áig lehet jelentkezni. Pontosan, hogy is van, 16 és 22 éves fiatalok tudnak jelentkezni a Köszibe, az új előadásra, amivel majd készülnek, tehát szeptember 16-áig és 18-ától már indul is az új csoport. Van bármilyen más kitétel? Tehát azt említetted ugye az előző blokkokban, hogy semmiféle, még csak színészi ambíció sem szükséges. Mi az, ami leginkább elsősorban csak maga a kíváncsiság, az is elég, hogyha egy fiatalba felébred a kíváncsiság a színház iránt?
3: Abszolút, ez is szerintem egy izgalmas vonal, hogyha valaki érdeklődik a színház iránt, és szeretne egy ilyen tapasztalatot szerezni, hogy milyen egy előadás létrehozásában részt venni, hogy milyen színpadon állni, azért ugye az FMK-ban nagy színpadon, ez szerintem egy nagyon izgalmas.
2: És hát óriási dolog. Nézőtér, igen.
3: Igen, igen, de azt gondolom, hogy ugyanolyan izgalmas lehet akkor is, hogyha mondjuk valaki keresi a saját hangját, hogyha valaki szeretne többet megtudni magáról, hogyha azt érzi mondjuk, hogy ez egy komfortzónán kívüli helyzet, de egyébként szívesen kapcsolódna másokkal, akkor szerintem szintén érdemes ebbe belevágni. Én olyannal még nem találkoztam itt tényleg az elmúlt 10 évben, aki azt mondta volna, hogy hát ezt nem kellett volna, vagy megbánta. Úgyhogy igazából tényleg csak nyitottság szükséges.
2: Mert ugye ez egy elég érzékeny időkorszak az ember életében, ez a 16-22, ez pont ilyen, hát már nem kiskamasz, ez a keményen a kamaszkor, ugye hát 22 évesen már annyira nem, de azért ez van, akinél egész hosszan tartnék, 25 éves koráig is, nyilván ott már nem kamaszokról beszélünk, de hogy itt ebben az időszakban mennyire tudnak reálisan dönteni szerinted a fiatalok abban, hogy mi az, amit szeretnének, vagy mi az az irány, amerre indulnának. Nyilván ezt most azért is jutott eszembe ez a kérdés, mert egy ilyen csapat, egy ilyen közösség az nagyon sokat segíthet, akár abban is, hogyha még nincsenek meg erre a kérdésre a válaszaink.
3: Bizony, és szerintem igazából ami az egyik nagy skillje, ha mondhatom ezt így, ennek a műfajnak, az az, hogy egyszerűen ad egy flow élményt, van egy biztonság, tényleg, hogyha ezt jól keretezi az ember csoportvezetőként, akkor egyszerűen megérkezik egy bátorság is. Lehet, hogy aztán megérkezik majd az irány vagy a döntés is mellé, de szerintem már az, hogy magabiztossá válik valaki, vagy egyszerűen megtanul figyelni, kérdezni, megfogalmazni, az már akkora erőforrást tud adni, ami szerintem azért az élet többi területén is hasznos lehet.
2: Meg ugye azt is mondtuk, hogy nem annyira, tehát hogy nem terápia ez, de ugyanakkor ez van egy nagyon erős terápiás hatása, és az önismeretet említetted még. Ez is egy, szerintem egy ilyen munkafolyamat során óriási önismeretre tehetünk szert.
3: Abszolút, igen, tényleg, és csodálatos figyelni, ezt tényleg őszintén mondom, hogy ahonnan indulunk, és aztán amivé kibontakozik a csoport egyben is, meg a résztvevők is, az különösen izgalmas, mikor mondjuk valaki ilyen csendesebb, zárkózottabb az elején, és aztán pedig tényleg beleáll egyszerűen a saját energiájába, terébe is. Ez nem jelenti azt, hogy utána harsány lesz, de valahogy mégis, hát így tudom mondani, hogy megérkezik, igen, egy magabiztosság, és hát ez szerintem ez egy nagyon nagy ajándék. Tényleg.
2: Abszolút egyetértek, és amúgy, ha lehetne ilyet, én az iskolába tenném a tanrendbe a dráma órát, tehát hogy minden, teljesen mindegy milyen gimnázium, teljesen mindegy milyen iskola, mert nagyon sokat tanít az embernek önmagáról, a emberekről, az életről, tehát szerintem ez egy alaptárgy kellene legyen, úgy, mint a matematika, az irodalom, a történelem. Egyetértünk ebben?
3: Nagyon, nagyon egyetértek, de egyébként érdekes dolog ez az önismeret, pont tegnap beszélgettünk egy nagyon kedves kollégámmal erről, hogy egyébként ebben is el lehet azért fáradni. Én magam is járom természetesen a saját önismereti meg terápiás utamat egy ideje, és ez egy olyan dolog, ami tényleg egy tulajdonképpen élethosszig tartó, igen, folyamat, amiben szerintem nagyon sokat tudnak segíteni ezek a csoportok is például, de amiért most ezt behozom, az igazából az, hogy ebben a csoport, tehát az általam vezetett csoportokban arra is van lehetőség, hogyha valaki azt mondja, hogy most iszonyatosan fáradt vagyok, és most elértem egy határt, akkor nyilván senkit nem kényszerítünk arra, hogy már pedig neked most mélyebbre kell ásnod, hanem akkor szerintem azt is fontos, hogy megtanuljuk és megtapasztaljuk, hogy igen, vannak ilyen pontok, és az is teljesen rendben van. Uh-huh.
2: Most újra tartunk egy rövid szünetet, de életörömzene után innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk. I'm

0: Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Lehet jelentkezni a Köszibe, azaz a közösségi színházi alkotó műhelybe, ami a Ferencvárosi Művelődési Központban egy színházi előadás lesz majd a vége természetesen. Ennek az alkotó műhelynek 16-22 év közötti gyerekeket, fiatalokat várnak, létrehoznak egy előadást, ami saját élményekből épül. Ebben a témában beszélgetek vendégemmel, Szendrei Gittával, aki drámai instruktor, egészségvédő és fejlesztő művészetterapeuta. Ugye az imént említetted, ugye, tehát, hogy a gyerekek saját történeteiket hozzák be, élményeiket, kreatív írás is van ebben a csoportban, ugye? Ezt
2: mondtad, igen.
1: Hogy ezt hogyan fűzitek össze, tehát ki az, aki megírja magát a szöveget, mert azért, hogyha van 10 gyerek, 10 különböző története lesz, valahogy azért egybe kell gyúrni.
2: Abszolút, igen. Általában egyébként ez úgy néz ki, hogy... Hát, hogy keresünk egy olyan fókuszt, én fókuszkérdést szeretek keresni, egyébként ez egy nehéz dolog, szóval egy olyan kérdést keresni, ami egy nyitott kérdés, és ami aztán megnyitja tényleg a gondolatokat, meg a történeteket, de hogy keresünk egy olyan kérdést, ami mindenkit foglalkoztat. Tehát még mielőtt ugye elkezdünk anyagokat gyűjteni, azelőtt azért van egy jó nagy közös gondolkodás, ahol azért próbálom arra megadni a teret, hogy mi az, ami tényleg mindenkit érdekel, itt általában sok minden bekerül, és hát én nagyon hiszek abban, hogy azok kerülnek hozzám, akikkel valamilyen dolgunk van egymással, mert ez hátborzongató, hogy sokszor mennyire hasonló történeteket hoznak egyébként a fiatalok, és nagyon mély lett ez a júniusi előadás, azt akarták a fiatalok, hogy dolgozzunk a múlt, a jelen, a jövő kapcsolatával, azzal, hogy honnan indultunk, hová tartunk, hogyan változunk, és ezt tényleg ők akarták. És ugye aztán erre születtek még konkrét anyagok, szóval így tudnám ezt leginkább leírni.
1: Ugye nagyon sokszor éri az a kritika ezt a korosztályt, hogy befele fordulók, hogy tele vannak lelki problémákkal, szóval nagyon sok negatív jelzővel tudják őket illetni. Te hogy látod, te akik dolgoztál velük, hogy valóban ennyire hiper-szuper érzékeny ez a korosztály, vagy a mai fiatalok, vagy azért lehet velük bánni, lehet őket kezelni, ha az ember tudja, hogy hol kell megfogni?
2: Sokan panaszkodnak rájuk, ez tény, és sokan néznek rám kerek szemekkel, hogy tehát ezzel a korosztályat? És akkor mondom, hogy igen, nekem a kamasz és a fiatal felnőtt korosztály, a szívem csücske, imádok velük dolgozni, és úgy érzem, hogy tudok is, és talán ezt a kérdést érdemes a másik oldalról is megvizsgálni szerintem, mert vélhetően nem véletlen az, hogyha ezek a fiatalok bezárkóznak, és nem mernek megnyilvánulni, és szorongással vannak tele, mert azért ez is egy általános jelenség. Szóval, hogy szerintem föl kell tenni magunknak a kérdést, hogy vajon, tehát ez egy jelenség, ez van. A kérdés szerintem az, hogy mit tehetünk mi azért, hogy megsegítsük őket ebben. És az egyik dolog szerintem egyébként az, hogy példát mutatunk, mert mondani sok mindent és mindent lehet, de én azt tapasztalom, és egyébként ez az egyik legijesztőbb dolog számomra ebben a hivatásban, hogy egy példaként állok ott a fiatalok előtt, és nem azzal, amit mondok, hanem ahogyan működöm, és ahogyan cselekszem.
1: Arra van lehetőség, hogy aki az előző előadásban részt vett, újra jelentkezik nálad?
2: Igen, most úgy néz ki, hogy 5-en jönnek tovább az előző csoportból.
1: Ez is egy nagyon jó visszajelzés amúgy már.
2: Igen, ugye sokan vannak azért, akik mennek tovább az élettel, mennek külföldre tanulni, új sulit kezdenek, elég sokan érettségiztek egyébként tavaly. És ez egy izgalmas dolog lesz, tehát ez az egyik feladatunk is majd közösen a munka elején, hogy ne legyen az, hogy vannak a tavalyiak, meg jöttek az ideiek, hanem hogy aztán szépen egy nagy közös egységként tudjunk tovább működni.
1: Még arról mesélj nekünk, kérlek, egy picit, hogy hogyan fog felépülni, tehát a 18-án elkezditek, tehát ez mennyi időt vesz igénybe a fiatalok életéből?
2: Minden héten pénteken fogunk találkozni majd a Ferencvárosi Művelődési Központban, és 3 órás foglalkozásaink lesznek, tehát 5:30-8-ig, és igazából az iskolai szüneteket kivéve mindig fogunk találkozni, és a folyamat elején természetesen ismerkedünk, csapatépítés fog történni, aztán igyekszem tenni azért, hogy a bizalom is kialakuljon, felém is, illetve nekik is egymás között, és aztán megyünk majd a témakeresés felé tulajdonképpen, és miután ez megtörtént, aztán pedig elkezdjük az anyagokat gyűjteni, gyúrni, és akkor végül júniusban lesz majd az előadás. Hát terveim szerint ugyanúgy, ugye a nagy színpadon megy majd kétszer, úgyhogy...
1: Amire bekívhatnak bárkit a fiatalok, nem? Tehát, hogy ez egy ilyen abszolút nyitott dolog lesz.
2: Igen.
1: Van olyan, aki ennek hatására a színházi pályát választotta?
2: Van, igen, és aminek örülök, az, hogy nem csak a színészet érdekelte aztán őket, hanem volt olyan, aki a dramaturgiával szeretett volna foglalkozni, volt olyan, aki rendezőasszisztens lett, aztán ez még ugye a korábbi évekből, és ami számomra nagyon kedves, az, hogy többen akarnak drámainstruktorok is lenni, és az annyira fölemelő érzés nekem, hogy végül is azt a szemléletet, amit ebben a csoportban megéltek, tapasztaltak, azt fogják aztán majd ők is továbbadni azoknak, akik hozzájuk érkeznek.
1: Uh-huh. Ez azért is jó, tehát, hogy valahol egy pályaválasztásra is ad nekik lehetőséget, mert nagyon sokan még ebben a korban nem tudják, hogy akkor most hogyan tovább, hova mehetek, és szerintem ez is abszolút egy pozitív dolog, hogyha már itt el tudja dönteni a gyerek, hogy akkor merre, és hogy a színházon belül milyen terület, mert tényleg nagyon sok minden lehetőség van, nem csak a színész az egyetlen szakma, úgymond.
2: Igen, igen, igen.
1: Tehát akkor szeptember 16-áig lehet jelentkezni, 18-án indul a csoport. Hol tudnak jelentkezni, és hogyan kell jelentkezni?
2: Van egy Google form, amiben vannak kérdések, és ezt kell kitölteni és elküldeni. Ezt a formot meg lehet találni egyébként a Mester Galériának is, ugye Facebookján, Instagramján, illetve nekem is van egy szakmai hivatalos oldalam a Facebookon, ha beírják a nevem Szendrei Gitta, akkor meg fogják találni. Itt mindenféle programot megosztok, amit éppen fogok csinálni. Ezek nagy része általában ingyenes, és a honlapomon is fönt van.
1: És még annyit mondjunk el, hogy nem csak Ferencvárosból jelentkezhetnek, hanem bárhonnan?
2: Bárhonnan, abszolút.
1: Na ez is egy fontos. És hogy a Mester Galéria az egyébként egy nagyon jó helyen van, mert a Mester utca körúthoz közeli részén, úgyhogy nagyon könnyen a 4-es-6-os villamossal megközelíthető.
2: Igen.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést.
2: Én is köszönöm.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Szendrei Gitta drámainstruktor, egészségvédő és fejlesztő művészetterapeuta volt a Családi Manna vendége.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.

0: szeptember 16-áig még tudnak jelentkezni ebbe a színházi alkotóműhelyben, és az elérhetőségeket pedig hallották Gitától. Vissza lehet hallgatni ezt a beszélgetésünket, és nem sokára ott lesz az oldalunkon, Spotify-on, iTunes-on is elérik. Ennyi volt már a családi Mannak, köszönöm szépen a ma délelőtti figyelmet. Jövő hétvégén érkezem, szombaton és vasárnap 7 és 11 óra között, remélem akkor is velem tartanak majd. Legyen egy csodaszép délutánjuk, egy gyönyörű hetük az elmúlt órákban. Ferenc Gabit hallották, viszlát!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Kellemes kiránduló idő lesz. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Dedikálás, játék és csoki készítés is lesz ma a Víg Színházban. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Pest megyei Csobánkán, a Hevesi Mátra-Derecskén és a Zalai Puszta-Szent Lászlón polgármestert és képviselőket is választanak, mert a helyi képviselőtestületek feloszlatták magukat. A Baranyai Siklóson pedig a szerb nemzetiségi választók települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választanak. Szavazni este 7 óráig lehet. Csaknem minden tizedik gyermek veszélyeztetett helyzetben van itthon. Észak-Magyarországon a legkritikusabb a helyzet. A kormány.hu oldalon közzétett gyermekvédelmi jelentésből kiderül, 2010 óta 17%-kal nőtt a családból kiemelt gyerekek száma. Jelenleg az utógondozásban élőkkel együtt mintegy 23 ezeren nevelkednek állami gondoskodásban. A dokumentum szerint a hazai gyermekvédelmi rendszer mára az összeomlás határára sodródott. Az Orbán kormány tudott a gyermekvédelmi rendszerben zajló bántalmazásokról, mégsem tett semmit, fogalmazott a miniszterelnök azon a sajtótájékoztatón, amelyen bemutatták a rendszerről készített átfogó jelentést. Magyar Péter közölte, hogy a Pintér Sándor vezette belügyminisztériumban megvoltak az adatok arról, hogy az állami fenntartású intézményekben az elmúlt 2 évben összesen 3700 esetet rögzítettek. Ezeknek több mint a felében rendőrségi feljelentés is történt. A Fidesz szerint Magyar Péter politikai célokra használja a gyermekvédelem ügyét, ezért időzítette a közzétételt a Köccsei találkozó napjára. Bóka János frakcióvezető azt mondta, hogy a miniszterelnök bejelentéseit nem lehet komolyan venni, állításainak nincs semmilyen súlya, jelentősége. A Túl sok vadállat című francia krimi nyerte a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál fődíját. Sarah Arnold bizarr humorú alkotása egy vadászok és gazdák közötti csatározást mutat be. A zsűri nagydíját Reisz Gábor legújabb filmje a Földszint kapta. A szervezők kiemelték, hogy az idei Cinefesten rekordszámú 156 vetítést tartottak, és több mint 12 000 jegy kelt el a programokra. Évadnyitó rendezvénnyel várja az érdeklődőket a Víg Színház. A Víg Nap kínálatában ma kulisszajárás, zenés produkció, gyerekprogram és még dedikálás is szerepel. A büfében színészek szolgálják fel a kávét, de csokoládékészítés is lesz. Táncházat is szerveznek, amely a Csárdás királynő című bemutatóhoz kapcsolódik. Kedvezményes jegy- és könyvvásárlásra is lehetőség nyílik. Változóan felhős lesz az idő, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, kisebb esőre, záporra, élénk széllökésekre, főként a Dunántúlon kell számítani. Napközben 20-25, este 12-18 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection.
1: A bátorság ragályos. Ha akad egy, aki bátran kiáll, a többiek gerince is kiegyenesedik. Billy Graham a 20. század egyik legnagyobb evangelistája, jó hír megosztója. Tőle származik az idézet. Bár Istennek mindig elég volt egy ember, akin keresztül megfordította népek, nemzetek sorskerekét, remélem a mai Magyarországon többen vagyunk. Nagy Krisztusra eszmélések, ébredési hullámok voltak és vannak szerte a világon 2000 éve. A felvilágosodással, idézőjel, megölték Istent, mint személyes alkotót, idézőjel vége, izgalmasabb lett tömegek számára az ezoterikus, a rejtett tudomány, segítette az ember egójának a polírozását, fancy a keleti tan és a spirituális narcizmus, adaptálhatóbb egy univerzális energia, a bálványszobrok, mint egy szerető mennyei apuka, aki bele akar szólni az életünkbe. Lételeme a kommunikáció. Megszűnt az Isten-ember bizalmi kapcsolaton alapuló függés. Krisztus vajon veszített bizalmából? Mi kell a 21. század emberének a halmozott stressz korszakában, amikor a fiatalok jövősokban élnek? Hogyan lesz szimpatikus, elgondolkodtató egy megváltó személye a verbális és digitális világ megváltók évszázadában? Az erkölcsi nívóját először kőtáblákra, majd az emberek szívébe író Isten tényleg csak a hiszékenyeké, a betegeké, gyengéké, propagandistáké? Terhelt kérdés ez ma Magyarországon. Ez a beszélgetés azért született, hogy igényt szítson, gondolkodni, számot vetni, bölcs döntésekhez segíteni. Tarts velem, Médiazaj helyett, én Bali Mónika vagyok, vendégem lelkész teológus, menedzsment szakértő, aki hisz abban, hogy a gyülekezetnek nincs alternatívája a Földön, mert jel a társadalomban, ami bizonyítja, hogy az Úr Jézus Krisztus emberré lett, meghalt és feltámadt értünk emberekért. Keresztény alapú vezetéssel kapcsolatos tanításokat kerestem, és így akadtam a Vezetők és Vezetettek című tanításodra. Ezer Tamás, köszöntelek szeretettel.
2: Köszönöm, Monika, én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és örülök, hogy itt lehetek.
1: Ebből a tanításból kiindulva, illetve három kutatást és azok eredményét átnézzük nagyon röviden, és ezekre fogunk reflektálni. Jézus bizalmi indexe, ezt a címet adtam ennek az adásnak. Miért és miért nem szavazunk bizalmat neki, és mi lett ennek a következménye? Na, kezdjük ott, hogy 1994-től 2008-ig gyülekezet alapító lelkipásztorként szolgáltál Zalaegerszegen, 2006-ban csatlakoztál a Nemzetközi Barnabás csoporthoz, 2010-től vagy a Magyarországi igazgatója. Tanulmányaid: a Baptista Teológiai Akadémián végeztél lelkész teológus vagy, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem vezetőképző intézetében is diplomáztál, menedzsment szakértő lettél. 1989 óta élsz házasságban feleségeddel, Zsófival, és három gyermeketek van. Mivel foglalkozik a Barnabás csoport, a te egyik fő vonalad, és az egyik legritkábban emlegetett újszövetségi apostolról kapta a nevét ez a keresztény szervezet, hát miért pont Barnabásról?
2: Egy fontos kiegészítést tehetek, hogy olyan? Két unokánk is van már azóta.
1: Hát akkor
2: azért az elég fontos.
1: Ez nagyon fontos, és a Barnabás csoport weboldalán akkor kérhetik a kiegészítést, benne, igen, elvégezni. Gratulálok, igen. Nagypapa, ezt nem is tudtam rólad.
2: Na hát ez egy nagyon jó kérdés, és köszönöm szépen. Nagyon röviden összegezni akarnám, hogy ennek a szervezetnek mi a küldetése, akkor a névválasztás az pont ehhez kapcsolódik. Ugye Barnabás az Újszövetségben egy olyan vezető volt, akit leginkább arról ismerünk, hogy más vezetőket fölemelt, és mögéjük állva segített őket azzá válni, hogy az a potenciál, ami bennük volt, az kijöjjön. Például ilyenek, akik az ő keze körül kerültek ki, Pál apostol, aki az Újszövetségnek a kétharmadát írta majdnem, vagy ilyen például János Márk, egy fiatal keresztjén, aki nagyon bizonytalan volt kezdetileg magában, stb., de belőle lett a Márk evangélista, akinek köszönhetjük a Márk evangéliumát. Tehát ha így nézek rá, akkor Barnabás nagyon nagy hatással volt másokon kezdetileg, keresztül a történelemre is, meg az egyház történetére is. És hát mi szeretnénk valahogy ebbe az elhívásban benne lenni, egy ilyen ősi elhívásban modern eszközökkel vezetők mellé állni, segíteni őket mindenféle módszertannal, eszközzel, lehetőséggel, ami rendelkezésre áll.
1: Ennek a szervezetnek, a missziónak a központja Egyesült Államok, Kalifornia?
2: Nem, hanem ez egy hálózat, és ahol megalakul egy ilyen szervezet bárhol a világon, autonommá válik, és gyakorlatilag ezek a szervezetek kapcsolódnak, és tényleg hálózatosan működnek, tehát nem egy ilyen nemzetközi hierarchiában kellene elgondolni.
1: Tehát nincs is
2: egy...
1: főhadiszállása ennek
2: a... Hát a legerősebb, missziónak. Legnagyobb szervezet ezek közül az amerikai, sok mindenben kapnak a többiek tőlük támogatást, mégis önállóan, autonóm módon működnek a világ több pontján, kisebb-nagyobb csoportok, tehát ebben nagy a változatosság.
1: Amikor meghallgattam a Vezetők és Vezetettek című tanításodat, utaltál egy Ipsos közvéleménykutatásra, egy felmérésre, és ez indított el tényleg, ahogy a Felkonfban is hallhatja a kedves hallgató bennem azt, hogy meg kellene már vizsgálni, hogy itt ma Magyarországon Jézus bizalmi indexe mennyire magas, vagy épp mennyire nem. De a hallgató kedvéért azt is el kell mondani, hogy természetesen mi beszélgettünk már az interjú előtt erről a közvéleménykutatásról, sőt, több közvéleménykutatásról is. Most gyorsan nézzük meg, hogy miről is van szó. Az első, az Ipsos közvéleménykutatás, az valójában egy globális bizalmi index felmérés volt, egy éves kutatómunka áll mögötte, 22 őszétől 31 országban vizsgálódtak, a bizalmatlanságot vizsgálták, 23 októberében publikálták mindezt, és a legszomorúbb hír azért, figyelj, Tamás, nekem ez sokkoló volt, hogy Magyarország a harmadik legbizalmatlanabb ország. Megelőz minket Peru, aztán jön Argentína, követ minket Lengyelország közvetlenül, és ott van Dél-Korea. Te mennyire lepődtél meg ezen az eredményen?
2: Hát nekem is meglepetés volt, szóval azért ezek többenetes számok, de olyan szempontból, amikor belegondoltam, hogy én hogy észlelem a magyar közállapotokat abból a szempontból, hogy ki hogy érzi magát a bőrében, végül is nem lepett meg utána.
1: Amire nem kaptam még magyarázatot, az, hogy a legnagyobb bizalommal bíró élő ország, e szerint a rangsor szerint, tehát 31 országról van szó, Indonézia, őket követi Szingapur, Malajzia, illetve India. Szerinted ennek mi az oka?
2: Hát ez jó kérdés, én most mondhatnék ötleteket, de azért én ebben, ennek nem vagyok szakértője. Ebből szerintem az látszik, hogy más oka van, mint a jólét. Például, hogy mennyire kiszámítható, mennyire könnyen élhető, mennyi javakat tud fölhalmozni az ember, megszerezni és a magáénak tudni, mert azért ezek az országok nem erről híresek. Szóval, hogy itt valami más lett a háttérben.
1: Amikor a HVG cikkezett erről a vizsgálatról, azt is megírták, hogy Magyarországon a lakosok a legbizalmatlanabbak, elsősorban a politikai szereplők, közszereplők felé, aztán jönnek a kormánytisztviselők, majd a bankárok, újságírók, papok, klérus, illetve a reklámszakma képviselőinek sem igazán hisznek, nem adnak nekik bizalmat, de globálisan is, Magyarországon is az orvosok, a tudósok, a pedagógusok, a tűzoltók, azok igen, bizalmat élveznek.
2: Hát ugye ebben az a szomorú, hogy gyakorlatilag ezt a sort nézett, hogy politikusok, kormánytisztviselők, bankárok, újságírók, lelkészek vagy papok, hogy ezek azok a társadalmi arrendszerek, amiktől leginkább függ az embereknek a jóléte, a testi-lelki jóléte. És hogyha itt ennyire kicsi a bizalmi tőke, nem csoda, hogy sok olyan tényező, amit szinte vizsgálnak, hogy a pszichológiai jóléte az embereknek milyen, hogy ott elég komoly deficitek vannak. Hát ezzel nehéz szembesülni.
1: Ebben a beszélgetésben arra is vállalkozunk, hogy megbeszéljük, hogy mi múlik rajtunk keresztény vezetőkön. Kemény dió, de feltörjük. Nézzük meg gyorsan a második Ipsos felmérést, ez a Global Religion, tehát a globális vallási felmérés 2023 májusában publikálták, 26 országra terjedt ki, 20 000 emberre konkrétan. Ez alapján, a felmérés alapján 44% vallotta magát kereszténynek, na most azt nem tudjuk, hogy ez a kulturális keresztény, a hívő keresztény, a politikai keresztény, ennyire
2: milyen
1: nem
2: keresztény
1: volt. Milyen keresztény, és mit jelent annak az embernek a szemére az, hogy keresztény, és mit nem jelent. A mormonok és a Jehova tanúi nem voltak ebben. 7% spirituálisnak, de nem vallásosnak vallotta magát. Aztán 26 országban a megkérdezettek 26%-a azt mondta, hogy intézményi keretek között gyakorolja a hitét, vallását. És most jön a sokkolóan rossz hír, hogy Magyarországon csak 11%-nyi mondta azt, hogy én intézményi keretek között imádkozom, vagy dicsérem az Istent. Ami nekem tetszett, hogy a teljes globális vizsgálatban 76% azt mondta, hogy ő hisz abban, hogy Isten segít túllépni a kríziseken, sőt, értelmet ad az életének, de Magyarországon a megkérdezetteknek csak 46%-a. Mit mond neked ez a felmérés a magyar állapotokról?
2: Hát azt mondja nekem, hogy főleg, hogyha mellé teszük, hogy a rendszerváltáskor is óta vannak ilyen mérések, hogy ott az egyházaknak, vagy az egyházi személyeknek a bizalom indexe nagyon magas volt. Hmm. És hogy onnan csúsztunk le ide, ez azt mondhatja nekem, hogy az egyházaknak föl kellene egy kicsit ébredni, hogy miért vannak itt, és mi is a valódi céljuk. És hogy nagyon nehéz a küldetésüket igazából anélkül, a bizalmi tőke nélkül megvalósítani. Tehát az emberek felé fordulni, és valamit nekik átadni abból, ami az egyháznak végső küldetése lenne, hogy az evangéliumot adja tovább, majd erről beszélünk, hogy mi is az, és hogy mi köze az embereknek ehhez. Hát a bizalom nélkül is úgy tűnik, hogy valami újra gondolni valónk van. Annak, hogy az emberek elvesztetik a bizalmukat, oka van. Én néztem ennek az elemzésnek például az evangelikus.hu-n volt egy ilyen mélyebbre menőbb analízise, és ott például az látszik, azt írták, hogy a megkérdezettek 20%-a Magyarországon válaszolta azt, hogy hisz Istenbe, és miközben mi azt mondjuk, hogy Magyarország egy keresztény ország, sőt, talán a régióban az egyik legerősebb bástyája a kereszténységnek, azért azt tudatosítani kell magunkban, hogy csak Belgium és Svédország van mögöttünk ebben a témában, tehát a többi nyugat-európai ország ebből a szempontból megelőz bennünket, akiket mi a kereszténység elhagyóinak gondolunk. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy egy kicsit összevetni azzal, hogy a környezetünkbe hogy is állnak a dolgok. Sőt, azt is írja itt ez az elemzés, hogy az embereknek a 15%-a mondja azt, hogy a saját identifikációnak, hogy ő önmagáról mit gondol, hogy határozza meg önmagát, annak semmi köze a hithez, és főleg nem ahhoz, amit az egyházakon keresztül kaphat. Azért ezek nagyon erős számok. És hogyha arra nézünk, hogy most is a közélet hány krízissel néz szembe, ami valahol így vagy úgy, de kapcsolódik ez a szférához, akkor azt gondolom, hogy nekünk, akik az egyházakban élünk benne, és tudjuk, hogy miért, és főleg, hogyha valamilyen vezetői felelősségünk is van bármilyen pozícióban, hát ez egy nagyon fontos üzenet, hogy megálljunk, elgondolkodjunk, hogy ez az irány így hosszú távon jó lesz-e. Tehát, hogy mi hiányzik itt?
1: És mi?
2: Hát, jó kérdés, remélem ebbe belemegyünk egy kicsit, mikor körbejárjuk a központi témát.
1: Igen. Megnézzünk gyorsan még egy felmérés, pontosabb mi lett a felmérésnek az eredménye. Minden második ember fontosnak tartaná, hogy Magyarországot a keresztény értékek mentén irányítsák az ország vezetői, viszont csak 33% gondolja úgy, hogy ez meg is valósul. Ez olvasható a Publikus Intézet Népszava számára készített reprezentatív felméréséből 2023. decemberében jött ki ez a felmérés, és természetesen a Népszava is írta a 2022-es legutóbbi népszámlálásról, ennek tanúsága szerint hát csökkent a száma a katolikusoknak, a reformátusoknak, az evangelikusoknak, viszont nem cikkeznek a karizmatikus mozgalmakról, ahol azért az elmúlt körülbelül 10 évben igen jelentős mozgoló jellemző. Gondolok itt a fiatalok, a felekezetközi fiatal mozgalmakra, akár a baptista egyházból, igen, vagy az én közösségemből, az Omegából is indulnak ki ilyen lángnyelvek, tehát ott már van valamiféle mozgolódás. Na hát, milyen konzekvenciát vonunk le? Bizalmatlan az ország, intézményi keretek között nagyon kevés ember gyakorolja a hitét, azt, amit ő hitnek vagy vallásnak hisz. Sokan azt vallják, hogy keresztény értékek mentén kellene irányítani ezt az országot, de azt nem tudjuk, hogy mit is értenek keresztény értékek alatt.
2: Igen. Én attól tartok egyébként, hogy mivel a kereszténység az, hát bocsánat, hogy így fejezem ki, de hogy egy politikai marketing termék is lett, és bekerült a köztudatba, nagyon sokszor halljuk. Részben átment, van az embereknek egy halvány elképzelése arról, hogy ez milyen kéne, hogy legyen, de nem biztos, hogy azt ők tudják, hogy valójában mit is jelent keresztjének lenni, illetve mit jelent a keresztjén értékrend, ha már erre hivatkozunk. De van egy ilyen homályos megélésük, hogy hát minimum megbízható, minimum becsületes, minimum
1: és
2: nem
1: a szeretet fogalom, semmit. Az azért igen, jelen van.
2: Hogy alapvetően elfogadó, hogy alapvetően az emberek javát keresi, önzetlen, tehát ilyen értékeket nyilván társítanak hozzá. És hát nem vagyok benne meg teljesen biztos, vagy meggyőződve arról, hogy amikor keresik konkrétan ezt, akkor ezt meg is találják azokban a vezetőkben, akik azt mondják, hogy ők keresztjének, mert Magyarország keresztjén, és hogy ezeket az értékeket veszik alapul.
1: A te tapasztalataid szerint Jézustól egy átlag magyar állampolgár mit vár, ha ő tényleg a megváltó és az, akinek mondja magát?
2: Hát azt gondolom, hogy az átlag magyar állampolgár Jézustól semmit nem vár, mert nem tudja helyre tenni, hogy ki is ez valójában. Tehát talán a legtöbben hallottak róla, mert karácsonykor minimum a kis Jézus előkerül, de hogy a kis Jézus az nagy Jézus is lett, és hogy igazából ki is ő valójában, az nem hiszem, hogy az emberek ezzel tisztában vannak, és az azért is érdekes, mert ugye, hogyha használjuk ezt a kifejezést, hogy keresztjén, például, hogy ez az ország, ez egy keresztjén ország, keresztjén értékek mentén működő ország, a kereszténységet szinte utolsóként védő bástya a nyugati dekadens világban, elfelejtjük, hogy a keresztjén szó maga mit jelent. Ugye a latin vagy a görög közvetítéssel most keresztjén vagy keresztény, mindegy, mindegyik arról szól, hogy krisztusi. Tehát olyan emberek csoportját jelöli, akiknek Jézus Krisztus az életükben valamilyen meghatározó szereppel bír, őt követik, ő van hatással az életükre, tehát hogy ez egy személyes történet az életükben. Na most sokaknak a kereszténység az egy ilyen kulturális, hát maguk se tudják megfogalni, micsoda, de hogy egy ilyen kulturális massza, a történelemnek fontos része volt, és vannak olyan értékek, amiket fontosnak érzünk, de hogy Krisztus ebbe kicsoda, micsoda. Mi dolgom lenne nekem vele, miért lenne értelme megfontolni azt, hogy miért hivatkoznak erre bizonyos emberek, és hogy mit éltek át, mit tapasztaltak, meg hogyan hat az életükre, ehhez nekem mi közöm van esetleg. Szóval, hogy ehhez kellene az a bizalmi tőke, amiről az eddig beszéltél, hogy ugye Jézust elvileg az egyházak képviselik, és nagyon tetszett nekem az a kifejezés, amit használtál, hogy Jézusnak a bizalmi indexe. Szóval, hogy Jézusnak a bizalmi indexe az nem Jézusnak a bizalmi indexe ma, hanem az őt valamilyen formában képviselő közösségeknek a bizalmi indexe. Ilyen szempontból ez sajnos hát kívánnivalót hagy maga után. Tehát, hogy az embereket ez nem mozgatja meg. A problémáikra választ nem itt keresik, nem ide fordulnak, amikor úgy érzik, hogy akár lelki vagy spirituális szempontból segítségre van szükségük. Hát te az elején pont ezzel kezdted, hogy más irányból remélik az ilyen típusú válaszokat.
1: A kereszténység minőségi szerinted, vagy mennyiségi kérdés?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. A gyors válaszom az lenne, hogy egyik se. De ugye itt akkor mindjárt bejön az, hogy oké, de mit értünk a minőség és a mennyiség kérdésén. De azért mondom, hogy egyik sem, mert hogy amit az előbb mondtam, hogy a szó jelenlét alapjelentése az az, hogy Krisztusi, tehát hogy valakihez való kapcsolódást jelent. Szóval szerintem a megközelítése ennek, ha azt mondjuk, hogy mennyiségű, akkor valószínűleg úgy lehetne lefordítani, hogy ki hányszor jár templomba például, és akkor az egy mennyiség, hogy ő hetente egyszer minimum ott van, vagy ha kétszer, akkor már nagyon szuper, főleg ha heti, éves, meg mit tudom, ilyen gyakoriságot számolunk. De az a helyzet, hogy lehet templomba járni úgy, hogy az embernek a kereszténységhez amúgy egyébként nem sok köze van. Mm. Tehát a mennyiség nem valószínű, hogy ezt meghatározza. Ott a minőség, hogy ki mennyire vallásos, és ugye annak az egyik szélső értéke, amit az átlag ember úgy érzékel, hogy valaki fanatikus szinte már annyira meghatározza az életét, az, hogy ő keresztjén. De hogy alapvetően nem ezekről van szó. Tehát a hitnek az alapja az az, hogy az ember válaszol valakinek, belekerül egy olyan személyes kapcsolatba, ami azért egyszerre egy ilyen nagyon szép misztérium is, de hogy nem lehet nagyon egy definícióba zárni, vagy egy képlettel leírni, és ez a kapcsolódás, ez a Jézushoz való kapcsolódás formája az életét, és hát igazából ez lenne a kereszténység, és hogyha az egy vezető, akkor ez a kapcsolat meghatározza a vezetést, hogy ez egy édesanya, vagy egy édesapa, vagy bármilyen területen éppen keresztényként megjelenik, akkor ez a kapcsolat az hatással van rá, és így mások is szembesülnek azzal, hogy hát ez nem csak egy világkép, egy eszme, hogy másképp gondolkodunk a világról, hanem hogy hoppá, itt egy személy van hatással másokra, és az ő jelenléte az formálja azt a közeget, ahol ezek az emberek megjelennek, akik Jézushoz kapcsolódnak. Szóval mennyiségi, minőségi kérdés is bizonyos szempontból nyilván, de alapvetően ez egy kapcsolati kérdés.
1: Minden második ember fontos.

0: próbálják Jézustól ugye elkérni, lobbiznak a jobb és a baloldali helyért, tehát a legjobb pozíciókért majd az új kormányba. Azt hitték, hogy rendszerváltás
1: lesz.
0: Azt hitték, hogy rendszerváltás lesz, és akkor Jézus mondja azt, hogy figyeljetek, ahol ti fölnőttetek, szocializálódtatok, ahol a mintákat merítitek, ott azt láttátok, hogy a hatalmasok uralkodnak másokon, és elnyomják őket, de közöttetek ne így legyen. Tehát, hogyha egy keresztényből vezető lesz bármilyen kontextusban, azt mondja Jézus, hogy aki első akar lenni, az vállalja azt, hogy szolga lesz, hogy szolgálja a közösséget. És ez annyira erős öröksége egyébként a kereszténységnek, hogy egy kultúrát formált, meg gondolj bele abban, hogy maga a szókincsünk is hogyan változott ebben, hogy hívjuk a legkomolyabb vezetőket egy országban?
1: Miniszter.
0: Mit jelent a szolga?
1: Szolga.
0: Igen. A miniszterelnök kicsoda, hát a szolgáknak a szolgája. És nyilván egy közösség jóléte az ezen múlik, hogy valaki önmagát hogyan határozza meg, hogy ki vagyok én itt, mi az én dolgom. Ha ez egy pozíció arra, hogy én elérjem a saját ambícióimat és a saját céljaimat, akkor ki fogom használni a közösséget, ha én ezt úgy határozom meg, hogy én azért vagyok, hogy a többiek jóléte mindenféle szempontból, tehát a közösségi erőforrások fölött diszponálok, rendszereket formálok, vagy építek, vagy tönkreteszek. De ha azt látom, hogy ezzel szolgálom kéne a többieket, na az megint egy másfajta társadalmat fog eredményezni, és szerintem ez a legfontosabb. Eztán csomó mindent mondhatnánk, mert ugye ennek nagyon nagy irodalma is van, hogy akkor keresztényként hogy kéne vezetni, de hogy ez a szolgáló vezetés szerintem a középpontja ennek.
1: Nem tudom kikerülni a kérdést. Tudom, a definíció az behatárol, definító, de neked mit jelent a politikai kereszténység? Nem is tudom, szerintem ez egy oximoron egyébként.
0: Egyetértek. Hát mondhatnám, hogy semmit.
1: Oké.
0: Ez az, az egyik.
1: Rúgjuk tovább a labdát.
0: Igen. A másik, hogy azért minden politikai hatalomnak szüksége van valamilyen ideológiai támaszra. Tehát valahogy igazolnia kell önmagát, hogy ő miért csinálhatja azt, amit csinál, miért vállalkozhat arra, milyen szerepet ő betölt, miért legitim, hogy ő van ott. És hát ehhez különböző ideológiai támaszokat kerestek a történelem során, a kereszténység ilyen szempontból szintén felhasználható, úgy vélik. És hát gyakorlatilag így egy marketing, politikai marketing termék lett, de ami egy picit ilyen ideológiai támaszt ad látszólag.
1: És hogyha a kormány tisztviselők, miniszterek, államtitkárok, kormányhivatalnokok között nagy számban vannak élő hitű keresztények, akik tényleg imádkoznak, közösségbe járnak, adakoznak, az attitűdük is krisztusi, akkor sem valid ez a kifejezés, hogy politikai kereszténység? Vagy ez nem validálja?
0: Szerintem nem, mert gyakorlatilag én azért azt gondolom, hogy ez egy olyan jellegű hivatás politikusnak lenni, amit ma nagyon lenéznek, tehát ez démonizálva van szinte sok ember fejébe, hogy aki politikusna, arról mindent lehet gondolni. De hogy azért ez egy nagyon fontos hivatás, hogyha közszolgálatként fogjuk fel.
1: Hát főleg, amit a Biblia mond erről, igen, hogy vessük alá magunkat a tekintélynek.
0: Na, azzal kapcsolatban még beszéltünk dolgokat, okay, mert annak feltétele is vannak a Bibliában, hogy jó, minek és jó, hogyan vetjük alá magunkat. De a lényeg, hogyha ezek az emberek tényleg azt elintézi a szívükben a kereszténység, hogy ők szolgák akarnak lenni, szolgálni akarják a közösséget, nem kihasználni, nem az erőforrásain élősködni, a saját ambícióikat megvalósítani, a hatalmi vágyuktól a pénzügyi, tehát mindenféle ilyen egyéb. Mert ugye azért a vezetők kiváltságos helyzetben vannak. Akkor ez a fajta mentalitás, ez az egyik összetevője, ami egy ilyen keresztjén hát vezetőt elvileg alkalmassá tehet, de azért van egy másik is, a hozzáértés. Ugye én nagyon szeretem, nem tudom, olvastad a balban a Kerelmannak bármelyik könyvét vezetésről.
1: Nem.
0: Ő egy hölgy, és hihetetlen jó munkát csinál, ő a rossz vezetést kutatja. És azt mondja, hogy képzeljünk el egy olyan orvostudományi egyetemet, ahol csak az egészséget definiálnák állandóan, és a betegséget nem vennék észre, és nem gondolkodnák el rajta, hogy miért jön létre, hogy lehet gyógyítani, mit lehet vele kezdeni. És azt mondta, hogy a vezetéstudomány sokáig igazából mindig azt nézte, hogy ki miért sikeres, miért jó, és próbálta levenni a tanulságait, és megfogalmazni azt, hogy hogyan lehet akkor sikeresen és jól vezetni, és még több, a jó vezetőkhöz képest még több rossz vezető volt, és abból is lehetne tanulni. Na mindegy, ő azt mondja összefoglalva, hogy három oka van a rossz vezetésnek, az egyik az a jellem, a jellemtelenség, a másik a hozzá nem értés, a harmadik meg a kettő együtt.

0: Na most ebből a szempontból mondom azt, hogy ha amit te soroltál, Mónika, az előbb, hogy mondjuk milyen emberek alkotnak egy társadalmi vezető réteget, és ez elmondható róluk, akkor feltételezhetjük, hogy talán a jellemük akkor jó. Bár nem mindig ezt látjuk. Egyébként keresztények között is vannak elég jellemtelen emberek is sajnos, és nem keresztények között is vannak nagyon jellemes emberek.
1: Szinte krisztusi jellemű emberek a világban. Igen.
0: De még oda kéne tenni a hozzáértést is, tehát, hogy ha egy közösségnek a szervezetfejlesztési alapelvévé például a lojalitás válik, hogy a vezető azokat választja maga köré, akikben minden körülmények között megbízhat, akik mindent megcsinálnak, amit ő gondol, akik szakmai kérdéseket nem tesznek föl, etikai megfontolásokat nem tesznek szóvá, tehát gyakorlatilag ilyen megvalósítók, akkor ez egy kontraproduktív szervezet lesz, vagy akár társadalom is. Tehát, hogy nagyon sok múlik azért azon, hogy hozzáértő emberekkel is vesszük-e körbe magunkat, mint vezetők.
1: De ez az egyházra is vonatkozik, abszolút. A politikai rendszerekre, hát igen, gazdasági szereplők, vállalat, minden.
0: Ez így van. És bárhol, még az egyházakban is fenyeget az, hogy egy vezetőnek sokkal kényelmesebb egy ilyen engedelmes, simulékony, lojális, nem problémás, akinek véleménye
1: csak
0: is van.
1: Csak ne konfrontálódjon.
0: Igen. Tehát olyan emberek együttműködni. De azért az igazán nagy vezetőkre pont az volt a jellemző, hogy nem féltek a fajsúlyos emberektől, nem féltek a tehetségesektől, tudták őket vezetni hitelesen, és hát ez azért egy szervezetnek, egy közösségnek, legyen az egy egyház, egy munkahely, de legyen akár az egész társadalom, azért hosszú távon a javára válik.
1: Hosszú távon, ez itt a kulcs. Behoztam a stúdióba magammal két nagyon nagy, vagyis fajsúlyos könyvet. Nehéz is, vastag is, és tényleg fajsúlyos. Az egyik Francis Fukuyama Bizalom című könyve, a másik Tomka János Bőgel György Vezetés egykor és most, a Biblia és a menedzsment nagyon izgalmas, az utóbbi természetesen krisztusi vezetésről, bibliai idézetekkel és napjainkból is felhoznak a szerzők nagyon izgalmas, megfontolandó eseteket, esettanulmányokat, de most fogom a másikat a kezembe, Francis Fukuyama könyvét, egy kedves ismerősöm javaslatára kezdtem el most olvasni. Fukuyama ugye az amerikai társadalom kutató, a Bizalom című könyvét 96-ban írta, a társadalmi erények és a jólét megteremtése, ez az alcíma a könyvnek. Az a tételmondata, hogy az emberi társadalmak rendeltetésszerű működésének az alapja a bizalom. Hát már kb. Fél órája erről beszélünk. Fukuyama ezt ráadásul társadalmi tőkének fogadja el, és pár évvel ezelőtt, valamikor a pandémia idején jelent meg egy cikk, amiben azt írja, hogy a bizalom a legfontosabb adottság, amely meghatározza egy társadalom sorsát. Na, én képzeld el, hogy azért 20 és fél éve járok az Úrral, ismerem a Bibliát, de hogy engem ez hogy megütött, nem hiszem, hogy Fukuyama Jézus követő, de hogy nagyon komoly bibliai gondolatai vannak ebben a könyvben is. Adottság a bizalom.
0: Hát nagyon érdekes, amit mond, én maximálisan egyetértek több gondolata is, amit most idéztél tőle. Például azt is, hogy ez egy közösségi tőke. Tehát legyen az a gyülekezet, egy egyház, legyen az egy munkahely, vagy legyen az a nemzet, tehát az országunk. Tehát ez egy nagyon fontos tőke. De bizonyos szempontból adottság is, mert ugye a bizalom és a hit, hát ez szinonimák, néha ugyanazt a szót fordítjuk héberről, görögről, magyarra, bizalomnak vagy hitnek. Szóval ez egy nagyon, nagyon fontos dolog, de hogy sokan állnak ehhez úgy hozzá, például nem hívő barátokkal beszélgetünk, hogy Tamás, jó neked, te tudsz hinni, mint hogyha nekem lenne adottságom, neki nem
1: igen,
0: lenne.
1: Igen, én is ugyanezt kapom. Szeretnék úgy hinni, mint te. Hát, igen, just igen. Do it.
0: De hogyha a hitre és a bizalomra így gondolunk, amit a Fukuyama mondott, én azt gondolom, hogy egyébként, hogy ugye én abban hiszek, hogy az embert Isten alkotta, és fölkészítette arra, hogy hozzánk kapcsolódjon, és hogy az ő általa kapott elhívását az ember betöltse. És hát ebben a bizalom és a hit kulcskérdés, és hogy ezen az alapon minden ember, aki Isten képére lett teremtve, képes erre, és egyébként, hogyha most lejövünk erről, és a profán kontextusra, az általánosra ránézünk, akkor tényleg ezt látjuk, hogy enélkül nem működne a társadalom. Hmm. Most gondold el, hogy állsz a busz megállóba, odaér a 40-es busz, és nem hiszed el, hogy az Budaörsre megy, hanem követelnéd, hogy már pedig bizonyítsák be, most neked itt helyben még nem indult el, mert csak akkor szállsz föl, mi lenne? Vagy elmész a boltba vásárolni egy liter tejet, és benne van egy fehér löty, de nem tudod, hogy mik az összetevők van benne, cián, hipó, bármi, tehát hogy honnan tudod? Akkor most addig nem iszod meg, amíg nem viszik el az Élelmiszerbiztonsági Intézetbe bevizsgálni, és neked minden egyes üveget vagy flakont ellenőriztetni kell. Tehát ha nem bízunk a rendszerben, nem bízunk a rendszer intézményeiben, nem bízunk azokba a szereplőkbe, akik létrehozzák azt a közösséget, amit társadalomnak hívunk, ami egy nagyon szerteágazó rendszer, akkor ez a rendszer ez le fog állni. De egyszer képtelen működni. Tehát a hitet, a bizalmat, azt igazából minden ember gyakorolja napjában, meg se tudja számolni, hogy hányszor. Most például, ahogy beszélgetünk, ülünk egy széken, hát ez egy olyan pozíció, amit te nem tudsz fönntartani egy szék nélkül, ha nem bízol a tervezőjében, a megalkotójában, meg magában a tájban, ami rajta ülsz, akkor nem ülsz rá. Szóval gyakorlatilag nem működik semmilyen nélkül. Tehát a Fukuyamának teljesen igaza van szerintem.
1: És még nem is beszéltünk arról, amiről a Bibliában olvasunk, hogy Isten ígéreteket ad az embernek, és azt gondolhatná mondjuk egy világi ember, hogy akkor sokkal könnyebb nekünk hinni, hiszen kaptunk ígéretet, és ha eleve hiszünk, és még ígéret is van, hát akkor mennyivel egyszerűbb az élet. És sokkal könnyebb szerintük, szerintem viszont sokkal nehezebb. Erről mit gondolsz?
0: Szerintem mind a kettő igaz egyszerre, kicsit függ az élethelyzetektől, a tapasztalatainkról. De én azon gondolkodtam egyébként, hogy ennek a megértése, hogy mit is jelent ez a bizalomhit, ez egy ilyen kevésbé definitíven lehet jól megfogni, inkább egyfajta ilyen rendszer szemléletet, hogyha megnézzük, hogy miről szól, akkor van valaki, aki bizalmat ad, van valaki, aki bizalmat kap. Ez lehet egy személyes, egy tárgy is, például a szék, amelyünk megkapja bizalmat. De ide behelyettesíthetjük a feleségünket, a főnökünket, a kormányt, a barátunkat, a szomszédunkat, tehát bárkit, tehát kapja Istent. Valaki a bizalmat, igen, Istent. És van a bizalom kettőnk között, ami, hát az, ami egy attitűd, egy áramlik valami közöttünk, viszonyulunk valahogy
1: egy
0: a másikhoz. Ez a bizalom.
1: Okay.
0: De még van valami, tehát van a bizalomnak egy oka. Tehát, hogy mivel kapcsolatban adjuk a bizalmat annak a másiknak. És hogyha most maradunk egy kicsit a hétköznapoknál, én bízok a feleségemben, szeretjük egymást, az élet nagy kérdéseiben ez a bizalom ott van közöttünk, de ha az a kérdés, hogy egy műtétre van szükségem, ki operál meg, akkor bármennyire bízok a feleségembe, ebben az összefüggésben, tehát a bizalom oka, hogy ki az, aki képes engem megoperálni, úgyhogy én azt túléljem meg, még meg is gyógyuljak, akkor ez valószínűleg egy másik ember lesz. Tehát, hogy ez a négy dolog együtt segít nekünk megérteni, hogy van, aki ad bizalmat, van, aki kap bizalmat, van maga ez az attitűd a bizalom, de az irányul is valamire, tehát valamivel kapcsolatos. És hogyha ezt most az Istennel kapcsolatunkra vetítjük rá, akkor ugyanez van, hogy ha az ember elgondolkodik azon, hogy az életének a nagy kérdései hogy is néznek ki, és hogy mi végre vagyunk mi itt. Tehát minek az értelme, hogy én megszülettem, itt vagyok, végigcsinálom, aztán elmegyek, és hova megyek, mi lesz az egész. Tehát, hogyha a nagy kérdésekre keresjük a választ, akkor nem nagyon tudjuk megkerülni azt, hogy föltejük a kérdést, hogy van-e valaki, akinek köszönhetjük a létezésünket, van-e valaki, aki vár bennünket, tehát akihez majd meg fogunk érkezni egyszer, és hogy ő mondjuk, hogy akar jelen lenni addig is az életünkben, amíg itt vagyunk. És szerintem ezek a nagy kérdések, és ilyen szempontból a hit az egy bizalom, tehát mert a hitnek lehet több szintje, például hinni abban, hogy valami létezik. Tehát ez egy szint, hogy valaki hisz abban, hogy van Isten, vagy nincs, nem hisz abban, hogy van Isten. Mondjuk erre mondja például a kabalpostól, hogy te hiszed, hogy van Isten, tök jó, nagyon klassz, utolérted a sátánt, mert ő is hisz és fél. De lehet hinni Istenbe úgy is, hogy azt mondom, hogy mi is az, amivel kapcsolatban meg kellene bíznom benne. És akkor ugye itt megkerülhetetlen például az, hogy mit gondolok én a valóságról, mit gondolok arról, hogy honnan tudom, amit tudok, tehát hogy számomra mi a valóság, az, amit látok, vagy amit mondjuk használok egy-két műszert, hogy kitoljam annak a spektrumát, ameddig ellátok, és csak az létezik, vagy azért az a mindenség, ami körülvesz bennünket, azért nálunk nagyobb, és elfogadom el, hogy esetleg kinyilatkoztatás alapú ismeret is lehet, hogy a világ nem véletlen van, és valaki, akinek köszönhetjük a létezésünket, sok mindent próbál számunkra átadni, ami nekünk fontos. És itt jön be az, hogy a Szentírás is például ennek az egésznek a forrása lehet ennek a tudásnak. És tudod, amikor arról van szó, hogy a hit az micsoda is, akkor a kereszténység erre azt mondja, hogy a hitnek a tárgya az evangélium, mert mi különböztet meg egy keresztjént más vallásoktól? Tehát hisz a buddhista, hisz a bárki, tehát most sorolhatnánk, valamilyen módon hisz. Mi a különbség? Hogy mi hiszünk abban, hogy van egy nagy történet. Tehát, hogy mi ez az evangélium? Hogy van egy nagy történet, vagy mondhatnám úgy is, hogy van egy nagy metanarratíva, vagy hogy van egy olyan világmagyarázat. Én nagy történetnek szeretem hívni, amiben, ha elhelyezem az én személyes történetemet, akkor értelmet nyer, és megtalálom a legfontosabb iránymutatásokat azzal kapcsolatban, hogy mit kezdjek az életemmel. És ez az evangélium. Ez a nagy metanarratíva, ez a nagy történet, ez az evangélium. De ha fölteszem kérdést, hogy na és mi az az evangélium, akkor ugye agyalhatok rajta sokféleképpen, de ha odafordulok a Szentíráshoz, akkor azt látjuk, hogy az evangélium az egy történet. Négy történetmesélő is elmesélte ezt, ugye a Máté, Márk, Lukács, János, mindegyik. Na de akkor mi ennek a történetnek a lényege? És akkor meg azt látom, hogy ez a történet, ennek van főszereplője. Ez nem én vagyok, én egy fontos szereplő vagyok ebben a nagy történetben, de nem én vagyok a főszereplő. Mindegyik történetmesélő Jézusról mesél. De János milyen különleges, hogy ő a sztorit hol kezdi? A többiek azok a fogantatásnál, a születésnél kezdik el a történetet mesélni. János meg azt mondja, hogy kezdetben már volt az ige. Az ige Isten volt, és Isten volt az ige. És ő Istennél volt. Tehát Jézusról beszél, és azt mondja, hogy mielőtt bármi lett volna, ő már létezett. A történet vele indul. És minden, ami lett, általa lett, úgy folytatja János. Tehát gyakorlatilag a nagy történet a kezdetben, azt mondja ezzel a Szentírás, hogy mielőtt bármi lett volna, amit mi ismerünk, már létezett Isten, és az ő álma, az ő vágya jelenik meg ebben a világban, és jelenünk meg mi is ezért. És hát ebben a történetben ott van ez a valaki, akit mi Jézusként ismerünk, de Biblia azt mondja, hogy a földre születése előtt már létezett, értünk jött ide, de mi az, hogy értünk jött ide? És hát akkor a történet folytatódik el, mondja, hogy miért van szükségünk Jézusra, tehát a kereszténység éppen ezért igazából azt jelenti, hogy valaki ebben a történetben fölfedezi az életének a nagy kontextusát az evangéliumban, megérti, hogy az én történetem hogy nyer értelmet. Ebben felfedezi azt is, hogy mi az, amit elvesztettem, tehát hogy mi az, amit a vágyaimon keresztül keresek állandóan, amikor a szükségleteim után loholok, akkor valójában mik is a valódi szükségleteim, mi az, ami elég, mi az, ami nem. Szóval sok-sok kérdés a választ megkapjuk, és hát ez mind Jézushoz visz vissza bennünket, és hát annyit mond a Biblia, hogy nagy szükségünk volt valamire, amit Isten Jézusban tett értünk, mert elszakadtunk tőle, és hát ennek az elmesélés, ez az evangélium, és akkor ezzel kapcsolatban az ember vagy hittel reagál, vagy azt mondja, hogy nekem ez a nagy történet nem kell, de a legtöbben nem is ismerik ezt a sztorit. Tehát, hogy ezt mondhatná, ezt mesélhetné el az egyház. Tehát a nagy történet mesélő most a földön az egyház kéne, hogy legyen.
1: Hát ez az. Azt mondja az Úr, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. János apostol, a sokat emlegetett, a nagy kedvencem, ő ír erről, 15. fejezet, 5. vers. Isten a kezdeményező. Mi reagálunk, ahogy mondtad az elmúlt pár percben is. Rajtunk, a szabad akaratunkon áll, vagy bukik, hogyan reagálunk. Tamás, ha röviden össze kéne foglalni, hogy mi múlik rajtunk keresztény vezetőkön, hogy egy társadalom jól reagáljon Isten kezdeményezésére, na akkor mit mondasz? Most megelőzlek, én azt mondanám, hogy először bennünk kell, hogy bízzanak.
0: Hát pont azt akartam mondani, hogy gyakorlatilag, hogyha a hitelességért nem tudunk megdolgozni, tehát a bizalmat nem tudjuk felkelteni, ha azt látják, hogy mi mesélünk egy történetet, de ránk nem érvényes, akkor azzal nem tudunk segíteni. Tehát, hogy ez olyan, mint amikor bemegyek egy orvoshoz, és azt látom, hogy tőle szeretnék segítséget kapni, de ráadásul ő ugyanezzel küzd még jobban, mint én.
1: Jaj.
0: Ugye akkor ez így nehezen fog menni. A
1: nincs bizalom. Hitel.
0: Igen, igen. Tehát, hogy nem. Lehet, hiteleség. Hogy amit mondanak, van alapja, de hogy igazából aki mondja, amiatt nem tudom átvenni azt, amit el kellene fogadnom. És szerintem az egyházak azért ezzel kellene, hogy kezdjék valahogy, hogy újraépítsék Istennek a kegyelméből a hitelességüket. Ehhez viszont egyébként sok mindenre szükség van. Például arra, hogy ne hallgassunk olyan helyzetekbe, amikor esetleg számon kérnek rajtunk valamit, hanem álljunk bele, mondjuk el, hogyha kell, akkor ne talántán tartsunk bűnbánatot. Tehát azért az egy nagyon ellenmondásos helyzet, hogy a világ számára hirdett az egyház a bűnbánatot, de nem tudja bemutatni, hogy milyen. Tehát, hogy először nekünk kéne talán prezentálni, hogy ez hogy néz ki. Szóval, hogy na, amit mondtál, arra van szükség kiinduló pontként, és akkor utána sok minden más. Szóval bizalom építésen kéne kezdeni.
1: Jézus bizalmi indexéről beszélgetünk a Média Zaj helyett tükörben a valóság legfrissebb epizódjában. Nagyon sokszor olvasunk fogyasztói bizalmi indexről. Ugye ez egy önbevallási módszer, szokásokat vizsgálnak, és ebből prognózisokat állítanak fel. Na de hát a krisztusi test, az eklézsia az nem csak fogyasztásra hivatott, hanem magvetésre és tanítványozásra is. Hogyan tud ez működni, a magvetés, a tanítványozás, ha már recsegnek az alapjaink itthon? Ha recsegnek.
0: Azon gondolkodom folyamatosan, hogy hogy tudnánk kifordulni ebből a spirálból, amiről beszélgetünk, mert hogy azért ez egy nagyon komoly dolog, hogy van egy nagy kontextus.
1: Igen.
0: De ahogy te mondtad, ahogy te is azért azt tapasztalod a te gyülekezeti hátteredben, hogy azért van mozgás.
1: Így van.
0: Tehát, hogy azért ez azt üzeni, hogy mégis lehet a nagy kontextuson belül is egyénileg vagy közösségileg hitelesnek lenni. Szóval nem szabadna föladnunk bármit is azért, mert azt látjuk, hogy a nagy összefüggésekben azért recseg ropog, ahogy te mondtad, vagy hogy feszültségek vannak a hitelességgel. Azért mégis egy keresztény, hogyha tényleg valóban az a szó valódi értelmében, azt az ő mikrokörnyezete azért leveszi. Tehát, hogy látja, hogy ő milyen, ő hogy viszonyul dolgokhoz. Látja azt, hogy nem tökéletes, de hogy be tudja ezt látni. Tehát, hogy például az, amire ezelőtt beszéltünk, hogy nem akarjuk eladni magunkat, nem tudom, jobbnak, mert nem erről szól a kereszténység, hogy jobbak lennénk másoknál, hanem hogy kapcsolódunk valakihez, és ő persze, hogy hatással van ránk, és formál bennünket. És mondjuk, amit említettél többször, hogy a szeretet meg tud jelenni, az elfogadás meg tud jelenni, az együttérzés meg tud jelenni, a közösségi érdekek mentén való gondolkodás, nem csak az egyéni hasznoknak a kergetése meg tud jelenni. Szóval, hogy ezek hatni fognak. Tehát, hogy érdemes szerintem azért gyülekezeteknek dolgozni azért, de egyénileg az egyes keresztényeknek a hétköznapokra lefordítani, hogy neki mit jelent az, hogy Jézust követi, és ennek lesz olyan ereje, hogy emberek, nem mindenki, de hogy lesz, hogy emberek elgondolkodnak ezen, hogy mi ez, és hogy az ő életüknek mi köze van ugyanehhez.
1: De akkor is jöhet egy újabb negatív csavar, megélheti negatívként, akár egy frissen megtért, vagy egy baba keresztény. Azt mondja, hogy a Krisztus függőség az nem igazán szimpatikus, mert hogy függőség holott, ebben az Isten alakú űrben, ami bennünk van, nagyon sok minden más is jelen van a keresztény ember életében is, hiszen olyan sok mindennel próbáljuk ezt a Jézus alakú űrt mindenféle függőségekkel kipótolni. A kérdésem az, hogy szerinted feladatunk vonzóvá tenni, vagy direktben védeni a kereszténységet?
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés. De reflektálhatok kicsit erre a függésre, amit mondtam.
1: Persze, hogy
0: ez egy nagyon izgalmas gondolat volt. Szóval azt gondolom, hogy a függőség, ugye egy keresztény tényleg bizonyos értelemben Istentől, Krisztustól függővé teszi magát. De hogy maga ez a gondolatkör azért ez egy ambivalens dolog, mert tényleg így van, ahogy mondtad, hogy egy felnőtt emberre pont az jellemző, hogy autonóm, tehát hogy önálló tud lenni, és saját magára gondot tud viselni, felelősséget tud válni, tehát autonóm. De ha belegondolunk abba, hogy vannak olyan szituációk, amikor mi magunk is fontosnak tartjuk a függőséget, például, hogy egy kisgyereknek legyen egy olyan kontextus, ahol fölnőhet, ahol ő függ például a szüleitől, vagy a tágabb családjától, és azok odafigyelnek rá, teljesen normálisnak tartjuk a függőséget, vagy felnőtt ember vagyok, autonóm, de a hobbim a hegymászás. Na most hozzá vagyok kötve a barátomhoz, akivel együtt másszuk azt a hegyet. Na most akkor ez egy rossz függőség, vagy ez egy életmentő függőség lehet bizonyos helyzetekben. Szóval nagyon nem mindegy, hogy ez miről szól a függőség. És ami szerintem, amit a, ha valaki megérti a hitnek a lényegét és a kereszténység lényegét, belátja azt, hogy ez egy olyan típusú függőség, mint az előbb mondtam, hogy én valakitől függök, aki a barátom, akitől nem félek, aki értem áldozatokat vállalt, és segít abban, hogy az legyek, akinél lennem kell. Tehát egy teljesen más dolog, mint hogy valakitől függök, aki aztán fölhasznál, kihasznál, uralkodik rajtam, stb.
1: És ez azért egy masszívan egzisztenciális védelem.
0: Hát abszolút, igen. Na és akkor visszakanyarodva erre, amit mondtál, ez a hitvédelem kérdése?
1: Igen, és vonzóvá kell tennünk, védenünk kell. Kereszténység bástyája Magyarország, és azért ennek van alapja.
0: Bizonyos értelemben van helye a hitvédelemnek szerintem. Fontos, például nagyon sok mintát és példát látunk az Új Szövetségben arra, hogy pára főleg jellemző volt, hogy vitába hiszen hitkérdésekről. Hát, csak hogy ezt nagyon, hogy hogyan tesszük, az nagyon nem mindegy. Tehát, hogy egy vitát például meg akarok nyerni, akár úgy, hogy az ellenfelemet megalázom, tehát őt magát, vagy esélyt adok arra, a vita az arra is jó, hogy megértsük egymást jobban, az álláspontunkat. Szóval esélyt adok arra, hogy a másik megértsen valami olyat, amiről lehet, hogy prekoncepciója van, de nincs világos látása, hogy miről is van szó, és a szabadságára ügyelek, hogy meg is tartsam, tehát nem kényszeríteni akarom, nem akarom manipulálni, semmit nem akarok, azt akarom, hogy megértse, de ugye ez az is kell, hogy én is nyitott legyek, hogy megértsem őt, de hogy ezért küzdök egy vita során, hogyha ezt most nem egy negatív kifejezésnek fogjuk föl, tehát a hitvédelem során, és a végén tiszteletbe tartom azt a szabad akaratot, amit Istentől kapott, és tisztán vagyok vele, hogy igazából a hit szabadság nélkül nincs, tehát hogy ez egy alapfeltétel. Tehát neki szabadon, önként, a saját elhatározásából kell döntenie arról, hogy ő mit kezd. Hát a hit középpontjával, Jézussal, és azzal, amit Jézus értetett, és aki ő, akkor ennek lehet értelme, lehet alapja. De amikor azért a mostani társadalmi párbeszédben, hogy bejön ez, hogy mi hogy védjük a kereszténységet, meg hogy nem, és bizonyos csoportokhoz hogyan viszonyulunk emiatt, és démonizáljuk őket, sőt, ellenségképet építünk köréjük, akkor ez nem az, amiről a Biblia beszél, és ez igazán nem segít senkinek. Ez a gyűlöletet fogja fölkorbácsolni egyik oldalon, másik oldalon meg a félelmet valakitől, és amikor ez a kettő együtt van, az hihetetlen káros, és nagyon nagy történelmi, meg személyes katasztrófákhoz vezetett. Szóval a hitvédelem az valaki ért, és nem valaki ellen kellene, hogy történjen. Szóval nagyon nem mindegy, hogy hogyan műveli, aki műveli.
1: Amikor beléptél a stúdióba, megosztottam veled, hogy pár nappal ezelőtt a HVG-n megjelent egy nagyon izgalmas cikk, aminek én csak az első pár gondolatát olvastam el, mert valójában nem a cím vonzott, hanem amit rögtön megláttam. Egyébként a gyónási titokról szólt, hanem az, ami kiszúrta a szememet. A 60-as évek végén, amikor megszületett a láthatatlan vallás kifejezés, kevesen vonták kétségbe, hogy a nyugati társadalmakban eltűnésre vannak ítélve a vallási intézmények és struktúrák. A teológusok kétségeiről is írtak a kollégák. A technikai eszközökkel felvértezett ember miért akarna hinni a csodákban, ha már van űrutazás, itt most természetesen 60-as évek, szexuális forradalom, hidegháború, szóval ha van űrutazás meg csillagháború, akkor minek az Isten? És az első reakciód itt most a hallgató kedvéért elmondom az volt, hogy de Mónika, ez az összelegúzott világkép. Egy percbe fejtsd ki, hogy mit jelent ez számodra.
0: Akkor visszakanyarodnék a nagy történethez. Szóval, hogy a nagy történetben ez a kultúra már nem hisz, és oka van ennek, mert a nagy történet képviselőiben nem bízik. És ugye a posztmodern az eszköztárakat fejlesztett arra, hogy lebontsa ezt, és darabjaira szedje, és ezekből a darabokból legozzák össze az emberek a saját világképüket, a saját metanarratívájukat, próbálják ezt a nagy történetet megteremteni. De igazából tudunk repülni az űrbe, oké, és? Tehát, hogy az űr az honnan van? Tehát a nagy végső kérdéseket igazából nem lehet a technológiával megválaszolni, bármennyire is gondoljuk, hogy ott nagyon sok minden, a mesterséges intelligenciától elkezdve mindenféle vár bennünket, de a létezés nagy kérdéseit ezek nem fogják megválaszolni. Tehát ezek az emberi képességek kiterjesztése arról szól, hogy tudunk utazni eleinte gyalogolva, utána lóháton, utána autóval, most már űrhajóval.
1: És de mondjuk a mesterséges intelligencia el tudta volna készíteni ezt az egyórás beszélgetést.
0: Hát akár igen. Na de attól még az egyes húsvér ember valódi sors az miről szól. Tehát hogy most, hogy tudok utazni, egy vágyunk rá, hogy a fénysebességet tudjunk utazni. Oké, de hova? Mi lesz velünk? Tehát utazunk, de az életünk az honnan, hova tart? Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés, és szerintem ezt a technológia nem igazán fogja áthidalni. És én azt el tudom fogadni, a történelemben ilyen volt sokszor, hogy bizonyos egyházi közösségek megszűntek, a létezésük értelme elveszett. Ugye ilyent a Biblia ismerő emberek tudják is, hogy például a Jelenések könyvében, ahol Jézus gyülekezeteket vizsgál és elemez, ott be is lengeti ezt, hogy hát, hogyha nem térsz meg, ha nem változol meg, ha nem szólhat ez arról, amiről szólni kell, akkor kimozdítom a gyertyatartodat helyéről. Szóval szűntek meg közösség a történelemben, szerintem fognak is, valószínű nem is kár értük, de az a fajta közösség, amit a Biblia egyháznak hív, szerintem amíg Jézus vissza nem jön, itt lesz, mert az a funkciója, hogy rámutasson az embereknek a legnagyobb kérdésekre, és hívja őket, hogy felelősen gondolkodjanak a saját életükről, a sorsukról, és hogy találják meg a nagy történetben a saját történetük értelmét, és hogy ez nem nagyon fog menni Jézus nélkül, és amíg egy közösség ezt a kincset, ugye Péter például írja, hogy cserépedényben van zárva. Igen. Tehát az egyház, a közösség az ilyen egy cserépedény.
1: Törékeny.
0: De a kincs, ami benne van, az örökérvényű. Tehát amíg ezt a kincset őrzi és akarja továbbadni szolgáló lelkülettel, hűségesen, nem ilyen másokat lenéző módon valamilyen erkölcsi piedesztáról, hanem tényleg szeretettel, ahogy Jézus leült egy prostituált mellé, vagy egy vámszető mellé, és megtalálta a hangot. Tehát amikor az ember a fontos, meg az a szeretet, amit te mondtál, azok a közösségek szerintem nem fognak elveszni.
1: Én is hiszek ebben. A Tomka János Bőgel György Vezetés egykor és most című könyve, amit korábban emlegettem, most itt a kezemben, ebben külön egy nagy vaskos fejezetet szentel a szerzőpáros az érzelmi intelligenciának. Én úgy látom, hogy az egyház nem erős ebben, és azt hiszem, hogy a következő interjúnk az ezzel kezdődik majd, mert felírtam én még nagyon izgalmas dolgokat ide, mert hogy te azt mondod, hogy túlmenedzselt és alul vezetett ez a világ, azt gondolom, hogy az érzelmi és a szociális intelligencia hiánya, illetve alkalmazásának hiánya miatt is. És egy roppant izgalmas rész még ebből a könyvből, a Daniel Goleman pszichológus idézik, aki ugye az érzelmi intelligenciának a nem is tudom, az atya. Szerinte 6 vezetési stílus van, és már Goleman szerint, és azt mondja Tomka és Bőgel, hogy Jézus nagyszerűsége az utolsó héten mutatkozik meg. Nagyon magas érzelmi intelligenciával tudta a vezetési stílusokat váltogatni, mikor volt tekintélyorientált, mikor volt szolgáló vezetés, stb. És a 6+1 tulajdonképpen a szolgáló vezetés. Uh-huh. Ezzel kezdtük ezt a beszélgetést, hogy így kellene vezetni a társadalmat, ezen belül az egyházat, politikai, gazdasági rendszereket, oktatási intézményeket. Úgy kezdtem ezt az interjút, hogy elég egy ember a változáshoz. Szerinted tényleg elég egy ember a változáshoz, hogy javuljon Magyarországon Jézus bizalmi indexe?
0: Igen és nem. Tehát, hogy abban az értelemben igen, hogy egy változás elinduljon, ahhoz elég egy ember. Aztán, hogy egy változás megvalósuljon és kiterjedjen és átformáljon egy közeget, ahhoz meg sok ember kell már. De az az egy lehet, hogy bevonza ezt a sokat.
1: Mindig legyetek készen arra, hogy mindenkinek, aki kérdezi tőletek, hogy miért van reménységetek, választ adjatok. De tegyétek ezt kedvesen, szelíden, tisztelettel, írta Péter apostol az első levelében. De a példabeszédekben azt olvassuk a 27. fejezetben, hogy vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat. Lefordítom Heizer Tamás szavaira, nem belesimogatjuk a változást az emberekbe. De hogy ez mit jelent, egy következő interjúból kiderül. Köszönöm, Tamás, hogy eljöttél.
0: Én is köszönöm szépen.
2: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Új szezon, új kedvencek. Itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban, vagy a kuponnyomtató pontokon. Allé őszi kuponnapok. Szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
4: Reklám hangzott el.
5: Marad a kellemes kiránduló idő. Orosz drónok bénították meg az ukrán-lengyel határforgalmat. Újra a nyelvészek dönthetnek majd az új utónevekről. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Robbanások voltak az ukrán-lengyel határon, orosz drónok egy benzinkutat találtak el az egyik forgalmas közúti átkelőnél az ukrán oldalon. Több a közelben parkoló teherautó kigyulladt. Az orosz drónok vasúti infrastruktúrát is célba vettek. A vonatokat megállították a határon, az utasokat kimenekítették a vagonokból. Az Ukrajna nyugati részét ért orosz támadás miatt ideiglenesen leállították a forgalmat az összes lengyel-ukrán határátkelőn. A lengyel kormány hajnalban SMS üzenetekben figyelmeztette a kelet-lengyelországi lublini vajdaság hadjárásának lakosságát a légitámadás lehetséges veszélyére, és a riasztó szirénákat is bekapcsolták. Csaknem 700 embert, köztük külföldi turistákat telepítettek ki mára virradóra a horvátországi Brács szigetén pusztító tűz miatt. Néhányan füstmérgezést szenvedtek. Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek a lángok. Több épületben károk keletkeztek. Az oltásba tűzoltó repülőgépeket is bevetettek. A térségből kimenekítetteket egy sportcsarnokban helyezték el. Idehaza jövő héten ismét két napon át ülésezik az országgyűlés. Holnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik az ülés. Kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról. A tervek szerint visszaállítja a korábbi utónév engedélyezési rendszert az illetékes minisztérium, írja 24.hu. Egyeztetést követően ismét szakmai alapúvá teszik, vagyis a nyelvészek visszakaphatják a Magyarországon adható keresztnevek elbírálásának jogát. A rendszer tavaly parlamenti döntéssel alakította át az előző kormány Kósa Lajos javaslatára. A volt fideszes képviselő lett az utónévjegyzék szakértői bizottság vezetője. A testület nem engedte új nevek felvételét, és 145 már létezőt is törölt a listáról. Az első segélynyújtás ezen belül az újraélesztés tömeges elsajátítását népszerűsítik. Kardiológusok, mentők és más egészségügyi szakemberek ma a Szívünk Napja programon a Múzeumkertben. Az esemény kapcsán hangsúlyozták, hogy azokban az országokban, ahol már az iskolában kötelező a képzés, sokkal több laikus mer és tud közbelépni, ha életveszélyt észlel, ami jelentősen növeli a túlélési arányt. Felhívják a figyelmet a Save City applikációra is, amely több mint 2000 defibrillátor elérési helyét mutatja.
2: Időjárás.
5: Változóan felhős az ég, hosszabb, rövidebb napos időszakok várhatók. Kisebb esőre, záporra, élénk széllökésekre, főként a Dunántúlon kell számítani. Napközben 20-25, este 12-18 fok várható.
2: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
6: Kellemes rádiózást kívánok, én Puc Attila vagyok, indítjuk a kanapét. Az első három órában a következő témák és vendégek várnak rátok. Kaleidoszkóp ellentétek, ezzel a címmel rendeznek egy remek divat bemutatót, amely ingyenesen látogatható szeptember 26-án a Paloma Art Space nevű helyen, ami nem messze van az Asztóriától. Az ötletgazdával, Ladányi Beátával és Tomaskó Bernadettel fogok beszélgetni. A második órában telefonon beszélgetünk Hidvég János Európa-bajnokkal, nem akármilyen bajnok, kérem szépen, hanem webfejlesztő Európa-bajnok, aki napokon belül indul Shanghaiba a világbajnokságra. Lehet, hogy hamarosan világbajnok lesz? Hamarosan kiderül. A harmadik órában pedig Radics Jánossal beszélgetek Cegléden a ceremónia mesterségről. Nos, ez a paletta remélem tetszett, érdemes ez maradni, zene, aztán mindent megtudunk a Kaleidoszkóp, azaz Ellentétek című ingyenesen látogatható divat bemutatóról.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a kanapét. Ismételten egy remek programot szeretnék ajánlani. Beszéltünk már erről, hiszen minden évben előjön többször is, és most is itt az ősz, akkor itt van a Paloma Art Space és az Iconic Showroom Budapest eseménye. Most éppen ellentétek, Kaleidoszkóp divat bemutató a Paloma Art Space-ben. A vonal másik végén pedig Ladányi Beáta, az egész esemény főszervezője, stíluskommunikátor, divattervező. Szervusz, Bea! No,
2: szia, és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Beszéljük meg rögtön az ellenté, a nevét, a címét az eseménynek, ellentétek, Kaleidoszkóp. Miért pont ez lett? Miért pont ez lett a hívószó idén ősszel?
2: Hát igazán volt, tehát ugye amikor elkezdtük szervezni a Noesta divat bemutató eseményt, még nem volt semmi különleges tematikánk, csak az volt, hogy a divat bemutató, ahol be tudnak mutatkozni a Paloma Art Space-en belül található alkotók, ugyebár ebben vannak divattervezők, különböző kézművesek, táskakészítők, ékszerkészítők, cipősünk is van, meg mindenféle, ami egy kiegészítő, tehát hogy egy divat bemutatón meg tudjuk mutatni, szedtek beszedve. És hát egy tavasz, a tavaszi divatbemutatón ki előtt jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha hogy egy divatbemutatónak minden egyes divatbemutatónak adnánk egy tematikát, és akkor ezzel is motiválnánk egy kicsit az alkotóinkat, hogy próbáljanak abba gondolkozni, ennek megfelelően álljanak össze egymással az alkotók, és akkor egy kicsit egymást is inspirálva szülessenek új érdekes alkotások. Így a tavasszal volt a metamorfózis témánk, és most ősszel meg lett az ellentétek. Ilyenkor az van, hogy földobtuk a labdát, hogy mindenki javasoljon különböző témákat, ötleteket, hogy mi és ami, de úgy gondoltuk, hogy na ez most ez itt pont jó lenne, vagy illene, vagy érdekes lenne, és több alkotó tud rá többféle szemszögből csatlakozni, és valamit ennek megfelelően alkotni. Így most az ellentétek lett a téma, és már most látom, hogy hát ez nagyon érdekesen, tehát mindenki kicsit másképp közelíti meg,
1: ez jó,
2: és nagyon
1: ez
2: érdekes sem fog ez megnyilvánulni majd a kifuton.
1: Hiszen ilyenek vannak az esemény leírásában, hogy világos és sötét, nyers és kifinomult, természetes és mesterséges, minimalista és díszes, lágy és határozott. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy ők, ezek az alkotások, ezek az alkotók mind-mind megtalálhatók ott a házban. Tehát ezek magyar ruhatervezők alkotásai lesznek majd felvonult. Nem ma, hanem 26-án felvonultatva.
2: Igen, igen. Hát az, amit ami az esemény is olvasható ezek az ellentétek, ezek tulajdonképpen ilyen inspirációs hívószavak vannak, és hogy aztán melyik alkotónk hogy jelenteti meg ezt az ellentétet a saját kollekcióján belül,
1: rában
2: ez
1: bízom.
2: Legyen meglepetés.
1: Így van. Na, innen folytatjuk, kedves hallgatók, ahol a másik végén Ladányi Beáta, a stílus kommunikátor és divattervező, a beszélgetésünk témája pedig szeptember 26, 14-től 16-30-ig ellentétek Kaleidoszkóp címmel divat bemutató, és hát egy igazi, jól kapcsolódó esemény, ami ott van, ugye ott maradnak, ugye az esemény után itt van maradnak a showroomok, meg lehet nézni a ruhákat, egy igazi, igazi remek esemény. Erről beszélgetünk még hamarosan Beátával.
0: Kanapé, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a kanapé. Pucatillával.
1: Remek zenék után folytatjuk a témát, kedves hallgatók, a témán pedig nem más, mint szeptember 26, Palom Art Space, az Iconic Showroom Budapest rendezvénye, ellentétek Kaleidoszkóp címmel felvonultatják az alkotók ruháit, modellek, és ha már a modelleknél tartunk be, ugye most nem, hogy mondjam, nem azokat a sztereotíp modelleket képzeljük el, akik a, nem tudom mik ezek a mutatószámok, mellbőség, stb., hanem, hát hogy mondjam, élő, közöttünk élő hölgyek mutatják meg. Lehet azt mondani, hogy hétköznapi hölgyek mutatják meg, amatőrök mutatják meg. Ez miért van így? Miért alakult ez? Ez egyfajta vállalás, ez egyfajta hitvallás, hogy igen, gyertek is, ti
2: mutassátok. Teljes mértékben, amikor elkezdtük, korábban hívtak meg, mint divattervező divatbemutatókra, a divatbemutatókon tudjuk, hogy mindig fiatal lányok egységes méretben mutatják be a ruhát. Én meg szerettem volna azt, hogy olyan hölgyek mutassák be a ruhákat, ami tulajdonképpen a célközönségem is. És hogy húsvérnök, és hogy legyen a modellek, akik kifutnak nálunk a különböző alkotók ruháiba, azok között legyen alacsonyabb, magasabb, vékonyabb, teltebb, fiatalabb, idősebb. Úgyhogy mindig így válogatjuk össze a modellcsapatunkat, hogy vegyes hölgy koszorú mutassa be a ruhákat, és persze az is befolyás, hogy éppen akik most tervezők bemutatják a ruhakollekciókat, hogy nekik milyen méretű, karakterű modellekre volt szükségük.
1: Tehát ezek a ruhák, ezek rájuk készültek, a modellekre, vagy hozzák vannak igazítva legalábbis, nem? Tehát jól állnak rajtuk. Az igen, adott hölgy igen. Testéhez képest jól állnak a ruhák, ez egy nagyon fontos dolog. Hány alkotás lesz itt igazából? Én azt nem a termékszót kiírtam egy ilyen kreatív műfajból, ezek mind alkotások, ezek ruhaköltemények. Hány ruhaköltemény lesz itt körülbelül, aki oda téved és megnéz, vagy oda megy direkt, az hány ruhával találkozhat?
2: Hát, még nem tudom pontosan, de ilyen 60 szetten felül lesz.
1: Az igen. Hogy néz ki egy esemény? Azt mondtam neked, mondtam a hallgatóknak a végén, hogy ugye ott vannak a sorban, itt vannak, tehát átalakul az egész egy ilyen nagyon jól szituált partivá, nem? Meg lehet ismerkedni az alkotókkal, a modellekkel, hogy ez egy nagyon jó dolog. Ez is egy ilyen tudatos, nem az, hogy 10-30 vége, kezdi csokrom, találkozunk tavasszal.
2: Nem, ott maradnak. Nem. Meg ugye bár valahogy mondtam is, hogy elég sok szett vonult fel, tehát ugye ezt általában úgy szoktuk szervezni, hogy lemegy a divatbemutató első fele, ott is vannak persze ilyen kisebb lélegzett vitányi füllentek, amikor a bemondónk Bernadette bemutatja az éppen kifutó márkákat, hogy most éppen kifognak, majd szerep, milyen ruha, milyen táska, milyen ékszer lehet majd látni a kifutón, és az első bemutató rész után lesz egy szünet, amikor egy kicsit át tudják magukat mozgatni a vendégeink, és erre nagyszerű lehetőség, hogy körbenézzenek ott a különböző bemutató termekben, műhelyekben, mert ugyebár nálunk nagyon több szoba is van, ahol nem csak az alkotások vannak kihelyezve, és lehet megtekinteni őket, hanem van olyan szoba is, ahol ott helyben készülnek ezek az alkotások. Akár ékszer, akár táska,
1: vagy egyéb kiegészítő. A következő részben még megbeszéljük azt, hogy vajon Bea, mint divattervező, mivel készül, és egy picikét az ő segítséget szétnézzünk a házba, hogyan is működik ez a Paloma Art Space, ezen aztán folytatjuk, a vendégem pedig Ladányi Beáta, stíluskommunikátor és divattervező, a beszélgetésünk témája pedig szeptember 26, egy remek program a Paloma Art Space-ben, az Asztóriától nem messze, 14-től 16:30-ig ingyenesen látogatható divatbemutató, hamarosan folytatjuk.
0: Manna

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a kanapé Puccatillával.
1: Ismételten remek zenék után folytatjuk a beszélgetést. A vonal másik végén még Ladányi Beát. Azért mondom, hogy még, mert a harmadikben majd más fog jönni, majd elmondjuk, hogy ki. Ugye már mondtad, Betty a kommunikátor, ő lesz a következő vendég a következő szegmensben. Azonban visszahozzá, te mint divattervező, akkor nyilván te is nekifutsz ennek az ellentétek fantázia nevű eseménynek, nem? Hogy néz ki a teruát, hogyha azt egy rádióba le lehetne festeni?
2: Hát én most egy nagyon egyszerű ellentétet választottam, a világos és sötét.
1: Klasszikus.
2: Meg a kicsit a hétköznapi és az alkalmi, tehát hogy ez fog megjelenni, de tényleg érdemes eljönni, mert már van olyan alkotó, akinek láttam így, vagy tudom, hogy kb. Mivel készül, úgyhogy ez az ellentét többféle formátumban meg fog jelenni, tehát nem csak úgy, ahogy most én kitaláltam, hogy világos és sötét ellentét pár.
1: Tehát lényeg az, hogy egy ruhában, vagy egy műalkotásban tükröződnék az ellentétnek, ugye? Tehát valamire rá tudjunk, ami ellentétest keresni benne. Na, egy picit erről a házol,
2: ugye...
1: Igen, figyelj.
2: Bocsánat, meg kikérgeszítem, mert azért érdekes, mert ugye az ellentétek sokszor nem kioltják egymást, hanem egymást
1: erősítik.
2: Így van.
1: No, ugye ez a Paloma Arcpészben van, megmondom őszintén, én, hogyha állok ott vagy dizájnvásárokon, és mondom, hogy a feleségemnek is ott vannak az alkotásai, és sokan még nem tudják, hogy létezik ez, egy nagyon nagy PR munkát hajtunk végre, hogy legyen. Ez is most erről szól az a beszélgetés, hogy ismerjétek meg, kedves hallgatók, akik még nem voltak, hogy nem csak 26-án, akkor mondjuk 60 abban, de érdemes elsétálni hétköznap is, hiszen képzeljétek egy bérházat, be a mindjárt mondja majd, hogy hány bolt van benne, hány alkotó, ahol bementek, magatok mögött hagyjátok a Rákóczi utat, a Kossuth Lajos utca zaját, és benn vagytok egy olyan helyen, ahol dúl a kreativitás. Hány ilyen kis showroom található ott a Paloma Arcpészben, Beáta?
2: Hol, ezt most így nem is tudom.
1: Nagyságrendileg.
2: Tehát ilyen tucatnyi, és ebben a tucatnyi szobában több mint 100 alkotónak lehet megtalálni a termékeit.
1: És ebből egyik az ikonik showroom, aminek te vagy a vezetője, az, hogy ide kikerül be, az ki állapítja meg, te állapítod meg, van egy grénium, aki megállapítja, te engeded be. Hogy néz ki a dolog? Ki lehet ott alkotó?
2: Igen. Azt tudni kell, hogy a Paloma Arcpészben ugye van nagyon sok minden található. Tényleg egy olyan színes termékskála, ahol semmi máshol. És ezek mind ugyebár ilyen egyedileg készített, nem tucat dolgok. Az én szobámban annyiban egy kicsit más a többi szobához képest, hogy ez kifejezetten divatfókuszú, tehát ebben a szobában ruhák, táskák, ékszerek, kiegészítők találhatók. Vannak olyan szobák, ahol lehet kapni, mit tudom én, grafikákat, fából készült edényeket, meg még sok-sok mindent, tényleg érdemes körbenézni a Paloma különböző helységeibe. Nálunk kifejezetten úgymond ruhafókuszú, úgyhogy ennek megfelelően szoktunk keresgélni, és hogyha olyan típusú, vagy vannak ugyebár tervezők, akik jelentkeznek, tehát hogy bejelentkeznek a Paloma Arcpész központi e-mailen, és amikor látjuk azt, hogy mit készít, tényleg egyedi, tényleg érdekes, tényleg minőségi, tehát tudja színesíteni tovább a palettánkat, akkor annak megfelelően felvesszük fel a kapcsolatot, egyeztetjük, megnézzük, és akkor így döntünk arra, hogy ki kerülhet be, és ki nem.
1: Kedves hallgató, ha gondolod, hogy benned is van valami, munkálkodik valami, és az profi, mesteri, művészi szinten űzöd, uram, bocsátok, ott tessék jelentkezni. Be, köszönjük szépen, még egyszer elmondjuk a konkrétumokat, tehát akkor szeptember 26, szombat, Kossuth Lajos utca 14-16, az 5. kerületben, az Asztóriától nem messze, Kaleidoszkóp, az ellentétek, és hát egy remek divat bemutató. Tőled most elbúcsúzom, köszönöm szépen, a témánál maradunk, mert zenék után fejlő Tomaskó Bettit, aki az est házi asszonya, és akkor megnézzük, hogy ő hogyan készül erre az este. Köszönöm szépen, és egy sikeres eseményt kívánunk, egy nagyon sikeres
2: eseményt. Köszönjük szépen. Bízunk benne.

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a kanapé első óráját. Azonban riportalanyt váltottunk, a vonal másik végén Ladányi Bea helyett, Tomaskó Bernadette, az est házi asszony, a nap házi asszonya, nem is először negyedszer, és ott voltam eddig, azt hiszem a négyből hárman ott voltam, láttam őt. No, szervusz Betty, neked miért olyan különleges ez az esemény? Hiszen te vagy a speaker, a te hangodon tudják meg először, hogy pontosan milyen rák jönnek meg, benne vagy az egésznek a közepébe. Neked miért fontos ez az esemény?
2: Szia, tényleg köszöntöm a hallgatókat. Ugye ennek a rendezvénynek a különlegessége, amit szerintem a Bea már említett, hogy ugye húsvérnők mutatják be a ruhákat. Én alapvetőleg testpozitív aktivistaként, önismereti tartalomalkotóként kapcsolódom ehhez a rendezvényhez. Én ugye nagyon sokat beszélek, posztolok és tartalmakat készítek arról, hogy mennyire fontos az, hogy fogadjuk el önmagunkat, még akkor is, hogyha esetleg változás előtt állunk, vagy változást szeretnénk, akár külsőleg, akár belsőleg. És hát én gyakorlatilag így kapcsolódom ehhez az egész dologhoz, hogy ezen a bemutatón és ezen a délutánon olyan nőkön mutatják be a szebbnél szebb iparművészeti alkotásokat, amiket tényleg bármelyikünk felvehet és hordhat.
1: De ezek megvásárolható és hordható ruhák, ez a fontos. Tehát nem így ilyen
2: van, pontosan. Elszállt.
1: És ugye azt tegyük hozzá azért, hogy ez mind a magyar kreativitás kézzel fogható darabjai, hiszen a Paloma Artspace-ből jön, mindenkinek ott van showroomja, ugye? Tehát ezek ott
2: így
1: vannak.
2: Van, ezek magyar, így van, magyar tervezők, magyar darabok, kis szériás ruhák, ékszerek, táskák és cipők. Ugye nekem a testpozitivitás mellett, mint kommunikációs szakembernek nagyon fontos utam, vagy nagyon fontos feladatomnak tartom, hogy támogassam a magyar művészeteket, a magyar művészeket, főleg iparművészekkel dolgozom, tehát én végül is ilyen szempontból is kapcsolódom ehhez az eseményhez.
1: Te mennyit készülsz ilyenkor, vagy már korábban egy picit mászkálsz a modellek között, szétnézel, ki mit megírt szöveget mondasz, improvizál egy picit, avasd be minket a kulisszatitokba, kérlek.
2: Gyakorlatilag én azért mindig az ujjamat tartom a Palomán, tehát én időközönként bemegyek és szétnézek, hogy kik az új tervezők, milyenek az új kollekciók. Valahogy úgy azért én folyamatosan igyekszem betekinteni a Paloma életébe. Magára a rendezvényre pedig általában körülbelül másfél hónappal előbb kezdünk el konkrétan készülni velem, illetve már a tavaszi bemutató, divat bemutató után is volt egy egyeztetésünk, mert mint kommunikációs is igyekszem jó ötleteket adni, de másfél hónappal előtt kezdjük el azt átbeszélni, hogy konkrétan most mi lesz a tematika, milyen tervezők lesznek, hogy nekem milyen ruhám lesz, mert hogy nekem be mindig álmodik egy vagy két kreációt, ami egyébként az ő kollekciójába illeszkedik. Úgyhogy körülbelül 6 héttel előbb alapvetőleg én szeretek improzni, de itt azért az idő rövidsége miatt ugye rengeteg kollekció van, rengeteg gyönyörű ruha van, minimálisan szoktam improzni, vannak átkötők és személyes történetek, amiket belecsempészek a kis mondandómba, de azért én ilyenkor eléggé tartom a szabályokat és a konvenciókat.
1: Csak hogy így a végén még egyszer mondjuk el, tehát szeptember 26, Paloma Artspace, ugye ennek a címe...
2: 14 óra.
1: 14-kor, és a Kossuth Lajos utca 14-16, ez az Asztóriától szinte egy köpése van, és ott lehet megnézni, hogyan is dübörög a magyar kreativitás. Kedves hallgatók, az elmúlt szegmensben Tomaskó Bettit hallottátok, aki, ahogy halljátok, szíve lelke ennek az egésznek, és ez nagyon fontos, hogy egy ilyen önazonos arc állott, és ő mesél nektek. Ha kíváncsiak vagytok, tessék elmenni és megnézni. Köszönöm szépen az információkat. Szia,
2: köszönöm,
1: Betty.
2: És mindenkit szeretettel várunk.
1: Reméljük mennek is. Na, szia!
0: Kanapé, Manna FM. Tell me, baby, what's on your heart? 'Cause I've been wandering around in your dark, yeah. I got way too many questions.

0: mert hogyha nem hagyod, veszek a fejemre egy nagy kalapot. S ha egyszer ráteszem, hidd el, az életem magammal viszem. És értsd meg hát végre, hogy a napját senki nem festi feketére.
1: Az elmúlt egy órában a Palomar Space egyik ingyenesen látogatható rendezvényéről beszélgettem Ladányi Beátával és Tomaskó Bernadettel, hogy ez a Kaleidoszkóp az Ellentétek című divat bemutató, ahol több mint 60 modell vonul fel, 60 hétköznapi modell, és megtekinthetők ők ezekben a csodálatos magyar alkotók által gyártott ruhákban. Még egyszer a dátum, tehát szeptember 26, 14 és 16.30 között a Palomar Space-ben. A következő órában pedig Hidvég János Európa-bajnok lesz a vendégünk, aki nem akármilyen Európa-bajnok, hanem webfejlesztő. Hogy ez mit is jelent, az kiderül a második órából.
2: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
3: Kellemes kiránduló idő lesz. Vonatot is találat ért az ukrán-lengyel határ közelében. Radics Béla fideszes képviselő visszafizette a kulturális alap titkos támogatásából kapott pénz egy részét. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Robbanások voltak az ukrán-lengyel határon, orosz drónok egy benzinkutat találtak el az egyik forgalmas közúti átkelőnél az ukrán oldalon. Több a közelben parkoló teherautó kigyulladt. Találat érte a Kijev és Varsó között közlekedő személyszállító vonat mozdonyát is, amikor a szerelvény 2 kilométerre volt a lengyel határtól. A vonatot megállították a határon, az utasokat kimenekítették a szerelvényekből. Az Ukrajna nyugati részét ért orosz támadás miatt ideiglenesen leállították a forgalmat az összes lengyel-ukrán határátkelőn. A lengyel kormány hajnalban SMS üzenetekben figyelmeztette a kelet-lengyelországi lublini vajdaság hadjárásának lakosságát a légitámadás lehetséges veszélyére, és a riasztó szirénákat is bekapcsolták. Közben az oroszok csak nem 400 ukrán drónt lőttek le 15 régióban az éjjel. Tatárföldön ketten meghaltak, ketten pedig megsérültek az ukrán támadásban. Csaknem 700 embert, köztük külföldi turistákat telepítettek ki mára virradóra a horvátországi Brács szigetén pusztító tűz miatt. Néhányan füstmérgezést szenvedtek. Mélna térségében lakóházakat és szálláshelyeket is megközelítettek a lángok. Holnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik az országgyűlés kétnapos ülése. Kedden a képviselők döntenek az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról. 20 millió forintot fizetett vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatásból Radics Béla fideszes parlamenti képviselő Tradíciókért nevű alapítványa. Egy másik 15 milliós támogatást nem utaltak vissza. Az RTL híradó a dokumentumok alapján arról számolt be, hogy az alapítvány tavaly évvégén, amikor a 15 millióra pályázott az NKA-nál, a pályázati űrlapon üresen hagyta azt a részt, ahol fel kellett tüntetni, mire kérik a támogatást. Az NKA támogatások ügyében korábban a kormány és a NAV is vizsgálatot indított. Több mint 100 egykori és jelenlegi balettművész, koreográfus és kulturális szakember követel változást a Magyar Állami Operaház balettársulatának ügyében. Az aláírók arra kérik az új kulturális kormányzatot, hogy ne bízzanak meg olyanokat vezetői szereppel, akik az elmúlt 16 évben közreműködtek a művészek elleni munkaügyi perekben. Szeretnének maguk választani alkalmas vezetőt. Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója szerint a petíció hátterében szakmai féltékenység áll. Marad a változóan felhős idő, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, kisebb esőre, záporra, élénk széllökésekre, főként a Dunántúlon kell számítani. Napközben 20-25, este 12-18 fok várható.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna, ez ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Folytatjuk a kanapét, kedves hallgatók, jön a második óra. 10 éves, mikor megírja élete első programját. 23 évesen már Európa bajnok, és mostanapokban hamarosan utazik Sanghajban a befejlesztő világbajnokságra. A második óra vendége Hidvégi János. Vele beszélgetek telefonon a zenék után.
2: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kanapé, Pucatillával.
1: Kedves hallgatók, akkor folytatjuk a kanapét, megkezdjük a második órát. Mindig elmondom, hogy hogy kerülnek ide be riportalanyok, érdekesebbnél érdekesebb emberek. Én 89-ben érettségiztem egy élelmiszeripari szakközépiskolába, volt nekem egy osztálytársam, Hidvégi János, aki nagyon gyorsan feleségül vett az ő szerelmét, az osztálytársunkat, Hidvégi Ancsát, és hát hamar jöttek a gyerekek, és az egyik gyermek van most itt a vonal a másik végén. Pontosan én apropóból az elég kemény, hiszen ugye 20-as évei közepe felé jár, ha nem tévedek, majd megbeszéljük, és már Európa bajnok webfejlesztő, és ha minden igaz, a közeljövőben, a napokban utazik el Sánkhájba világbajnokságra, és akkor hívtam én az ő édesanyját, hogy adja már meg nekem a fiának a telefonszámát, mert szívesen beszélgetnék vele. Szervusz, ifjabb Hidvégi János, az ifjabbat használod, vagy nem annyira szoktad használni?
2: Szia, nem használom az ifjabbat.
1: Akkor Hidvégi János, aki itt van a vonal másik végén. No, hát le a kalappal, főleg amiket te tudsz, hogy ez a mi generációnk ebbe így nagyon téveik, de majd te most picikét kézbe, te képbe teszel minket. 10 éves voltál, amikor elkezdtél foglalkozni a programozáshoz. Hogy képzeljük el? Mi ültél egy számítógép előtt, és írtál egy programot?
2: Lényegében igen. Alapvetően mindig is érdekeltek a számítógépek, eleinte inkább játszottam rajtuk, de azokban mindig nagyon béna voltam. Aha. És valahogyan szembe jött egyszer csak valami videót láttam, vagy valamit, az így lépésről lépésre elmutogattak egy ilyen egyszerűbb játéknak az elkészítését, és igazából én ezt leutánoztam, és elkezdtem a részeit megérteni.
1: Tehát magyarul azt a játékot te ugyanúgy megalkotod a saját gépeden, fölépítetted az alapoktól.
2: Igen, gyakorlatilag igen.
1: Mi volt az első önálló program, ami már a te kút fejedből pattant ki, amit te terveztél, az milyen tematika volt? Játék, vagy valami alkalmazás?
2: Inkább alkalmazás, tehát elég hamar átváltottam a weboldalak készítésére, és először ezek egyszerűbb ilyen bemutatkozó weboldalak, csináltam saját magamnak weboldalt, különböző elképzelt szolgáltatásoknak, és aztán ezek egyre komplexebb projektekké nőttek ki.
1: Meg azt is olvastam, hogy elég fiatalon, ugye a középiskola 16 évesen már, vagy 16-ban már valamiféle vállalkozásod is volt egy szállodaigazgató rokonoddal, hogy azért akkor te nagyon nem bírtál magaddal a szónak a nemesebbik értelmében, akkor már buzgott benne az alkotási vágy, és akkor valami jót hoztál létre, hiszen azt a szoftvert azt talán még használják ma is.
2: Igen, igen. Igazából mindig is bennem volt ez, hogy valamit csinálni szeretnék, valamit alkotni szeretnék, és hát először ezek hobbi projektek voltak, de mindig akartam volna valami olyat csinálni, amit aztán ténylegesen használnak emberek, és igazából így lett ez a termék. Ezen már most már néhány éve én nem dolgozok, de maga a termék az továbbra is fejlesztés alatt áll, és ezt még mindig használják, meg bővül.
1: Hogy azt a szoftvert 16-ban, tehát 10 éve kifejlesztettél, akkor az még a mai napig ott van. Jó, persze, update-elik, de még működik? Akkor nagyot alkottál akkor, nem?
2: Igazából ennek az első kódsora lett 10 éve megírva, de ez egy folyamatosan fejlődő szoftver volt, és ehhez folyamatosan hozzátettek új funkciókat. Meg nyilván, amit az elején csináltunk, az mondjuk nem feltétlenül a legjobb minőségben kidolgozott, meg legkarbantartható kód, de alapvetően működött, és működik a mai napig is.
1: Értem. Kedves hallgatók, innen folytatjuk Hidvégi Jánossal. Eljutunk a következő részekbe egészen az Európa-bajnokságig, meg majd utána a világbajnokságra is rákérdezek, de arra leszek kíváncsi, János, már most gondolkodj, hogy én el tudom mondani például laikusoknak, hogy mi történik egy ilyen Európa-bajnokságon, hogy hogyan derítik ki, hogy ki az Európa-bajnok zene, aztán folytatjuk Hidvégi János, Európa-bajnok szoftverfejlesztő van a másik végén, ő várja a további bejelentkezést.
0: Kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. A vonal másik végén Hidvégi János, Európa bajnok. Ezt elmondom, mert büszke vagyok az osztálytársam fiára, meg magyarok is vagyunk, az Európa bajnok webfejlesztő, illetve hát weblapfejlesztő. Szóval ugorunk egy picikét, ugye megvolt az első weblap. Hogyan kerül az ember egy Európa bajnokság, és egyáltalán mi történik ott? Ez egy nagyon tág kérdés, de hogyan kerülsz oda? Kezdjük így az egészet.
2: Igazából alapvetően ez a Worst Case Hungary program, ez fiatal szakembereknek szól mindenféle szakmában. Nagyon sok helyen ezek szakképzőiskolákból kerülnek ki. Az én utam ilyen szempontból kicsit speciálisabb, mert én amikor elkezdtem egyetemre járni, mellette elkezdtem munkát is keresni, és szerettem volna valami informatikai munkát találni.
1: Mi mást?
2: És itt és itt az első főnököm ajánlotta nekem ezt a programot, hogy szerinte nekem érdemes lenne itt kipróbálnom magam. És ilyenkor szakmánként kicsit különböző a folyamat, de általában minden szakmában van egy nemzeti válogató, ahol az adott ország kiválasztja az adott évben indított versenyzőjét, és utána ő mehet majd vagy az Európa-bajnokságra, vagy a világbajnokságra, ezek így évente váltják egymást.
1: És ez volt te akkor 23-ban, ha minden igaz, ugye? Akkor azok Gdańskban, ugye? 23-ról beszélünk, ahol is Európa-bajnok lettél.
2: Igen.
1: Mi történik?
2: Maga a kiválasztás,
1: mert 22-ben volt. Értem, és utána lett a verseny később. Mi történik, az ember, aki egy hétköznapi internet felhasználó, ugye egy weblap, egy honlap, van előttem, beütöm, ott van, használom, de ott mi történik? El lehet-e mondani laikusan, hogy mi a feladat konkrétan egy ilyen versenyen?
2: Maga a verseny az egy többnapos verseny, itt különböző modulokat kell megoldani. Itt fontos, hogy ez nem egy elméleti teszt, hanem itt kőkeményen gyakorlati feladatokat kell megoldani. A webfejlesztésben ott gyakorlatilag különböző típusú weblapokat és webes alkalmazásokat kell készíteni. Itt az úgy néz ki, hogy kapunk egy szöveges leírást, hogy az ügyfél mit szeretne, és nekünk ezt kell elkészítenünk szakmailag minél alaposabban.
1: Konkretizáljuk, emlékszem még, hogy mi volt a konkrét feladat? Az ügyfél mit szeretne? 23-a Gdańskban mi volt a versenynek a témája, a te feladatod témája?
2: Igen, nagyjából még emlékszem rá. Itt a téma az alapvetően a mesterséges intelligencia volt, tehát hogy egy ilyen mesterséges intelligencia szolgáltató cég szeretne magának egy weblapot, meg szeretne egy webes felületet, ahonnan a különböző rendszereit tudja beállítani és kezelni, és ezt a felhasználók meg tudják nézni.
1: Értem. Ez egy többnapos verseny, ez azt jelenti, hogy akkor minden nap ugyanazon a projekten dolgozol, teszem azt, és a verseny végére készül el egy működő, egy élesíthető honlap?
2: Nem egészen. Itt minden nap van egy délelőtt és egy délutáni modul, amik témájukban egymás köré épülnek, viszont függetlenek egymástól. Tehát nagyjából itt ilyen 3 órás blokkokat kell elképzelni, és ebben a 3 órás blokkban kell egy működő valamit mindig az adott feladathoz igazodva elkészíteni. És ezek a modulok, ezek tényleg csak témájukban kapcsolódnak, de hogyha valaki az egyik modulban nem teljesít jól, attól a következő modult még ugyanúgy tiszta lappal tudja kezdeni.
1: Értem. És akkor ezek olyan objektív dolgok, amit egy zsűri azt tud értékelni, és akkor így megnevezik, hogy ki a harmadik, második és ki az első helyezett? Vagy ezek szubjektív dolgok, hogy kinek milyen, mennyire felhasználó barát a honlapja? Laikus kérdések, ezek tudom.
2: Igen, alapvetően az a cél, hogy ez minél inkább objektívebb legyen. Itt van egy előre elkészített pontozólap, amit nyilván mi nem ismerünk, viszont minden modul után egy zsűri végigmegy ezeken a különböző elemeken, és ezek általában eldöntendő kérdések, tehát hogy az adott funkció, ami meg volt nevezve a feladatleírásban, az működik-e vagy nem. Természetesen ebben a szakmában vannak szubjektív pontok is, itt pedig 3 zsűri tagnak az egyetértése alapján vannak ezek pontozva, de alapvetően ez nagyjából 80 és 20% arányban vannak az objektív és a szubjektív pontok, Tehát ez főleg egy objektív pontozáson alapul.
1: Na, innen folytatjuk, kedves hallgatók, a vonal másik végén Hidvégi János, Európa-bajnok webfejlesztő. Arra leszek kíváncsi a következőben, hogy mennyire dobta meg az életedet ez az Európa-bajnoki cím, hiszen azért gondolom jól néz ki egy CV-be, egy életrajzba az, hogy te Európa-bajnok vagy, hogy pontosan hogy történt, erre majd válaszol nekünk Hidvégi János. Zene, aztán folytatjuk.
0: Kanapé, itt a 98.6 Manna FM-en.

izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Élet, öröm, zene. Ez

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Ismételten remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. A vonal másik végén egy Európa bajnok, név szerint Hidvégi János, aki 23-ban Lengyelországban lett weblap fejlesztő, nehéz kimondani, Európa bajnok. Ez azon kívül, hogy örültél ennek, mert láttam egy fotót, hogy öröm van, meg rengeteg üzeneted érkezett, meg mindenki örült ennek. Hogy mennyire dobta meg a karrieredet, hiszen azért ez nem mindenki kapja meg ezt az Európa bajnoki címet.
2: Igen, itt kicsit kettős ezzel kapcsolatban az érzésem. Na. Egyfelől alapvetően ez egy nagyon jól hangzik, és nagyon jól mutat ez az Európa bajnoki cím. Viszont még mindig azt érzem, hogy Magyarországon nagyon kevesen ismerik ezt a World Skills programot, és azért általában mindenki érzi, hogy ez valami jó dolog, de úgy nem teljesen tudják elhelyezni, hogy ez micsoda, miről szól, mi is ez egyáltalán. Tehát ilyen szempontból kicsit kettős, de én azt érzem, nekem a személyes tapasztalatom az, hogy azért ez általában elég sokat tud segíteni, mondjuk egy állásinterjúban.
1: Aha. Figyelj, és most ugye napokban utazol ki Sánkhájba. Ugye egy bajnokságra az emberek készülnek, de ebben az esetben nem lehet készülni, gondolom, nem? Tehát van egy tudásod, azért mondom, 23 óta, mióta EU bajnok vagy, azóta is még több tudás rakódott egymásra, hogy ilyenkor bátran neki mész a versenynek? Ide nekem a VB címet is? Vagy gyakorolsz? Lehet egyáltalán gyakorolni ebben a műfajban?
2: Igen, abszolút, tehát a gyakorlás az itt egy nagyon fontos része. Itt általában úgy néz ki, hogy a kiválasztás az már egy évvel hamarabb megtörténik, és onnantól egy nagyon intenzív felkészülési folyamat kezdődik. Én is most gyakorlatilag szeptemberben már csak ezzel foglalkozom, tehát itt egyáltalán nem is dolgozok, de a korábbi hónapokban is hetente több napot dedikáltam ezzel a felkészüléssel foglalkoztam, és itt különböző korábbi tesztfeladatokat oldunk meg, nagy időnyomás alatt nehezebb problémákat, komplexebb rendszereket próbálunk kialakítani, és itt nekem van egy felkészítőm is, mint minden szakmában, aki engem próbál ezen az úton mentorálni és segíteni a felkészítőt.
1: Ő megy veled a VB-re, vagy ilyenkor csak egyedül utazol, csapattal utaztok? Hogy néz ki ez a háttérben?
2: Igen, itt igazából Magyarországról 26 versenyző, 24 szakmába vesz ezen részt, és minden versenyzőnek van egy szakértője is az adott szakmában, tehát így egy ilyen közel 60 fős társaság utazik ki.
1: Na figyelj, és akkor kicsit menjünk a könnyebben érthető dolgok felé. Kimész egy idegen kultúrába, kimentek 60-an. Van-e arra a verseny mellett lehetőség, hogy picikét beleszagulj a hétköznapokba, elmenjetek egy étterembe, elmenjetek Sánkhájba szétnézni, vagy ez egy olyan szoros program, hogy megvan a feladat, aztán repülünk haza?
2: Igazából már a verseny előtt 4 nappal kint leszünk. Maga a versenynek a 4 napja, amikor konkrétan versenyzünk, az egy nagyon feszes menetrend, de a verseny előtt, illetve a verseny után is van valamennyi időnk várost nézni szabad programra, de nem túl sok, tehát általában azért itt be van osztva az idő.
1: Azért ez egy, hogy mondjam, szóval megdolgoztál, érted, de ez egy igen irigylésre méltó állapot, úgyhogy hajrá, beszélgetünk még egyet. A vonal másik végén a jövő embere, vagy hát a jelen és a jövő embere, Hidvégi János, aki már Európa bajnoki, és hamarosan a napokban jövő péntek, most pénteken, ugye jövő pénteken, ugye vasárnap vagyunk adásban, pénteken már Sánkhájban lesz, és hát reméljük, hogy úgy tér haza, hogy majd tudunk még vele beszélgetni. Miről? Most abban zene, aztán folytatjuk, vannak még laikus kérdések itt a tarsolyban.
0: Kanapé, Manna FM.

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Ismételten remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. A vonal másik végén, majdnem kimondtam az ifjabbat elnézést, tehát Hidvégi János, én az ő édesapját ismerem, és édesanyját. Hidvégi János Európa-bajnok webfejlesztő, és most éppen világbajnokság előtt áll. Remélem, hogy még az alapján, annak apropán is tudunk majd beszélgetni vele. No, azt mondtad, hogy... A mesterséges intelligenciának megvannak a veszélyei, de te nem félsz tőle. Félnek az emberek ettől? Mit tapasztalsz? Te, aki benne vagy, akinek ez az élete, aki kenivágja. Kell-e félni az embereknek az AI-tól, vagy nem annyira? Vagy nekünk azt a tudomány, azt tudja a mi szolgálatunkba fordítani azt, amit most még, hát olyan homályosan látnak nagyon sokan.
2: Azt gondolom, hogy félni semmiképpen nem kell tőle, viszont mindenképp kell vele foglalkozni, mivel... Már most jelenleg is akkora átalakuláson mennek keresztül, akár csak a saját szakmám is, hogy egészen máshogy néz ki ma egy napi munkája egy fejlesztőnek, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt. Aha. Mert rengeteg terhet levesz a vállunkról a mesterséges intelligencia, viszont ezáltal meg is változik a munkának a folyamata.
1: Az érdekes, mondhatod, hogy a te munkád is változik, hiszen ugye nagyjából ti ültök egy gép előtt, a fejetekben óriási tudásanyag, és hogy akkor ezek más módszerek alapján kell dolgozni, vagy könnyebbé teszi neked mondjuk az AI a munkádat, nem? Tehát könnyebb neked most teszem azt egy problémát megoldani a gép segítségével, mint mondjuk 5 éve az AI-nak köszönhetően?
2: Sok esetben sokkal könnyebb, tehát hogyha mondjuk valahol egy hibát kell keresni, egy valami elírást, amit mondjuk az ember nehezen szúr ki rengeteg kódsor között, abban nagyon jó a mesterséges intelligencia, ezt nagyon hatékonyan meg tudja csinálni. Meg az olyan típusú feladatokban is nagyon jó, amik igazából ilyen unalmas, ismétlődő feladatok, amit az ember nem szívesen csinálna végig, erre nagyon jó a gép. Viszont van egy nagy veszélye is, hogy rengeteg kódot tud nagyon gyorsan generálni, amit utána valakinek ellenőriznie kéne, hogy ez tényleg azt csinálja, amit szeretnénk, hogy ez tényleg egy optimális megoldás-e. És itt nagyon könnyű abba beleesni, hogy megbízunk túlságosan a gépben, és ő, ami generál, arról azt gondoljuk, hogy az biztosan jó, és ilyenkor sokszor ki tudnak derülni azért olyan esetek, amikor az mégsem annyira tökéletes.
1: Így van, ezeket majd ti megoldjátok helyettünk. Most szabad-e kérdezni, mi a munkád, merre dolgozol? Gondolom, nyilván valami IT területen dolgozol a mai napig.
2: Igen, alapvetően nekem van egy saját vállalkozásom, és alvállalkozóként különböző informatikai projekteken dolgozok. Most leginkább a Magyar Útdíjnak az infrastruktúra üzemeltetésén dolgozunk. Ez most igazából a legnagyobb projekt jelenleg, de dolgoztam már webshopon, dolgoztam állami rendszereken, igazából elég sok felé, bankban.
1: Nagyon fiatal vagy, ugye 20-as éveid közepén vagy, te 20 év múlva is fiatal leszel, 45 évesen. Hogyha minden úgy megy, ahogy te szeretnéd, a végére beszéljük ezt meg, akkor hol tartasz 45 évesen, teszem azt? Mi lesz akkor a munkád? Hol tart Hidvégi János 20 év múlva?
2: Sokat szoktam ezen gondolkozni. Na. Most az utóbbi időben igazából én Shanghaiig látok előre.
1: Ja, most felkészülés van, igen.
2: Igen, tehát az azután következő dolgokon.
1: Akkor ne is zavarjunk, János, én remélem, hogy lesz szokunk. Ha megengeded, én most követjük majd az eseményeket, majd jó anyát segítségével, majd dobja át a cikkeket, de most mit kell kívánni akkor, hogy picit akkor hagyjanak téged békén, készülj fel, hiszen pénteken indulsz, pénteken lesz a verseny, hogy előtte indulsz. Pénteken van a verseny, mikor kell érted szorítani? Pénteken?
2: Pénteken indulunk,
1: jó,
2: és
1: utána.
2: A maga verseny az szerdán kezdődik.
1: Jó. Érezd magad jól, tegyél oda mindent, hadd legyünk rád büszke magyarok, és megmondom őszintén, gratulálok ehhez a fajta élethez, ilyen tudatos élethez, amit te élsz, hiszen ilyen fiatalon, ilyen eredményeket elérni azért szerintem azt nagyon kevesen tudhatják magunknak. Kedves hallgatók, ti Hidvégi János, te egy fiatal, lelkes, és hát profit, egy vérprofit hallottatok, aki 23-ban Európa-bajnok volt webfejlesztésben, és most pedig elindul Shanghaira a világbajnokság, hogy ott mi lesz, hát sok sikert azért azt lehet kívánni, nem? Azt nem kiabáljuk el. Sok sikert, János.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm szépen, remélem még hallunk rólad, minden jót, szia!
0: 98.6 Manna FM. kanapé hamarosan folytatódik.

0: Az elmúlt egy órában a 20-as éveinek közepén járó Hidvégi János Európa bajnokkal beszélgettem, aki webfejlesztésből Európa bajnok, és most éppen Shanghai felé tart, hamarosan elindul, hogy világbajnokságon vegyen részt. Lehet, hogy hamarosan az ügybe beszélgetek vele, hogy ő lesz a világbajnok, legyen így. Hajrá, Hidvégi János! A következő óra vendége pedig Radics János, ceremóniamester lesz.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
2: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb direktnapsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés egyik alapja.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Varsóba tartó vonatot talált el egy drón az ukrán-lengyel határ közelében. Az ügynök aktákról is dönt jövő héten az országgyűlés. Marad a változékony idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Robbanások voltak az ukrán-lengyel határon. Orosz drónok egy benzinkutat találtak el az egyik forgalmas közúti átkelőnél az ukrán oldalon. Több a közelben parkoló teherautó kigyulladt. Találat érte a Kijev és Varsó között közlekedő személyszállító vonat mozdonyát is, amikor a szerelvény 2 kilométerre volt a lengyel határtól. A vonatot megállították a határon, az utasokat kimenekítették a szerelvényekből. Az Ukrajna nyugati részét ért orosz támadás miatt ideiglenesen leállították a forgalmat az összes lengyel-ukrán határátkelőn. Közben az orosz légvédelem csaknem 400 ukrán drónt lőtt le 15 régióban. Tatárföldön 2 meghaltak, 12 megsérültek az ukrán támadásban. Csaknem 700 embert, köztük külföldi turistákat telepítettek ki hajnalban a horvátországi Brač szigetén pusztító tűz miatt. Néhányan füstmérgezést szenvedtek. Milna térségében lakóházakat és szálláshelyeket is megközelítettek a lángok. Az ügynök aktákkal kapcsolatos törvényről is dönt jövő héten az országgyűlés, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta, hétfőn napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény. 20 millió forintot fizetett vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatásból Radics Béla fideszes parlamenti képviselő Tradíciókért nevű alapítványa. Egy másik 15 milliós támogatást nem utaltak vissza. Az RTL a dokumentumok alapján arról számolt be, hogy az alapítvány tavaly év végén, amikor a 15 millióra pályázott az NKA-nál, a pályázati lapon üresen hagyta azt a részt, ahol fel kellett tüntetni, mire kérik a támogatást. Az NKA támogatások ügyében korábban a kormány és a NAV is vizsgálatot indított. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Pest vármegyei Csobánkán, a Hevesi Mátra-Derecskén és a Zalai Puszta-Szentlászlón polgármestert és képviselőket is választanak, mert a helyi képviselőtestületek feloszlatták magukat. A Baranyai Siklóson pedig a szerb nemzetiségi választók települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választanak. Szavazni este 7 óráig lehet. Elgázolt egy embert a vonat Újfehértónál a 4-es főút mellett. A baleseti helyszínelés ideje alatt hosszabb menetidőre kell számítani a Debrecen-Nyíregyháza között közlekedő vonatoknál.
1: Időjárás.
3: Változóan felhős lesz az idő, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Kisebb esőre, záporra, élénk széllökésekre, főként a Dunántúlon kell számítani. Napközben 20-25, este 12-18 fok várható.
1: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Kedves hallgatók, elhagytuk a fővárost, nem messze vagyunk tőle, Cegléden vagyunk a Kossuth-toborzó ünnepen. Beszélgető társam pedig Radics János lesz, aki itt ezen a rendezvényen moderátor, amúgy pedig ceremóniamesterként dolgozik. Beszélgetünk vele a férfiasságról, a bajuszról, a szakáról, és természetesen a hivatásáról is. Zene, aztán érkezik hozzánk Radics János.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, hogy mondottam, volt Ceglédről jelentkezünk be, Kossuth toborzó város ünnepén vagyunk, ez péntek, szombat, vasárnap van a városban. Képzeljék el, hogy Cegléd főterén vagyunk, ahol rengeteg kézműves, rengeteg mester, egy székelyvilág van kint, remek kézműves sörök, remek produkciók, és velem szemben pedig Radics János úr, akinek a titulusával bajba vagyok, mert ugye amikor megismerkedtünk nagykörösen tavaly egy fesztiválon, azt mondta, mint a bajusz király, nagyon markáns bajszod van. Kezdjük a bajusszal. Mióta hordasz ilyen markáns bajuszt?
2: A kérdés tök jó, mert igaziból nem vagyok bajusz király, egyszer voltam harmadik helyezett a kategóriámban, nálam sokkal jobbak voltak a fiúk akkor, de mióta van bajszom? Ahogy megnősültem, és leköltöztünk vidékre, azt hiszem akkor kezdtem el megnöveszteni, és akkor hol volt, hol nem, volt, hogy szakállam volt, és aztán körülbelül 10-20 éve biztos, hogy van bajszom, és nem szoktam leborotválni, képzeld el. Egyszer sajnos le kellett borotválnom, amikor megtámadtak egy kellemetlen esemény során, egy utcai támadás során, aminek az áldozata voltam ártatlanul, négyen körbevettek, és akkor kaptam egy akkorát, képzeld el, hogy a fogam átlyukasztott a felső ajkamat, és akkor le kellett borotválni a bajszomat, hogy begyógyuljon a seb, és a bíróság, amikor ítéletet hozott, akkor benne volt a jegyzőkönyvben, hogy és még a díjnyertes bajszát is le kellett borotválnia.
1: A sősbütő tényező volt, hogy az elkövetők számára, vagy részére.
2: Ez így van, ez így van.
1: Na, most meg ugye úgy találkoztam, oda jöttél hozzám, hogy én praktikumból nem szeretek nagyon borotválkozni, és van egyfajta, nem hétköznapi szakának apostrofáltam én, lehet, csak fönt voltam a színpadon, találtam magam a színpadon egy bajusz és a szakál mustrán. Mióta van ez, és ugye ennek te voltál a moderátor, a műsor közlője.
2: Így van, ennek én voltam a moderátora. Azt hiszem, negyedik alkalommal tartják már ezt a rendezvényt. Lettem volna már máskor is moderátor, de sajnos akkor a Covid-ba beleestem, beteg lettem, és most így sikerült. Úgy volt, hogy zsűri leszek, de aztán kiderült, hogy inkább csak moderálnom kell az eseményeket, és ennek nagyon örültem. Miért fontos a szakál, vagy a bajusz? Ugye itt most egy szakál verseny volt, igaziból a bajszosokat csak így vendégként szerepeltettük. Bajusz versenyek külön vannak, most például a kővágó őrsön volt Balatonon, ami a Kiskunságban szokott lenni. Szakálnál tartottunk, meghívtalak téged is. Körbejártam, mint szervező, és minden szakálos férfit meghívtam. Most így mosolyogsz az orrod alatt, de tényleg szükség van arra, hogy az emberek így egy kicsit szerepeljenek. Én azt látom, hogy reneszánsza van a szakálnak és a bajusznak. Sokan úgy gondolnak erre, mint egy férfi műkörömre, mert azt látják, hogy a férfiak ápolgatják, meg borbélyhoz járnak. Ez régen is így volt egyébként, hogy a szakál ápolása ahhoz, hogy szép legyen, valóban ápolni kell. Mosni, olajozni, fésülni. Ez nem azt jelenti, hogy ott állunk 3-4-5 órát a tükörbe, bár én inkább csak a bajszommal szoktam több időt eltölteni. Ez azt jelenti néhány perces mindennapos dolog, amit eltöltesz, mint amikor bemész a fürdőszobába reggel, elvégzed a dolgaidat, és közutána megigazítod a szakálladat, nagyjából ennyi. Ha benne van a mindennapi rutinodban, ugyanúgy el tudsz menni dolgozni, vagy a pékségbe, vagy a gyerekére az óvodába, tehát, hogy nem jelent ez problémát.
1: Azt mondod, hogy divat lett újra, akkor te látod, te fokozottan figyeled, hogy akkor kinek van, kinek nincs. Tehát egyre több bajusz vagy szakállal találod magad szemben?
2: Igen, ez így van. Igaziból, ha történelemben visszamegyünk, Magyarországon mindig bajszos és szakállas emberek éltek. Ugye felváltva bajusz és szakáll történelmi jelentőséggel változik össze-vissza, de mindig is szőrösek voltak. Régen ez úgy volt, hogy akinek nem volt arcszőrzete férfi embernek, az gyereknek tartották. Ugye biztos ismeritek néhányan Arany János bajusz című költeményét, ahol ugye erről van szó, pont, hogy ennek a férfinak nem nő a bajsz, és ő így nem lehet ott bíró abban a faluban, vagy vezető szerepet nem tölthet be. Fontosnak találom azt, hogy egy férfinak legyen arcszőrzete. Kiveszőben vannak már a férfiak. Nem a gender mozgalomra akarok kitérni meg erre, hogy ki miben hisz, mert sokan azt hiszik, hogy ők őszgidák, vagy mondjuk ilyen fának képzelem magam, nem erre akarok kitérni, és nem is akarok beleszólni senkinek ebbe a hitébe. Csak azt látom, hogy elnőiesednek a férfiak egy kicsit, akár ruhaviseletben is, hogy már nem lehet megkülönböztetni valakit, hogy ő férfi vagy nő. Kettő, hogyha nem hordunk női vagy férfi jegyeket az arcunkon, hajunkon, akkor akkor úgy elveszünk valahol a térben. És egy szakál, vagy egy bajusz, vagy egy jó frizura meg tud bennünket különböztetni, egyedülvé tud tenni, és akkor azt látod, hogy ott megy valaki, és azt mondod, de jó pofa ember, és akkor így megjegyzed, hogy, hogy ja igen, tudod, ez a pék, akinek olyan szakála van, vagy, vagy mit tudom én, a hentesnek olyan bajsza van, és akkor rögtön tudod, hogy kire gondolunk.
1: Na, erről még beszélünk, innen folytatjuk. Most azon a zenék következnek, miért pedig örömre hangoló zenék, aztán folytatjuk innen a Kossuth Toborzóval, Radics Jánossal.
0: Kanapé, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a bejelentkezést. Cegléden vagyunk, a Kossuth-toborzon. Cegléd főteren ülünk egy jófajta, hát kisüzemi csapolt sör és Radics János barátságával itt ülünk. Ugye ott hagytuk abba, hogy eltűnnek a férfiak, és ez ugye vannak egyszer a külső egyek, hogy ugye úgy öltözkednek, viselkedésükbe is eltűnnek. Látsz ilyet, vagy tapasztalsz ilyen példát, hogy a habitusában is kicsikét nem férfi a férfi?
2: Igen, sajnos ezt látom. Képzeld el, hogy én a munkámat tekintve, kérdezted is a titulusomat, fotóriporterként tevékenykedem, és közben ceremóniamester vagyok, és mindenfajta rendezvényeket szervezek. Most például egy kerékpáros esküvőn volt, és azt látom az esküvők szervezése kapcsán is, hogy például az emberek nem mernek egy pohár köszöntőt mondani saját gyermekeik esküvőjén, a férfiak. És azt mondja, hogy hát én nem vagyok olyan bátor, hogy kimerjek állni. Vagy mondok egy másik példát, azt mondom három embernek, hogy légy szíves, fogjuk meg ezt az asztalt, fogjátok meg az asztalt, tegyétek három méterre alérébb, három erős férfit várok, és ott állnak a férfiak, és nem jönnek, és akkor mondom, hogy hol vannak a férfiak, és hogy mindenki így összehúzza magát, vagy kollégák, amikor olyan dologról lenne szó, hogy ki kellene állni és mondani valamit, egyszerűen embernek a férfiak már kiállni. Én nem azt mondtam, hogy verjük a mellünket, vagy álljunk ki egy székre és ordibáljuk, hogy mi vagyunk a férfiak, csak hogyha férfi dologról van szó, akkor vállaljuk azt el.
1: Kedves hallgatók, hát így kell viselkedni. Igen, szóval a férfi az nem attól ismerik meg, hogy ki van gyúrva, ha olyan fizika van, hanem igen, a hozzás a habitus. Azt mondottad volt, hogy ceremónia mester vagy, meg még fotoriporter, és a sok-sok szakmád, vagy inkább hivatásod közül, mert szóval mind a kettő hivatás, mint szakma. Melyiket szereted jobban? Mondjuk a ceremónia mesterség az egy kicsikét ilyen extrovertáltan kell lenni, szerepelni kell, azt te nagyon tudsz, nagyon szeretsz. Az egy olyan munka lehet, amiben fürödni tudsz. Nem gondolom, egy jó ceremónia mester az egy jó színész is, nem?
2: Részben igen, ez tényleg így van. Jobban szeretem a ceremónia mesterséget. Nagyon különleges esküvőket szervezek. Volt már Star Wars-os, szerb-magyar páros, rendőr, néptáncos páros, most egy kerékpáros esküvőt szerveztem. Elmondom, mi a titka egy jó esküvőnek, és aki esküvő előtt áll, az hallgasson rám, akár sok pénzt is spórolhat ezzel. Nagyon jó szervezése titka. Tehát, ha felírod azt, hogy te mit szeretnél, és ha azt csinálod, amit én mondok, vagy amit az esküvő szervező mond, akkor jól fog működni. Mondok példákat, például írunk egy névsort, és akkor odaírjuk mellé, hogy melyik vendégnek mi a helyzete. Például Kriszti élettársa angol, nem beszél magyarul. Ez egy fontos szempont, mert ha oda megy valaki hozzá, nem fogja érteni, vagy ha ott áll a sarokban karba tett kézzel, és nem táncol a többiekkel, nem tudja, hogy most tánc van, mert nem tudja, hogy neki is be kell állnia. Vagy valaki mondjuk laktóz, gluténmentes étkezést folytat, ezt is külön fel kell írnunk. Vagy ilyesmi, körülbelül.
1: Oda kell figyelni mindenre. Így van-e mostanság divat az esküvők terén, ami ilyen divat hullám? Nem tudom, az én esküvőm az idén volt 25 éve, mi ugye, akit te ismersz, a feleségemmel idén ültünk meg a 25-et, az még egy ilyen klasszikus esküvő volt. Van-e valami, változnak az esküvők, extrém emberek lesznek erre, vagy ez mindig az adott pártól, meg picit rajtad is múlik azért?
2: Az adott pártól függ, de egyébként azt látom, hogy az emberek nem szeretnének esküvőt. Képzeld el, hogy nagyon sokan ágálnak ezzel, aki összeházasodik, sokan vannak úgy vele, hogy inkább csak a szűk családot hívják meg. Elvész az a hagyomány is, hogy az emberek meghívják akár a polgármesterírót, vagy a templomba a barátokat, kollégákat. Már nem szoktak ilyet se képzeld el, furcsa. Akik igen, azok nagyon kedvesek, de nagyon jól csinálják, és utána a családdal elmennek vacsorázni. Én úgy gondolom, régen is így volt, hogy a falu népét összehívták, és akkor mindenkinek ott kellett lenni egy esküvőn, szegénynek, gazdagnak egyaránt, hogy örüljenek együtt a párral. Ha vacsorára nem voltál hivatalos, de ott kellett, hogy legyél. És akik szervezik, azok meg nagyon sok pénzt költenek rá. És ha meghívsz mindenkit egy esküvőre, ez tényleg sokba kerül, tehát inkább válogass, hogy kit szeretnél meghívni, ha nincs sok pénzed, és inkább olyan embereket hív meg, akik közelebb állnak hozzád. Nem rokonsági fokon, hanem a szívedhez. Például ellenséget ne hívj meg az esküvődre, ezt most tanácsolom, mert találkoztam olyan esküvővel, ahonnan ki kellett tessékelnem embert, mert ott elkezdett raplizni, hogy neki nem tetszett valami.
1: Ezek nem vidám dolog, de kedves házasság előtt állok, akkor most remélem itt álltok János szavait, fogadjátok meg, ha valaki nyilván tudja. Most pedig megint zenélünk, aztán jövünk vissza ide, Cegédre, a Kossuth-toborzóra.
0: Manna FM, kanapé.
3: Abszurd viszonya, belelesnem van-e, merszem még? új dallam, hát ez micsoda? Idegen

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. I know I can

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a kanapé adását, a helyszín még mindig Cegléd, ugyanúgy tőlünk, amikor zenét hallgattak, sör még van előttünk, egy picike, Adi Csánsa beszélgetek, aki ugye ceremóniamester. A ceremóniamester tulajdonképpen egy modernkori vőfély, vagy van valami különbség a kettő között?
2: Jól látod a helyzetet, én annak tartom egyébként. Vannak rossz ceremóniamesterek, melyeket nem mondok, mert én sem tudom, hogy kik azok, akik csak ennyit jelentenek be, és itt van a leves, tessék jobbra állni, ott van a fotózás. Ez nem ceremóniamesterség. A ceremóniamester ugyanazt csinálja, amit a vőfély, csak nem mond verseket. Ugyanúgy kikérjük a mennyasszonyt, bolond mennyasszony lesz, ugye egy beöltözött férfi logikusan, vagy elmennyasszony, vagy elköszöntjük a szülőktől, kikérjük a fiatalembert, hogy már férfivé érett, stb. Stb. Tehát, hogy mi ugyanazt csináljuk, ugyanazokat a hagyományokat, ceremóniamesterek, csak már nem verselünk. Nincs az a megalázás, mint régen volt ezekkel a nemi szerves, leveses dolgokkal, tehát nincs ez, mert nincs szükségük az embereknek, félnek is ettől, ezért nem ismernek sokan szerepelni, ha felkérjük a vendégeket. Tehát olyan nagy különbség nincs egy modern vőfély, mondjuk.
1: Mikor ismerkedik meg a ceremóniamester a párral, ugye hát valami kapcsolatnak azért kell, hogy legyen közöttetek. Teszem azt, mondjuk az esküvő van mondjuk augusztus 18-án. Ideális esetben mikor ismerkedik meg őket? Február, március, április, mikor? És utána együtt dolgoztok, együtt tervezitek, és egy közelebb kerültek egymáshoz, gondolom én.
2: Van, hogy ismeretlen párokkal futok össze, felhívnak telefonon, egy ismerős beajánl, akkor egy semleges helyen kell, hogy találkozunk, sem náluk, sem nálam, mondjuk egy kávézóban, ahol senki nincs otthon, én felteszem a kérdéseimet, nekik jegyzetelni kell azt, amit én mondok, kötelező, mert el fogják felejteni. Ők elmondják, hogy ők mit szeretnének, hol találkozik a véleményünk, mint például most Imre és Eliza kerékpáros esküvője, szerveztük, ami tegnap volt, és nagyon nagy sikert aratott az autómentes napon, ugye, mert kerékpárral mentünk, egy tandemmel, ők, én egy velocipéddel, és mögöttünk 40-80 kerékpáros, követte minden eseményét az esküvőnek, és aztán becsatlakoztunk a több száz kerékpároshoz. Tehát, hogy nagyon jól megszerveztük, attól függetlenül, hogy nem tudtuk, hogy aznap van a kerékpáros nap.
1: Elég extrém dolog, de volt esetleg még ennél is extrém kérés, vagy extrém hangulat a mögötted lévő esküvőkben?
2: Annyira nem. Általában körülbelül fél évvel előtte keresnek fel a párok, de van, aki előtte egy-két héttel, olyan is volt már, mert szükségük volt valakire, mert lebetegedett aki szervezte, vagy valami más programot talált ki magának. Ekkor, ahogy mondtam, leülünk egy semleges helyen, megbeszéljük, hogy mit szeretnénk, és adok nekik házi feladatot, hogy mit kell elintézniük. Ami fontos, ezt most így nem fogom elmondani, mondjuk a meghívók, hogy kinek nem, kinek igen, mikor, kinek kell szólni, honnan lehet ilyen-olyan dolgot rendelni olcsóbban, stb. Ez a házi feladat. És mindig jelenteni kell nekem messengeren, vagy telefonon, vagy üzenetben, hogy hogyan állunk a dolgokkal, én is mindig kérdezem, nem piszkálva őket, hogy sikerült-e ezt elintézni, nem, akkor adok egy másik telefonszámot, stb. És aztán még egyszer találkozunk később, még egyszer egyeztetjük a dolgokat, és utána már szinte csak az esküvő van. De addig is értekezünk rendszeresen, ugye az internet valamelyik ágában, SMS-ben, messengeren, vagy valamilyen fórumon, akár fotó, vagy bármi. Nekem fel kell vennem a kapcsolatot mindenkivel. A fotósokkal, a szakácsokkal, a szervezőkkel, a dekoratőrökkel, a fotósokkal, videósokkal, az egyházi személyzettel, ha van, akár a polgármesteri hivatalban lévő. Tehát, én rengeteget telefonálok ezért, rengeteget írok, és azért, hogy ez jó legyen. És akkor így működik. És akkor nem lesz hiba.
1: Tehát szumma-szummárom egy ceremóniamesterrel vidámabb, és akkor gördülékenyebb egy esküvő, nem?
2: Ez így van. Jártunk már úgy, képzeljétek el, hogy én szerveztem egy nagyon pici esküvőt, ahol a 60 főről a Covid és minden más miatt 15 főre csökkent. Itt nem lehet olyan poénokat megtenni, mondjuk egy 250 fős lakodalmon, ahol kihívok 20 férfit, megviccelem őket, és a többiek 200-an nevetnek rajtuk. Itt 15 embernél is ugyanazokat a dolgokat valahogy át kell szervezni, és működik. És nagyon jó volt ez a 15 fős lakodalom is, és kicsi volt, de izgalmas.
1: Kedves aggató, hogyha esküvő előtt áll, akkor ne sokat gondolkodjon, hogy kell-e ceremóniamester vagy nem, a válasz egyértelműen kell. 98 mondat Manna FM, a kanapé még mindig Ceglédől, hamarosan folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM, a kanapé hamarosan folytatódik.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést itt Ceglét főterén Radics Jánossal, aki ceremóniamester, moderátor, fotoriporter, és volt erre most nem beszélünk, de arról viszont igen, hogy te született budapestiként, egyszer csak 26 éve gondoltál egyet a feleségeddel, és elköltöztetek vidékre. Hova és miért?
2: Nem teljesen így van. Képzeld el, hogy nem önakaratunkból költöztünk el, de végül is igen. Amikor összeházasodtunk, úgy volt, hogy fogunk lakni egy helyen, de az nem sikerült. A feleségem szüleihez nem mehettünk, az én szüleimnél meg nem fértünk volna el, és volt egy kedves barát, ismerős család, akiknek volt egy háza Nagykőrösön. És akkor megnéztük, és akkor azt mondtuk, hogy jó, hát ez teljesen lakható ez a hely, és akkor oda költöztünk 27 évvel ezelőtt, és eleinte úgy tetszett, mert nagyon csendes, aztán túl csendesnek találtuk Budapest után. Én Cseperről származom, feleségem pedig Békásmegyerről. Egy önkéntes munkán ismerkedtünk meg, ahol 14 országból, voltak a világ minden részéről önkéntesek, és együtt dolgoztunk, és ott ismerkedtünk meg, és ennek nagyon örülök 27 év után is.
1: Mennyit változott a véleményed? Ugye először csendes volt, aztán még csendesebb, és most 26 év után mennyire örülsz, hogy ezt a nem is döntés volt, hanem a sors így hozta, hogy Nagykőrösre kerültél?
2: Többször el akartunk onnan költözni más helyekre, például a Bakonyba is egyszer, aztán valamiért nem sikerült, de valószínűleg jó Isten akarta így. Nagyon sokan megnézték a házunkat, rekordmennyiségű megtekintése volt az ingatlanosoknál, és sehogy nem kellett elképzelni, de rengetegen nézték meg ott is, és személyesen is eljöttek, és aztán kérdezte az ingatlanos, hogy mi a baj, és mondtuk, hogy semmi, mi Istenre bíztuk. Ha Isten úgy gondolja, hogy mi jó helyen vagyunk, akkor nem tudjuk eladni. És mondta, na akkor itt a titok, mert ugyanis hogy nem sikerült eladni a házat, és lehet a szerződésünk, jött a Covid, és képzeld el, hogy ott a munkahelyen, ha egyezkedek, valószínű, hogy engem rúgtak volna ki elsőként, vagy küldenek el. Kettő egy félig kész házban ott ragadni nem lett volna jó. Úgyhogy hálás vagyok a jó Istennek is, hogy ott tartott bennünket Nagykörösen, aminek most már nagyon-nagyon örülök, és nagyon szeretem azt a város, megszerettem sok idő alatt. Ott is van egy kézműves korzó nevű rendezvény, amit rendszeresen havonta egyszer megtartunk a helyi kézművesekkel, és ebben is nagyon sok részt vállalunk. A feleségem tanfolyamokat tart a helyi kultúrházban, tehát nagyon jól megtaláltuk a helyünket. Ott voltam fotóriporter is például.
1: Aktív részesei vagytok a városnak. Igen. Ez a gyűjtmenség, ez még létezik, vagy ez idővel elmúlik? Tehát 26 éve él egy helyen. Arra az még gyűjtmennek mondja magát, vagy ahogy Nagy Feró mondotta volt egyszer, nejlonparaszt, hogy a Megyerről költözött vidékre, hát én nejlonparaszt vagyok, mondta én, maradjunk el a gyűjtmennek, az fokkal PC-b. Tehát még érzed annak magadat, vagy már nagykörösi szívdobog benned?
2: Képzeld el, hogy már inkább nagykörösi szívdobog bennem. Egyébként mondhatjuk, hogy nejlon panaszt vagyok, hiszen most egy kunkalap van itt mellettem, egy szép árvanyány hajjan, és egy pityés mellény, és egy parasztink, ugye a Szakál és Bajusz Fesztivál miatt, de jól érzem magam ott, ahol vagyok, és már inkább vágyódom Nagykőrösre, mint Budapestre. Most egy ideig, egy 3 hónapos tanfolyam miatt Budapestre jártam rendszeresen fel, sőt, ott is aludtam egy ilyen hotelben, vagy kollégiumban, és nem tetszett annyira a budapesti lét. Elszoktam tőle. Visszaszokható, és működik, de én úgy gondolom, hogy egy embernek kell egy talpalatnyi föld, ahol elfér, akár legyen ez egy pici virágos kert, vagy egy erkély, vagy valami, de valami zöldre szükséged van, hogy ott legyen.
1: Kedves hallgatók, remek végszó mondhatnám, és ezt az elmúlt egy órában egy szerintem igen érdekes emberrel sikerült megismertetni önöket, Radics Jánossal. Most nem sorolom fel azt a sok mindent, amit ő csinál, de szerintem, hogyha Nagykőrösön vagy Cegléden, vagy a környéken járnak ilyen napokon, városnapokon, jellegzetes bajszáról, illetve arról, hogy néha fellép a színpadra, vagy néha odalép önökhöz, főleg Cegléden, hogy nincs kedved esetleg a Bajusz Fesztiválon részt venni, akkor ő lesz az. Úgyhogy ezt kövessék, rengeteg jó dologról beszéltünk. Még valamit utána hadd kérdezzek, hogy mi az egy dolog, amiért jobb Nagykörös, mint Budapest? Ha csak egyet emelhetsz ki, akkor melyik az? A talpalatnyi föld, vagy a nyugi, a csend, mi az?
2: Ez így mind, amit elmondtál, és az, hogy ott van az otthonunk, saját házunk, és valószínű Budapesten nem tudtunk volna ilyen kertes házat venni, és a gyerekeink ott nőttek fel, és jó érzés az, hogy lehetnek állataid, meg egy kis zöld, és hogy ott vannak a szeretteid.
1: Na mindez, jó egészséget kívánok, János, köszönöm szépen, hogy szakítottál rám néhány időt, egészségedre, és remélem még találkozunk. Kedves hallgatók, ez a Kanapé volt Ceglédről, hamarosan folytatjuk.
0: Kanapé, Manna FM.

0: Ez volt a kanapé első 3 órája. Remélem tetszett nektek, ha igen, akkor velem a jövő héten újra találkozhattok. Igyekszem akkor is érdekes témákat hozni. Ti azonban most nem menjétek sehova, hiszen tudjátok, a kanapé folytatódik. Én Puc Attila voltam, találkozunk a jövő héten, a viszonthallásra.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: Varsóba tartó vonatot talált el egy drón az ukrán-lengyel határ közelében. Balettművészek követelnek változásokat az operaházban. Marad a változékony idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Robbanások voltak az ukrán-lengyel határon. Orosz drónok egy benzinkutat találtak el az egyik forgalmas közúti átkelőnél az ukrán oldalon. Találat érte a Kijev és Varsó között közlekedő személyszállító vonat mozdonyát is, amikor a szerelvény 2 kilométerre volt a lengyel határtól. A vonatot megállították a határon, az utasokat kimenekítették a szerelvényekből. Az Ukrajna nyugati részét ért orosz támadás miatt ideiglenesen leállították a forgalmat az összes lengyel-ukrán határátkelőn. Közben az orosz légvédelem csaknem 400 ukrán drónt lőtt le 15 régióban. Tatárföldön 2 meghaltak, 12 megsérültek az ukrán támadásban. Megalakult az új összetételű koszovói parlament. A 120 tagú törvényhozás ülésén 82 képviselő vett részt, mert politikai patthelyzet alakult ki a parlamenti alelnökök megválasztása körül. A második legnagyobb parlamenti erő, a koszovói demokrata párt képviselői így nem voltak ott az ülésen. Amennyiben sikerül megválasztani a törvényhozás elnökét és alelnökeit, a következő lépés az új kormány felállása, majd az államfő megválasztása lesz Koszovóban. Idehaza az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényről is dönt jövő héten az országgyűlés, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta, hétfőn napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény. 20 millió forintot fizetett vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatásból Radics Béla fideszes parlamenti képviselő Tradíciókért nevű alapítványa. Egy másik 15 milliós támogatást nem utaltak vissza. Az RTL a dokumentumok alapján arról számolt be, hogy amikor az alapítvány a 15 millióra pályázott az NKA-nál, a pályázati lapon üresen hagyta azt a részt, ahol fel kellett tüntetni, mire kérik a támogatást. Az NKA támogatások ügyében korábban a kormány és a NAV is vizsgálatot indított. Több mint 100 egykori és jelenlegi balettművész, koreográfus és kulturális szakember követel változást a Magyar Állami Operaház Balett Társulatának ügyében. Az aláírók arra kérik az új kulturális kormányzatot, hogy ne bízzanak meg olyanokat vezetői szereppel, akik az elmúlt 16 évben közreműködtek a művészek elleni munkaügyi perekben. Változóan felhős lesz az idő, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Kisebb esőre, záporra, élénk széllökésekre, főként a Dunántúlon kell számítani. Napközben 20-25, este 12-18 fok várható.
1: Manna, ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
3: Kellemes mannázás, sziasztok! Vasárnap délután van, és a 98.6 Manna FM kanapéját hallgatjátok velem, Argyelán Krisztával. Mondom is, hogy a következő 3 órára mivel készültem. Itt lesz Kohári Éva gasztroblogger, a Gluténmentes Ízlék Facebook csoport alapítója, osztrák császármorzsát és brownie kekszet is fogunk készíteni majd. Aztán a pénzügyi percekben annak járok utána, hogy megéri-e adóstársat bevonni szülőként egy hitelügyletbe. Az utolsó órában pedig szeptember a fogápolás hónapja, úgyhogy egy picikét a suli kezdés kapcsán a gyerekek fogápolására fókuszálunk majd. Szigmával kezdek, gyertek velem, kezdjük együtt a kanapét.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Köszönöm, hogy velem rádióztok, ez a 98.6 Manna FM életörömzene, és benne más tartól is a kanapé, amiben szokás szerint Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlék Facebook csoport alapítójával szeretnénk azoknak segíteni, akik valamilyen speciális diétán vannak, mégse szeretnék megfosztani a családtagokat, különösen a gyerkőcöket, a finomságoktól, amik például az uzsonnás dobozba is kerülhetnek. Éva, szeretettel köszöntelek a vonal túlsó végén, és akkor lássuk, hogy mivel készültél nekünk mára.
1: Sziasztok! Hát arra gondoltam, hogy ma egy főételt és egy desszertet hozok, tehát ami lehet főétel is és desszert is, és egy kekszet, hogy így az iskola óvoda indulásnál egy picit megédesítsük így a napjainkat. Az első az egy osztrák császár morzsa lenne, természetesen gluténmentesen, a keksz pedig egy ilyen brownie ízvilágú, én csak szeretett csomagnak hívom, mert nagyon töményen csokis, nagyon édes, és ilyen tényleg a szeretetet árasztja magából ez a keksz, ha ilyet lehet mondani.
0: Kezdjük a morzsával, de miért osztrák?
1: Igen, ugye kettőfajta császármorzsát ismerünk, használunk, ki ezt szereti jobban, ki azt szereti, a másikat szereti jobban. Az osztrák császármorzsa az egy sok tojásból, lisztből, tejből álló tészta, ami tulajdonképpen nagyon hajaz a piskótára, tehát egy ilyen nagyon-nagyon kis puha, lágy tésztát fogunk kapni. A mi eredeti császármorzsánk pedig a tej és a kevesebb liszt mellett grízt tartalmaz. Az egy kicsit olyan szárazabb, teljesen más állagú, mint ez az osztrák császármorzsa. Én személy szerint az osztrák császármorzsát szeretem jobban, mert gyerekkoromban sem rajongtam ezért a grízes verzióért. Én ezt mindig csak nyögvenyelős morzsának hívtam, és rengeteg lekváról tudtam csak megenni. Természetesen azt is el lehet úgy készíteni, hogy ne szárítsuk ki annyira, hogy ne legyen annyira nagyon száraz, de ez tényleg ízlés kérdése, hogy ki melyiket kedveli jobban. Ugye nálunk inkább ezt a grízeset szokták készíteni, a mi esetünkben a gríz helyett ugye az glutén tartalmaz, mi rizsdarával használhatjuk, tehát akinek van egy jól bevált receptje, ilyen grízes császármorzsa receptje, de gluténmentesen kell étkeznie, nyugodtan az eredeti receptbe a grízt cserélje le rizsdarára, a lisztet pedig valamilyen gluténmentes univerzális lisztkeverékre, és ugyanúgy el lehet készíteni.
0: Belevágunk nem sokára akkor az elkészítés módjába, és Éva megígéri, hogy a trükköket is elárulja nekünk, majd osztrák császármorzsát készítünk elsőként itt a 98.6 Manna FM kanapéjában, a vendégem pedig Kohári Éva gasztroblogger, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítója, aki várja a ti hallgatói kérdéseiteket is, amik jöhetnek akár SMS-ben, Viberen is 0677 1098 6.

0: Kellemes rádiózást a Manna kanapéban. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és Kohári Éva gasztroblogger, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítója a vendégem, akivel először osztrák császármorzsát készítünk. Na hát hogyan, miben kell készíteni ezt a finomságot? Van-e ennek valami trükkje?
1: Az osztrák császármorzsánál, ugye mint a magyar császármorzsát is, általában serpenyőben szoktuk készíteni, serpenyőben sütjük meg egyik oldalát, másik oldalát, majd a serpenyőben összedaraboljuk. Amire itt különösképpen figyelni kell, hogy nem szabad magas hőmérsékleten sütni, inkább alacsonyabban, hosszabb ideig, de ugye nagyon könnyen oda tud így is kozmálni, és desszert helyett széntablettát tudunk belőle sütni, úgyhogy nekem ehhez van egy nagyon jól bevált módszerem, egy pár perccel tovább tart ugyan a sütés, de biztos, hogy nem tudjuk oda égetni, én sütőben szoktam elkészíteni, majd amikor elkészült ez a kis piskóta jellegű tészta, utána darabolom össze, és forgatom át egy ilyen vajas, megkaramellizált cukorban. Elmondom mind a kettőt majd így a recept végén.
0: Na ugorjunk neki a császármorzsánknak, mi kell hozzá?
1: Na, ami szükséges nekünk hozzá, ez egy ilyen 4 főnyi adag, tehát egy nagyobb serpenyőre való adag, 4 darab emmes méretű tojás, 1 csipet só, 40 g cukor, 1 teáskanál vaníliaaroma, vagy vaníliás cukrot is használhatunk hozzá, 300 g tej, aki tejmentes diétában használja nyugodtan növényi italt, 200 g gluténmentes önkelesztő lisztkeverék, vagy valamilyen univerzális lisztkeverék, és akkor ehhoz egy csipet kis sütőport is lehet esetleg adni, hogy még kicsit ilyen lágyabb, puhább legyen a piskóta. A sütéshez, amikor már ez az egész piskóta majd elkészül, a sütéshez szükségünk lesz 40 g vajra vagy növényi vaj alternatívára, még 30 g vajra vagy növényi vaj alternatívára, és 2-3 evőkanál cukorra, isteni finom, hogyha sima cukor helyett barna cukrot vagy nátcukrot használunk.
0: Kimértük a hozzávalókat, hogyan kezdjük?
1: A tésztához a tojásokat válasszuk szét, a tojásfehérjét egy csipet sóval keverjük kemény habbá. A tojássárgáját a cukorral keverjük fehéredésig, adjuk hozzá a vaníliaaromát, a tejet és a lisztkeveréket, majd keverjük csomómentesre. A tojáshabot ehhez a sárga masszához több részletben óvatosan forgassuk hozzá spatulával, ugyanúgy, mintha piskótát készítenénk. Egy nagy serpenyőben olvasszuk föl a 40 g vajat, és kenjük át vele az oldalát is. Ehhez öntsük a tésztát, és fedjük le. Hogyha tűzhelyen készítjük, akkor nagyon figyeljünk arra, hogy a közepesnél kicsit kisebb lángon süssük, 6-8 percig, majd fordítsuk meg, és fedő nélkül süssük további 5-6 percet, míg teljesen át nem sül. És akkor utána kell összevagdosni, de mondom a sütőben készült verziót is.
0: De csak egy kis életörömzene után, addig is Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítójával töltjük ezt az órát itt a Manna kanapéban.

0: 98.6 Manna FM, Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életöröm zene.
0: Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: kellemes rádiózást, jó, hogy letettétek a voksotokat a vasárnapi kanapé mellett. Köszönöm szépen, Argyelán Kriszta vagyok, és Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítójával. Ott tartottunk, hogy elmondod nekünk, hogy hogyan is kell csinálni császármorzsát, osztrák császármorzsát sütőben.
1: A sütőt melegítsük elő 160 fokra, ugyanúgy tegyük a serpenyőbe a masszát. Itt nagyon figyeljünk arra, hogy olyan serpenyőt használjunk, aminek a füle nem műanyag, tehát berakható a sütőbe, tehát ez tényleg egy fontos lépés, ki ne maradjon. A fedővel együtt tegyük bele a sütőbe, 15 perc sütés után emeljük le a fedelét, majd a 20-25. Perc körül, tehát ugye a kezdettől számítva, nem a 15 perctől, fordítsuk meg a tésztánkat, és süssük még további 6-8 percig. Így a sütőben is átsül a teteje, és az alja is, tehát már olyan szép aranybarna lesz tőle. Én ezután kiszoktam venni a serpenyőből, és egy késsel szoktam földarabolni. A serpenyőbe olvasszuk föl a 30 g vajat, adjuk hozzá a cukrot, és folyamatos keverés mellett így karamellizáljuk meg. Ehhez tegyük vissza a feldarabolt tésztánkat, és néhány percet így sütögessük, forgassuk át benne, hogy jó ilyen kis karamellás cukor így rátapadjon, és így a széle ropogósra sül ennek a piskotának, a belseje pedig ilyen nagyon jó kis pihepuha marad. És akkor nyilván tetszés szerint, ízlés szerint tálaljuk lekvárral, vagy porcukor, ki mivel szereti. Én ehhez nagyon szeretek fahéjas, ilyen szilva szószt készíteni, akkor a szilvákat kis nátszukorral, barna cukorral, egy kis fahéj rúddal összerotyogtatom, majd amikor teljesen puhára főtt, akkor botmixerrel pürésítem, még le is szoktam szűrni, hogy tényleg olyan sejmes legyen ennek a szilva szósznak az állaga, és ezzel szoktam meglocsolni. Úgyhogy szerintem ez egy ilyen igazi őszi kis második fogás vagy desszert, amit kell lenne kihagyni.
0: És akkor mi a másik szeretett süti néven futó finomságod mára?
1: Hát ez a brownie kex, ugye aki szereti a brownie-t, az eredeti brownie-t, aminek egy picit ugye roppan a tésztának a széle, belül pedig olyan nagyon lágy marad, olyan igazán krémes szinte kenhető, akkor ezt a kekszet is biztosan szeretni fogja, nagyon egyszerű az elkészítése, és tulajdonképpen teljesen hozza magát ezt a brownie ízvilágot, mert ez a keksz is kívül kap egy ilyen ropogós kérget, és belül megmarad az a lágy belső, úgyhogy itt nagyon figyelni kell arra, hogy véletlenül se süssük túl a kekszet, mert ha kicsit tovább sütjük, akkor megkeményedik ugye a belseje is, és akkor ízben ugyan nagyon finom lesz, de nem az a lágy belsejű kekszet kapjuk.
0: Na, belevágunk nem sokára akkor a brownie elkészítésébe is. A vendégem a 98.6 Manna FM kanapéjában Kohári Éva gasztroblogger, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítója.

0: Üdvözlet a vasárnapi kanapé, sziasztok! Finomságokat készítünk a konyhában, és azok is tudnak belőle falatozni, akik gluténérzékenyek, hiszen Kohári Éva gasztroblogger, a Gluténmentes Ízlék Facebook csoport alapítója már régóta kísérletezik olyan finomságokon, amik megszólalásig hasonlítanak az igazira, de gluténmentesen készülhetnek. Azt mondtad, nálatok szeretett süti néven fut egy igazi csokis mennyei brownie kex, hát akkor vágjunk bele az elkészítésbe.
1: Ezt is el tudjuk készíteni természetesen tejmentesen is, de használhatunk hozzá valódi vajat mindenki a diétájának megfelelően. Szükségünk van hozzá 2 darab emmes méretű tojásra, 150 g porcukorra, 200 g étcsokoládéra, 80 g vajra vagy növényi vaj alternatívára, 15 g holland kakaóra, 115 g gluténmentes univerzális lisztkeverékre és egy csipet sóra.
0: Mi az elkészítés menete, Éva?
1: Az étcsokoládét és a vajat vízgőz felett olvasszuk föl, majd ezt teljesen hűtsük le. A tojásokat keverjük habosra a porcukorral, ehhez öntjük hozzá a csokis masszát, és keverjük alaposan össze. Ehhez szórjuk a kakaóport, a lisztkeveréket, a sót, és keverjük át csomómentesre. Egy rettenetesen lágy, ilyen teljesen krémes állagú tésztát fogunk kapni, ettől senki ne ijedjen meg, mert ennek pont ilyennek kell tenni. Ezért érdemes betenni a hűtőbe. Én általában a fagyasztóba szoktam egy olyan fél órára, 40 percre, ugye sokkal gyorsabb, mint hogyha hűtőbe tesszük, egészen addig, amíg így jól megszilárdul ez a tészta. Utána használhatunk ilyen fagyis kanalat az adagoláshoz. Én nem szoktam azt összekenni, mert szerintem sokkal macerásabb kiszedni belőle, úgyhogy én egy evőkanállal merítek ebből a jól lehűtött tésztával, vagy tésztából, és ebből formázok gombócokat. És itt nagyon fontos az, hogy úgy tegyük a sütőpapírral, bélelt tepsibe ezeket a gombócokat, hogy utána véletlenül se lapítsuk ki. Tehát maradjon így szépen egyben a gombócunk. Ez úgy is fog maradni, mert tök jól lehűlt a tészta, tehát ez tényleg nem fog megmoccanni. 180 fokra előmelegített sütőben, alsó-felső sütésen süssük készre 12, maximum 15 perc alatt. Tehát a 12-nél még olyan isteni ilyen krémes a belseje, a 15-nél egy picit szilárdabb, de még mindig krémes. Ebből a mennyiségből 12-15 darab kekszet tudunk formázni. Én szeretem egy picit nagyobbra hagyni, úgyhogy 12 darabot szoktam 12 percig. Nekem ez a legtökéletesebb belőle.
0: Nagyon szépen köszönöm, és mindenkinek finom falatokat kívánok az iskolában is.
1: Így van, én is nagyon szépen köszönöm, és kitartást kívánok mindenkinek. Sziasztok!
0: Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlék Facebook csoport alapítójával töltöttük ezt az órát, és Éva finomságokat hozott nekünk, mind a 10 ujjunkat megnyalhatjuk, akár az osztrák császármorzsa, akár pedig a brownie kex miatt is. Hogyha visszahallgatnátok szívesen, mert nem tudtátok megjegyezni, leírni a hozzávalókat, vagy éppen a sütés trükkjét mulasztottátok el, akkor semmi gond, a Manna podcastján elérhetővé teszem majd ezt a beszélgetésünket is, akár iTunes-on, akár Spotify-on kereshetitek, vagy www.manna.fm.hu, hallgasd vissza, menüpont.

4 óra után is folytatódik a Manna kanapé, és egy fontos témával, a hitelbe bevont szülői adóstárs témájába fogunk belevágni Argyelen Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével, de az Impossible is jön majd az óra elején.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
1: Reklám hangzott el.
3: Nincs magyar sérültje a horvátországi tűznek. Az ügynökakták feltárásáról is dönt holnap az országgyűlés. Marad a változékony idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Nincs magyar sérültje a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek, tájékoztatta a Krónikát a külügyminisztérium. Hangsúlyozták, egy 40 fős magyar csoportot azonban evakuáltak Milnából. Az érintettek biztonságban vannak, hazatérésükhöz nem kértek konzuli segítséget. Hozzátették, a térségben védelemre regisztrált magyar családot nem kellett kimenekíteni, ők nem a tűzzel közvetlenül érintett területen szálltak meg. Megalakult az új összetételű koszovói parlament. A 120 tagú törvényhozás ülésén 82 képviselő vett részt, mert politikai patthelyzet alakult ki a parlamenti alelnökök megválasztása körül. A második legnagyobb parlamenti erő, a koszovói demokrata párt képviselői így nem voltak ott az ülésen. Amennyiben sikerül megválasztani a törvényhozás elnökét és alelnökeit, a következő lépés az új kormány felállása, majd az államfő megválasztása lesz Koszovóban. Idehaza jövő héten ismét két napon át ülésezik az országgyűlés. Holnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik az ülés, kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Pest vármegyei Csobánkán, a Hevesi Mátra-Derecskén és az Alai Puszta-Szentlászlón polgármestert és képviselőket is választanak, mert a helyi képviselőtestületek feloszlatták magukat. A Baranyai Siklóson pedig a szerb nemzetiségi választók települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választanak. Több mint 100 egykori és jelenlegi balettművész, koreográfus és kulturális szakember követel változást a Magyar Állami Operaház Balett Társulatának ügyében. Az aláírók arra kérik az új kulturális kormányzatot, hogy ne bízzanak meg olyanokat vezetői szereppel, akik az elmúlt 16 évben közreműködtek a művészek elleni munkaügyi perekben. Megérkezett Dakarba az ifjúsági olimpiai játékok lángja. A fáklyával holnap országos körútra indulnak, majd a világesemény hivatalos megnyitójára térnek vissza a fővárosba. Az afrikai országban október 31-e és november 13-a között 2700 versenyző mérkőzik meg egymással 35 sportágban. A nemzetközi megmérettetésen 14 és 18 év közötti sportolók vesznek részt. Változóan felhős az idő. Kisebb esőre, záporra, élénk széllökésekre, főként a Dunántúlon kell számítani. Napközben 20-25, este 12-18 fok várható.
0: Manna, ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
4: 4 óra után is köszönöm, hogy a Manna FM 98.6-ot választottátok. Én Argyelen Kriszta vagyok, és ebben az órában már a pénzügyi percekben azoknak szeretnénk segíteni, akik szeretnének bevonni valakit adóstársként egy hitelbe. Hogy ilyenkor szóba jöhet-e a szülő, és ha igen, akkor milyen módon? Erről fogunk beszélgetni mindjárt Argyelen Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével. De még jön az Impossible. 98.6
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kellemes rádiózást, ez a 98.6 Manna FM életörömzene. A pénzügyi percek startol most, ebben az órában Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője lesz a vendégem, és Réka küldött e-mailben nekem egy kérdést az argyelan.krisztina@mannafm.hu-ra, amire úgy döntöttünk, hogy egy teljes adást szentelünk, mégpedig a kérdés így hangzott, hogy megéri-e szülőt bevonni adóstársként egy hitelügyletbe?
1: Egy hiteligénylésnél ma már nem, főleg a lakásvásárlásról beszélünk, nem 1-2 millió forintról szoktak az emberek beszélni, sőt, nem is 10 millió forintokról. Gyakorlatilag az átlagos kölcsönösszeg az már 28 millió forint körül mozog. Azért ez egy jelentős összeg, amihez egy komoly törlesztő részlet, több 100 000 forintos törlesztő részlet is társul. Általában nyilván a törlesztő részlet függ a kamattól is, és a futamidőtől is. Nagyon sokszor problémaként felmerülhet az, hogy az érdeklődő adósnak gyakorlatilag a fizetése nem bírná el azt a törlesztő részletet, amelyet a bank elvár, vagy amelyet meg kell fizetni. Ugye itt jogszabályi korlátok és banki szabályokról is beszélhetünk. A jogszabályi korlát azt mondja ki, hogy a 800 000 forint alatti fizetéssel rendelkező személy az gyakorlatilag a fizetésének legfeljebb a felét fordíthatná hiteltörlesztésre. Ha a 800 000 forintot eléri a fizetése, akkor pedig a 60%-át.
0: Van, ami még itt beleszámít a matekba?
1: Ennél a számításnál figyelembe veszik a már meglévő hiteleket is, amelyeket az új kölcsönfelvétele során nem fizet vissza. Az érdeklődő, tehát hogyha valakinek van 100 000 forint törlesztő részlete, és ez mondjuk nem egy kiváltó hitel, és nem ezt a hitelt váltja ki, fizeti vissza az adós az új kölcsönből, akkor gyakorlatilag ez a 100 000 forint már terheli a fizetését, és további még terhelhető összegebe kell beleférni az új törlesztőnek. Ha most példaként nézzük, valakinek a fizetését tegyük fel 600 000 forint, akkor jogszabályilag 300 000 forintot költhetne. Hiteltörlesztésre ebből, ha van egy 100 000 forintos törlesztő részlete, akkor legfeljebb 200 000 forint mehetne az új hitelhavi részletére. Ezek a jogszabályi előírások, ennél megengedőbbek, lazábbak a bankok nem lehetnek, szigorúbbak viszont igen, tehát dönthet úgy egy pénzintézet, hogy ugyan mondjuk egy 1,5 millió forintos fizetésnek akár a fele is mehetne törlesztésre, de azt mondja, hogy csak 40%-ot enged ebben az esetben, az rögtön azt jelenti, az 500 000-ből a 250 000 forintos havi részlet helyett már csak 200 000 forintos havi részletet lehetne bevállalni.
0: Hogyan lehetne ezen a problémán segíteni?
1: Felmerülhet az, hogy valaki azt mondja, hogy hoz egy másik szereplőt a hitelügyletbe, egy adóstársat, egy társigénylőt, akinek a fizetését szintén figyelembe veszi a bank, és a kettő fizetésnek kell elbírnia együttesen a havi törlesztő részletet. Ha mondjuk ott mondjuk, hogy 1,5 millió forintos fizetés, ugye abból alapvetően 250 000 mehetne törlesztésre, de a 2,5 millióról beszélünk, akkor az már 1 millió forint nettó átlépi a 800 000 forintot, annak már 60%-a mehetne hitelt törlesztésre, azaz 600 000 forintot lehetne már is törlesztő részletre fordítani. Azért ez már jóval nagyobb mozgásteret, jóval nagyobb keretösszeget jelentene. Ez azonban nagyon egyszerű és nagyon lesarkított, legkönnyített megoldás. Fölmerülhetnek problémák.
0: Innét fogjuk akkor folytatni a beszélgetésünket. Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével nézzük meg azt, hogy szülőt megéri-e adóstársként bevonni egy hitelügyletbe.

0: Jó kanapézás, sziasztok, ez a 98.6 Manna FM életöröm zene, és benne a pénzügyi percek, amiben Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével beszélgetünk, és Réka dobott be egy nagyon fontos kérdést, hogy szülőt érdemese bevonni adóstársként egy hitelügyletbe. Ez akkor fordulhat elő, ugye, hogyha kevés valakinek a jövedelme. Ott tartottunk, hogyha már itt két fizetés játszik, és 500-500 ezer forint ez a jövedelem, akkor ez a 800 ezeret meghaladja, tehát a törvényi korlát szerint 60%-a lehet hiteltörlesztés, azaz 600 ezer forint lehet a törlesztő. De felmerülhetnek itt azért problémák. Lássuk, hogy mik.
1: Például nagyon sokan logikusan a szülőjüket szeretnék bevonni a hitelbe adóstársként, társigénylőként. Érthető, hiszen azért a adóstársi szerepkör kötelezettséget, vállalást jelent, felelősséget jelent. Nem fog bárki elmenni egy másik embernek adóstársként, az jellemzően valami rokon, közeli barát, testvér szokott lenni, nagyon gyakran a szülő.
0: Miért van kiemelve a szülő?
1: Mert a szülő, mint adóstársi pozíció magával vonhat más problémákat, olyan problémákat, amelyeket orvosolni kell szintén a vizsgálatok és az igénylés során. Van ugyanis egy másik szabály a bankoknál, ez kifejezetten bank és nem jogszabály előírás, az pedig az igénylők életkorára vonatkozik. Van minimális életkori korlát is, például kiskorú egyik banknál sem vehet fel hitelt, de valahol mondjuk 18 éves kor fölött már lehet hitelt igényelni, valahol mondjuk 20 vagy 22 éves kor fölött lehet már csak hitelt benyújtani, úgyhogy az sikerrel is járjon. És van felső életkori korlát, ami viszont a kölcsön lejáratára szokott vonatkozni. Tehát, hogyha valaki 20 éves futamidőre vesz fel a hitelt, akkor azt fogják megnézni, hogy 20 év múlva hány éves lesz ez a személy, és akkor az akkori életkora nem léphet át egy felső határt. Ez a felső határ pedig bankonként eltérő, tehát egy komoly különbségeket lehet látni. Van, ahol 75 éves kor a felső határ, valahol 70 éves kor a felső határ, valahol 72 éves kor a felső határ, valahol még ennél szigorúbb, akár 65 éves korhatárt is lehet látni.
0: Miért fontos ez?
1: Ha több jövedelmemmel felelő személy van, akkor mindenkinek teljesíteni kell általában ezeket a feltételeket, azaz a kölcsön lejáratakor a szülő nem lehet idősebb, mondjuk ennél a 70-75 éves korhatárnál. Igen, de a szülő jellemzően már idősebb, hogyha valaki mondjuk 30 évesen szeretne lakást vásárolni, akkor az ő szülei lehetnek akár 50-55 évesek is. Ez azt jelenti, hogy akár idősebbek is egyébként, ez azt jelenti, hogy az ő életkorukhoz fogják igazítani a hitel futamidejét, márpedig ha mondjuk valaki 55 éves, akkor mondjuk ha 70 éves korhatár van az adott banknál lejáratkori szabályként, akkor ott maximum 15 éves futamidejű kölcsönt lehetne igényelni. Nem 20 éveset, nem 25 éveset. Hiába a fiatalabb mondjuk az adós. 30 évesen beleférne akár 25 év is, legalábbis az életkori korlátba.
0: Innét még tovább megyünk, és próbálunk erre a helyzetre is megoldást találni. A beszélgető partnerem a 98.6 Manna FM kanapéjának pénzügyi perceiben Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője, és ez a beszélgetés, mint hogy az összes eddigi pénzügyi percünk is megtalálható lesz majd a Manna FM podcastján, iTunes-on, Spotify-on is kereshetitek.

0: Ez a Manna Kanapé 98.6 Manna FM életörömzene. Pénzügyi percek, a hitelbe érdemes a szülőt bevonni adóstársként, mik az előnyök, mik a hátrányok, megbeszéljük a Fine Young Cannibals után még. De most jöjjön a She Drives Me Crazy.
1: Sorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
4: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
5: Az íriszek vagy nőszirmok a legkedveltebb és legismertebb kerti növények közé tartoznak. Földünkön szinte mindenütt elterjedt nemzetségük igencsak gazdag, hiszen mintegy 200-300 faj tartozik ide. Nem tudom, önnek mi jut eszébe ezekről a növényekről elsőként. Az elegáns, kecses megjelenésük és színgazdagságuk. Valóban alig van olyan árnyalat vagy színkombináció, melyet ne találnánk meg közöttük. Valami éteri szépség az, ami jellemzi őket. Tudományos nevük, az írisz is erre utal, aminek jelentése szivárvány, színes sugár, koszorú. A vízparti nőszirom körülbelül 60-90 cm magasan növő fehér, sárga, kék vagy lila virágú, 2-3 cm széles, szárszerű levelekkel rendelkező évelő. Amint neve is jelzi, leginkább nedves, vízhez közeli helyeken érzi jól magát. Ezért ideális választás lehet kerti tavak, medencék mellé vagy esőkertekbe. Ám akkor sem kell lemondanunk róla, ha éppen egyikkel sem rendelkezünk, mert hogy átlagos kerti talajon akár szegény növényként is ültethetjük, ha gondoskodunk számára megfelelő mennyiségű vízről. Teljes napfényt, esetleg fél árnyékot kíván. Fajtái közül a variegált a különlegessége, hogy ezüstös, zöld leveleinek széle krémszínű, amivel igen dekoratív látvány nyújt. Az egész vegetációs időszakban végig. A június végén, júliusban nyíló, kb. 12 cm-es mélylila virágokkal pedig szép kontrasztot alkot. Bármelyiküket választjuk, érdemes őket nagyobb csoportokban ültetni, így egyfajta csokor hatást érhetünk el. Társításban kiválóan illik árnyékliliumok, sáslilmok szomszédságába.
1: Ez volt a Manna morzsa. Manna. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Köszi, hogy ti is itt vagytok velünk, ez a 98.6 Manna FM kanapéja, amiben a beszélgető partnerem Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője, és Réka kérdésére adjuk meg a választ, hogy megéri-e a szülőt adóstársként bevonni egy hitelügyletbe, és ott tartottunk, hogy a szülő életkora és a hozzá kapcsolódó életkori korlát sajnos rövidítheti a futamidőt.
1: A futamidő rövidítése az azt is eredményezheti, sőt, nem eredményezheti, gyakorlatilag eredményezi, hogy ugyanolyan kamat és kölcsönszeg mellett a törlesztő részlet nagyobb lesz. Ez tök érthető, kevesebb részletben kell visszafizetni ugyanazt a felvett pénzösszeget, tehát havonta nagyobb összeget kell fizetni. Így, ami elsőre könnyítésnek tűnik, hogy a szülő jön, és az ő jövedelmét is figyelembe veszik a hiteligénésekor, az itt már átértékelődik, mert potenciálisan lehet, hogy csak rövidebb futamidőt tudunk igényelni, vagy futamidőre tudjuk igényelni a hitelt, azaz nagyobb törlesztőt kell bevállalni, és itt már fölmerül, hogy melyik hatás a nagyobb. Az a hatás nagyobb, hogy a plusz jövedelemmel mekkora mozgástér szabadul fel, és mennyivel nagyobb törlesztőt lehet bevállalni, vagy az a hatás nagyobb, hogy a rövidebb futamidő miatt esetlegesen már nem is annyival emelkedik a törlesztő részlet, hogy ez a nagyobb mozgásteret egy-egyben elviszi, vagy akár meg is haladja a mozgásteret, és újfent korlátba ütközünk, gyakorlatilag a megúró, megemelkedő törlesztő részlet.
0: Mi az, ami itt a szülői bevonásnál még érdekes lehet, és mondjuk érdemes ráügyelni a hitelfelvevőknek?
1: Potenciálisan az is előfordulhat, hogy a szülő már tényleg idősebb, mondjuk 60-65 év körüli, hogy gyakorlatilag a bank azt mondja, hogy ő, mint adóstárs, jövedelmével felelő adóstárs, nem is jöhet be az ügyletbe. Tehát nem tud működni a dolog. De vannak egyébként olyan könnyítések meg lehetőségek, amelyek felmentést adnak az életkori korlát alól. Például van olyan bank, amelyik azt mondja, hogy a nagyobb fizetéssel rendelkezőnek kell a szigorú életkori korlátokat teljesítenie, a kisebb fizetéssel rendelkező az lehet lejáratkor idősebb is. Jelen esetben, ha a gyereknek volt nagyobb fizetése, akkor a szülő jöhet társigénylőként mellé, és akkor az életkori korlátot a gyerekhez fogják igazítani. Ez ezt jelenti. De ez nem általános szabály. Tehát önmagában az, hogy a szülő jönne segíteni, az tök jól hangzik, tényleg nagy segítség tud lenni. A törlesztő részlet bevállalásánál az ő fizetése nagyon sokat tud számítani, de a futamidő életkor szempontjából egyes bankoknál lehet, hogy ez az előny hátrányát tud alakulni, és lehet, hogy a hiteligénylés pont ezen vérzik el, hogy egy idősebb társigénylő kerülne be a hitelügyletbe. Az is fontos, hogyha valaki már közel van a nyugdíjhoz, akkor már a nyugdíjjal fog a bank kalkulálni, azt mondják, hogy 20 évre fölveted a hitelt, rendben van fölveted, mert az életkori korlát alól mentességet kap a szülő, mert mondjuk a gyerek

0: nagyobb fizetéssel rendelkezik, ezért az ő életkori korlátjához igazítják a hitelfutam idejét, de a fizetésnél azt mondják, hogy te már nagyon közel vagy a nyugdíjhoz, mondjuk 5 év van csak az aktív munkakorú idődből, tehát 60 éves vagy, és jó esetben 5 év múlva nyugdíjba mész, akkor a te fizetésedet diszkontált mértékben veszik csak figyelembe, mert azt feltételezik, hogy nyugdíjba mész, ezáltal a fizetésed havi jövedelmet csökkenni fog valamilyen mértékben a jelenleg aktuális mértékhez képest.
1: Na, folytatjuk még innét a beszélgetésünket. Az összegzés is hátra van, a beszélgető partnerem Argyelen József, a bankmonitor.hu vezető elemzője, és a téma, hogy a szülő adóstársként hogyan működhet egy hitelügy.

0: Ez a Manna Kanapé, sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és a pénzügyi perceket hallgatjátok a 98.6 Manna FM-en. Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője kapott egy olyan kérdést, hogy vajon érdemes-e a szülőket bevonni adóstársként egy hitelügyletbe. És ott tartottunk, hogy ha nyugdíjhoz közel áll az a bizonyos szülő, akkor akár az is előfordulhat, hogy egyes bankok nem az aktív jövedelmét, hanem majd a nyugdíját veszik figyelembe a jövedelem számításnál.
1: Tehát lehet, hogy a mai nettó nem is lesz olyan automatikusan figyelembe véve később sem a hiteligénylés során, mert azt mondják, hogy neked a fizetésed nagy eséllyel a nyugdíjba mentelkor mérséklődni fog. Ezt is figyelembe veszik a bankok, tehát hogyha a kettőtök együttes fizetésébe is éppen csak belefért a kölcsön törlesztő részlete, akkor elképzelhető, hogy a bank ezen diszkontálás során olyan jövedelmet határoz meg a szülőnél, hogy már bizony nem fog működni ez a hiteligénylés.
0: Jöjjön akkor egy összefoglalás a mai témánk végére, Józsi.
1: Számos tényezőt figyelembe kell venni, azt is, hogy hány éves a szülő, hogyha be akarjuk vonni a hitelügyletbe, azt is, hogy mekkora a jövedelme, és milyen idő múlva, hány év múlva megy nyugdíjba, mert bizony ezek a feltételek és ezek a körülmények nagy mértékben meghatározhatják azt, hogy az adott személy tud-e adóstárs lenni, illetve a hitel ügylet maga érdemben átalakulhat, tud is adóstárs lenni. Például lehet, hogy a futamidő az jóval rövidebb lehet adott esetben, mert az életkori korlátok már lekorlátozzák ezt. Amit viszont záró gondolatként mindenképpen el kell mondani, és mindenkinek át kell gondolni, hogy az adóstárs, mint szerepkör, az tud segítség lenni, hogy mondjuk több hitelt tudjunk felvenni, viszont az adóstárs önmagában egy komoly kötelezettségvállalást jelent. Hogyha az adós nem tud fizetni, akkor bizony a társigénylétől is ugyanúgy megkísérlik majd bevenni a törlesztő részleteket, ugyanúgy a végrehajtás során letíthatják a fizetését, gyakorlatilag a hitel visszafizetésére a társigénylő is kötelezettséget vállal. Hiába van ingatlan fedezet, nem az lesz az első, hogy az ingatlan fedezetet fogják értékesíteni, és abból elégítik kiköveteléseit a bank, hanem hamarabb fognak más módon a fizetésekhez nyúlni, letiltásokat eszközölni. Tehát a társigénylőknek tudniuk kell, hogy az a segítség, amit ők nyújtanak az adó számára, az milyen kötelezettségekkel jár, mit vállalnak azzal, hogy adóstársak lesznek egy hitelügyletben. És ez a vállalás, ezt csak akkor tegyék meg, hogyha tényleg biztosak benne, hogy ők ezt tisztában vannak a következményekkel, tisztában vannak a vállalt kötelezettségekkel, és ennek fényében is szeretnének segíteni az adós számára.
0: Nagyon szépen köszönöm, Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével beszélgettünk ebben az órában, aki már amolyan saját bejáratú pénzügyi tanácsadónká lépett elő, és Réka kérdésére próbáltunk meg minden oldalról megvilágított választ adni, hogy megéri-e adóstársként szülőt bevonni egy hitelügyletbe. Megnéztük az előnyöket, megnéztük a hátrányokat, és hát összességében azt tudjuk mondani, hogy minden eset egyedi, de nagy segítség lehet az, hogyha adóstársként belép egy ilyen ügyletbe a szülő. Visszahallgathatóvá fogom tenni ezt a beszélgetést is, akár iTunes-on, akár Spotify-on megtalálhatjátok majd. Ha pedig van kérdésetek, akkor jöjjön az SMS-ben, Viberen is, akár 0677 1986.

7 óra után a fogápolásról fogunk beszélgetni, és a szájhigiéniáról Smuk Andrea, klinikai és fogászati higiénikus lesz a beszélgető partnerem a Manna kanapéban, de jön Hugh Jackman is a The Greatest Show-val az óra elejére.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyet gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
2: Reklám hangzott el.
4: Nincs magyar sérültje a horvátországi tűznek. Késnek a vonatok Győr és Hegyes Halom között. Marad a változékony idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Nincs magyar sérültje a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek, tájékoztatta a Krónikát a külügyminisztérium. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy egy 40 fős magyar csoportot kimenekítettek Milnából. Az érintettek biztonságban vannak, hazatérésükhöz nem kértek konzuli segítséget. Robbanások voltak az ukrán-lengyel határon, orosz drónok egy benzinkutat találtak el az egyik forgalmas közúti átkelőnél az ukrán oldalon. Találat érte a Kijev és Varsó között közlekedő személyszállító vonat mozdonyát is, amikor a szerelvény 2 kilométerre volt a lengyel határtól. A vonatot megállították a határon, az utasokat kimenekítették a szerelvényekből. Közben az orosz légvédelem csaknem 400 ukrán drónt lőtt le 15 régióban. Tatárföldön 2 meghaltak, 12 megsérültek az ukrán támadásban. A függetlenségi népszavazások előkészítéséről tárgyal holnap Cardiffban a skót, az északír és a walesi miniszterelnök. A politikusok a tervek szerint memorandumot írnak alá a walesi fővárosban, amelyben azt követelik a brit kabinettől, hogy tegye lehetővé a referendumok kiírását. Közben Donald Trump amerikai elnök tegnap Dublinban úgy fogalmazott, elkerülhetetlennek tartja és szeretné is Írország újbóli egyesülését. Idehaza jövő héten ismét 2 napon át ülésezik az országgyűlés. Holnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik az ülés. Kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról. Az elsősegélynyújtás, ezen belül az újraélesztés tömeges elsajátítását népszerűsítik kardiológusok, mentők és más egészségügyi szakemberek ma a Szívünk Napja programon. A szakemberek felhívták a figyelmet a Save City applikációra, amely több mint 2000 defibrillátor elérési helyét mutatja. Baleset és műszaki hiba miatt jelentős késésekre kell számítani a Győr és Hegyeshalom közötti vasútvonalon. Győr és Öttevény között meghibásodott egy nemzetközi járat szerelvénye, a másik vágányon pedig autóval ütközött egy tehervonat egy átjáróban. A két állomás között mindkét irányban szünetel a vasúti közlekedés, az utasokat pótlóbuszokkal szállítják. Holnap az ország nagy részén borult lesz az ég. Főként a Dunántúlon, illetve a középső ország részben alakulhat ki eső, zápor, északnyugaton zivatar. Időnként megélénkül, Sopron és a Fertő környékén megerősödik a szél. Éjszaka 11-17, napközben 19-25 fok várható.
0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
5: 5 óra után is hallgassátok a Manna FM-et, hogy mire érdemes figyelni a gyerekeknél a helyes fogápoláson túl a légzéssel kapcsolatosan is. Erre is kitérünk majd Smuk Andrea, a klinikai és fogászati higiénikussal. Hugh Jackman után kezdünk. Most jön a The Greatest Show.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
6: Searching in the dark, your sweat soaking through the floor. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, stealing.

0: Kellemes rádiózást, köszönöm, hogy ti is a Manna kanapét választottátok. A 98.6 Manna FM-en Argyelen Kriszta vagyok, és a beszélgető partnerem ezúttal Smuka Andrea, klinikai és fogászati higiénikus. Ugye elkezdődött az iskola, és ilyenkor sokszor van intézményekben is fogászati ellenőrzés. Persze kiderülhetnek ilyenkor kellemetlenségek, sőt, az is előfordulhat, hogy egy-két tejfog lehet éppen szuvas, de nem mindegy az sem, hogy a gyerekek például nyitott szájjal veszik-e a levegőt. Na mindezekre ki fogunk térni a folytatásban, de Andi, először is arra vagyok kíváncsi, hogy mit is csinál egy dentálhigiénikus.
1: Most már 25 éve dolgozom dentálhigiénikusként, ami azt jelenti, hogy én foglalkozom a prevencióval legfőképpen, a fogorvosok munkáját segítve. Alapvetően a legfontosabb feladatunk a fogköeltávolítás, a fogmosási technikák és az egyéb fogköztisztító eszközök és termékek megtanítása, hogy ezt hogyan használjuk a mindennapokba, és fontos az, hogy a folyamatos 6 hónapos és 12 hónapos visszahívásokat mi ellenőrizzük, és benne tartsuk igazából egy rendszerbe azokat a pácienseket, akik odafigyelnek a szájhigiéniájukra. Úgyhogy legfőképpen ez a fő feladatunk, de emellett fogakat fehérítünk, lenyomatokat veszünk, különböző kiértékelésekben segítkezünk az orvosoknak, mint a diagnosztika, CT felvételek, fogszabályzás, de a fő feladat a fogtisztítás, a prevenció és a fogfehérítés.
2: Milyen az általános állapotunk a fogunkkal kapcsolatban, szájápolással kapcsolatosan, hiszen azt gondolom, hogy ti vagytok azok, akik először találkoztok a paciensekkel és először nézhettek bele a szájukba.
1: Igen, egyébként ebben teljesen igazad van, tehát mi találkozunk a konzultáció után először a páciensekkel, tehát a fogorvos ugye megadja az instrukciókat a páciensnek és nekünk is, és utána mi kezdjük el őket kezelni. Azt mondanám, hogy ugye most már így mondhatom azt, hogy majdnem több mint 2 évtizede dolgozom ebben a szakmában, és az elmúlt 5-6 évben nagyon-nagyon nagy fejlődésnek indult a mi szakmánk, és egyre többen ismerik a dentálhigiéniát, egyre többen odafigyelnek erre, tehát azt mondanám, hogy az emberek körében már ismert az, hogy prevenció és szájhigiénia, de még mindig nem tartunk azért ott, mint ahol mondjuk Ausztria vagy Németország, ahol ugye ez már évtizedek óta egy bevett szokás, hogy 6 havonta járunk egy ilyen fogtisztításos kezelésre azért, hogy megtartsuk a fogainkat idősebb korunkra is. Szóval sokkal jobb a helyzet, és sokkal többen is vagyunk, akik dolgozunk aktívan higiénikusok, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt. Tehát azt mondanám, hogy jó irányba haladunk a jövőre nézve.
0: Hogy mi derülhet ki a kisiskoláskorú gyerekeknél egy szűrővizsgálat alkalmával, ezzel fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Smuka Andrea, klinikai és fogászati higiénikus a beszélgető partnerem itt a Manna FM kanapéjában. Szeptember a fogápolás hónapja, úgyhogy egyáltalán nem véletlen, hogy ez a témánk. Hogyha van kérdésetek, akkor tegyétek fel nyugodtan, mondom az utakat, módokat, ahogy ezt megtehetitek, legegyszerűbb talán messenger üzenet formájában, vagy a Facebookon keresztül ott a Manna FM-et keresve, vagy SMS Viber 0677 1986 a számom, illetve az e-mailem is él argyelen.krisztina@manafm.hu.

0: Jó, hogy itt vagytok ti is a 98.6 Manna FM-en. Sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok. Szeptember a fogápolás hónapja. Smuk Andrea klinikai és fogászati higiénikussal beszélgetünk erről a témáról. És hát ilyenkor előszokott fordulni iskoláskorú gyerekeknél szűrővizsgálat. Mi minden derülhet ki egyébként, Andi, egy-egy ilyen vizsgálat alkalmával?
1: Elsősorban, amit mi vizsgálunk, legfőképpen az ugye a plak, vagy mondjuk azt, hogy lepedéknek a lerakódása, tehát ennek a csökkentése a legfőbb feladat a jó fogmosási technikákkal, de hát ugye sajnos a gyerekek ezt egy picit azért elnagyolják nagyon sok esetben, és hát nem mindig van ott a szülői kontroll, mert van, aki 5 másodperc alatt is szuperül tud fogat mosni, de azért az a 2-3 perc az nagyon-nagyon kellene. Viszont ezeknek a szűrővizsgálatoknak, vagy találkozásoknak az alkalmával, ha nem is nézünk bele ezeknek a gyermekeknek a szájába, mondjuk egy iskolai kereteken belül, akkor is látjuk, beszélgetünk vele, használja a fogkefét, és nagyon sok esetben felfedezünk olyan dolgokat, amire nem is gondolnak a szülők vagy a pedagógusok.
2: Tudsz erre nekünk konkrét példát is hozni, Andi?
1: Ilyenek például a szájlégzés, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a gyermek, amikor én beszélek, és ő nézi a táblát, akkor ő nyitott szájjal figyel, ami azt jelenti, hogy ő úgy lélegzik, hogy nem az orrán keresztül veszi a levegőt, hanem a száján keresztül. Ez egy olyan fogászati, hát nem mondanám rendellenességnek, de valahol az, amit gyermekkorban nagyon-nagyon jól lehet akár fogszabályozni, akár trénerekkel javítani. A szájlégzéstől a gyermekek horkolnak, kiszárad a szájuk, és egy teljesen rendellenes anatómiai működés indul el, amit nagyon sokszor nem is tudnak a szülők, hogy esetleg ezzel foglalkozni kéne, vagy hogy ezen lehet javítani, mert azt gondolják, hogy hát az ő gyerekük mondjuk ilyen. Tehát ez egy fontos dolog, amire én nagyon felszoktam hívni a figyelmet, ha találok ilyen gyerkőcöt, hogy szólok a pedagógusnak, vagy esetleg a édesanyának, nem biztos, hogy a gyerekkel kell ezt megbeszélni, mert ők még picik ehhez. Ugyanilyen a nyelvlökéses nyelés, ami azt jelenti, hogy kidugdossa a nyelvét, miközben beszélgetünk folyamatosan, nyalogatja a szája szélét állandóan. Tehát ezek mind olyan dolgok, amit egy osztályfőnöki óra keretében mondjuk én észreveszek, és rendkívül jól lehet ezeket javítani, mert ugye a logopédiában is közre játszik az, hogy mondjuk a nyelvlökéses nyeléssel a gyermek nem tudja rendesen kimondani a szavakat, racsol, hiába jár a logopédushoz, nem nagyon sikeres a kezelés. Úgyhogy sok olyan dolgot lehet felfedezni, ami nem kifejezetten a fogakról szól, hogy fogszúvasodás, lepedék, hanem egyéb olyan dolgokat, amiben fel tudjuk hívni a figyelmét a szülőknek vagy a pedagógusoknak, hogy ezzel foglalkozni kéne, és ilyen is ilyen szakemberhez, orvoshoz kellene elmenni egy konzultációra, hogy meghallgassa azt, hogy mit lehet tenni, hogy a gyermek újra mondjuk normálisan lélegezzen, hogy ne legyen nyelvlökéses nyelése, hogy szépen formálja a szavakat, mondjuk mire második osztályban már, ez azért már fontos. Úgyhogy ezeket tudnám így elsősorban felsorolni.
0: Na, hogy mennyire nyitottak a gyerekek ilyenkor, mi a tapasztalatod, Andi? Erre is ki fogunk még térni, és Smuk Andrea klinikai és fogászati higiénikus a beszélgető partnerem, ez pedig a Manna Kana.

Kellemes rádiózást a 98.6 Manna FM-en, hogy hogyan kell jól fogatmosni, mit kell használni. A gyerekeknél elsősorban erre koncentrálunk az órában Smuk Andreával, dentálhigiénikussal, de Tom Gregory és a What Love Is is érkezik mindjárt.

98.6 Manna FM, Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Manna FM. Életöröm zene. Ez a

Köszi, hogy letettétek a voksotokat ti is a 98.6 Manna FM kanapéja mellett. Én Argyelen Kriszta vagyok, és a fogápolásról beszélgetünk iskolakezdés alkalmával. Sok iskolában, intézményben, akár óvodában is előfordul, hogy szakemberek

0: Érkeznek, akik játékos formában mutatják meg a gyerekeknek, hogy hogyan és miként kell jól fogat mosni, fogat ápolni, és hogy mi is az a szuvas fog. Szuas, ahogy az én kisfiam mondaná. Smuk Andrea klinikai és fogászati higiénikussal, tehát akkor onnét megyünk tovább, hogy Andi, egyébként neked mi a tapasztalatod egy-egy ilyen foglalkozás alkalmával? Mennyire nyitottak feléd a gyerekek?
1: Nagyon, hála Istennek, én azt látom, hogy hát az egyik oldalról szerintem nagyon örülnek annak, hogy valami érdekes dolog történik. Én mindig viszek a gyerekeknek ilyen pici ajándékot, ami emlékezteti őket arra, hogy volt egy ilyen napjuk, vagy egy radírt, ami fogalakú, vagy egy matricát, vagy viszek nekik ajándékba egy fogkefét. Tehát mindig igyekszem megajándékozni őket, hogy figyeltek, hogy ott voltak, hogy interaktívak voltak, és az a tapasztalatom, hogy már alsó tagozatban nagyon sokat kérdeznek a gyerekek. Ezek a kis előadások ilyen 30 percesek szoktak lenni, vagy 25, ahol gyakorlatilag fényképekkel illusztrálom azt, hogy a gyermekeknek milyen fogászati betegségeik lehetnek akkor, hogyha nem mosnak ugye rendesen fogad, hogyha nem járnak rendszeresen fogorvoshoz, és ezt igyekszem úgy megmutatni, hogy ne féljenek ettől a rendszertől, vagy hogy mondjam, mert ugye régen félni kellett az orvosoktól, főleg a fogorvostól, és ilyenkor ők nagyon érdeklődőek, hogy akkor mi van a képen, akkor ott mi történt, akkor ott meggyógyulta a kislány, vagy meggyógyulta a néni, szóval, hogy nagyon pozitívak ezek az iskolai megmozdulások, én azt látom az utóbbi években. Úgyhogy szeretik a gyerekek. Én pozitívan szoktam eljönni ezekről a kis órákról.
2: Mit tehetsz te, hogy szép, egészséges mosolyuk legyen a gyerkőcöknek felnőtt korukra?
1: Hát elsősorban azt, hogy nagyon igyekszem olyan intézményekbe megjelenni, ahol foglalkoznak a prevencióval, és pozitívnak tartják, legyenek ezek az általános állami iskolák, legyenek magániskolák, magánovodák vagy állami óvodák, és itt igyekszem felhívni a gyerekeken túl a pedagógusok és a szülők figyelmét azokra a dolgokra, amikről esetleg még nem tudnak, vagy nem hallottak, vagy nem tudják a megoldást, hogy hol kell erre keresni, bár az internet már szinte minden tud választ adni. Ez az egyik. A másik az, hogy a rendelői kereteken belül a 6 havonta vagy 12 havonta az ellenőrzés, ha nem is kell semmit csinálni, csak ott volt a rendelőbe, találkoztunk, láttuk, örültünk, hogy minden rendben, akkor is fontos, hogy eljöjjünk akár dentálhigiénikushoz, akár fogorvosi kontrollra, hogy tudjuk azt, hogy nincs semmi probléma. Így felnőtt korra, ugye, amikor jönnének a fogálybetegség, az ínyvérzés, a gyökér kezeléses beavatkozásokat, ezeket mind-mind meg tudjuk előzni, és ezzel úgymond egy olyan pozitív élményt is adunk a gyerekeknek, hogy felnőtt korukra már, ha esetleg adódik ilyen kezelés, akkor ők nem fognak félni ettől, nem fognak rettegni.
0: Na, hogy miért félünk felnőttként a fogorvostól, és hogy ez lehet-e az oka annak, hogy ritkán megyünk szakemberhez, erről is beszélgetünk még a folytatásban. A beszélgető partnerem Smuk Andrea, klinikai és fogászati higiénikus a Manna FM kanapéjában, aki természetesen várja, hogy tegyétek fel hozzá a kérdéseiteket, mondjuk úgy, hogy elkülditek SMS-ben Viberen 0677 1986. Egyébként ezt a beszélgetést is visszahallgathatóvá fogom tenni, szokás szerint az összes eddigi kanapés adás mellett kereshetitek majd a Manna FM podcast felületén, akár iTunes-on, akár Spotify-on, vagy éppen a www.mannafm.hu-n a Hallgass Vissza menüpont alatt.

0: Ez a 98.6 Manna FM kanapéja. Jó rádiózást és kellemes mannázást. Fogápolás. Hát ilyenkor tudom, sokaknak föláll a hátán a szőr. Ha meghallják a fogorvos szót, már rosszul vannak, de ha megtalálja a jó szakembert valaki, akkor szerintem onnittól kezdve már örömmel megy a fogorvoshoz, és átválthat mindez egy kellemes élményé. És Muck Andrea, a klinikai és fogászati higiénikussal beszélgetünk, és hát Andi, arra is azért térjünk ki, hogy miért félünk felnőttként a fogorvostól? És ez a félelem lehet az oka annak egyébként, hogy ritkán megyünk?
1: Rengeteg szorongó felnőtt van most is, aki gyerekkorában valamilyen negatívum ért ezzel a szakmával kapcsolatban, és még mindig nehezen veszik rá magukat, hogy beüljenek a fogorvosi székbe. Mi dentál higiénikusok egy picit oldottabbak vagyunk, nincs olyan feszített munkatempónk, többet kommunikálunk, többet beszélgetünk, kevesebbet dolgozunk szájba, és ezért talán nyitottabbak a páciensek, és többet kérdeznek, és így egy jó irányba tudjuk terelni az ő egészségüket, mire felnőttek lesznek.
2: Te mennyi időt töltesz, ez egy utolsó kérdés, amit Anikó tett fel, a fürdőben reggel este fogápolással szakemberként?
1: Én körülbelül egy ilyen 5 percet töltök el, reggel is, meg este is, ebben teljes mértékben belefér akár a gépi, vagy tehát az elektromos, vagy szónikus fogkefével fogmosás, a fogsejem és a fogköztisztítás. Én azt szoktam javasolni, és nagyon sokszor én is így csinálom, hogy inkább reggel legyen kevesebb ez az idő, és este legyen több, mert hogy ugye az egész napos ételmaradék lepedék, mert napközben nem mindenkinek van lehetősége fogat mosni, azt mindenképpen este távolítsuk el, és ne feküdjünk le úgy, hogy a szánkban félig bent van az ételmaradék, mert ugye a fogsejem és a fogköztisztítást azt ahhoz szoktam hasonlítani, hogyha szuper jól megfürdünk, mindent megmosunk, hajunkat, testünket, viszont a lábúj közeinket nem mossuk meg, akkor az elég valószínű, hogy egy idő után nem lesz jó illata, és valamilyen betegséget okoz a bőrünkön. A szájba ugyanez van, a mindent megmosunk, de a fogközöket sosem mossuk meg, akkor ott előbb-utóbb ingyulladás, fogkő és fogszúvasodás fog kialakulni, ahogy telnek az évek. Úgyhogy reggel inkább a kevesebbet, este az 5 percet azt mindenképpen be kellene tartani ahhoz, hogy hosszú távon jó legyen. Szerintem ez nem olyan sok azért az életünkből ez a, mondjuk azt, hogy napi 8-10 perc összesen, amit a szájápolással töltünk.
0: Nagyon szépen köszönöm. Smuck Andrea, klinikai és fogászati higiénikus volt a beszélgető partnerem ebben az órában, itt a Manna kanapéban, és hát szót ejtettünk arról, hogy miért fontos az, hogy például a szakemberek ilyenkor az iskola kezdés alkalmával megvizsgálják a gyerekeket, játékos formában megtanítsák őket a helyes fogmosásra, a fogsejem használatára, vagy éppen arra, hogy ki tudják szűrni azt, miért nem jó, hogyha a gyerek a száján keresztül vesz folyamatosan levegőt, és hogy mi lehet ennek a háttere. Szóval nem csak a fogápolásról van szó, hanem még sok minden más egészségügyi problémáról is, amit egy-egy ilyen vizsgálat ki tud szűrni. Visszahallgathatóvá fogom tenni ezt a beszélgetésemet, és kereshetitek a Manna podcastján, akár iTunes-on, akár Spotify-on.

0: Hamarosan 6 óra, eljött a búcsú ideje, köszönöm szépen a figyelmeteket, Argyelen Krisztát hallottátok az elmúlt 3 órában, és ajánlom figyelmetekbe a témáimat, amikről eddig szó volt. Gluténmentesen készítettünk osztrák császármorzsát és szeretett brownit is, de a pénzügyi percekben azt is megnéztük, hogy érdemes-e a szülőket bevonni egy hitelbe adóstársként, az utolsó órában pedig a helyes fogápolásra helyeztük a hangsúlyt. Én kívánom, hogy legyen mindenkinek nagyon-nagyon kellemes a vasárnap estéje, és hogy találkozzunk egy hét múlva, szombaton és vasárnap is lesz kanapé 3 és 6 között.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
1: Ez volt a Manna morzsa.
3: Az ügynökakták feltárásáról is dönt jövő héten az országgyűlés. Megalakult a koszovói kormány. Marad a változékony idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Jövő héten ismét két napon át ülésezik az országgyűlés. Holnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik az ülés. Kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról. Elfogadhatatlanok a Tisza alkotmánybíró jelöltjei a Mi Hazánk számára. Az ellenzéki párt közleményében azt írta, ha a diktatúra lebontásával kampányoló Tisza valóban szakítani akar az elmúlt 16 év logikájával, akkor elvárják, hogy a 6 alkotmánybírói helynek csak a kétharmadát töltsék be a kormánypárt jelöltjei. A parlament kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brač szigetén pusztító tűznek, tájékoztatta a Krónikát a külügyminisztérium. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy egy 40 fős magyar csoportot kimenekítettek Milnából. Az érintettek biztonságban vannak, hazatérésükhöz nem kértek konzuli segítséget. Megszavazta Albin Kurti negyedik kormányát a koszovói parlament. A szavazás után a miniszterek letették az esküt, ezzel hivatalba lépett az új kormány. Albin Kurti miniszterelnök programbeszédében egyebek mellett azt ígérte, növelik a védelmi kiadásokat, fejlesztik a hadiipart, emelik a közszférában dolgozók átlagbérét, megduplázzák a gyermekek után járó támogatásokat, és megkezdik a koszovói digitális valuta kialakítását. A függetlenségi népszavazások előkészítéséről tárgyal holnap Cardiffban a skót, az északír és a walesi miniszterelnök. A politikusok a tervek szerint memorandumot írnak alá a Walesi fővárosban, amelyben azt követelik a brit kabinettől, hogy tegye lehetővé a referendumok kiírását. Közben Donald Trump amerikai elnök tegnap Dublinban úgy fogalmazott, elkerülhetetlennek tartja és szeretné is Írország újbóli egyesülését. Megérkezett Dakarba az ifjúsági olimpiai játékok lángja. A fáklyával holnap országos körútra indulnak, majd a világesemény hivatalos megnyitójára térnek vissza a fővárosba. Az afrikai országban október 31-e és november 13-a között 2700 versenyző mérkőzik meg egymással 35 sportágban. A nemzetközi megmérettetésen 14 és 18 év közötti sportolók vesznek részt.
1: Időjárás.
3: Holnap az ország nagy részén borult lesz az ég. Főként a Dunántúlon, illetve a középső ország részben alakulhat ki eső, zápor, északnyugaton zivatar. Éjszaka 11-17, napközben 19-25 fok várható.
1: Manna Hits.

0: Hey everybody, this is Patrick Dobson, and I'm so glad you're checking out my song, God is Able. I actually wrote this song...
1: Nagyon örülök, hogy meghallgatod ezt a dalt, ami annak a bizonyítéka, hogy Isten képes erőt adni az életünk legnehezebb időszakában is. 2015-ben meghalt az édesanyám, az ő elvesztésének a fájdalma miatt teljesen átalakult az Istenbe vetett hitem. Azokban az időkben minden nap emlékeztetnem kellett magamat arra, hogy Isten képes megtenni, amit kérünk, vagy csak gondolunk. Ezért írtam ezt a dalt, ami egyben a reménység üzenete is.
0: As well as your listeners, and I pray that it brings a message of hope.

0: Anna Morzsa.
1: Nyári grillezés. A jó hangulat mellett az ételbiztonság is számít. A nyári sütögetésnek külön hangulata van. Kert, terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszerű, de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mélyhűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
0: Ez volt a Manna morzsa.
4: Az ügynökakták feltárásáról is dönt jövő héten az országgyűlés. Megalakult a koszovói kormány. Marad a változékony idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Jövő héten ismét két napon át ülésezik az országgyűlés. Holnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik az ülés. Kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról. Elfogadhatatlanok a Tisza alkotmánybíró jelöltjei a Mi Hazánk számára. Az ellenzéki párt közleményében azt írta, ha a diktatúra lebontásával kampányoló Tisza valóban szakítani akar az elmúlt 16 év logikájával, akkor elvárják, hogy a 6 alkotmánybírói helynek csak a kétharmadát töltsék be a kormánypárt jelöltjei. A parlament kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brač szigetén pusztító tűznek, tájékoztatta a Krónikát a külügyminisztérium. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy egy 40 fős magyar csoportot kimenekítettek Milnából. Az érintettek biztonságban vannak, hazatérésükhöz nem kértek konzuli segítséget. Megszavazta Albin Kurti negyedik kormányát a koszovói parlament. A szavazás után a miniszterek letették az esküt, ezzel hivatalba lépett az új kormány.

0: Érkezett Dakarba az ifjúsági olimpiai játékok lángja. A fáklyával holnap országos körútra indulnak, majd a világesemény hivatalos megnyitójára térnek vissza a fővárosba. Az afrikai országban október 31-e és november 13-a között 2700 versenyző mérkőzik meg egymással 35 sportágban. A nemzetközi megmérettetésen 14 és 18 év közötti sportolók vesznek részt.
1: Időjárás.
0: Holnap az ország nagy részén borult lesz az ég. Főként a Dunántúlon, illetve a középső ország részben alakulhat ki eső, zápor, északnyugaton zivatar. Éjszaka 11-17, napközben 19-25 fok várható.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
2: Yeah,

0: Fantasztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: New song, Living Water.
2: Yeah, so what happened is dear friend Brian Fowler.
3: Egy kedves barátom Brian Fowler felhívott egy reggel munkába menet, és azt mondta, hogy fontos mondani valója van számomra. Elmesélte, hogy egy gyönyörű kórusról álmodott, akik az élő vízről énekeltek. Hát nem pontosan értettem az álom jelentőségét, mondtam, hogy kösz haver, hogy ezt megosztottad velem, de valahogy, ahogy leraktuk a telefont, elkezdtem gondolkodni, és imádkoztam, hogy megértsem, mi Isten szándéka a barátom álmával az én életemben. Aztán egyszer csak eszembe jutott Ezékiel könyvének az a fejezete, ahol a prófita a száraz csontokról ír, és arról, ahogyan azok életre kelnek. Isten beléjük leheli az élet lehelletét. Tudjátok azt is, hogy a kőszívek hússzívekké válnak, és hát ez a két kép az, amit Isten nekem adott, és ezt mondom el ebben a dalban. Ez az, amit mindenkinek tudnia kell, hogy Jézus az élő víz, és ő az egyetlen, aki számít.

0: Rózsa.
1: A víz nem csak akkor fogy, amikor megnyitjuk a csapot. Nyáron gyakran beszélünk arról, hogy igyunk eleget, de a víz nem csak a pohárban fontos. Ott van az élelmiszerek előállításában, a ruhákban, a tárgyakban, a városok hűtésében, a természet működésében. A víz körforgása tartja életben az erdőket, a mezőgazdaságot, a folyókat, és közvetve minket is. A háztartásban a tudatos vízhasználat nem feltétlenül jelent kényelmetlenséget. Rövidebb zuhany, csöpögőcsap megjavítása, esővízgyűjtése növényekhez, reggeli vagy esti locsolás, szárazságtűrőbb növények választása. Ezek mind apró döntések, egyenként kicsinek tűnnek, de sok háztartásban együtt már számítanak. A vízpótlásnál is érdemes józanul gondolkodni. Hőségben több folyadék kellhet, különösen fizikai aktivitás mellett. De a legjobb alap sokszor a legegyszerűbb, ivóvíz. A magyon cukros italok nem ideális szomjoltók, az alkohol pedig kánikulában különösen rossz társ. A vízhez való viszonyuk nyáron válik igazán láthatóvá. Megisszuk, hűtjük vele magunkat, öntözzük vele a növényeinket. És közben érdemes emlékezni rá, nem magától értetődő kincs, hanem közös erőforrás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: Az ügynökakták feltárásáról is dönt jövő héten az országgyűlés. Tüntetést szerveznek a hazai pilóták. Marad a változékony idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényről is dönt jövő héten az országgyűlés. Holnap napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény. A képviselők kedden döntenek továbbá az Alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról, valamint egyes igazságügyi törvények módosításáról. Elfogadhatatlanok a Tisza alkotmánybíró jelöltjei a Mi Hazánk számára. Az ellenzéki párt közleményében azt írta, ha a diktatúra lebontásával kampányoló Tisza valóban szakítani akar az elmúlt 16 év logikájával, akkor elvárják, hogy a 6 alkotmánybírói helynek csak a kétharmadát töltsék be a kormánypárt jelöltjei. A parlament kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek, tájékoztatta a Krónikát a külügyminisztérium. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy egy 40 fős magyar csoportot kimenekítettek Milnából. Az érintettek biztonságban vannak, hazatérésükhöz nem kértek konzuli segítséget. A függetlenségi népszavazások előkészítéséről tárgyal holnap Cardiffban a skót, az északír és a walesi miniszterelnök. A politikusok a tervek szerint memorandumot írnak alá a walesi fővárosban, amelyben azt követelik a brit kabinettől, hogy tegye lehetővé a referendumok kiírását. Közben Donald Trump amerikai elnök tegnap Dublinban úgy fogalmazott, elkerülhetetlennek tartja és szeretné is Írország újbóli egyesülését. Tengeri drónok közötti összecsapásról számolt be az ukrán haditengerészet. A háború kezdete óta most először csatáztak egymással ukrán és orosz tengeri repülőszerkezetek. Valószínűleg egyben ez volt a történelem első olyan tengeri csatája, amelyet drónok vívtak egymással. Tüntetést szervez a hazai pilóták egy csoportja holnapra a miniszterelnökség épülete elé. Az érintettek szerint ugyanis folyamatos jogsértések történnek az egészségügyi alkalmassági vizsgálatokon, emiatt egyre többen más uniós tagállamban végeztetik el a kötelező szűrést. A demonstrálók a többi közt a hazai és az uniós gyakorlat összevetését és a légügyi hatóság teljes átvilágítását követelik. A közlekedési tárca jelezte, hogy megvizsgálja a követeléseket.
0: Időjárás.
2: Holnap az ország nagy részén borult lesz az ég. Főként a Dunántúlon, illetve a középső ország részben alakulhat ki eső, zápor, északnyugaton zivatar. Időnként megélénkül, Sopron és a Fertő környékén megerősödik a szél. Éjszaka 11-17, napközben 19-25 fok várható.
0: Manna Manna Hits.

0: a Manna hit.
1: A dalok írása általában eléggé fárasztó folyamat, állandóan vizsgáljuk a mondani valóját, és mindig ott van bennünk a kétely, hogy valóban Isten dicsőségét szolgálja-e, amit létrehozunk. A Glory, Honor and Power kivétel volt ez alól. Egy reggel felébredtem, és egy szöveg és egy dallam is hihetetlenül hangosan és tisztán zengett a fejemben. Úgy éreztem, hogy ezt a dalrészletet már hallottam valahol, minthogyha egy emlék lett volna. A következő napokban több embernek is elénekeltem, mindenki megpróbált utána járni, hogy mi ez a zenerészlet, és létezik-e az egész dal valahol. Aztán elénekeltem Jeffnek is, és ő azt mondta, hogy úgy gondolja ezt a szöveget és ezt a zenét Kevin adta nekem, és hogy be kell fejeznünk, hogy egy teljes dicsőítő dal legyen belőle. Miközben elkezdtük készíteni a dalt, észrevettük, hogy ez igazából egy kinyilatkoztatás, mégpedig a Jelenések könyvének 4. fejezetéből, és gyönyörű képet fest arról, hogy pontosan mit mondanak a mennyben jelen pillanatban. A jelenet mennyei lényeket mutat be, akik imádják és köszöntik az Urat, a 24 vén pedig a koronáját Isten lábai elé tette, és mindenki őt dicsőítette, és minden dicsőséget, becsületet, hatalmat neki tulajdonítottak, és nem tudták abba hagyni a dicsőítést. Azért imádkozzunk, hogy ez a dal mindenkinek megnyissa a mennyországot, és hogy mindenkit emlékeztessen arra, hogy egy szuverén Isten ül a trónon, aki méltó az imádatra.
2: There is a sovereign God sitting on the throne who is worthy of worship and has our best interest at heart.

0: Manna Morzsa. A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: Hey, this is Micah Tyler. 'Cause God loves people like me. All over this world, I meet people just like.
2: Az egész világon találkozom hozzám hasonló emberekkel, akik szeretik Jézust és megerősödtek a hitükben, felemelték a fejüket és hisznek a Bibliában. Azt mondják, hogy mindig higgyünk és bízzunk, de ahogy a világot jártam, olyanokkal is találkoztam, akiknek hozzám hasonlóan voltak nehézségeik, magányosak, olykor félnek és aggódnak. Én nem merültem ki, vagy nem fáradtam el abban, hogy folyamatosan ragaszkodjak ahhoz az ígérethez, amelyet Isten adott nekünk. Ezért abszolút áldás tudni, hogy Isten ugyanúgy szereti az embereket. Mindenkit, egyformán. Az új People Like Us című dalom egy emlékeztető, hogy nem számít hol vagy, és nem számít hogy voltál, és ha elfelejtetted, hadd mondjam el még egyszer, hogy Isten szereti az embereket, csak úgy, mint téged, és engem is.
1: Just like you and me both. Thanks so much for listening to my new song, People Like Us.

0: Tekla Morzsa.
1: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Az ügynök akták feltárásáról is dönt jövő héten az országgyűlés. Súlyosan megsérült egy csiklóernyős Budapesten. Borongós, esős idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik hétfőn az országgyűlés ülése, majd az előterjesztések vitájával folytatódik. A képviselők kedden döntenek egyebek mellett az Alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról szóló javaslatról, valamint egyes igazságügyi törvények módosításáról. Elfogadhatatlanok a Tisza alkotmánybíró jelöltjei a Mi Hazánk számára. Az ellenzéki párt közleményében azt írta, ha a diktatúra lebontásával kampányoló Tisza valóban szakítani akar az elmúlt 16 év logikájával, akkor elvárják, hogy a 6 alkotmánybírói helynek csak a kétharmadát töltsék be a kormánypárt jelöltjei. A parlament kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek, tájékoztatott a külügyminisztérium. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy egy 40 fős magyar csoportot kimenekítettek Milnából. Az érintettek biztonságban vannak, hazatérésükhöz nem kértek konzuli segítséget. Ittas vezetés miatt menesztették a népjóléti minisztert Lettországban. A kormánykoalícióban résztvevő zöldpárti politikust egy közúti ellenőrzés során állították meg a rendőrök. A férfi szervezetében a megengedettnél magasabb alkoholszintet mutattak ki. Az eset miatt a tárcavezetőt kizárták a pártból. Tüntetést szervez a hazai pilóták egy csoportja hétfőre a miniszterelnökség épülete elé. Az érintettek szerint ugyanis folyamatos jogsértések történnek az egészségügyi alkalmassági vizsgálatokon, emiatt egyre többen más uniós tagállamban végeztetik el a kötelező szűrést. A demonstrálók a többi közt a hazai és az uniós gyakorlat összevetését és a légügyi hatóság teljes átvizsgálását követelik. A közlekedési tárca jelezte, hogy megvizsgálja a követeléseket. Lezuhant és súlyosan megsérült kora délután egy csiklóernyős Budapesten a 3-as határhegynél. A 30 év körüli nőt a mentők stabil állapotban kórházba vitték. A rendőrség büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit. Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár hétfőtől vasárnapig a Csömöri hév. A szerelvények csak az Őrs vezértere és a Szabadság telep között közlekednek.
0: Időjárás.
2: Az ország nagy részén borult idő várható. Főként a Dunántúlon, illetve a középső ország részben alakulhat ki eső, zápor, északnyugaton zivatar. Időnként megélénkül, Sopron és a Fertő környékén megerősödik a szél. Éjszaka 11-17, napközben 19-25 fok valószínű.
0: Manna Manna Hits.

0: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
2: Hey, this is Micah Tyler, and this is the story behind my song, Walking Free.
3: And now I'm walking, walking, walking free.
2: I've heard the phrase many times. A journey of 1,000 miles begins.
4: Sokszor hallottam már azt a mondatot, hogy egy 1,000 mérföldes út egyetlen lépéssel kezdődik. De olyan vagy, mint én, az első lépés is 1,000 mérföldnek tűnhet. Azoknak szerettem volna dalt írni, akik meg akarják tenni ennek a hosszú útnak az első lépését, és azoknak a sokat látott keresztényeknek is, akik az első lépés után sok-sok éven át követik Jézust, és hűségesen megfutják ezt a versenyt. A 119. Zsoltár 45. versében ez áll. Szabadságban járok, mert neked szánom magam. A Walking Free egy himnusz, amit a saját utamon járva éneklek, és közben nagyon várom, hogy másokat is meghívhassak, hogy csatlakozzanak hozzám is Jézushoz, és együtt fussuk meg ezt a versenyt. A Róma 10:15 azt mondja, milyen szép a láva azoknak, akik a jó hírt hozzák. Ezért osszuk meg lépésről lépésre a szabadság evangéliumát.
2: So let's share the gospel of freedom. One step at a time.
5: The verdict was guilty. Case closed. The end. No chance for me to ever leave this prison of my sin. Now I know it might sound crazy, but one day a key unlocked that cell.

0: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek. Védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Az ügynökakták feltárásáról is dönt jövő héten az országgyűlés. Súlyosan megsérült egy csiklóernyős Budapesten. Borongós, esős idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik hétfőn az országgyűlés ülése, majd az előterjesztések vitájával folytatódik. A képviselők kedden döntenek egyebek mellett az Alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról szóló javaslatról, valamint egyes igazságügyi törvények módosításáról. Elfogadhatatlanok a Tisza alkotmánybíró jelöltjei a Mi Hazánk számára. Az ellenzéki párt közleményében azt írta, ha a diktatúra lebontásával kampányoló Tisza valóban szakítani akar az elmúlt 16 év logikájával, akkor elvárják, hogy a 6 alkotmánybírói helynek csak a kétharmadát töltsék be a kormánypárt jelöltjei. A parlament kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek, tájékoztatott a külügyminisztérium. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy egy 40 fős magyar csoportot kimenekítettek Milnából. Az érintettek biztonságban vannak, hazatérésükhöz nem kértek konzuli segítséget. Ittas vezetés miatt menesztették a népjóléti minisztert Lettországban. A kormánykoalícióban résztvevő zöldpárti politikust egy közúti ellenőrzés során állították meg a rendőrök. A férfi szervezetében a megengedettnél magasabb alkoholszintet mutattak ki. Az eset miatt a tárcavezetőt kizárták a pártból. Tüntetést szervez a hazai pilóták egy csoportja hétfőre a miniszterelnökség épülete elé. Az érintettek szerint ugyanis folyamatos jogsértések történnek az egészségügyi alkalmassági vizsgálatokon, emiatt egyre többen más uniós tagállamban végeztetik el a kötelező szűrést. A demonstrálók a többi közt a hazai és az uniós gyakorlat összevetését és a légügyi hatóság teljes átvizsgálását követelik. A közlekedési tárca jelezte, hogy megvizsgálja a követeléseket. Lezuhant és súlyosan megsérült kora délután egy csiklóernyős Budapesten a 3-as határhegynél. A 30 év körüli nőt a mentők stabil állapotban kórházba vitték. A rendőrség büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit. Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár hétfőtől vasárnapig a Csömöri hév. A szerelvények csak az Őrsvezértere és a Szabadságtelep között közlekednek. Az ország nagy részén borult idő várható. Főként a Dunántúlon, illetve a középső ország részben alakulhat ki eső, zápor, északnyugaton zivatar. Időnként megélénkül, Sopron és a Fertő környékén megerősödik a szél. Éjszaka 11-17, napközben 19-25 fok valószínű.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: What's up, ladies and gentlemen? It's your boy Titus Showers, and I'm extremely excited.
1: So nobody can claim me. It's got my name.
0: The Lord gave me this record in the midst of a pandemic.
2: A világjárvány kellős közepén egyszer csak a testvérem felhívott, és azt mondta, hogy készítsünk együtt egy dalt. Ő folyamatosan készítette a lemezeket, nekem pedig egyszerűen nem volt hozzá energiám, de amikor ezt mondta, akkor nagyon-nagyon izgatottá váltam, és megadta a kellő lökést ahhoz, hogy megpróbáljuk együtt Isten népét megáldani szerte a világon. Én semmi más nem akartam ezzel a dallal, mint áldás lenni neked, és azt szeretném, hogyha figyelnéd a dalnak a szavait, mert Isten szeretne neked adni valamit, amit senki nem vehet el tőled, mert egyszerűen megbélyegzett magának téged, úgyhogy Isten áldjon meg, és csak legyen fantasztikusan szép napod.

0: Anna Morzsa.
1: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúságérzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály. Gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: Az Alkotmánybíróság új tagjairól is dönt kedden az országgyűlés. Budapesten tanácskoznak a hidrogeológusok. Borongós esős idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik hétfőn az országgyűlés ülése, majd előterjesztések vitájával folytatódik. A képviselők kedden döntenek egyebek mellett az Alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról és az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról szóló javaslatról. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brač szigetén pusztító tűznek, tájékoztatott a külügyminisztérium. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy egy 40 fős magyar csoportot kimenekítettek Milnából. Az érintettek biztonságban vannak, hazatérésükhöz nem kértek konzuli segítséget. Benzinkútba csapódtak orosz drónok az ukrán-lengyel határon. A töltőállomást ukrán oldalon egy forgalmas átkelő közelében érte találat. Több teherautó kigyulladt. Drón csapódott egy Kijev és Varsó között közlekedő személyvonat mozdonyába is, szintén a határ közelében. Az utasokat kimenekítették. Tengeri drónok közötti összecsapásról számolt be az ukrán haditengerészet. A háború kezdete óta most először csatáztak egymással ukrán és orosz tengeri repülőszerkezetek. Valószínűleg egyben ez volt a történelem első olyan tengeri csatája, amelyet drónok vívtak egymással. Budapesten tartják a hidrogeológusok világkongresszusát. A felszín alatti vizekkel foglalkozó szakmai rendezvény 50 év után tér vissza Magyarországra. A hétfőn kezdődő 5 napos rendezvényre 75 országból csaknem 900 kutató, mérnök, vízügyi szakember érkezik a fővárosba. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a geotermikus energia, valamint a felszín alatti vízkészletek védelmének legfontosabb kérdéseit vitatják meg. Meghalt Kardos Sándor Kossuth díjas operatőr, rendező, fotográfus. A Nemzetművészeti díjjal kitüntetett szakember a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja volt. 1972-től 7 évig a MA Film segédoperatőreként dolgozott, majd a Magyar Televízió operatőre és rendezője lett. Csaknem 30 játékfilmet, több mint 100 tévéfilmet, kisjátékfilmet fényképezett, köztük a Kis Valentino, az Álombrigád, valamint a Hídember című alkotásokat. Kardos Sándor 82 éves volt.
0: Időjárás.
2: Az ország nagy részén borult idő várható. Főként a Dunántúlon, illetve a középső ország részben alakulhat ki eső, zápor, északnyugaton zivatar. Időnként megélénkül, Sopron és a Fertő környékén megerősödik a szél. Éjszaka 11-17, napközben 19-25 fok valószínű.
0: Manna Hits.

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: I'm Katie Nicole.
2: And I'm Mike Weaver from Big Daddy Weave. And this is the story behind our new song, God is in this story.
3: Jesus name,
4: our new song is about God taking the broken things.
5: Az új dalunk arról szól, hogy Isten egyszerűen elveszi, bekötözi és meggyógyítja az életünk azon részeit, ahol megsebesültünk. Nem tudom, hogy mi zajlik most az életedben, de azt tudom, hogy győzedelmes Istenünk van, akivel minden csatát megnyerhetsz, és veled együtt viseli el, és hordozza a sírüléseid fájdalmát. És ami még fontos, hogy ő nem mond le egyikünkről sem.
2: God's in the midst of whatever it is that you're going through right now, and he's able to turn it around and use it all for your good.

0: 9. Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Hey, what's up, y'all? I'm Tyler from Red Rocks Worship, and this is the story behind the song Now Here. There is only a single space that differentiates the words nowhere and now here.
2: Az én anyanyelvemben, az angolban egyetlen betű különbözteti meg a most és a hol szavakat egymástól, a jelentésük mégis nagyon más. A hol az azt jelenti, hogy valami hiányzik, nincsen meg. A most a jelent jelenti. Amikor azt kiáltott, hol van Jézus? Az a félelem, a kétségbeesés, a betegség és a bánat helye az életedben. De amikor Jézust közelengeded magadhoz, és ő jelen van, megtapasztalod az igazi szabadságot a halál és a félelem felett. Ez a dal arra emlékeztet bennünket, hogy minden aggodalmunk és a világ is elnémul, amikor Jézussal élünk. Ez számunkra egy erős bizonyság arról, akiben és amiben hiszünk. Tudjuk, hogy Isten folyamatosan velünk van az életünk útján, és veretlenül fejezzük majd be ezt a földi harcot.
1: Is on his way even right now. When we know that Jesus is with us, then we know we can stand undefeated. Now here is where we are fully free.

béke. A Margit hídon sétálunk a zenével, béke. Itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életörömzene.
0: Életörömzene. Ez a Manna FM.

0: televízió jóvoltából.
1: Köszönöm, hogy engem választottatok ma. Örülök, hogy itt vagytok. Ma olyas valamiről szeretnék beszélni, amiről, ha jól emlékszem, még külön nem tanítottam. Beszéltem róla, bátorítottam embereket, hogy tegyék. A személyes evangelizációról fogok beszélni. És arról, hogy mindenki el van hívva erre. Nem kell hivatásos papnak lenned ahhoz, hogy beszélj az embereknek Jézusról. Az emberek néha szélsőségesek ebben. Vannak olyanok, akik annyira bátrak, hogy az már ellenszenves. És akárkivel találkoznak, azt akarják, hogy szeresse Jézust, ami az első probléma, hisz nem lehet etetni azt, aki nem éhes. Amen. Nem olvastam az evangéliumokban, hogy Jézus könyörgött volna, hogy hadd segítsen. Azokon segített, akik kérték. Ebből a végletből el lehet jutni oda is, hogy teljesen érzéketlenek legyünk, hogy kivel és hogyan beszéljünk, vagy egyáltalán beszélnünk kell-e a hitünkről másoknak. Hiszem, hogy Isten mindenkinek különböző ajándékokat adott. Hiszem, hogy ez az evangelizációnkban ugyanúgy megmutatkozik, mint másban. Például hiszem, hogy vannak, akik abban jók, hogy az utcán prédikáljanak. Én nem vagyok ilyen. Hiszem, hogy sokan képesek bárkivel beszélni Jézusról. Meg kellett találnom a komfortzónámat. De ugyanakkor hadd szögezzem le, hogy nem kell, hogy mindig minden, amit teszünk, kényelmes legyen. Követnünk kell a Szent Szellemet, ha kényelmes, ha nem. Hiszem, hogy ha Isten adott ajándékot nekünk valamilyen területen, akkor nem leszünk szerencsétlenek, és nem lesz nehéz. Inkább természetes lesz. Először is elmondanám, hogy mindenki el van hívva. Minden kereszténynek van egy bibliai felelőssége, hogy vágyjon a Szent Szellemmel való együttműködésre, hogy embereket Krisztushoz vezessen.

lehetséges. Nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Na most jön a lényeg, figyeljetek! Tettekkel és beszéddel másokat harmóniába hozzunk Istennel. Szóval ez a két dolog együtt kell, hogy járjon. Úgy gondolom, hogy fontos beszélni az embereknek, de ugyanúgy fontos bemutatni is azt. Lehetsz te a legkedvesebb ember a világon, vagy éppen nem a legkedvesebb, mert Krisztus még dolgozik rajtad, de ettől még nem térnek meg az emberek. Lehet, hogy azt gondolják, kedves vagy, de ettől még nem térnek meg. Ugyanúgy lehetsz nagyon bátor, és megoszthatod az örömhírt mindenkivel, hogy mit tett érted Jézus, és hogy be kell fogadniuk őt, de ha nincsenek meg azok a tettek a szavaid mögött, az talán még rosszabb is, mintha egyáltalán ki sem nyitottad volna a szád. Az egyik legnagyobb gond a keresztény társadalomban, nagy probléma, hogy sok esetben nem mutatjuk be a gyümölcsét annak, amiről beszélünk és hiszünk. Úgy hiszem, hogy Isten mára minden területre elhelyezett embereket. Minden gyárba, bevásárlóközpontba, minden irodába, minden iskolába helyezett embereket. Hiszem, hogy mindenhova helyezett hívőket. Hiszem, hogy Isten egyszer megmutatta nekem, hogy mindenhol vannak követőim, csak fel kéne kapcsolni a lámpát. Tehát ne akarjunk nagyon bátraknak tűnni a keresztény barátaink előtt, de aztán meg máshogy viselkedni a többi ember előtt. Tehát a 2 Korintus 5:20-ban mi Krisztus nagykövetei vagyunk, és Isten rajtunk keresztül mutatja meg magát. Hát ez nem fantasztikus? Mi, mint Isten személyes képviselői, te személyesen képviseled Jézus Krisztust. Isten minden nap akar mindannyiunkat használni, hogy személyes kapcsolatra hívjuk az embereket ővele. Ezt sokféleképpen lehet megtenni. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Róma 1:16. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, mindannak, aki hisz. Csak le akartam szögezni, hogy mindenki el van hívva arra, hogy az embereket Krisztushoz vezesse. Mindenkire, minden hívőre vonatkozik. Mindenki szolgálata. Mindenkinek két alapszolgálata van, a közbenjárás és a békéltetés szolgálata. Mindenkinek van szolgálata. De jól kell csinálnunk. Nem akarunk megszégyenülni. De nem is akarunk, tudjátok, ahogy mondják, hogy az emberek fejét a Bibliával verni, és lenyomni a torkukon Jézust. Mert az úgy nem igazán működik. Jézus azt mondta, hogy emberhalászokká tesz. Egy kis érdekesség. Mint minden halnak az óceánokban, folyókban, tengerekben, különböző csalira van szükség, hogy kifogják. Így van ez a világban is. Nem működik ugyanaz mindenkinél. Szóval tanulhatunk sokat az evangelizációról, és lehet, hogy az mind jó, és mindennek megvan a helye, de ha rossz módszert alkalmazol a rossz emberen, akkor azzal lehet távolabb taszítod, mint közelebb hoznád. Szóval nem kell, hogy azt érezzük, hogy ez csak egy kötelességünk, és úgy tegyük, hogy közben nem figyelünk Istenre, hogy ő hogyan akarja. Néhány hal amúgy is csak szezonálisan harap. Ezt érdekesnek találom, mert van úgy, hogy valakit Krisztushoz próbálunk vezetni, egy barátot, egy idegent, vagy akárkit, és lehet, hogy az épp nem is a megfelelő idő a számára. Azt mondhatod, hogy hát nem minden idő alkalmas embereket Krisztushoz vezetni. Én úgy értettem, hogy annak a bizonyos embernek el kell jutnia arra a bizonyos pontra az életében. Vagy elég kétségbe esettnek kell lennie a változáshoz, vagy már túl van egy olyan időszakon, amikor már Isten elkészítette a szívét. Nem is kell nagy bajban lenniük ehhez. Emlékszem, hogy egy nő azt mondta nekem egyszer, nekem remek életem volt, de nem volt igazán békes.

0: Igen. Nem volt semmi különös, ami miatt bosszankodtam volna, csak nem volt békém, és ez vezetett ahhoz, hogy az Istennel való kapcsolatot keressem. Sok millió ember van ezzel így. Nincs békességük, nem boldogok, és hiszem, hogy minden hívő ember, minden keresztény, mindenki, aki nézi ezt a műsort, mindenki itt a stúdióban, azzal a céllal éljük az életünket, hogy boldogok és békések legyünk a mindennapjainkban. Legyetek boldogok és békességgel teljesek. Ez egy új feladat. Éljetek úgy a világban, és főként úgy menjetek dolgozni, hogy boldogok és békések vagytok, mert a világ nem ilyen. Nem boldogok, nem békések. Tehát mi a világban vagyunk, de nem a világból. Ami felkelti az emberek érdeklődését, az az, hogy békések és boldogok vagytok, bármi is történjen. Nem az idétlen, heherészös boldogságról beszélek, hanem amikor folyamatos örömötök van, akkor az emberek elgondolkoznak, hogy mi van neked, ami nekem nincs? Mitől vagy más? Hiszem, ha így élünk a világban, akkor éhessé tesszük őket. Tudjátok, sónak és fénynek kell lennünk. Szóval, ha az életünkkel éhessé tesszük az embereket, lehet, hogy hallottátok már ezt tőlem, de nekem sose volt békességem. Egy békétlen, zavaros, kiabálós, mérgelődő családban nőttem fel. Azt sem tudtam, hogy mi a békesség. Nem ismertem az érzést. Mikor hozzámentem Davidhez, aki a békesség minta példája, akkor szinte ez bosszantott engem. Mert arra gondoltam, hogy neki bosszankodnia kéne néhány dolgom miatt, de ő nem tette meg. De egy idő múlva éheztem arra, ami neki volt. Azt gondoltam, ha neki megvan, akkor nekem is lehet. Szóval, ha te ma nézel engem, akkor arra hívlak, hogy élj úgy a világban, hogy boldog és békés vagy, és akkor majd megkérdik, hogy lehetsz ennyire békés, kés és boldog minden körülmény ellenére. Miért nem félsz a világban történő dolgoktól? Akkor azt válaszolhatod. Tudod, én is olyan voltam. Mindig jó azt mondani az embereknek, hogy régen én is olyan voltam. Ne akard elhitetni az emberekkel, hogy tökéletes vagy, és nincsenek problémáid. Régen én is ilyen voltam. Sok félelmem volt. Állandóan aggódtam. Mindig mérges voltam. De amikor megismertem Krisztust, akkor megtanultam, hogy ő a békességem és remény. Igazából nem is kell mást mondanotok, hiszen ha ez érdekli az embert, akkor kérdez még többet. Lehet, hogy nem azonnal kérdeznek, hanem csak később. Azt szeretném, ha megértenétek a következőt. A vejem azt mondta egyszer nekem, azt gondolom, hogy ez nagyon jó. Horgász révén azt mondta, megpróbálom magammal vinni pecázni a gyermekeim, de ők nem csak pecázni, hanem fogni is akarnak. A legtöbb keresztény is ezt akarja. Nem akarják a szükséges időt befektetni valaki életébe, annak érdekében, hogy horogra akadjanak. Azt kérdem ma tőletek, hogy készen álltok időt fektetni mások életébe? Tudjátok mit? Egyszer Vacsmanné azt mondta, aki egy olyan tanító volt, akit szerettem, de sajnos már nem él, hogyha igazán segíteni akarsz valakin, akkor az ő szintjén kell vele beszélned. Nem rángathatod a te szintedre. Nem azt mondom, hogy minden este kocsmába kell menned, mert ott vannak a szolgálatra váró emberek. De ebédelni például ebédelhetnél velük. Nem jelenti azt, hogy nem lehetsz a barátjuk, hisz sok ember nagyon nehéz helyzetben és nagy szükségben van. És minden nap, amikor elindulunk otthonról, arra bátorítalak, ezzel most magam is emlékeztetem, Istenem, használj engem, hogy valakit közelebb vigyek hozzád. Mutass valakit, akin segíthetek. Hozz az utamba valakit, akin segíthetek. Az első dolog, amit tennünk kell, hogy akarjuk ezt, és nyitottak legyünk rá. Ha olyan emberekkel vagyunk, akik még nem tértek meg, akkor mielőtt elkezdenél beszélni nekik, kezdj el imádkozni értük. Hozzuk olyan helyzetbe, amikor már rákapnak a dologra. Istenem, puhítsd meg a szívük. Ébredjenek rá, hogy nem megfelelő nekik az élet, amit élnek. Legyenek éhesek rád. Nyisd meg a szemeiket! Nyisd meg a szemeiket! Arra jöttem rá mostanában, hogy az emberek vakok. Teljesen vakok. Nem értik. Tudjátok, nem értem. Hogy szánja oda magát valaki arra, hogy megszabaduljon Istentől? Egyszerűen nem értem. Nem látnak a szemüktől. Egyszerűen nem látnak. Azért kell imádkozni, hogy Isten felnyissa az emberek szemeit, hogy lássák, mi az, ami az övék. Elmondok egy történetet. Amikor még ifjú keresztény voltam, és elkezdtem, amit úgy hívnék, hogy a komoly kapcsolatomat Istennel, olyan gyülekezetbe jártam, ami sok utcai evangelizációt csinált. Sok traktátust osztogatott. Van is nálam egy. Mosolyog, Jézus szeret. Egyik nyáron pár hölggyel kiosztottunk 10 000 ilyet a szélvédőkre, és elmentünk a Fentoni bevásárlóközpontba is. És hittem, hogy ez segít valakinek. Úgy éreztem, Isten helyezte ezt a szívemre, így megtettem. De ugyanakkor mégis kényelmetlennek éreztem ezt az egészet, mert úgy éreztem, ha nem teszem, akkor a gyülekezet azt gondolja, nem szeretem Istent. Nagyon vigyázzunk arra, hogy ne keltsünk bűntudatot emberekben azért, mert nem akarják azt csinálni, amiben mi jók vagyunk. Ismétlem, ha valamire ajándékunk van, akkor mástól is elvárjuk, sőt, akár ítélkezünk is felettük, ha nem akarják megtenni. Szóval azt akarták, hogy menjünk ki az utcára vasárnap reggel. Szent Louis belvárosába mentünk azzal, hogy Isten szeret, odaadhatom neked ezt? Szóval elmentem, sose felejtem. Az első ember, akinek oda nyújtottam, kicsapta a kezemből. Hadd legyek őszinte. Nekem nem fekszik az e fajta evangelizáció. Elgondolkoztam, hogy jó dolog-e ilyet elmondani a tévében. Úgy gondolom, hogy mondhatom, hogy Isten mindenkit akar használni, de mindenkit másféleképpen, hisz olyan sokféle ember létezik, így sokan sokféle csalira harapnak, és ha mindenki ugyanazt a csalit használná, akkor nagyon sok halat soha nem lehetne kifogni. Oda kell figyelnünk arra, hogy hogyan akar használni minket az Isten. Én elértem arra a pontra, komolyan mondom, ez már 37 éve volt. Eljutottam oda, hogy szinte már kényszerítettek minket, hogy mindenkinek beszéljünk Jézusról, akárkivel találkozunk. Elértem azt a pontot, hogy ki sem akartam mozdulni otthonról, hisz ez inkább bűntudat motivált volt, és nem Szent Szellem szerinti. Akkor lehet, hogy nem is szeretem az Istent, hisz nem akarok róla beszélni? Fontos számomra az, hogy mindenki végezzen személyes evangelizációt, de azt jól tegye, és a megfelelő embernek. Mondok néhány javaslatot, ami körülbelül megfelel mindenkinek. Hívj embereket a gyülekezetbe. Vagy jön, vagy nem. Én 9 évesen születtem újjá, amikor a rokonaim vittek el a gyülekezetbe. Látjátok, sohasem lehet tudni, hogy Isten kit használ, szóval nyugodtan hívjatok embereket, még ha egy kis ima csoportba jársz is. Ez egy olyan hely, ahol jól érezhetik magukat. Ha jössz a konferenciámra, hív még valakit. Mikor ezt mondom, mindig kinevetnek. Sőt, hív meg őket vacsorára is. Az emberek szinte bármit megtesznek, ha megeteted őket. Szóval, vidd el őket egy jó helyre enni, aztán említsd meg, hogy te mész erre a konferenciára, és ki tudja. Azt mondod, mit fognak majd gondolni? Joyce, ez így elég nyers. Nos, mit fognak gondolni? Tudod mit? Ilyenkor legyünk bátrak. Nem kell azzal foglalkozni, hogy mit gondolnak rólunk. Az a dolgunk, hogy hívogassunk, de ne kényszerítsünk senkit. Mondhatnak igent vagy nemet, de legalább esélyt adtál nekik. Bátorítalak, hogy csinálj valamit. A másik, amit tehetsz, hogy ha van nálad traktátus, énekeskönyv, új szövetség, bármi, amit szívesen odaadsz, ha úgy alakul. A lányom például rengeteg általam írt könyvet tart a csomagtartójában. Mondjuk például épp a gyógyszertárban fizet, és igazán barátságos. Hogy vagy? Ó, ez ma nem az én napom. Tudjátok, többet kell tudni mondanunk annál, hogy nagyon sajnálom. Ha legalább már válaszoltak nekünk, akkor mondjuk azt, hogy sajnálom, imádkozom majd érted, és aztán tedd is meg. Az, hogy imádkozol értük, azt jelenti számukra, hogy Isten törődik velük. Vagy például, sajnálom, hogy most nehéz, de ne feledd, Isten szeret. Csak ilyen egyszerű dolgokat. Nem kell félni ezektől. Hátráltathat az, ha azzal foglalkozunk, hogy mit gondolnak rólunk. De a lányom sokszor visszamegy a boltba valamelyik könyvemmel. Neki az az előnye, hogy azt mondhatja, hogy az anyukám írta ezt a könyvet, remélem tetszik majd. Vagy egy közeli barátom írta, remélem tetszeni fog. Hajlandó vagy horgászni is, vagy csak fogni akarsz. Az én esetemben az a leghatékonyabb személyes evangelizáció, ahogyan élem az életem az emberek előtt, nem szégyelve, hogy keresztény vagyok. Még aki nem ismer engem, az is hamar rájön, ha kis időt tölt velem, hogy szeretem Istent, hisz ilyeneket mondok, hogy imádkozok érte. Imádkoztam felőle. Olyan jó bízni Istenben. Ilyen egyértelmű kijelentéseket téve magukat vetünk el, és tudatjuk, hogy kit szolgálunk. Legyünk érzékenyek a másikra. Készen állnak arra, hogy mondjak nekik valamit, vagy nem? Imádkozzak előtte, hogy megnyíljon a szívük, vagy nem? Néha csak öntözzük a magot, amit más vetett. Néha te veted a magot, és nem látod az aratást, valaki más végzi az öntözést, és Isten intézi az aratást. Csak nyitottnak kell lennünk arra, amit Isten akar tenni rajtunk keresztül. Hadd fejezzem be a Máté 5-ben írottakkal. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóba tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Szóval ne legyen úgy, hogy vasárnap a gyülekezetben világít a lámpád, de hétfő reggel a munkahelyen meg véka alá rejted, így majd senki sem kritizál azért, mert keresztény vagy. Ragyogjon a lámpád az emberek előtt. Hadd lássák az erkölcsi kiválóságod, nemességed, jó tetteid, és emiatt felismerjék, tiszteljék, és dicsőítsék a mennyei atyád. Állandóan ezt tanítom az embereknek, de az egyik legjobb módja a szolgálatnak, ha segítesz a nehézség megoldásában, amivel éppen szembenéz. Főleg olyannak, aki esetleg utálatos volt veled. Vagy kritikus, vagy esetleg ítélkező. Arról is akarok beszélni a mai alkalommal, hogy amiben keresztényként hibásak vagyunk, az az, hogy csak keresztényekkel vesszük körbe magunkat. Mert ez a kényelmes, és így nem kell bizonyságot tenni. Mert hát ugye nincs olyan ember, akinek a közvetlen környezetünkben bizonyságot tehetnénk. Könnyű létezni a keresztény környezetünkben, a keresztény nyelvezetünkkel, könyveinkkel, CD-inkkel, keresztény barátainkkal, keresztény zenéinkkel, sose kilépve belőle. Mike Pastor mondott nekem valami olyat, ami nagyon tetszett. Ő rendszeresen edz. Megkérdeztem tőle, van valami oka annak, hogy miért nem otthon edzel? Azt mondta, hogy azért megyek edzőterembe, mert ez olyan kevés helyek egyike, ahol hitetlenek vesznek körbe. Nagyon tetszik ez. És van még pár dolog, amit tesz, de ebbe most nem megyek bele. Céltudatosan megy oda. Mehetne egy keresztény terembe, de ő céltudatosan megy ide, mert készen akar állni arra, hogy hát ha Isten tudja használni ott. Amen. Nemrég ezt mondta nekem. Ebben az évben Isten azt helyezte a szívemre, hogy több ismeretlen embert szeressek. Azt mondtam, örülök, hogy ezt mondta neked, mert én még a barátaimon dolgozom. Viccelek. De annyi keresztényel vesszük körbe magunkat, hogy szinte esélyünk sincs bizonyságot tenni valakinek. Hadd fejezzem be a Máté 9-el. Tudom, az előbbire is ezt mondtam, de mint látjuk, nem mondtam igazat. Máté 9:10. És történt, amikor Jézus asztalhoz telepedett a házban, sok vámszedő és elvetemült bűnös jött oda, és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival együtt. El tudjátok képzelni, hogy az akkori vallásos emberek hogyan reagáltak erre? Leült az asztalhoz, és ott ültek vele ezek a megáltalkodott bűnözők. Üdvözli őket, és úgy tesz, mintha ők lennének a legmenőbb emberek a világon. Amikor a farizeusok ezt látták, azt kérdezték, miért ül le a mesteretek, a vámszedők és a közismert bűnösök közé? Amikor Jézus ezt meghallotta, így válaszolt, akik erősek és egészségesek, azoknak nem kell orvos, hanem azoknak, akik betegek. Szóval hadd mondjam a következőt mindenkinek, aki most néz, vagy itt ül a stúdióban. Legyünk nyitottak, hogy Isten használni tudjon. El sem tudom képzelni, mi lenne, ha minden keresztény, mielőtt elmegy otthonról, azt mondja, Istenem, vezess el én valakit ma, és segíts őt hozzád vezetnem. Hadd legyek ma jó példa valakinek. Mutasd meg, hogy mit tegyek ahhoz, hogy megtérjen ma valaki. És mondom neked, ha te így kezded a napod, és közben boldog és reményteljes vagy, akkor hamarosan sok lehetőség nyílik meg előtted, hogy bizonyságot tehess. Lehet, hogy sokatoknak nincs még személyes kapcsolata Jézussal, és úgy vagytok vele, hogy bár csak valaki bizonyságot tenne ma nekem. Hát én pont ezt csinálom. Szeretném, ha tudnád, hogy Jézus meghalt érted, szeret téged, magára vette a bűneid, magára vállalta a büntetésed, és csak azt akarja, hogy higgy. Hagyd ott a bűnös életed, és hidd el, hogy ő az, akinek mondja magát. Szóval, ha be akarod fogadni Jézust, mint megváltódat, akkor kérlek, mondd utánam ezt az imát. Istenem, szeretlek. Hiszek benned, Jézus. Szükségem van rád. Bűnös vagyok. Bocsásd meg, ahogyan éltem. Elfordulok a bűneimtől. Hozzád fordulok. Keresztény akarok lenni. Krisztus követője. Befogadlak, Jézus. Hit által. Kérlek, fogadj el, ahogy vagyok. És formálj olyanná, amilyenné te szeretnél. Amen.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna Hits.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global E-Waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna morzsa.
2: Nincs magyar sérültje a horvátországi tűznek. Őszi bormustra kezdődik szerdán Szegeden. Borongós, esős idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényről is dönt következő ülésén az országgyűlés. Hétfőn napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény. A képviselők kedden döntenek a többi közt a szakképzési törvény módosításáról és az Alkotmánybíróság új tagjairól. A KDNP nem támogatja, hogy azonos nemű párok gyermeket fogadhassanak örökbe. A párt frakció vezetője úgy fogalmazott, a gyermek érdeke az elsődleges, akinek apára és anyára egyaránt szüksége van. Rétvári Bence azután fejtette ki pártja álláspontját, hogy Magyar Péter miniszterelnök hétvégén közölte, a kormány meg fogja változtatni a miniszteri engedélyhez kötött örökbefogadás intézményét. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek, tájékoztatott a külügyminisztérium. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy egy 40 fős magyar csoportot kimenekítettek Milnából. Az érintettek biztonságban vannak. Orosz drón csapódott be egy személyvonat mozdonyába az ukrán-lengyel határ közelében, senki nem sérült meg. A támadás nem sokkal azután történt, hogy az állomáson áthaladt a Friedrich Merz német kancellár egyik tanácsadóját, Boris Johnson volt brit miniszterelnököt, valamint más európai kormányok diplomatáit szállító külön vonat. Az ukrán állami vasúttársaság szerint valószínűleg ez a szerelvény lehetett a célpont, a külön vonatot azonban a fenyegető orosz légi csapások miatt a tervezetnél negyed órával korábban indították el az állomásról. Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár hétfőtől vasárnapig a Csömöri hév. A szerelvények csak az Őrsvezértere és a Szabadságtelep között közlekednek. A kimaradó szakaszon pótlóbusszal lehet utazni. Őszi bormustrát tartanak a szegedi Dóm téren. Az ötnapos rendezvény szerdán szüreti felvonulással kezdődik. A szakemberek mustkóstolót is tartanak, emellett kézműves gasztronómiai kiállítók, pálinkaházak és vendéglátósok is kitelepülnek. Budapesten és Pécsen koncertezik Olga Kern. A világhírű orosz-amerikai zongoraművész hétfőn a Zeneakadémián a Danubia zenekarral lép fel, kedden pedig a Pécsi Kodály Központban ad szóló koncertet. A két esten felcsendülnek mások mellett Szergej Rachmaninov, Beethoven, Schumann, Gershwin és Csajkovszkij művei.
1: Időjárás.
2: Az ország nagy részén borult idő várható. Főként a Dunántúlon, illetve a középső ország részben alakulhat ki eső, zápor, északnyugaton zivatar. Hajnalban 11-17, napközben 19-25 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
3: Élet, öröm, zene.
1: Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindent tudtam meg a fővárosról a mai napon. Például újabb gyalogos barátfejlesztés készült el Budapesten, biztonságosabbá vált az átkelés a Margit körúton a szénatéri villamos megállónál, közölte a Budapesti Közlekedési Központ a BKK. A közlemény szerint a fejlesztés része az úgynevezett kiskorrekciós beavatkozások programnak, melynek célja, hogy új kisléptékű, gyorsan megvalósítható fejlesztésekkel, így gyalogos átkelőhelyek, középszigetek és kerékpáros infrastruktúra kialakításával, illetve azok átalakításával biztonságosabb és kényelmesebb legyen a közlekedés. A szénatéri fejlesztésnek köszönhetően a terület átláthatóbbá és biztonságosabbá vált, csökkentve a közlekedési kockázatokat. A bevásárlóközpont bejáratánál található átkelőnél is kényelmesebben és biztonságosabban lehet közlekedni. Neki kezdtek közben az elhagyatott épületek bontásának Rákos rendezőn, az angyalföldi kerületvezető bejelentése alapján. A romok elszállítását azonban még meg kell oldania a BKM-nek. A feladat ezzel még nem ér véget, az egy hónapig tartó munkálatokat követően a budapesti közművek, mint a terület tulajdonosa, vállalta a romok elszállítását. Bízom benne, hogy ez haladéktalanul meg is valósul majd, mielőtt a környék illegális hulladék lerakóként kezdene funkcionálni, zárta a Facebook posztját Tóth József polgármester, aki több képet is közzétett a most zajló munkafolyamatokról. Sajnos újabb kolotkó szobrot loptak el a fővárosban, már több alkotásnak is nyoma veszett. A Liget Budapest közösségi oldalán számolt be arról, hogy a hétvégén az éjszakai órákban ismeretlenek eltulajdonították a Néprajzi Múzeum mellett álló alkotást. A bejegyzés szerint a térfigyelő kamerák rögzítették az esetet, a felvételek alapján pedig együttműködnek a hatóságokkal. A Néprajzi Múzeum mellett található Among Us című miniszobrot Kolotkó Mihály 2022. októberében helyezte el. Az alkotás egy gördeszkán guruló Sztálin csizmapárt ábrázol, amely az egykori Sztálin szoborra utal. Az elmúlt években több Kolotkó miniszobornak is nyoma veszett Budapesten. 2026 nyarán például a Dracula című alkotás tűnt el a Városligetből a Vajdahunyadvára mellől. Az eset kapcsán Kolotkó Mihály megerősítette, hogy a szobrot ellopták. Nem sokkal később a Margit szigetről is eltűnt a Meditáló nyúl. A bronzalkotás mindössze néhány héttel a kihelyezése után augusztus 17-én tűnt el. Korábban a Süsű, a Sárkány és Bőrében, valamint a Magyar Sárga, vagyis Liza Simpson miniszobra is eltűnt a fővárosból. Egyik alkotás sem került még elő. Szeptemberben két újabb fővárosi kerületben kerül elő a pince és a padlás mélyén őrzött régi bútor, matrac vagy nagymama szőnyege. A budapesti lomtalanítás 2026-os következő szakasza már elkezdődött a 13. kerületben, majd szeptember 20-ától a 3. kerületben folytatódik. Van azonban egy fontos szabály, nem lehet a teljes kerületi időszak alatt bármikor kipakolni. A hegyvidéken egészen szeptember 14-ig tart a lomkikészítés, a kerület 7 körzetre oszlik más-más dátumokkal. A lomot mindig csak a saját címhez tartozó napon 18 óra után szabad az utcára tenni. A pontos időpontot a MOHU tájékoztatójában kell ellenőrizni. Szeptember 20-ától aztán Óbuda jön, a budapesti lomtalanítás a 3. kerületben folytatódik, ahol október 5-ig tart a kerületi lomkikészítési időszak. Óbudát 12 körzetre osztották, ezért itt is minden címnek meghatározott napja lesz. A szabály ugyanaz, a lomokat csak a címhez tartozó napon este 6 óra után lehet kitenni. Lomtalanításkor olyan nagy a háztartásban feleslegessé vált tárgyak kerülhetnek az utcára, amelyek méretük miatt nem férnek a kukába. Ilyen lett például a régi bútor, matrac, szőnyeg, bőrönd, síléc vagy egy nagyobb használati tárgy. Nem lehet viszont a lomok közé tenni kommunális szemetet, papír, műanyag vagy fémcsomagolást, sittet és más építési törmeléket, földet, hamut, gumiabroncsot, síküveget, zöld hulladékot, textilt, valamint elektromos és elektronikai hulladékot. Veszélyes hulladékot szintén tilos kihelyezni. A MOHU azt is kéri tőlünk, hogy a megfelelő fahulladékot a többi lomtól elkülönítve rakjuk ki. A kupacot a lakóház előtt a gyűjtőjárművel jól megközelíthető helyre kell tenni, úgyhogy ne akadályozza a gyalogos és autóforgalmat. Úttestre, kerékpárútra vagy zöld területre lom nem kerülhet. A budapesti lomtalanítás 2026 áprilisa óta egy másik változtatást is behozott. A MOHU már nem külön szórólapon küldi a részletes értesítést, hanem a havi számlához csatolt mellékletben, postai vagy elektronikus úton. Ebben szerepel a címhez tartozó pontos időpont és minden fontos kihelyezési szabály is. Budapest hagyományosan legkeresettebb kerületeiben esett vissza a legnagyobb mértékben a vevői érdeklődés az elmúlt egy évben. A legfrissebb adatok szerint a 14. kerület iránti érdeklődés 20%-ról 15%-ra esett, a 13. kerületé 25-ről 21-re, a 6. kerületé 19-ről 15%-ra. Hasonló mértékben csökkent az érdeklődés a 9., a 11. és a 7. kerület iránt is. A 7 vizsgált kerület közül egyedül a 2. kerületben nem történt érdemi elmozdulás, az érdeklődés így gyakorlatilag a tavalyi szinten áll. Minél népszerűbb és drágább volt egy kerület egy évvel ezelőtt, most annál nagyobbat esett a kereslet iránta. A 2. kerület ez alól kivétel, mert ott a vevői kör összetétele nem változott annyira, mint másút, mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője. A jelenség szorosan összefügg azzal, hogy az elmúlt egy évben tartósan megnőtt az első lakásokat vásárlók aránya a fővárosi piacon, miközben a korábban meghatározó befektetői kereslet visszaszorult. Az első lakásukat vásárlók árérzékenyebbek, kevésbé engedhetik meg maguknak a legdrágább népszerű kerületeket, tette hozzá Szegő Péter. Ez a réteg most inkább a megfizethetőbb, korábban kevésbé keresett kerületek felé fordul. Ez látszik most a drágább városrészek visszaeső érdeklődési mutatói. A legnagyobb visszaesés a 14. kerületben történt, ott az érdeklődés több mint 5%-ponttal esett, miközben a piac egészen a keresletindex csak a nyári szezonális szint körül mozgott. A 6 érintett kerületben átlagosan 3,6%-ponttal csökkent az érdeklődés. A legkeresettebb kerületek tehát a piaci átlagnál is nagyobb mértékben vesztettek vonzerejükből. Presser Gábor 8 estén át játszik a Budapest Kongresszusi Központban jövőre január 8-a és 17-e között, és 3 teljesen különböző műsort, több mint 70 dalt fog előadni. A dalszerző előadó Munkakönyv címmel novemberben több részes lemezkiadvánnyal is jelentkezik a tervek szerint. 6 évtizedes munkám során sokaknak írattam Zsoktalt, Sokfélét. Egy szerző előadó pályájának ezen a szakaszán egy 2 órás koncerten már nem tudja eljátszani azokat a dalokat, amelyeket mindenképpen szeretne megmutatni, innen a sorozat ötlete. 2 éve a megvalósítás közelében voltam, de nem tudtam összehozni, most úgy néz ki sikerül. 3 féle műsorral, 70-75 dallal, 8 koncertet adok 10 nap alatt, ami számomra minden értelemben izgalmas vállalkozás, mondta Presser Gábor. Mint kifejtette, az első 3 este címe Hódolat a női hangnak. Ez a műsor nem csak női hangok által inspirált dalaiból áll, csak nem 6 évtized munkáiból merítve, a színpadon általam szeretett és csodált énekesnőkkel, mint mondta. Biztosan ott lesz közöttük Falusi Maria, Nolái Bolya, Ruzsa Magdi és Szena. Nagy egyéniségek, különleges énekesnők ők, mindeközben szakmai életükben így úgy akarva akaratlanul fontos a rivalizálás. Erre a 3 estre velem egy zenei társulást, egy társulatot alapítanak, fogalmazott a zenész. Január 12-én és 13-án pedig egy zongorás estet ad Presser Gábor a BKK-ban, Dalok a szívről címmel. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: Budapest Update.
1: Szeptember 18 és 20 között ismét bejárhatjuk a Rákosszent Mihályi víztárolót. A fővárosi vízművek idén második alkalommal nyitja meg a különleges létesítményt, ahol egy rövid előadás után a medence oszlopai között is sétálhatunk. A Rákosszent Mihályi víztároló 1972-ben épült, a létesítmény egy gépházból és egy 10 000 köbméteres medencéből áll. A zongora alakú feszített beton medence Magyarország első ilyen jellegű kísérleti építménye volt. Az itt szerzett tapasztalatokat később a Gellért-hegyi víztároló építésénél is hasznosították. A teljes program ezúttal is 30 perces. Egy körülbelül 10 perces Budapest vízellátását bemutató előadást követően lehet lesétálni a medence térbe. Az egyéni látogatókat szeptember 18-án pénteken délután 2 és 15 óra 40 között, szeptember 19-én és 20-án pedig 9 és 15 óra 40 között várják, míg péntek délelőtt iskolai csoportok érkezhetnek. A belépőért 14 éves kor felett kell fizetni, 14 éves vagy annál fiatalabb diákigazolvánnyal rendelkező gyerekek számára díjmentes jegyet kell váltani. Mi történik, ha egy forgalmas metró aluljáró üres üzlethelyisége kortárs kiállító térré változik? A Tekintet című csoportos tárlata Móricz Zsigmond körtéren arra hívja fel a figyelmet, hogyan nézzünk a női testre, milyen társadalmi normák alakítják a nézőpontunkat, és mely tapasztalatok maradnak gyakran láthatatlanok. A kortárs művészet ezúttal nem egy megszokott galéria térben várja a látogatókat. Szeptember 25-ig a Móricz Zsigmond körtér metró aluljárójának egyik üres üzlethelyisége alakul ideiglenes kiállító térré, így a Tekintet olyan városi közegben jelenik meg, ahol naponta több ezer ember fordul meg. A három külön helyiségben megvalósuló tárlat tematikailag összefüggő, mégis eltérő nézőpontokból közelít a női kiszolgáltatottság kérdéséhez. Az egyik réteg a női test ábrázolását és tárgyasítását vizsgálja, majd a kiállítás a személyes és a kollektív tapasztalatok felé tágítja a fókuszt. A harmadik tér a patriarchális rendszer működését, annak társadalmi és politikai beágyazottságát helyezi középpontba. A három nézőpont együtt azt járja körül, hogy mennyire nem semleges az, ahogyan nézünk. A társadalmi normák és elvárások ugyanis már jóval azelőtt formálhatják a tekintetünket, hogy tudatosítanánk magunkban, miért látunk valakit vagy valamit éppen úgy, ahogy. A kiállítás a harmadik műszak kortárs vizuális művészeti kollektíva szervezésében valósul meg. A kollektíva célja, hogy a vizuális művészet eszközeivel olyan nyilvános, gondolkodásra ösztönző tereket hozzon létre, amik a női test és a női lét társadalmi, kulturális és jogi meghatározottságára irányítják a figyelmet. A harmadik műszak elnevezés az alkotásra fordított időre utal, arra az időre, ami gyakran csak a megélhetést biztosító munka és a háztartási feladatok után marad. Ez a maradék idő válhat az alkotás, a kísérletezés és a kritikai gondolkodás terévé. A Tekintet kiállításon Antalka Zsófia, Cene Márta, Farkas Alíz és Kállai Eszter, Ivádi Holli, Kudela Gréta, Kaciba Andi, Kmetyó Anna Mária, Setényi Anna Eszter, Simon Zsuzsi, Széchenyi Szemerédi Judit és Turi Lili munkái láthatóak. A kurátorok Antman Kira és Ivádi Holli.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
3: 2026. szeptember 13-a van vasárnap, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Közös programot készítenek a budapesti kerületek a szociális és közbiztonsági problémák kezelésére. Éjszakai korlátozások lesznek a 11-es főúton Szentendrén. Kortárs kiállítás nyílt a Móricz Zsigmond körtér aluljárójában. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Közös cselekvési javaslatot dolgoznak ki a szociális válság és az azzal összefüggő közbiztonsági problémák kezelésére a leginkább érintett budapesti kerületek. Karácsony Gergely főpolgármester több kerületi vezetővel egyeztetett arról, hogy milyen intézkedésekkel lehetne javítani, elsősorban a belső városrészekben kialakult helyzeten. A megbeszélésen a 6., a 7., a 8., a 9. és a 13. kerület vezetői, illetve képviselői vettek részt. A főváros szerint ezekben a városrészekben különösen érzékelhetők azok a szociális problémák, amelyek a közterületeken is megjelennek, és a lakosság biztonság érzetére is hatással vannak. A tervezett intézkedések között szerepel a közterületi drogfogyasztással és az úgynevezett palackozással összefüggő problémák kezelése, valamint az utcai rendészeti jelenlét megerősítése. A kerületek a következő időszakban folyamatosan egyeztetnek egymással, hogy közös javaslatcsomagot állítsanak össze. Karácsony Gergely szerint az önkormányzatok önmagukban nem tudják tartósan megoldani ezeket a problémákat, ezért az állam közreműködésére is szükség van. A közös cselekvési programnak a rendőrhiány mérséklésére, az addikciós ellátás megerősítésére és a lakhatási problémák kezelésére is ki kellene terjednie. A főváros és az érintett kerületek azt szeretnék, hogy a közbiztonsági intézkedések mellett a problémák szociális okaira is választ adjanak. A városvezetés jelezte, hogy az önkormányzatok együttműködnének az állammal egy olyan átfogó program kidolgozásában, amely egyszerre javíthatja Budapest közterületeinek helyzetét és segítheti a krízisben lévő emberek ellátását. Mintegy 43 milliárd forintnyi Európai Uniós támogatásból 45 új kapvillamos érkezik Budapestre. A Budapesti Közlekedési Központ közlése szerint a főváros számára korábban megrendelt összesen 51 új szerelvényből 45 finanszírozását sikerült biztosítani az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszközének forrásaiból. A beruházáshoz Budapest vissza nem térítendő támogatást kap. A fejlesztés célja a fővárosi villamosflotta további korszerűsítése, valamint az idősebb járművek fokozatos kiváltása. Az új szerelvények forgalomba állításával tovább nőhet a modern, alacsony padlós villamosok aránya Budapesten. A KAF villamosok kialakításuknak köszönhetően az idősek, a mozgásukban korlátozott utasok és a babakocsival közlekedők számára is könnyebben használhatók. A BKK szerint az új járművek ezért nem csak a flotta megújításához, hanem az akadálymentesen elérhető budapesti közösségi közlekedés bővítéséhez is hozzájárulnak. Az uniós támogatás egy nagyobb közlekedésfejlesztési program része, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pedig júniusban jelentette be, hogy a kormány benyújtotta Brüsszelnek a helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét. Ennek keretében mintegy 1,1 milliárd euró értékben valósulhatnak meg közlekedési beruházások. A tervezett fejlesztések között a budapesti KAF villamosok mellett új trollibuszok beszerzése is szerepel. A BKK szerint a járműfejlesztések hosszabb távon egy korszerűbb, kényelmesebb és fenntarthatóbb fővárosi közösségi közlekedési rendszer kialakítását szolgálják. Éjszakai burkolatjel festés miatt forgalomkorlátozásra kell számítani a 11-es főúton Szentendrén. A munkálatokat szeptember

0: és tartsák be az ideiglenes sebességkorlátozásokat. Az éjszaka útnak indulóknak érdemes a hosszabb menetidő lehetőségével is számolniuk. Az aktuális korlátozásokról és a forgalmi helyzetről indulás előtt az Útinform felületei lehet tájékozódni. A burkolati elfestés a tervek szerint szeptember 17-én hajnalban fejeződik be. Várhatóan szeptember 30-áig félpályás útlezárásra kell számítani a Váci Huszár utcában. Az elektromos hálózat bővítéséhez kapcsolódó földmunkák miatt a járműforgalmat jelenleg egy sávon jelzőlámpás irányítással engedik. A munkálatokra egy a Huszár utcában ingatlanokat építő beruházó által igényelt elektromos hálózati csatlakozás miatt van szükség. Az elmű alvállalkozója Deákvár Kisvác felüli részén kezdte meg a munkát, az új elektromos gerincvezetéket pedig a Híradó téri bekötéstől vezetik tovább. A kábelt a térkövezet járda alatt a földben helyezik el. A kivitelező eredetileg azt kérte, hogy a munkálatok idejére ideiglenesen egyirányosítsák a Huszár utcát, ehhez azonban a Váci önkormányzat nem járult hozzá. Emiatt új gyalogos útvonalat alakítottak ki, az autókat pedig a munkaterület mellett egyetlen sávon engedik el. A félpályás forgalomkorlátozás a tervek szerint szeptember végéig marad érvényben. A kivitelezőnek addigra nem csak a földmunkákat kell befejeznie, hanem a megbontott járda helyreállítását is el kell végeznie. Szeptember 30-a után a Huszár utcában ismét mindkét forgalmi sáv használható lehet. A következő hónapokban ugyanakkor a környéken épülő társasházak kivitelezése miatt továbbra is a megszokottnál nagyobb forgalomra kell számítani. Különleges kortárs kiállító térré alakult a Móricz Zsigmond körtér metró aluljárójának egyik üres üzlethelysége. A Tekintet című csoportos tárlat szeptember 25-éig látható, középpontjában pedig a női test ábrázolása, a nőkkel kapcsolatos társadalmi elvárások és a kiszolgáltatottság különböző formái állnak. A kiállítást három külön helyiségben rendezték be, amelyek eltérő nézőpontokból közelítik meg a témát. Az egyik tér a női test ábrázolását és tárgyasítását vizsgálja, a másik pedig a személyes és közösségi tapasztalatokra helyezi a hangsúlyt, míg a harmadik a nőket érintő társadalmi és politikai rendszerekkel foglalkozik. A tárlat egyik központi kérdése, hogy mennyire befolyásolják a társadalmi normák és az elvárások azt, ahogyan a női testre tekintünk. Az alkotások arra is keresik a választ, hogy miként látják saját magukat a nők, és melyek azok a tapasztalatok, amelyek kevésbé jelennek meg a nyilvánosságban. A Tekintet a harmadik műszak nevű kortárs vizuális művészeti kollektíva szervezésében valósult meg. A csoport olyan nyilvános művészeti tereket szeretne létrehozni, amelyek a női lét társadalmi, kulturális és jogi kérdéseire irányítják a figyelmet. A kollektíva elnevezése arra az időre utal, amely a megélhetést biztosító munka és az otthoni feladatok után marad az alkotásra. A kiállításon több mint 10 kortárs alkotó munkáit mutatják be. A szervezők szerint a Móricz Zsigmond körtéri helyszín kiválasztása is tudatos volt, így a tárlattal nem csak azok találkozhatnak, akik kifejezetten kortárs művészeti programot keresnek, hanem az aluljáron nap mint nap áthaladó járókelők is. A rendhagyó kiállítótér ezzel a hétköznapi városi közlekedés részévé teszi a művészetet. A Móricz Zsigmond körtéri Tekintet című tárlat szeptember 25-éig látható. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
2: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
3: Változatos és értékes tartalom.
4: Élet, öröm, zene.
2: Ez a

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Az ősz beköszöntével a múzeumok és galériák is új évadot hirdetnek. Idén különösen izgalmas és sokszínű kiállítások érkeznek a városba. Megismerhetjük Zolát, a fotográfust, elmerülhetünk a japán papírművészetben, megnézhetjük, mit kezd egy festő a mesterséges intelligenciával, és az elfeledett magyar női alkotókat is jobban megismerhetjük. Összegyűjtött néhány desztinációt a világ Budapest. A mai Manóházban két izgalmas kiállítás is nyílt. Az egyik a 19. századi francia irodalom egyik legnagyobb alakja, Zola egy másik arcát mutatja meg nekünk. A naturalista regényeiről ismert szerző 48 éves korában kezdett fényképezni, bár barátai között számos elismert alkotó volt, ő mégis autodidakta módon sajátította el a fotográfia tudományát. 1894-től a fényképezés mindennapi tevékenységé vált számára, saját laboratóriumot rendezett be otthonában, ahol maga hívta elő és dolgozta ki képeit. A több mint 2000 fennmaradt üveglemez negatív, valamint számos papírkép maradt utána, amelyek egészen új nézőpontból láthatják a világot, ezt hozzá nekünk a Zola fényírő című tárlat. A szintén szeptember elején megnyílt egy humanista tekintet Nora Dumas újrafelfedezése című tárlaton, nem csak a Franciaországba emigrált magyar származású fotográfus műveit, de életét is megismerhetjük. Nora Budapesten született, a közép-európai emigráns fotográfusok azon köréhez tartozik, akik kult szerepet játszottak a két világháború között Párizsban kibontakozó fotográfia formálásában. Képein a vidéki életet örökítette meg, vízhordó asszonyok, igavonó állatok, viseltes ruhájú gyerekek láthatóak ezeken. A mai Manóházban nyíló kiállításon ebbe a modernizáció hatására folyamatosan eltűnő világba pillanthatunk be. Új kiállítóteret nyitott a Kieselbach Galéria, amelyben rögtön egy izgalmas tárlatot nézhetünk meg. Mi történik, ha a mesterséges intelligencia nem csak inspirációs forrássá, hanem egy festő alkotó társává válik? Bagyko Robert Kevin Krúl című kiállítása a K2 Galéria nyitótárlataként erre a kérdésre keresi a választ. A művész új Safety Car című sorozatának kiinduló pontját a repülőgépek biztonsági tájékoztatóinak ábrái adták, amelyeket egy AI képgenerátor segítségével alakított át bizarr, olykor groteszk jelenetekké, majd ezekből kiindulva készített el festményeit. Az összefolyó emberi alakok, eltorzuló testrészek és értelmüket vesztő tárgyak egyszerre mutatják meg a mesterséges intelligencia korai képgenerátorainak hibáit, és vetnek fel kérdéseket arról, hogyan alakítják át vizuális kultúránkat az AI, és azt, hogy mi magunk hogyan látjuk a világot. Keveset beszélünk a gyászról, a halált a mai napig tabunak tartjuk, annak ellenére, hogy még 100 évvel ezelőtt is milyen mélyen gyökerezett társadalmunkban a gyász megélése. Hogyan éljük meg, amikor elveszítjük egy szerettünket, hogyan változnak meg a szokásaink, amíg végig kísérjük őt az elmúlás szakaszain, és mi történik velünk utána, hogyan segítenek minket a közösségek és az újrateremtett rítusok a veszteség megélésében. A gyász személyes és közösségi oldalát, valamint az elmúláshoz kapcsolódó szokásaink átalakulását járja körül a Budapest Galéria megnyílt kiállítása. A szívem is sír belül gyászmunkák, hazai és nemzetközi művészek alkotásain keresztül foglalkozik, többek között a személyes veszteséggel, a gondolkodással, a kollektív gyásszal, valamint a vallás, a spiritualitás és a rítusok megváltozott szerepével. Mindemellett azt a fontos kérdést is felteszi, hogy az évek során miért vált a halál és a gyász egyre inkább tabuvá. Az élet kíméletlenül halad előre, a város pedig fejlődik és változik. Ez pedig maga után vonja, hogy bizonyos dolgok, így például szakmák is megszűnnek. A Villa Budapest összegyűjtött párat azok közül a foglalkozások közül, amelyek már rég eltűntek Budapestről. Ilyen például a rikkancs, találó nevű foglalkozás, amit elsősorban fiatalok műveltek. Mozgó utcai újságárusok voltak ők, akik portréjukat a frissen a nyomdából érkezett hírlapot kínálták nagy és érces hangon kiabálva. A rikkancs a régi jórészt fekete-fehér magyar filmek állandó és mindig névtelen mellékszereplője volt, mivel állandóan az utcán tartózkodott és mindent látott és megfigyelt, így érdemes volt hozzáfordulni és tőle érdeklődni az utcai történések kapcsán, például ha valakit követtünk, aki egy sarkon befordulva eltűnt az orrunk elől. A szakmát a rendszerváltást követően próbálták feléleszteni, és úgy tűnt menni is fog, bár az új idők rikkancsai már nem kiabáltak, csak osztogatták a megvásárolt újságot. A nyomtatott sajtó eladásainak visszaesése miatt viszont egyre inkább odafogyottá vált szerepük, a rikkancsok alkalmazása luxus lett fel. Kiadás. Aztán ott vannak a cipőpucolók. E szakma megszűnésének időpontját szinte napra pontosan tudjuk, és nem is történt annyira régen. Még a bulvár sajtó is megírta, amikor Zalai András, az ország utolsó cipőtisztító kisiparosa, aki a Marriott szálló vendégeinek cipőjét tisztította, 2009. januárjában letette a cipőkefét. Mai szemmel nézve a cipőpucoltatás amolyan úri huncutságnak, nagyzolásnak tűnik, pedig igazából hajdan praktikus dolognak számított. Ha az egész nap elfoglaltságokkal, ügyek intézésével, ide-oda lótás futással telt, időnként nem ártott javítani kiszolgálni az outfitem, például azzal, hogy a poros koszos cipőnket fényesre súviszkoltattuk. Bár az utolsó cipőpucoló egy szállodából ment nyugdíjba, alapvetően ez is utcai foglalkozás volt. Aztán itt van a szódás. Mentes vagy bubis, kérdezi manapság az eladó, ha valahol megállunk vizet venni. Ám voltak idők, amikor az ásványvíz még nem számított általánosnak, ugyanis a csapvíz és a buborékos szikvíz, például a bor mellé fröccsbe közül lehetett választani. Utóbbit a szódások árulták a lovas kocsijukról. Járták a várost, és hangosan kiabálva jelezték, hogy megérkezett a legújabb adag. A szódások kapcsán mindenképpen meg kell említeni a mondást, veri, mint szódás a lovát. A századfordulón született, és sajnos abból az okból, hogy a szódások általában nem bántak jól a hátasaikkal, pedig egy szódás számára a ló jelentette a legnagyobb értéket, pláne ha erős, kitartó, fegyelmezhető és tanulékony volt a jószág. Sok mindent meg kellett tudniuk, bele kellett tanulni a teljes vízkihordási folyamatba, de tudták azt is, hogy hol kell megállni és mikor kell elindulni. Azért is szükséges volt ez, mert előfordult, hogy a be nem tört ló megvadult és nekiindult, ám közben borult a szekér, és összetört a sok-sok üveg szódás víz. A szenes emberek sem láthatóak már Budapest utcáin. Voltak olyan, nem is olyan távoli idők, amikor szénnel fűteni legalább annyira általános dolog volt egy háztartásban, mint manapság a központi fűtés. Akár csak a szódát, ugye a szenet is lovas kocsival vitték, később pedig teherautóval. Aki még emlékszik Palásti György 1979-es Égig érő fű című filmjére, abban az egyik fontos szereplő, akit Újlaki Dénes formált meg, pont egy szenes ember, az pedig hosszú időre szállóigévé vált a filmből, hogy mielőtt a főös kisfiú, Misu, lecsúszott a szenes pincébe a széncsúszdán, azt kiáltotta, hogy biztosan elkapják őt lent, hogy jön a szén, csúszik. Bár a rámszakadék és a holdvilágárok a legismertebb szurdoktúrák Budapest környékén, ezek a helyszínek kiránduló időben zsúfoltabbak lehetnek, és nem is a legkönnyebbek. A Vilá Budapest összegyűjtött néhány útvonalat, ahol hasonlóan vadregényes élményre számíthatunk, de nehézségek nélkül. Bár a nyári meleg az aszályos időszak miatt a völgyeket kiváló patakokból nem biztos, hogy sokat látunk, az élmény, a hangulat és a hűvös enélkül is kellemes élményé teszi a túránkat. A Remete szurdok az első állomás, ez a Budai hegység második kerületi részén található, az ördögár időszakos patakja által kivájt, könnyen járható és látványos völgy. A meredek sziklafalak között kanyargó babakocsival is teljesítető tanösvény főlátványossága a szabadon látogatható Remete barlang. Különlegessége a szurdok végén, Remete szőlő szélén található pihenőpark, ahol egy régi telefonfülkében örkény egyperceseket hallgathatunk. A mindössze 20 perc alatt bejárható vadregényes völgy tömegközlekedéssel is egyszerűen megközelíthető, így tökéletes úti cél egy rövid, tartalmas fővárosi kiruccanáshoz. A Budai hegység kevésbé ismert szurdok völgye, a következő állomásunk a Mária szurdok, amely mindössze 1 kilométer hosszú. Érdemes útba ejteni, ha rövid, hangulatos túrát keresünk, mivel igen szép, legérdekesebb része a Mária kegyhelyként is ismert sziklaegyüttes, a szurdokon zarándok út is keresztül vezet. A kegyhely a szocializmus évei alatt sokat szenvedett, a vallásos érzülettel érkezők elriasztására felrobbantották a kis barlangba épített kápolnát, és dökkutat is ástak a közelben, illetve a hely nevét is megváltoztatták. Mindez szerencsére már a múlté, a rövid túrát pedig érdemes lehet akár a Csiki hegyek körtúrával is összekötni. A következő a Deraszurdok. A Piris-Szentkereszt határában fekvő Deraszurdok nagyjából 1,5 kilométeres útvonalát a Dera patak vájta ki. Látványos mészkőfalak között kis hidakon át kalandozhatunk, a rövid 30-40 perc alatt bejárható tanösvény mellett parkolót is találunk, így kiváló úti cél családoknak és kirándulóknak a Pirisben. A szurdokot kiváló patakot többféle névvel illetik, a Dera a környék Rácz lakosságától származott, ez ugyanis szakadékot, azaz rést jelent szerbül. Irány az erdő anyai tanösvény. Ez szűk és rejtelmesen sötét szurdokát a visegrádi Bertényi Miklós fűvészkert területéről érhetjük el. Belépőt is kell váltanunk, amit a forgalmas Apátkúti völgyben található ördögmalom étteremben tehetjük meg 1200 forintért nyitva tartási időben. Készpénz legyen nálunk. Ha megvan a jegy, akkor irány a jóval csendesebb fűvészkert, amelynek egy félreeső szegletében találjuk a tanösvényt. A mohás sziklákkal és hatalmas fagyökerekkel teli szurdokvölgy 3,5 kilométer hosszú, párás, nedves mikroklíma uralkodik körülötte. Különlegessége a felette elterülő erdőanyának nevezett erdőrész, ahol a hazai örökerdő gazdálkodás alapjait fektették le, így a fák kivágása nélkül egy valódi, érintetlen őserdőképet árul elénk. A plusz egy pedig a vasas szakadék, bár hivatalosan nem szurdokvölgy, hiszen nem folyóvájta, drámai sziklákkal határolt fala miatt mégis ide kívánkozik a vasas szakadék és a belőle nyíló bajós hangulatú barlang, amely a Visegrádi hegységben 15 millió éve lezajlott vulkánkitörések eredményeként jött létre. Az impozáns hasadékot csodás túra keretében tudjuk megtekinteni, csak Szentendrék kell elmennünk ehhez, az Anna-völgyi vízesés megtekintésével is összeköthetjük a túrát.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Nincs magyar sérültje a horvátországi tűznek. Őszi bormustra kezdődik szerdán Szegeden. Borongós esős idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényről is dönt következő ülésén az országgyűlés. Hétfőn napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény. A képviselők kedden döntenek a többi közt a szakképzési törvény módosításáról és az Alkotmánybíróság új tagjairól. A KDNP nem támogatja, hogy azonos nemű párok gyermeket fogadhassanak örökbe. A párt frakció vezetője úgy fogalmazott, a gyermek érdeke az elsődleges, akinek apára és anyára egyaránt szüksége van. Rétvári Bence azután fejtette ki pártja álláspontját, hogy Magyar Péter miniszterelnök hétvégén közölte, a kormány meg fogja változtatni a miniszteri engedélyhez kötött örökbefogadás intézményét. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek, tájékoztatott a külügyminisztérium. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy egy 40 fős magyar csoportot kimenekítettek Milnából. Az érintettek biztonságban vannak. Orosz drón csapódott be egy személyvonat mozdonyába az ukrán-lengyel határ közelében, senki nem sérült meg. A támadás nem sokkal azután történt, hogy az állomáson áthaladt a Friedrich Merz német kancellár egyik tanácsadóját, Boris Johnson volt brit miniszterelnököt, valamint más európai kormányok diplomatáit szállító külön vonat. Az ukrán állami vasúttársaság szerint valószínűleg ez a szerelvény lehetett a célpont, a külön vonatot azonban a fenyegető orosz légicsapások miatt a tervezetnél negyed órával korábban indították el az állomásról. Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár hétfőtől vasárnapig a Csömöri hév. A szerelvények csak az Őrsvezértere és a Szabadságtelep között közlekednek. A kimaradó szakaszon pótlóbusszal lehet utazni. Őszi bormustrát tartanak a szegedi Dóm téren. Az ötnapos rendezvény szerdán szüreti felvonulással kezdődik. A szakemberek mustkóstolót is tartanak, emellett kézműves gasztronómiai kiállítók, pálinkaházak és vendéglátósok is kitelepülnek. Budapesten és Pécsen koncertezik Olga Kern. A világhírű orosz-amerikai zongoraművész hétfőn a Zeneakadémián a Danubia zenekarral lép fel, kedden pedig a Pécsi Kodály Központban ad szóló koncertet. A két esten felcsendülnek mások mellett Szergej Rachmaninov, Beethoven, Schumann, Gershwin és Csajkovszkij művei.
0: Időjárás.
2: Az ország nagy részén borult idő várható. Főként a Dunántúlon, illetve a középső ország részben alakulhat ki eső, zápor, északnyugaton zivatar. Hajnalban 11-17, napközben 19-25 fok valószínű.
3: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
4: Manna FM.
3: Magyar zene megszakítás nélkül.

szívem el is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Manna Morzsa.
1: A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus. Olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Természetesen, hogyha hétfő, akkor pénzügyi hétfő. Ez ma is így van. Állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel. Ma arról beszélgetünk, hogy hogyan is zajlik pénzügyi szempontból, amikor elköltözünk otthonról. Ugye az önállóság ott kezdődik, hogy elköltözünk, kilépünk a nagybetűs életbe, vagy ott, hogy képesek vagyunk eltartani magunkat. Hát tulajdonképpen akkor tyúk vagy a tojás, Ildikó. Szia, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, üdvözlöm a hallgatókat. Hát az elköltözés az egy nagyon fontos mérföldkő, de nem kell versenyként tekinteni rá. Nem az költözik el jókor, aki a lehető leghamarabb teszi ezt meg, hanem az, aki képes hosszabb távon fenntartani a saját önálló életét. A saját otthon az ugye szabadságot ad, de ez a szabadság csak akkor valódi, ha nem jár állandó pénzügyi szorongással. És ez a pénzügyi szorongás, ez nagyon-nagyon fontos dolog, mert arra alapozni, hogy hát majd valahogy lesz, meg majd kijövök, az nem egy jó opció egy ilyen helyzetben.
1: Tulajdonképpen a pénzügyi szorongás is egy tanult viselkedés, hogy ugye ennek a pszichés vagy a mentális mintázatbeli eredőjét nézzük. Tehát, hogyha valaki olyan környezetben nő föl, ahol nem kellett reszketni a pénz miatt, vagy ügyesebben osztották be a szülők, vagy másfajta pénzügyi helyzetben volt, akkor nyilván ennek a pénzügyi szorongásnak, amit említettél, a módja vagy a mértéke is más, és így aztán másképp indul az illető fiatal az életbe is, vagy az önállóság felé.
2: Igen, a minta az nagyon fontos, de nem biztos, hogy a mintát mindig tudjuk alkalmazni. Az, hogy elköltözünk otthonról, az egy komoly pénzügyi döntés, és az már ugye egy felnőtt embernek a döntése. Tehát ez feltételezi, hogy ő tisztában van azzal, hogy ott rendszeresen kell valamit fizetni, és nem csak mondjuk a bérleti díjról beszélünk, hanem a teljes megélhetésről beszélünk, hogyha elköltözünk otthonról. Tehát itt annak a megtervezése és annak a végig gondolása, hogy az mibe fog nekünk kerülni, az egy kicsit egy komolyabb döntést kell, hogy eredményezzen, és tényleg le kell ülni, és akkor saját magunkkal el kell tudni beszélgetni, hogy ezt most mi tudjuk-e vállalni, vagy csak úgy fogjuk tudni vállalni, hogy ugyanúgy a család be fog segíteni, de akkor sem fogok én a szülőkkel együtt élni.
1: Mit jelent az, hogy valaki képes eltartani önmagát? Mert ugye az, amikor elköltözik az ember, akkor rájön, hogy hát sem a fogkrém, sem a WC-papír nem nő ki a falból, és nem jelenik meg a kávé a tartóban, és nincsen étel, hogyha én nem megyek el vásárolni. Nyilván hazajár az ember még az elején, és ennek az anyuka is örül, vagy a nagyszülők is örülnek, szóval hogy ez normális így, de hogy valahogyan meg kell tudni, vagy el kell kezdeni felépíteni a saját rendszert.
2: Igen, gyakorlatilag az, hogy elköltözünk otthonról, az kívülről egy nagyon egyszerű döntésnek tűnhet, de ugye meg kell találni először is a megfelelő albérletet, aztán ugye ki kell fizetni ott a lakbért, aztán költözni kell, és amit te is mondtál, hogy se a porszívó, se az edények, se a kávéfőző, se az élelmiszer, se a WC-papír, a szappan és egyebek, azok ugye nem nőnek ki a fűből, és azt is nekem kell előteremtenem. Tehát a legfontosabb az, hogy rendszeres, megfelelő és tervezhető jövedelemmel rendelkezzek. Ez az első feltétel, és kiszámítható legyen ez a jövedelem. Itt nem azt jelenti, hogy nem lehetek vállalkozó, vagy nem lehet mondjuk olyan élethelyzetem, hogy változó a havi bevételem, de akkor is kell, hogy legyen egy standard alap, amiből én látom, hogy én ki fogom tudni fizetni azokat a kiadásokat, költségeket, amelyek standard minden hónapban jelentkezni fognak. És amikor elköltözöm, akkor még ugye egy plusz költséggel számolnom kell, és ez maga a kaució. Tehát az első hónapban nem az első havi bérleti díjat kell, hogy kifizessem, hanem még plusz kettőt vagy hármat, attól függ, hogy mi van a hirdetésben, vagy hogyan tudok megállapodni a főbérlővel, de minimum két hónapi kaució ki kell, hogy fizessek, tehát három havi bérleti díj az ott kell, hogy legyen a számlámon, azon felül, hogy még meg is kell, hogy éljek.
1: Elköltözés otthonról, vagyis az önállóság kezdete, vajon hol kezdődik az önállóság? Attól leszünk önállóak azonnal, hogy elköltözünk, vagy ott kezdődik az önállóság, hogy már akár az otthon lét, vagy a család élet közben is képesek vagyunk eltartani magunkat? Erről beszélgetünk a mai pénzügyi hétfőben állandó szakértőnkkel, Ivány Ildikó pénzügyi elemzővel. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Önállóság. Mikor is kezdődik ez? Vajon akkor kezdődik az önállóság, amikor elköltözünk otthonról, vagy akkor már elkezdődik a pénzügyi önállóság, és akkor ezt a fogalmat még külön megbeszéljük Iványi Ildikó pénzügyi elemző állandó szakértőnkkel. Szóval, hogy onnan kezdődik, amikor már a családban is van saját kis kasszánk, és van saját költségvetésünk, és már akkor képesek lennénk, vagy vagyunk eltartani magunkat?
2: Hát akkor kezdődik a pénzügyi önállóság, amiről ugye beszéltünk a korábbi alkalmak egyikén, hogy amikor megkapjuk az első önálló jövedelmünket, és abból esetleg, ha otthon vagyunk és otthon lakunk, akkor hozzájárulunk az otthoni költségekhez, és még ezen felül marad is pénzünk arra, hogy bizonyos vágyainkat, szükségleteinket vagy kötelezettségeinket azt mi magunk tudjuk fizetni. Ez a legfontosabb, hogy kezdjünk hozzászokni ahhoz, hogy egy idő után nem fogunk a szüleinkre támaszkodni, és az életünket pénzügyileg saját magunknak kell finanszíroznunk, és meg kell tudnunk állni így is az életben.
1: Az önállóság, a saját lábon állás is tanulható, és ez nyilván érdemes egy jó pénzügyi neveléssel, vagy iránymutatással, vagy irányadással már gyerekkorban elkezdeni. Számít-e ez az önállóság, vagy a saját élet, vagy a különköltözés megkezdésekor azt, hogy milyen volt a pénzhez való viszony pici korban?
2: Abszolút meghatározó a későbbiekre nézve is, tehát a minta az itt is nagyon-nagyon fontos, illetve az, hogy már egészen kis gyermekkortól kezdjünk el beszélgetni a gyerekekkel arról, hogy a pénz az nem a fán terem, hogy a fát locsoljuk, és akkor ott terem a pénz, hanem az ugye egy elvégzett munkának az ellenértéke, és az lehet rendszeres, lehet változó, és vannak bevételeink, és vannak kiadásaink, és meg kell tanítani a gyerekeket arra, hogy minden kívánság, minden vágy, amikor ők azt mondják, hogy akkor ezt szeretnék, meg azt szeretnék, hogy az nem fog teljesülni, vagy azt mondani nekik, hogy oké, rendben van, akkor elkezdünk azon dolgozni, hogy egy bizonyos idő múlva ezt mégiscsak meg tudjuk neked venni. Tehát ezek a lépések gyermekkorban, fiatal kamaszként, kamaszkorban nagyon-nagyon lényegesek, mert megkönnyítik majd azt, hogy én önállóan hogy és milyen módon fogom kezelni a pénzemet, mert lesznek minták előttem. Lehet, hogy lesz rossz minta, és abból én tanulok, de az is minta.
1: Manapság nehezebb rászokni az okosan gazdálkodásra egy gyereknek vagy egy fiatalnak, amikor ennyire könnyedén lehet az internetről rendelni, és nem látják a pénzt. Tehát, hogy a kártyáról jó apukám, anyukám, vagy a nagyszülők, vagy vele ajándékba kaptam a kis akármilyen Revolut, vagy ilyen-olyan, vagy a sima bankkártyámra egy kis pénzt, és akkor rendelgetek, de hogy ott nem látják effektíve a pénzt, a fémpénzt, a papírpénzt. Tehát az olyan, mintha nem is lenne, és mintha végtelen volna az egész. Nehezebb így nekik hozzászokni a jó gazdálkodáshoz, az okosan gazdálkodáshoz?
2: Is, azt kell, hogy mondjam neked, mert ugye vannak ma már olyan applikációk, amikben abszolút lehet követni, hogy mit mire költöttem. És hogyha hozzá szoktatom azt a gyermeket, hogy én leülök vele, és azt mondom, hogy oké, akkor most nézzük meg, hogy az a pénz, amit mondjuk a nagypapától, nagymamától, keresztmamától, tőlünk, ilyen-olyan alkalmakra kaptál, hogy az mire ment el, és erről beszélgetünk vele, akkor tulajdonképpen nem lesz olyan nehéz neki a későbbiekben a bankkártyáról kezelni a pénzt. De ha hagyjuk, és azt mondjuk, hogy ja, elfogyott a pénzed, jó, hát akkor utalok a kártyádra megint pénzt, akkor ő ezt nem fogja érzékelni, hogy tulajdonképpen a bankkártyáról való költés az egy láthatatlan dolog, és nem lesz követhető a számára, és akkor egy olyan pénzügyi idézőjelbe vett szabadsághoz szoktatjuk hozzá, amiben felnőtt korában nagyon-nagyon komoly falakba ütközhet, és komoly problémái lehetnek belőle.
1: Elköltözés otthonról, hol kezdődik a pénzügyi önállóság? Erről szól a mai pénzügyi hétfő, állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel hamarosan folytatjuk a beszélgetést. Azzal, hogy mik a legjobb és legfontosabb lépések, hogy még ha valaki egy jó pénzügyi, okosan gazdálkodó közegben nőtt fel, és onnan indul el a saját élete felé, akkor is vannak szabályok, amiket érdemes megtartani, és vagy hozzászoktatni az illető éppen önállósodó fiatalnak magát. Hamarosan jövünk vissza.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
3: Figyelj! Gyorsítunk a tempó!

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Iványi Ildikó pénzügyi elemző állandó szakértőnk a pénzügyi hétfőben ma az önállósodásról, a pénzügyi önállóságról beszél nekünk, az elköltözés otthonról egy olyan momentum, amikor az ember nagyon sok minden más mellett a pénzügyi önállóságot is tanulja. Mik a legfontosabb olyan működési mechanizmusok, a pénzügyeket, az okos gazdálkodást, a pénzügyi önállóságot illetően, amihez érdemes hozzászoktatnia magát annak az illetőnek, aki éppen a pénzügyi önállósodás felé tart?
2: Hát az első feltétel, ugye, amiről beszéltünk, az az, hogy rendszeres és lehetőleg kiszámítható jövedelemmel rendelkezzen. Nem elég, ha valaki egyetlen egy hónapba ki tudja fizetni a lakbért, azt kell megvizsgálni, hogy ezt hosszabb távon és több kiadás mellett, tehát a többi kiadása mellett képes-e vállalni. Ez az első és legfontosabb. A második, hogy az induláshoz szükséges pénze az megvan-e, és emellett még a költözés költségei, illetve attól függ, hogy mivel kell azt a bérletet felszerelni, hogy annak a bekerülési költségével is rendelkezik el. Itt azért megjegyzem, hogy nem egyszerre kell mindent megvenni, vagy nem újonnan kell megvenni, mert használtan is nagyon-nagyon sok mindenhez hozzá lehet jutni, és itt is lehet egy folyamatosságot, egy következetességet alkalmazni. Nyilván a legfontosabbak azok, amiknek ott kell lenniük, de aztán majd idővel ráérek komfortosítani azt a bérleményt. A harmadik az, hogy tartalékom legyen, és ez a legnehezebb. Tehát én tudom, hogy ezzel küzd a legtöbb ember, hogy tartalékot képezzen magának, hogy miből képezze ezt a tartalékot, már pedig szükség van rá, mert hogyha véletlenül megbetegszünk, vagy pedig történik valami olyan esemény, amivel nem számoltunk, vagy valami nagyobb kiadás van, és azt nem a főbérlőnek kell kifizetnie, mert nincsen benne a bérleti szerződésemben, hogy azt ő fogja pótolni, hanem nekem kell, akkor is ezt meg tudjam vásárolni, és ez ne akadályozza az én mindennapi életemet, és ne ott kezdjem, hogyha kell egy mosógépet venni, akkor áruvásárlási hitelre veszem.
1: Mi az, amit másképp kell tenni akkor, hogyha A. saját lakásba költözik az illető önállósodó fiatal, mert olyan a helyzet, és B. azért jócskán besegítenek a szülők, mert hogy azért az sem ördögtől való, hogyha ebben az anyagi környezetben, ebben a pénzügyi környezetben, amiben ma el kell kezdeni az életét egy fiatalnak, segítenek a szülők vagy a családtagok?
2: Hát a saját lakás az megint egy külön téma, de nyilván, hogyha olyan a viszony a szülő és gyermek között, és a gyermek oda megy, hogy ő most megszorult, akkor általában ugye 99,9%-ban a szülők azok segíteni szoktak, de ahhoz olyan szülő-gyerek viszonyra van szükség. Illetve arra is szükség van, hogy a szülőnek is olyan legyen az anyagi helyzete, hogy ő ezt meg tudja tenni, mert ha ő is csak egyik hónapról a másikra él, akkor biztos, hogy nem fog tudni segíteni. De ezt szerintem egy gyermek tudja, mert ott élt a szüleivel, és látta, és hallotta, hogy nap mint nap ott miről folyik a beszélgetés, és hogyha pénzügyekről van szó, akkor hó vége fele már igencsak megnézik, hogy mi van még a pénztárcában, és mit lehet előhúzni a tartalékokból, a spájzból, akkor ő nem fog odafordulni a szülőkhöz segítségért. Akkor majd ő meg fogja oldani másképpen.
1: Vannak olyan időtlen, nem is trükköknek mondanám, talán a jó szó inkább az, hogy olyan időtlen szabályok akár, vagy működési mechanizmusok a pénzügyi önállósodást illetően, amik odaadhatók most a fiatal hallgatóknak, vagy a fiatalokat éppen a pénzügyi önállósodás felé elengedő szülőknek?
2: Én azt mondom, hogy ez most nagyon bután fog hangzani, amit mondok, de érdemes egy olyat csinálni, hogy egy ilyen próba elköltözés. Tehát 2-3 hónapig még otthon lakik a gyermek, de úgy viselkedni, mintha elköltözött volna már. Mert akkor van egy minta, hogy hol vannak azok a lukak, amelyeken ki fog folyni a pénz, mire kell odafigyelni, és hol lesznek azok az akadályok, amelyek elő vagy utóbb, de szembe fognak jönni. És akkor még otthon van, tehát a biztonság megvan, nem kell neki saját magának fizetnie, csak úgy kellene viselkedni, mint hogyha ő fizetne egy albérletet. Tehát félretenni azt a pénzt, félretenni azt, amiből majd ő meg fog élni, és akkor látja, hogy miből gazdálkodhat, mennyi marad, hogy marad-e egyáltalán, vagy még nem érett meg arra, hogy ő elköltözzön, hanem ezt még ő neki egy kicsit tanulnia is kell.
1: Ildikó, köszönjük szépen a mai idődet is. Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel, állandó szakértőnkkel a mai pénzügyi hétfőben arról beszélgettünk, hogy hol kezdődik vajon a pénzügyi önállóság, vagy a pénzügyi önállósodás, elköltözés otthonról, vagy éppen már a családban is képes az illető eltartani magát. Remélem, hogy ma is sok mindenkinek tudtunk segíteni. Köszönjük még egyszer az idődet.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy. Lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni, gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
0: Ez volt a Manna morzsa. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
4: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online. És a

0: Sziasztok!
1: Manna FM.
0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
2: Az emberiség életét megváltoztató és megkönnyítő óriás találmányok sorában most a sorozatunkban itt van egy zseniális ember, akit úgy hívnak, hát kétféleképpen is, Peter Carl Goldmark, vagyis Goldmark Péter Károly, magyar származású amerikai mérnök, akinek köszönhetően 1940. szeptember 4-én bemutatták az első működőképes színes televíziórendszert. Az eljárást a CBS, vagyis a Columbia Broadcasting System néven ismert amerikai televíziós társaság dolgozta ki. A CBS kutató laboratórium élén állt Peter Carl Goldmark, azaz Goldmark Péter Károly. Hogy mi is a története? Tulajdonképpen ő egy olyan zseniális ember, akinek magát a színes tévét köszönhetjük, de nagyon sok minden mást is. Egy elfeledett magyar zseni, nagyon ritkán emlegetik őt. Úgyhogy én szeretném itt az életünket megváltoztató és meghatározó találmányok sorozatában nem csak a találmányát, hanem magát az embert is bemutatni, mert neki köszönhetjük a színes televíziót, és azt is konkrétan, hogy a világ élőben láthatta, hogy Neil Armstrong első emberként a Holdra lépett. A zseniális feltalálót idős korában az amerikai elnök Jimmy Carter is kitüntette, ám 3 héttel később egy tragikus autóbaleset áldozata lett. Ő is magyar, természetesen Goldmark Péter Károly, ugye ezt már az imént mondtam. 1906. december 2-án látta meg a napvilágot Budapesten, tegyük hozzá, hogy neves családban, két kivételes rokona is akadt, az egyik Goldmark József kémikus, aki az amerikai polgárháború idején az északiakat segítette a puskagyutacsot érintő találmányával, és jól megélt a háborúból, mert hogy lőporgyálat alapított. Jól megélt a háborúból, hiszen lőporgyárat alapított, és dúsgazdagon 10 gyermekes apaként távozott az élők sorából. A színes tévé atyának másik híres felmenője a zeneszerző Goldmark Károly volt, az ő tiszteletére vette fel a Károly nevet is. A kis Goldmark Péter már kiskorától vonzódott a fizika iránt, és az akkor még gyerekcipőben járó televíziózás is nagyon vonzotta. Sorsdöntő volt a sztoriban, hogy 14 éves korában a család úgy döntött, hogy elhagyja a forrongó Budapestet, nem sok voltunk a tanácsköztársaság bukása után, és aztán jött a trianoni szerződés, és Bécsbe költöztek. Csupán 20 éves volt, amikor megalkotta az első korszakos találmányát. Egy néhány centis képernyőn sikerült mozgóképet előállítania. Miközben Magyarországon a Magyar Rádió elindulása volt a szenzáció, Goldmark Angliában, aztán Amerikában már a televízió tökéletesítésén dolgozott. Egy nagyon kedves arcú és nagyon kedves természetű ember volt. Így alkotta meg 1940-ben a világon elsőként a színes televíziót, ami hírnevet hozott számára. Sokoldalú fejlesztő volt, a második világháború alatt a német radarok zavarására dolgozott ki technikát, és ezzel segítette a szövetségeseket, aztán megalkotta a mikrobarázdás lemezjátszót, és lerakta a képmagnó alapjait is. Aztán a NASA is megkereste, arra kérték, hogy olyan módszert fejleszten, amely révén a Földön is láthatóvá válik majd, amikor az Apollo 11 legénysége elsőként a Holdra lép. Goldmark megalkotta, így a történelem legfontosabb televíziós közvetítése is az ő nevéhez fűződik. Neki köszönheti a világ, hogy láthatta, mint Neil Armstrong kitűzte a csillagos lobogót az addig teljesen érintetlen égitesten. Goldmark Péter Károly beírta magát a történelem könyvekbe, elismert tudós lett a tengeren túlon, és még a második világháború alatt megházasodott, és akkor született a fia, Peter Carl Goldmark Jr., aki neves újságíró lett Amerikában, és a Fehér Ház is több politikai megbízatást kapott. A színes televízió megalkotója 1977-ben Jimmy Carter amerikai elnöktől vehetett át egy rangos kitüntetést. Boldog volt, és úgy érezte teljes az élete, idős korában az egyik legjobb barátja a híres zenész Benny Goodman volt. Ehhez képest aztán 3 héttel később jött a tragikus fordulat, egy este New York külváros

0: sávban autózott, amikor egy elnézett sávváltásnál neki ütközött egy másik kocsinak, az autója megpördült, a szemközti sávba csúszott, ahol aztán egy vétlen sofőr belehajtott a magyar feltaláló kocsijába. A mentők hamar a helyszínre értek, de nem tudták megmenteni az életét. A színes televíziózás atya, aki elhozta nekünk a holdra szállás pillanatát, és 71 éves volt, amikor itt hagyott minket. Nyugodjon békében Goldmark Péter Károly, és köszönjük neki azt, hogy színesben láthatjuk a jégtánc világbajnokságot, hogy láthatjuk, hogy milyen színű a ruhájuk, hogy láthatjuk a lobogók színét, és hogy tudhatjuk azt, hogy ezt az élményt egy magyar ember adta a világnak.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Mutatós lencsefasírt kaporral keverve, húsmentes és laktató még így is, úgyhogy ha húsmentes napokat tartunk, már pedig nem csak az egészségünk, hanem a pénztárcánk szempontjából is fontos tud ez lenni. Ez egy kiváló étel, jó kis almás, ropogós krumpli salátával, mit szóltok hozzá? Őszgerinc formában sütjük, és nem csak mutatósabb így a fasírt, de az elkészítése is sokkal gyorsabb, sokkal egyszerűbb, és tök könnyű szeletelni, sőt, a formája miatt akár még ünnepi ebéden is megállja a helyét, főleg, hogyha mondjuk van vegetáriánus vagy vegán a családban. A lencsefasírt egyébként szerintem ezt a vegánok tudják, egy igazi Jolly Joker, a húsos változatokhoz hasonlóan tartalmas tápláló fehérjédús, de mégis könnyed. Nem fekszi meg a gyomrunkat, nem olyan nehéz megemészteni. Egyszerűen a húst a lencsével kell pótolni, arra viszont mindenképpen érdemes figyelni, hogy erősebben kell fűszerezni, és érdemes durvára tört diót megpirítani tapadásmentes felületű serpenyőben. És azt hozzá keverni, hogy legyen még pluszban olyan rész, amire úgy ráharaphatunk, mint amikor a darált hús, a fasírt húsban egy kicsit le van pirítva. Na, a másik dolog, mivel ez egy tisztán zöldség alapú fasírt, érdemes kihagyni belőle a tojást is, de hogyha valaki nem vegán, hanem csak húst nem eszik, akkor a tojást is belerakhatja. Ha kihagyjuk a tojást belőle, akkor chia maggal kell helyettesíteni, vagy utifűmaghéjjel, ugyanolyan jól működik a lemmag tojás is erre a cél. A lemmag tojás az gyakorlatilag a vízbe áztatott lemmag, ami megkocsonyásodik, és ez lesz a tojást helyettesítő összetartó anyag. Aprószemű zappehely helyett zappehely teljes kérlési búza vagy finom lisztet is lehet használni. A nagyszemű zappehelyet nem ajánlott használni ennél, mert az nem tud eléggé megpuhulni sütés közben, és az arra viszont nem kellemes ráharapni. A lencse mellett ebben a receptben itt a sóbors oldalán kapitány beírása alapján csak répát használ, de bármilyen más zöldség variációt lehet tulajdonképpen használni, de más zöldség variációnál ez jelenti a cukkinit, az édesburgonyát és a gombát is. Aztán, hogyan készül és mi kell még hozzá? Ami fontos a hozzávalókat illetően, nyilván kell hozzá lencse, ami lehet 30 deka sima lencse, amit beáztatunk előtte, és lehet 30 deka konzerv lencse is. 2 nagy szál répa, zöld hagyma vagy pori hagyma, bors, 5 gereszt fokhagyma, jó fokhagymás legyen, hogy meglegyen az igazi fasírt jellege. 2 evőkanál apróra vágott friss kapor, vagy sóban eltett, vagy szárított, kinek mi van otthon, vagy a fagyóban, hogyha van. 3 evőkanál olívaolaj, olaj a sütő forma kikenéséhez, kell 3 babérlevél, 1 fej vöröshagyma, lila hagymával szerintem jobb az íze, ugye mindig ezt mondom, egy teáskanál, sóhely teáskanál, paprika, 2 evőkanál csiamag, ha nem használunk tojást, 5 evőkanál aprószemű zappehely, és akkor még egyszer fontos, hogy aprószemű zappehelyről van szó, és egy deci víz. Megmossuk a lencsét, beáztatjuk forró vízbe 1 órára, sokkal gyorsabban puhul meg és dagad meg. Nyilván ez csak akkor érvényes, hogyha száraz lencsét használunk, a konzerv lencsét benáztassuk. Közben megpucoljuk a répát, a hagymát, a zöldhagymát, a fokhagymát, esetleg a gombát, a cukkinit, ki mit használ még hozzá. A répát azt lereszeljük az apró lyukú reszelőn, beáztatjuk 2 evőkanál csiamagot 1,5 deci forró vízbe, a hagymát apró kockára daraboljuk, a zöldhagymát fölkarikázzuk, és nagyjából üvegesre dinszteljük, ez kb. 3 perc a felhevített olívaolajon. Hozzádobjuk a reszelt répát, megsózzuk, borsozzuk, egy deci víz hozzáadásával párolunk belőle egy jó kis masszát, mint egy pörkölt alap, olyan lesz, és aztán a lencsét a babérlevéllel enyhes sósvízben 1/2 óra alatt főzzük puhára, és jól szűrjük le. Na ezt a 1/2 órát például megspórolhatjuk, hogy a konzervlencsét használunk. Egy krumpli nyomóval áttörjük, hogy pépes legyen, de még maradjanak benne nagyobb darabok. Hozzáadjuk a répás alaphoz, belekeverjük a paprikát, a bezselésedett csiamagot, a kaprot, a fokhagyma nyomón átnyomott fokhagymákat, és 2-3 adagban beleszórjuk és beleforgatjuk a zappelyhet a masszába, alaposan elkeverjük, szüksége szerint utána sózhatunk, elegyengetjük a keveréket egy kiolajozott, vagy pedig sütőpapírral kibélelt őszgerinc formába, hogyha bevonatos, tehát tapadásmentes bevonattal ellátott formánk van, akkor ezt nem is feltétlenül muszáj olajozni vagy vajazni, és 180 fokra előmelegített sütőben nagyjából 45 percig sütjük. A sütőforma az olyan 30x12-es, de szerintem van egy átlag mérete az őszgerinc formának. Ennyi az egész. Tetszés szerinti köreten lehet fogyasztani. Én ajánlom hozzá a klasszikus karácsonyi, vagy hát karácsonykor legtöbbször készített krumpli salátát, almával, hogy ropogjon. Ha akartok egy kis extrát bele, akkor mehet bele a kapribogyó, és hozzá még egy picit leecetezett, vesózott és lecsepegtetett, de attól már egy kicsit így meglottyat, megpuhult lilahagyma. Ezzel keverjük össze a felkockázott főtt krumplit. Figyeljünk rá, hogy ne essen szét a krumpli főzésnél. Jó étvágyat kívánok a Lencse fasírthoz.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Mind

0: Kezdd a délelőttet a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
1: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A Manna délelőtt vendége Herceg Olga, hókleveles ketogén diéta szakértő és nutricionista, dietetikus, akit nagy szeretettel üdvözlök, és abban a szerencsés helyzetben vagyok, nem csak én, hanem a Manna hallgatók is, hogy a hölgy, akit szerintem nagyon sokan ismernek az Instagramról, a Keto Biblia oldalról, most itt van, és elmondja nekünk az összes nagy titkot és tudnivalót a ketóval kapcsolatban, ami szerintem nagyon sok embernek a fejében megszületett, és ráadásul azzal a közvetlen és nagyon erőteljes, az emberre nagyon erőteljesen ható stílussal, ami Olgának van, ami szerintem óriási segítség lehet akkor, hogyha az ember változtatni szeretne. Szia Olga, jó reggelt, köszönöm, hogy jöttél.
2: Szia, nagyon örülök, hogy itt vagyok.
1: Hát még mi úgy örülünk, mert annyi kérdés van, elkezdtem ezen gondolkodni, mielőtt hívtalak, hogy mi minden merül fel az emberekben. Néztem az oldaladon, a Keto Biblián, az Instán, hogy miket kérdeznek az emberek. Néztem külföldi ketos oldalakat is. Egyrészt baromi népszerű ez a diéta, amiről most már azt kell mondani, hogy bár diétának nevezik, de ez mégiscsak egy életmód.
2: Igen.
1: Most már, de ennek van egy története. Tehát ennek van egy orvosi története, igen. Nagyon fontos dolog, amiért ezt a, hát kikísérletezték, kifejlesztették?
2: Igen,
1: ezt
2: az epilepszia kezelésére.
1: Mert mit csinál? Mit jelent a ketogén diéta? Mik azok a ketonok?
2: A májunk termeli a ketonokat, és ez egy energiaforrás. Ez egy benzin. Tehát van a glükóz, vannak a ketonok. Alapjáraton mi glükózon működünk. Minden nap mi glükózt használunk ahhoz, hogy energiát kapjunk.
1: Agyunk, testünk.
2: Minden sejtünk glükózból táplálkozik. Megettél egy szelet kenyeret, hopp, felment a glükóz, felment az inzulin. Energiát próbálsz konvertálni. Érted? Szerzett be fel az energiát a kajából.
1: Ezért ugrál a vércukorszint?
2: Ezért. Bármit megeszel, megemeli az inzulin és a glükóz szintet. Bármit. Kivétel a zsír. De aha, még erre visszatérünk. Aha. Kivétel a zsír. Viszont amikor mi megvonjuk, akkor a szervezetünk egy átkapcsol egy túlélő üzemmódba, mert észrevette, hogy hoppá, hát nem kaptam glükózt, nincs szénhidrát, miből kapjak gyors energiaforrást. Szervezet nem hülye, az ő feladata túlélni, hisz ez az evolúció kulcsa, túlélni. Mit csinál? Elkezdi termelni a májunk a ketonokat. Ez egy energiaforrás.
1: Mennyi idő után kezdél ezt termelni?
2: Figyelj, akinek jó az anyagcseréje, aki fiatal, akinek nincs szénhidrát anyagcsere problémája, inzulinrezisztencia, diabétesz, az már 2 nap múlva, de még mondok neked egy jobbat, a gyerekeknek annyira kicsi a glikogén táruk, és olyan jó az anyagcseréjük, hogy ők éjszaka ketózisban vannak. És figyeljük meg, az anyukák most fognak erre felfigyelni.
1: Ez a hideg.
2: Igen, figyelj, az anyukák erre felfigyelnek, hogyha a gyerek beteg, hányt, vagy lázas, vagy például nincs étvágya, nem evett, acetonos a lehelete.
1: Igen.
2: Miért? Mert ketonokat termel. Mert kiürült a glikogéntárma, neki 40 grammos a glikogéntárja, nem úgy, mint egy felnőtt embernek.
1: Ez az az acetonosság, amit a vizeletből is ki tudnak
2: mutatni?
1: Igen,
2: igen, igen. Amit a diabétesszel küzdők.
1: A reaktív papírral.
2: Abszolút az. De nem a ketoacidózis, tehát ezt a kettőt nem kell összevonni,
1: mert
2: a ketoacidózis az csak a diabéteszeseknél van.
1: Aha.
2: Tehát aki diabéteszben szenved, annál feléphet ez az állapot, a ketoacidózis. De amikor te keto diétán vagy, akkor ketoacidózisod nem lehet. Érted?
1: Aha. A következő a ketogén diétával kapcsolatban, amit most már inkább nevezünk majd a későbbiekben néhány perc elmúltával életmódnak.
2: Igen.
1: Mert hogy te is ebben élsz, és a követőid is nagy részben, amely, aki észnél van, az ebben él. 8 évet
2: csinálod?
1: 8 évet.
2: Egyfolytán.
1: Jó, akkor nyilván ebből az is következik.
2: És még élek.
1: Majd. És milyen csinos vagy.
2: Én, köszönöm.
1: És nagyon sokat fogytál te is.
2: Igen, igen.
1: Miután szültél. Na még erre is visszatérünk. Tehát epilepszia, ketogén diéta, hol van az összefüggés a kettő között? Miért tud segíteni egy ilyen agyi tevékenységen az, hogyha így táplálkozik?
2: Bizonyított tény, hogy az agyi tevékenységünkre befolyással van a glükóz és inzulin szint, és ez a vércukorszint hullámvasút, tudod?
1: Uh-huh.
2: Ez a jó kis amerikai hullámvasút. És nem csak az epilepszia kezelésére. Hiperaktivitásra, és a gyerekeknél, akik hiperaktivitásban szenvednek, szintén ajánlott azért korlátozni a szénhidrátbevitelt, és szabályozni a fogyasztást. És a mennyiségét, és a minőségét nyilván.
1: És akkor nem csak a csokoládéra gondolunk, azt is...
2: Na igen, hozzá. És ez is egy érdekes aspektusa a ketogén diétának, mert ugye az emberek nem igazán tudják, hogy mi az a szénhidrát. Tehát ezért nehéz elmagyarázni, hogy mi az a ketogén diéta, mert nem vagyunk tisztában azzal...
1: Mert ez nem csak a cukor meg a csoki.
2: Nem vagyunk tisztában azzal, hogy milyen termékcsoportok vannak. Van a fehérje, van a zsír, van a szénhidrát. Gabona szénhidrát, ebből kifolyólag minden, ami gabonából készül.
1: Tehát akkor az árpa, pékáró, a köles, minden, a zab, minden, a minden.
2: Minden, minden, minden. És nekem mindig felteszik a kérdést, hogy Olga, hogyha gluténmentes gabonát választok, akkor az még keto? A hajdina, mondom, nem, mert az is egy gabona, ott csak gluténmentes. Uh-huh. Apropó a hajdina, nagyon jó gabona, én szeretem.
1: Jó, tehát vannak olyan tápanyagcsoportok,
2: igen,
1: amiket nem fogyaszthatunk.
2: Szénhidrátot.
1: Finomított cukor, finomított liszt.
2: Automatikusan, okay, persze, gyümölcsök.
1: Gyümölcsök.
2: Gyümölcsök.
1: Na ez például meglepett engem, sőt az is, hogy a zöldségek közül is, aztán javíts ki, hogyha
2: a gumós,
1: nem jót mondok.
2: A gumós.
1: A gyökérzöldség?
2: Igen. Aha.
1: Tehát ami a föld alatt van, igen, az nem, ami a föld fölött van, ergo a leveles zöldségek, igen, meg karfiol, meg igen, brokkoli, az igen.
2: Igen.
1: És a gyümölcsök közül van-e olyan, ami igen?
2: Bogyós, vagy... A bogyós gyümölcs, mert abban alacsony a fruktóz tartalom.
1: De... Ribizli, áfonya.
2: Igen, igen, igen. Málna, eper, aha, ezek mind nyilván citrom, aha, lime.
1: Aha. Narancs, az már nem.
2: Na nem, az már nem.
1: Az már nem. De tulajdonképpen tök egyszerű fölállítani azt, hogy mit nevezzünk. Amikor elkezdtünk beszélgetni, akkor pont ez volt, hogy kérdeztem, hogy mit lehet, és mondtad, hogy rossz a kérdés feltevés, mert igen, azt sokkal egyszerűbb megjegyezni, hogy mit nem, igen, lehet. Oké, okay, ebből a szempontból, hogyha vizsgáljuk, egy gyereknek nyilván, hogyha így szoktatja hozzá az anyukája, mert olyan kondíciói vannak, ami miatt muszáj, ő hozzászokik ehhez. Ha váltani kell, akkor ott jönnek a nehézségek, mert egy egész háztartást kell átállítani, és ilyenkor általában, hát nehézség az átállásra vonatkozik, akkor általában érdemes kint az egész családot rávenni arra, hogy inkább ebbe az irányba induljon a táplálkozása, mert ez senkinek nem árt.
2: Én nem vonnám bele a családot.
1: Aha.
2: Mert most figyelj, ugye egy pszichológiai komfort szempontjából nyilván könnyebb a gyereknek megszokni egy új táplálkozási stílust, hogyha az anyuka és apuka is követi. De azért ne felejtsük el, hogyha kimegyünk a házból, akkor ott már nem követi senki. Hogyha bemegyünk egy étterembe, bemegyünk az óvodába, bemegyünk a suliba. Tehát a gyerek meg kell, hogy tanulja, hogy ő öngondoskodik. És hogyha már lesz egy olyan pszichikai állapotban, és lesz egy olyan fejlettségi szinten, hogy ő megérti, hogy miért csinálja, akkor az anyuka nyugodtan elengedheti a kezét, és azt mondhatja, hogy kislányom, tökéletesen fogsz tudni önellátó lenni, majd az iskolában, vagy az óvodában is. Apropó, az én lányom így étkezik. Tehát az én kislányom így étkezik.
1: Aki hány éves?
2: 8. És ő mindent ért, hogy ez anya szénhidrát, ez fehérje, ez zsír, és ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ez egy gestapó volt, hogy na lányom, tanuld meg, mi ez a szénhidrát, hanem egyszerűen szimbiózisban él, érted, velem, és látja, de nem erőltetem, de amúgy nem titok, hogy neki is vannak problémák, neki szénhidrát anyagcsere zavara van 8 éves korban, és ezt azért mondom el, hogy húzzuk ki a kisujjunkat a biliből, amikor azt gondoljuk, hogy a gyerekek nem lehetnek betegek, és tömhetjük beléjük a dobostortát a mamánál vasárnap, csak azért, mert hogy neki gyors az anyagcsere, neki gyors az anyagcseréje, neki tényleg gyors, de meddig, érted? És milyen szinten lehet ezt tartani? Meddig? Mennyi szénhidrátot akarunk mi belé tömni?
1: Nagyon sokat tömnek most a gyerekekbe, igaz?
2: És én olyat is látok, hogy amikor gyerek rosszalkodik, egyél meg egy csokit, csak hagyjál békét. Vagy amikor kijött a laborból, ez egy nagyon drasztikus hiba, és erre figyeljenek oda az anyukák. Ugye elviszik a gyereket éjgyomorra a laborba.
1: Igen, vérvizsgálat.
2: Vérvizsgálatra, igen, vérvételre. Kijön az anyuka a gyerekkel, és egyből éjgyomorra tömi belé a szénhidrátot. Hát az egy olyan hasnyálmirigy pofon, már bocsánat, és olyan inzulin választ fog kiváltani, hogy az a gyerek elszédül. Minek? Érted? Adj neki egy almát, egy kis fruktózt, vagy adj neki egy fél banánt, vagy egy kis mandulát, banán, a fehérjét, zsírt kombinál, és akkor jól lesz a gyerek. Minek adod neki azt a...
1: Nem tudják az anyukák egyébként, nem, a legtöbben?
2: Nem. Nem is érdeklődnek.
1: Na, hogy miért fontos erről beszélgetni, és tesszük mi is most ezt? Pontosan erről beszélgetünk a továbbiakban a mai Manna délelőttben. A vendégem Herceg Olga, okleveles ketogén diéta szakértő és nutricionista, dietetikus. Úgyhogy anyukák, keményen koppan a szó, de érdemes lesz nagyon figyelni. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A Manna délelőtt vendége Herceg Olga, okleveles ketogén diéta szakértő és nutricionista, dietetikus. A most már egyre divatosabb ketogén diétáról beszélgetünk, ami nem csak egy diéta, hanem egy életmód, és ott tettük le a fonalat, hogy az anyukáknak miért kell nagyon-nagyon figyelnie. Elképesztő mennyiségű szénhidrátot fogyasztanak a gyerekek, viszont hogyha egy anyuka elkezd odafigyelni, és mondjuk egy kicsit egészségesebben próbálja táplálni a gyereket, nem is feltétlenül csak a ketogén diéta, hanem egy kicsit egy alacsonyabb szénhidrát bevitelű táplálkozással, akkor mi a legfontosabb pont, és hol hibáznak a legnagyobbat?
2: Én mindig azt mondom, hogy itt nem diétát kell kialakítani, és nem is beszélünk diétáról. Étkezési kultúrát, aha, nem is stílust. Ez egy kultúra, amit utána a gyerek magával visz, amit utána megmutat a saját gyerekének. Nyilván, hogyha ő felnő a gyerek, férhez fog menni, születik unoka, lényegtelen, magával viszi generációkon át, ahogyan én is magammal vittem a saját étkezési kultúrámat. A mi feladatunk az, hogy megtörjük ezt a kultúrát, amit mi behoztunk a szülőktől, nagyszülőktől, amikor mi ettük a süteményeket kilószámra, amikor ugye nagyi megsütötte a rengeteg jó kis kókuszkot, zsíros kenyér, újhagymá, de jó volt, ugye? Na, ez egy étkezési kultúra. Ezt nekünk meg kell törni, és elmondom miért. Azért, mert a mi gyerekkorunkban ugye mi egyhogy többet mozogtunk. Nem volt tablet, nem volt tévé, nem volt mobiltelefon, kim voltunk az utcán.
1: Sarasztunk, locsoltunk, golyóztunk, igen. Kutyáztunk, szaladtunk.
2: Késő estig, főleg nyáron. Ez az első. Kettő, nem volt annyi trigger, nem volt annyi befolyásoló dolog, külső, tehát mi kikre néztünk fel a szülőkre, meg az osztályfőnökre. Most a gyerekek kikre néznek fel? A bloggerre. Hogyha a blogger ette azt a fagyit, akkor a gyereknek is kell a fagyi. És anya vegye meg, mert hogyha nem, akkor a gyerek zsarolja. Érted?
1: Igen.
2: És mivel kell kezdeni? Nagyon egyszerű. Az első legfontosabb dolog. Ne hagyjuk, hogy a gyerek akkor egyen, amikor nézi a tévét, vagy tabletezik.
1: Miért fontos az, hogy az étkezésnél odafigyeljünk arra, hogy eszünk?
2: Igen. Először is az emberek lusták rágni. Főleg a gyerekek, figyeld meg, vesz egy kanállal, nézi közben a tabletten a mesét, vesz egy kanállal, gyorsan megrágta, még lesenyelte, már veszi a második kanalat, érted? Arra emlékezzünk, hogy az emésztési folyamat a szájban kezdődik, a rágással. És biztos hallottál arról a diétáról, amelyiknek mi volt a lényege, 70 vagy 80 rágást kell elvégezni?
1: Igen, azt hiszem, hogy 70 valamennyi.
2: Igen. És ennek van alapja. Ezt nagyon sokan degradálják, és azt mondják, hogy ez baromság, de ennek van alapja. Mert hogyha mi jól megrágjuk az ételt, akkor egy elegendő enzimet termelünk az emésztéshez, elegendő gyomorsavat, és az étel olyan pépes lesz, és olyan pépes masszaként fog lekerülni a gyomorba, hogy a gyomor köszöni szépen, jól megemészt, érted? Nem cafatokban. Tehát a gyereket tanítsuk meg rágni. És hogyha ő nézi a tévét, akkor nála automatikusan működik az étkezés, és nem is érzi az ízeket, mert nézi a tévét. Ez egy. Kettő. Miközben eszel, nézed a tévét, te nem érzed, hogy jól laktál. Figyeld meg, hogy ülsz a kanapén, bekapcsoltad a Netflixet, ez ránk is igaz, felnőttekre mit csinálsz?
1: Én most el is szégyeltem magam.
2: Igen, mit csinálsz? A kezed a chips után nyúl. Hogyha van melletted egy bödön chips, nyilván.
1: Vagy bármi más. Vagy egy tálfaja. Igen. Még egyet eszel.
2: És ez automatikusan működik, és te nem érzed a jól lakottságot. Holott, hogyha leteszed a telefont, és csak arra koncentrálsz, hogy megrágd az ételt, élvezd az ízeket. Élvez.
1: A látványt, a tányéron, az illatát.
2: Beszélges, kommunikál. Igen. Most nézd meg a franciák, hogyan étkeznek. Hogy kezdik a franciák? Egy kis aperatív?
1: Igen.
2: Egy kis étvágyhozó, beszélgetnek, leülnek az asztalhoz, van egy tradíció, van egy kultúra. Hol van ez Magyarországon? Mit csinálunk? Oda tesszük a gyereknek a tablettet, és azt mondjuk, hogy egyél gyorsan, egyél, mert menni kell mamához. Mit csinálunk?
1: Hogy odaadom neki, mert így megeszi. Igen. Egyébként nincs kedve enni.
2: Egyébként meg nincs kedve. És ez is nagyon fontos, hogy a gyerek, higgyük el, hogy érzi, hogy mikor éhes. Tehát ott aztán nincs pardon az éhségérzetben. Gyereknél nagyon élesen érezhető az éhség. Ő tudja, hogy ő éhes.
1: Az éhségérzetet fontos, hogy felhoztad. Egyszer olvastam azt is, hogy amerikai dietetikus kutató hölgy mondta, hogy kísérletezett azzal a páciensei között, hogy különbséget tegyen, és megmutassa nekik, hogy van különbség az éhségérzet és a szomjúság között.
2: Igen.
1: Evés előtt megittak 2 deci, azt hiszem, minden étkezés előtt 2 deci hidegvizet. Nem jéghidegvizet, de egy olyan csap hidegvizet.
2: Igen.
1: Kevesebbet is ettek, és nagyon sok alkalommal derült az ki, hogy az illető nem éhes volt, hanem szomjas.
2: És ez igaz is. Ugyanaz az érzés. Ugyanazt az érzést kelti a szomjúság és az éhség.
1: Tehát, hogyha éhesnek gondolom magam.
2: Igyál vizet.
1: Igyek egy pohár vizet, igen, és utána kiderül, hogy mi is.
2: Igen. És hogyha még mindig éhesnek gondolod magad, igyál még egy pohár vizet.
1: De hogyha szomjas vagyok, akkor viszont nem fogok helyette enni.
2: Nem.
1: A ketogén diéta miért olyan nagyon sikeres?
2: Mert a mellékhatása a fogyás. És ez a legfontosabb mondat, amit szerintem a ketogén diétáról akarok mondani mindenkinek, hogy ennek a mellékhatása a fogyás. Figyelj, a ketogén diétának a mellékhatása a fogyás, de azon belül annak a mellékhatása, hogy gyógyulsz. Uh-huh. Gyógyulsz.
1: Egy mit csinál felsz. Még velem?
2: Ketogén diéta? Fú, na most kezdjed így, nézd csak az ujjaidat tűrjed befele, számolja. Először is csökken a glükóz-inzulin szint. Harmadszor csökken a trigliceridek száma. Tökéletes befolyás.
1: Tehát a koleszterin szintet is ebbe teszi.
2: Koleszterin szintet is csökkenti, pedig az emberek azt mondják, hogy zsíros ételtől fel fog menni, de ezt mit érdemes tudni a koleszterinről, hogy ez nem annak az indikátorja, nem annak a mutatója, hogy te sok zsíros ételt teszel, hanem annak, hogy nem emészted meg, pardon. Na,
1: ez sem mindegy.
2: Itt a különbség. Érted? Aha. Mert hogyha én látok egy laborvizsgálati eredményt, és látom, hogy magas a koleszterin, beláttam még lehet, hogy az ALT-AST is magas, ami ugye a májenzimek, akkor azon fogok gondolkodni, hogy működik, édes drágám, az epéd, az epénk, az istennő, hát ő a szervezet istennő az epe.
1: És érted? Hogy kidobálják a szervezetből.
2: És kivesz, minek az neked, úgy, mint a vakbelet. Pedig a vakbél is fontos, mert a laktó és bifidobaktériumok a vakbélben vannak. Visszatérve a ketogén diétához. Tehát egy egészséges szervezet nem hízik, egy egészséges szervezet nem tartalékol, fölöslegesen. Nyilván a nők tartalékolnak, mert nekünk fontos, hogy mi ki tudjunk hordani egy babát, még akkor is, hogyha most történik egy apokaliptikus valami.
1: Uh-huh. Egy olyan esemény,
2: és azért
1: bármi, ami...
2: Azért van nekünk zsírrétegünk a combjaink közt, és azért van a pocakunkon is, hogy mi egy babát ki tudjunk hordani, és elegendő energiánk legyen.
1: A másodlagos nemi jelleget adó zsírpárnák, ezek, amiket mondtál, ezek igen. Ezért vannak.
2: Ezek, amit a nők annyira utálnak. Igen. Tudod, a combon...
1: Pedig dolga van szegénynek, azért
2: igen,
1: van ott.
2: Igen, hogyha netán valami történik...
1: Megvédje a babát.
2: Mert a mi feladatunk fenntartani.
1: Az életet.
2: Igen.
1: A ketogén diéta nagyszerűsége és annak a sikere az, amiről a mai Manna délelőttben beszélgetünk. Szakértő vendégem Herceg Olga, okleveles ketogén diéta szakértő és nutricionista. Dietetikus, tessék kapaszkodni, mert még jönnek az érdekességek, mindjárt folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Ketogén diéta és annak minden csodája. Erről beszélgetek mai vendégemmel, Herceg Olga okleveles ketogén diéta szakértővel és nutricionista dietetikussal. Nagyon sok mindent elmondott már Olga, és azért megmondom őszintén, hogy bár nyilván az interjúk, beszélgetések és az ember az olvasmányai, meg az előadások és a netnek köszönhetően sok mindent hall, még mindig meg tudok lepődni, amikor valaki, aki szakértőként beszél, elmondja azt, hogy mi a valódisága. Például ennek az egyik legsikeresebb diétának. A te oldaladon is, az Instagramon, a Ketobiblián lehet látni nagyon sok előtte-utána fotót. Hát lenyűgöző, ahogyan az történik. Leginkább azért, mert ahogy mondtad, a sikerét tekintve a ketogén diéta, vagy ketogén életmód, azért fantasztikus, mert a mellékhatása, vagy egy pozitív hozadéka a fogyás, de emellett gyógyulunk. Ugye itt tettük le az imént a fonalat. Igen. Mi mindent csinál még velünk? Hogyan érezzük magunkat? Hogyan változtatja meg az energiaszintet? Hogyan hat a bőrünkre, hajunkra, szemünkre, hámrétegekre, emésztésre, a mindennapjainkra, az alvásunkra?
2: Kezdjük az emésztésre, hogy az megvonjuk a szénhidrátokat, szénhidrát csoportot. Már beszéltük ugye eleinte, hogy mit. Ketogén diéta során, amit érdemes tudni, hogy a vékony bélünk fermentálja a szénhidrátot, mitől pufadunk, a vékony bélben lévő baktériumoktól, aki folyamatosan pufad, megevett valamit, már ilyen terhes hasa van, az tudja, hogy miről beszélek. Tehát ott vagy egy

0: mint a glükóz. Tehát a glükózt mi gyorsan felhasználjuk. Amit érdemes tudni a szervezetről, az az, hogy lusta, és nagyon szereti a könnyen elérhető, könnyen emészthető szénhidrátot, hogy glükózzá konvertálj.
1: A könnyebb utat szereti választani.
0: Igen, nagyon nehéz rávenni arra, hogy ő most visszaálljon egy olyan energiaforrásnak a gyártására, amilyet több ezer évvel ezelőtt használt.
1: Tehát ami
0: most
1: egyébként alapvetően az üzemanyaga volt, nem?
0: Igen, igen, igen. Igen,
1: hát régen nem mit tettek? Bogyót, húst.
0: Igen. Tehát a földművelés az viszonylag nemrég kezdődött el. És ez a keton, ez egy, hogy jó minőségű energiaforrás, több energiád van vele, tisztább az agyad, biztos, hogy hallottad azt a fogalmat, hogy ködös agy.
1: Igen.
0: Tisztább az agyad, jobban tudsz koncentrálni, jobban tanulsz, mélyebb az alvásod, mert stabil a vércukorszinted, mert jó a kortizolod, jó a trigliceride, jó a májadnak, és köszöni szépen ezt a zsírt, mert a májunk nagyon szereti a zsírt és az epping, és hogyha te éjszaka felébredsz, akkor az neked köszönt a májad, hogy szia, ha-hó, hogy vagy. Úgyhogy folyamatosan felébredsz éjszaka. Aldoszteronnak is nagyon jót tesz, és nagyon jót tesz a női szépségnek, mert a nő virul, egyszerűen virul, érted? Miért? Elmagyarázom. A zsírban oldódó vitaminoknak köszönhetően, amelyeket mi nem sajátítunk el, hogyha nem viszünk be zsírt. Aha. Mert hiába veszette be azt a D-vitamint,
1: nincs
0: vagy
1: szegény,
0: omega-3-at, miben oldódjon fel? Uh-huh. Miben? A pirítós kenyérben, vagy az apkásában, érted? És akkor a nők arról számolnak be, nekem a múltkor az egyik feliratkozóm arról számolt be, hogy sűrűbb lett a szempillája. Lenőtt a haja, sűrű lett a haja, szép lett a bőre, pattanásmentes. Mert megkaptuk a vitaminokat, amelyekre minden nap szükségünk van.
1: Ráadásul, hogyha ezt így mondod, akkor gondolom, hogy ez a hormonszintet is
0: abszolút
1: befolyásolja.
0: Aha. Abszolút. És PCOS-re is nagyon jó. Hát én 2012-ben kezdtem el először PCOS miatt. Meg inzulinrezisztencia miatt.
1: Küzdelmes volt az eleje?
0: Nagyon. Uh-huh. És rosszul is csináltam.
1: Mert?
0: Hát mert nem tanultam, mert lusta voltam megtanulni az alapokat. Hát most miért? Miért tanuljak én? Hát mindent tudok. Meghallgattam egy videót, már mindent tudok. Na?
1: A legtöbb ember egyébként azt gondolja, ez teljesen normális és hétköznapi dolog, hogy jó, az az információ mennyiség elég, de hát pontosan ezért beszélgettünk veled most itt adásban is erről.
0: Azért az összetettebb a ketogén diéta.
1: Hogy fontos, hogy tudjuk, hogy mit lehet, mit nem, mi mire hat, és mit miért nem eszünk, mert hogyha az ember tudja, hogy mit okoz az, amit megennék, akkor nem fogom megenni. Mert ugye itt a krumpli is félre van téve, a rizs is félre van téve, nagyon fontos ez is, hogy itt kell egy változás, hogy gondolkodásbeli változás.
0: Igen. És most, hogyha azt akarjuk, úgy akarjuk elmondani, mi az a ketogén diéta, amit írnak a könyvek, akkor azt mondjuk, hogy ez egy alacsony szénhidrát bevitelű, moderált fehérje tartalmú, magas zsírtartalmú diéta. Alacsony szénhidrát bevitelő, mert nekünk van szénhidrát ketogén diéta során.
1: Miből jut be a szénhidrát?
0: Hát a rostból, ugye a zöldséget, azt sokan mondják, hogy a ketogén diéta alatt nem szabad enni zöldséget, 8-10 pohárral kell megenni a ketogén diéta alatt zöldségből.
1: Naponta?
0: Hogy jól működjön az emésztésünk, és jól működjön a májunk, meg az epénk.
1: Na, hogy konkrétizáljuk a dolgokat zárásképpen, hogy ne maradjanak kérdőjelek, el fogjuk mondani a következőkben, hogy mik azok, amiket nem lehet enni, és hogy mik azok a zöldségek, például amiket lehet, hogy lehet a magvakat, egy-két dolgot azért megemlítünk, hogy a megfelelő indítatás elinduljon a hölgyekben, leginkább azért, mert most ugyan évvége van, de jönnek majd a januári fogadalmak, és akkor érdemes a ketóhoz fordulni. A Manna délelőtt vendége Herceg Olga, okleveles ketogén diéta szakértő és nutricionista, az Instán a Keto Biblia oldalon találják őt, úgyhogy most, hogyha valaki a zenék alatt felugrik és megnézi, akkor már érteni fogja, hogy miért olyan nagyon fontos meghallgatni Olgát. Hamarosan folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Herceg Olga okleveles ketogéndiéta szakértő, nutricionista, dietetikus a vendégem ma itt a Manna délelőttben. A ketogén diétáról beszélgetünk, és nagyon-nagyon sok fontos információt hallottunk már Olgától, amit szerintem máshol nem nagyon hallani. Nagy vonalakban mindig tudjuk, hogy miről szól ez, hiszen annyira nagyon divatos lett, de nem véletlenül. Ez egy nagyon sikeres és nagyon hatékony módszer az életmód váltása. Ígértem, hogy azzal fogjuk zárni a mai beszélgetést, hogy mit nem lehet, és mi az, amit meglepő módon igen. Tehát, hogy nem kell mindenről lemondani, sőt, egy ketogén életmódban, egy ketogén táplálkozásban nagyon jókat lehet enni. Mi az, ami nem? Gaborafélék nem, ezt mondtad. Finomított szénhidrátok nem.
2: Gyümölcsök.
1: Csak a bogyós, igen.
2: Csak a bogyós, zsírszegény tejtermék. Ha? Zsírszegény tejterméket kerüljük.
1: Tényleg?
2: Tényleg. Nem is olyan jó az a zsírszegény tejtermék, nyilván valakinek jó a gyártónak.
1: De a ketogén diétában?
2: Nem, a ketogén diétában mi a zsíros tejtermék.
1: Azt akartam mondani, hogy a zsír nagyon jó.
2: Nagyon. Egy, hogy nem emeli meg olyan gyorsan az inzulin szintet, meg olyan erősen, tehát nem lesz olyan erős inzulin válasz. Például egy tányér zsíros túró után, ez egy, kettő, meg természetesen laktózmentes. Tehát, hogyha most veszünk egy cheddar sajtot, ő természetes módon laktózmentes, nem pedig kivonták belőle a laktózt a gyárban.
1: Valamilyen hozzáadott pirulával vagy benne.
2: És apropó, a laktózmentes termékek tele vannak spékelve ízfokozókkal, meg mindennel, hogyha most megnézzük, rengeteg rejtett szénhidrátot tartalmaznak, hogy valamivel visszacsempészék azt az ízt.
1: Azért olyan édes minden, azért, ami laktózmentes.
2: Igen, kóstolt? Nagyon édes.
1: Igen, nagyon.
2: Nagyon. Hát jól működött a propaganda. 1946-ban, 50-ben volt egy ilyen Amerikában. 46-ig, 50-ig mindenki ette reggel a tojást meg a békönt. És köszönték szépen az amerikaiak, jól voltak. Most direkt hozom fel Amerikát példának, mert onnan indult a propaganda a zsírszegény termékre. Érted? És köszönték
1: szépen.
2: De ez
1: egy profitorientált döntés
2: persze,
1: volt.
2: Persze. Nekem van ilyen gyárom, akkor nekem megéri, hogy te vegyél tőlem egy zsírszegényt.
1: Há, persze.
2: Nem mondom ki mit.
1: Jó, tehát zsíros tejterméket eszünk a keszóban.
2: Igen, preferál.
1: Túrót, sajtot,
2: tejföld, tejszint, vajat. Az írvaj.
1: Göröng joghurtot, azt hallottam.
2: Azt is.
1: Aztán húsok bármilyen mennyiségben.
2: Bármilyen mennyiség.
1: Halak.
2: Kifejezetten a nőknek érdemes figyelni a húsokra. A halak szintén. Én amúgy kifejezetten halpárti vagyok. Én kevesebb húsok.
1: Tengeri motyók?
2: Minden. A halakon belül pedig a lazac, az egy superfood, mivel tökéletes egyensúlyban tartja a fehérjét és a zsírt. Sőt, a nőknek, akiknek a hormonháztartási problémáik vannak, én mindig azt mondom, hogy több hal, kevesebb hús. Tehát nem olyan egyszerű az a ketogén diét, hogy benyomom a steaket hozzá, meg egy békönt, hanem ott is okosan kell gondolkodni, és okosan kell válogatni.
1: És ez is tud, akkor ezek szerint személyre szabott lenni ahhoz képest, hogy milyen állapotban vagyok éppen. Aha. Mi az, amit idézőjelben a köretek helyett eszünk a ketóban? Mert ez is nagyon fontos, ez is gondolom sokszor felmerül.
2: Leggyakrabban zöldségeket, grillzöldség, friss zöldség, saláták. Szerencsére már vannak nulla CH tartalmú köretek, amúgy a boltokban elérhető, ez a konyak tészta. Ezt is eszik. Mandula lisztből nagyon sok recept van, rengeteg készíthető.
1: Bambusznos lisztből is hallottam, hogy abból is lehet készíteni, szotyiból, meg tojásból, valami kenyérszerű.
2: Igen. Magvafümakéből, kókuszlisztből, mindenből el lehet készíteni, csak az emberek nem veszik a fáradtságot.
1: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy ebben viszont az a nagyon lényeges, hogyha valaki belevág, hogy itt törődni kell magunkkal, oda kell figyelni rá. Saját két kis kezemmel megcsinálom magamnak azt a táplálékot, amit el fogok fogyasztani. Tehát itt nem az megy, hogy akkor a könnyebb utat választom, és mindenfélét összeveszek. Olyan is van, csak akkor meg a feldolgozott élelmiszerekbe ütközünk bele, ami szintén nem tesz túl jót nekünk.
2: Abszolút, főleg, hogyha van autoimmunbetegségünk.
1: Szóval erre nagyon érdemes odafigyelni, úgyhogy ajánlom mindenkinek, hogy ezt gondolja át, úgyis jön majd hamarosan a január, amikor jönnek a fogadkozások, és hogyha valaki nem akar éhezni, jókat akar enni, vissza akar fordulni önmagához, meg a természetességhez, ami az eredendő táplálékunk tulajdonképpen az, hogy olyan dolgokat eszünk, ami az, ami, nem pedig valami, ami annak látszik, akkor érdemes a ketogén diétát, vagy ezt a ketogén életmódot folytatni, ami nem csak 3 vagy 6 hétig, vagy 3 hónapig, vagy fél évig alkalmazható, hanem lehet így élni, ahogyan Olga is teszi már 8 éve. Szóval ez erre érdemes odafigyelni. Ajánlom a Keto Biblia oldalt az Instán, és Herceg Olgának pedig nagyon szépen köszönöm, hogy jött. Ő az az okleveles ketogén diéta szakértő és nutricionista, dietetikus, akivel a mai Manna délelőttben beszélgettünk, és aki rendre jelen lesz itt a Manna délelőttben, és megpróbálunk segíteni hölgyeknek, uraknak, mert nem csak a hölgyek alkalmazzák a ketogén diétát, hogy új életet kezdhessenek, és megtalálhassák az egészséges önmagukat. Nagyon hálás vagyok, hogy jöttél.
2: Én meg nagyon hálás vagyok a meghívásodért.
1: Köszönjük szépen.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát: amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos: tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Nincs magyar sérültje a horvátországi tűznek. Őszi bormustra kezdődik szerdán Szegeden. Borongós, esős idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényről is dönt következő ülésén az országgyűlés. Hétfőn napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény. A képviselők kedden döntenek a többi közt a szakképzési törvény módosításáról és az Alkotmánybíróság új tagjairól. A KDNP nem támogatja, hogy azonos nemű párok gyermeket fogadhassanak örökbe. A párt frakció vezetője úgy fogalmazott: a gyermek érdeke az elsődleges, akinek apára és anyára egyaránt szüksége van. Rétvári Bence azután fejtette ki pártja álláspontját, hogy Magyar Péter miniszterelnök hétvégén közölte, a kormány meg fogja változtatni a miniszteri engedélyhez kötött örökbefogadás intézményét. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek, tájékoztatott a külügyminisztérium. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy egy 40 fős magyar csoportot kimenekítettek Milnából. Az érintettek biztonságban vannak. Orosz drón csapódott be egy személyvonat mozdonyába az ukrán-lengyel határ közelében, senki nem sérült meg. A támadás nem sokkal azután történt, hogy az állomáson áthaladt a Friedrich Merz német kancellár egyik tanácsadóját, Boris Johnson volt brit miniszterelnököt, valamint más európai kormányok diplomatáit szállító külön vonat. Az ukrán állami vasúttársaság szerint valószínűleg ez a szerelvény lehetett a célpont, a külön vonatot azonban a fenyegető orosz légi csapások miatt a tervezetnél negyed órával korábban indították el az állomásról. Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár hétfőtől vasárnapig a Csömöri hév. A szerelvények csak az Őrsvezértere és a Szabadságtelep között közlekednek. A kimaradó szakaszon pótlóbusszal lehet utazni. Őszi bormustrát tartanak a szegedi Dóm téren. Az ötnapos rendezvény szerdán szüreti felvonulással kezdődik. A szakemberek mustkóstolót is tartanak, emellett kézműves gasztronómiai kiállítók, pálinkaházak és vendéglátósok is kitelepülnek. Budapesten és Pécsen koncertezik Olga Kern. A világhírű orosz-amerikai zongoraművész hétfőn a Zeneakadémián a Danubia zenekarral lép fel, kedden pedig a Pécsi Kodály Központban ad szóló koncertet. A két esten felcsendülnek mások mellett Szergej Rachmaninov, Beethoven, Schumann, Gershwin és Csajkovszkij művei. Az ország nagy részén borult idő várható. Főként a Dunántúlon, illetve a középső országrészben alakulhat ki eső, zápor, északnyugaton zivatar.